0: kortárs magyar könnyűzenének és televíziós szórakoztatásnak, akinek pályafutása a mély szegénységből a legnézettebb műsorok mentorszékjéig vezetett. Karrierje hűen tükrözi a 2000-es évek hazai tehetségkutató robbanását, miközben ő maga a TV képernyőjén futó tehetségkutató stabil bástyájává és legrégebben szolgáló zsűritagjává vált. Az énekes nem csak szakmai tudásával, hanem nyers, őszinte és sokszor érzelmes karakterével vált a formátum kihagyhatatlan szereplőjévé. A gyökerek, a tehetségkutatótól a zenei élvonalig. Gáspár Laci története Balassagyarmatról indult, ahol rendkívül szerény körülmények között nevelkedett. A zene korán a menedékévé vált, autodidakta módon tanult meg énekelni és basszusgitározni. Az országos áttörést a Megasztár első évada hozta meg számára 2003-2004-ben, ahol a harmadik helyig menetelt és elnyerte az Év férfi hangja címet. Ez a műsor nem csak egy tehetséges énekest mutatott be a nagy közönségnek, hanem egy olyan küzdeni tudó embert, akinek a felemelkedése milliók számára szolgált inspirációul. Olyan korai slágerek, mint a Hagyd meg nekem a dalt, azonnal bebetonozták a helyét a rádiós játszási listákon és a magyar popzene fősodrában. Az X-faktor motorja és a mentor szerep. Bár zenei karrierje folyamatosan dübörgött, televíziós személyiségként az RTL klubos szerepvállalásaival lépett szintet. 2016-ban ült be először az X-faktor mentor székébe, azóta eltelt egy évtizede, a zsűri összetétele folyamatosan cserélődött körülötte, legutóbb például Majka, Bája Lex és Soler mellé tért vissza a stúdióba, de Laci pozíciója megingathatatlan maradt. Mentori stílusát két véglet határozza meg, amelyek tökéletesen kiegészítik egymást. Szakmai maximalizmus és zeneiség. Laci fülét nem lehet becsapni, ha egy versenyző hamis vagy hiányzik belőle a ritmusérzék, azt azonnal és kíméletlenül szóvá is teszi. Extrém érzelmi és empátiás szint, mivel ő maga is a nulláról építette fel magát, azonnal meglátja a jelentkezőkben a nyers tehetséget és a mögötte húzódó emberi sorsokat. Képes könnyekig hatódni egy-egy tiszta produkció láttán, de ugyanilyen vehemenciával kell védelmére a mentorátjainak. Televíziós jelenlétéhez szorosan hozzátartoznak a legendássá vált, spontán humoros pillanatok, elszólások és a mentortársaival folytatott adok-kapok, amelyek generálják a műsor körüli beszédtémát. Folyamatos megújulás. Gáspár Laci titka abban rejlik, hogy képes volt elkerülni a nosztalgia hullámok csapdáját. Nem ragadt le a 20 évvel ezelőtti sikereinél, folyamatosan figyeli a modern zenei trendeket, bátran kísérletezik az aktuális hangzásokkal, legyen szó modern popról, trapről, vagy éppen a klasszikus funk és R&B elemek visszahozataláról. Legújabb klipjeiben és dalaiban, mint például a 80-as években, előszeretettel vonja be a családját is, megmutatva, hogy a magánéleti stabilitás és a zenei örökség továbbadása ugyanolyan fontos számára, mint a reflektorfény.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. február 18-a, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Csonka Gábor hegedűművész, tanár, akivel beszélgettem az életéről, a tanításról és közös japán emlékeinkről. Tartsanak velünk a ma este folyamán is. Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
4: Köszönöm a meghívást.
3: Nagyon örülök, hogy itt vagy először is, mert nagyon sok szép, kedves emlék fűz veled össze, hiszen együtt voltunk Japánban 3 hónapon keresztül, de erre majd még rátérünk a műsor folyamán, jó? Ami benned szerintem a különlegesség, a kuriózum az, hogy nagyon magas szinten végzed a tanítást és a művészi oldalt egyaránt. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, ami mind a kettőt teljes embert kíván, de te mégis mind a kettőt teljes értékű emberként próbálod átadni mind a közönségnek, mind pedig a diákjaidnak. Hogy érzed, ez megvalósítható, ez a két külön dolog egyszerre?
4: Igen, én úgy érzem, hogy ez megvalósítható, bár vannak szerintem, akik ezt nem így gondolják, tehát a tanítás is és a koncertezés is ugyanannak a dolognak a két oldala, és nagyon összefüggnek egymással szerintem.
3: Segíti egyik a másikat? Úgy gondolod?
4: Szerintem, hát én úgy gondolom, hogy igen. Én úgy gondolom, hogy igen. Rengeteget tanulok én is abból, hogyha el kell tudnom valamit mondani, akkor ahhoz végig kell gondolnom, hogy az hogy működik. És nem mondhatok akármit. Tehát azt nagyon ki kell találnom, át kell gondolni, hogy azt én hogy fogom elmagyarázni, hogy az érthető legyen mondjuk egy 7 éves gyereknek is, egy 10 éves gyereknek is, vagy egy 15 éves gyereknek is. És a különböző korú gyerekeknek, meg különböző nemű gyerekeknek is másfajta gondolkodásuk. Emiatt nekem nagyon sokrétű kell, hogy legyen a megközelítés. És hát ez felkészülést igényel otthon.
3: Tehát másként állsz egy, mondjuk egy kezdő 7 éves gyerekhez, mint egy már tapasztalt, akár egy konziba felvételiző 14 éves gyerekhez.
4: Abszolút.
3: Másként beszélsz hozzájuk, mást mondasz nekik?
4: Hát nyilván vannak, tehát vannak az alapok, amik, vannak szabályok, amik ugye azokat nem lehet. De a megközelítés az szerintem különböző lehet egy-egy szinten. Már, tehát igazából már az én volt tanárom, a Szenthelyi tanár úr is ezt tanította. Tehát, hogy különböző szinteken kell tanítani ezeket a dolgokat. Tehát, hogy nem ugyanazt mondja egy 15 évesnek, vagy egy 20 évesnek, vagy egy 22 évesnek. Tehát, hogy mindegyikünk más nyilván, de odáig el, tehát, hogy más az a szint, ahogy ő megérti, mondjuk. Talán.
3: De ha itt a fiú-lány különbségekről beszélgetünk, akkor én például szoktam olyan gondolatokat alkalmazni a tanítás során, hogy mivel a lányok sokkal vizuálisabbak, ezért inkább abba az irányba szoktam menni. Te is így gondolod, hogy...
4: Igen. Így van. Hát van aki vizuális, van aki kinesztetikus, tehát mindegyik ismerni kell a növendéket, hogy éppen neki mi az, ami őt megfogja, és egyből heuréka élménye van. És ez nagyon fontos, hogy legyen ez az élmény, hogy valamire így rátalál ő maga, mert különben nem lesz maradandó az a tudás, amit ő átvesz, mondjuk. Hogy...
3: Nálad nem igaz az az állítás, hogy aki nem tudja, azt tanítja.
4: Remélem.
3: Sokakra mondják, remélem. De nálad az egyáltalán nem igaz. Tehát, hogy te ugyanolyan magas szinten üzöd a hegedű játékot, tehát, hogy rendszeresen koncertezel, és akkor gondolom, ezek után, mivel napi szinten kezedben van a hangszer, ezért bármit eljátszol a növendékeinek.
4: Igen.
3: Ez hát, akkor hozzájárul nyilván ahhoz, hogy motiválod a diákjaidat.
4: Vagy... Hogyne. Uh-huh. Hogyne. És ez szerintem nagyon, nagyon is fontos. Tehát, hogy én szerintem a példából tanulnak a gyerekek. Tehát, amikor van egy például olvastam Joachim Józsefről, hogy neki állandóan ott volt a hegedű. Tehát, hogy úgy, amikor valamit kellett mutatni, akkor előkapta és megmutatta. Tehát, hogy ez egy ilyen. De például a Halász tanár úr, aki a Zeneakadémián tanított, ő nem használt hegedűt. Ő viszont a gyerekek képzeletét használta, és nagyon jól tudott magyarázni, amitől az annyira élő volt, hogy valószínűleg nem kellett hozzá hegedű. Ez a kettő.
5: Tehát nyilván ez a két véglet, hogy igen. Akkor vagy rendszeresen hangszerel, vagy rendszeresen akkor hangszer nélkül.
4: Igen.
5: Nyilván van átmenet is, de valójában mind a kettő hatékony lehet.
4: Én azt gondolom, hogy a gyerekek képzeletét mindig kell használni. Tehát, hogy akár mutatom, akár nem, akkor is nekem dolgoznom kell képekkel, érzetekkel. Tehát, hogy az milyen egy vonótartás. Tehát, hogy hogyan mit kell éreznie, amikor a kezében van a vonó.
5: Valójában a tanári munkában valahol ez a legnehezebb feladat, ugye? Hogy ezeket megfogalmazzuk, ezeket szavakba öntsük, és természetesen meg is értse az a bizonyos diák.
4: Igen. Hát alapvetően nyilván mindig a szép hangra kell törekedni. Tehát, hogy már az első órán szépen szóljon meg a hegedű. De ehhez én például nagyon sok előkészítő gyakorlatot használok, amiket ugye ezek benne vannak egyébként a hegedű ABC-ben is, Jutka néninél is nagyon sokat voltam Ásné Szilvánál, akik a kezdő hegedűsöknek szerintem a legjobb mentorai, illetve Szilvai Gézánál, aki a színes húrokat találta ki. És ők mind kicsit másképp, de ugyanazt tanítják, hogy szépen szólaljon meg a hegedű már az első órán, és ehhez rengeteg gyakorlatot adnak, játékos gyakorlatot. Ugye a gyereknek játszani kell. Tehát ő nem dolgozik, hanem játszik. És ez rettentően fontos, hogyha egy 7 éves gyerek bejön hozzám, akkor mi játszunk. Ugye benne is van a neve, hogy hegedű játék. Tehát ezt nem szabad elfelejteni.
5: Tehát ez nem tanulás? Vagy a gyakorlás az nem egyfajta munka?
4: Azt gondolom, hogy a gyereknek a játék a tanulás. Tehát, hogy neki még játszani kell ebben a korban is. És nyilván össze vannak válogatva ezek a játékok. Tehát, hogyha azt mondja, hogy játszunk, akkor nem fogunk kockázni, vagy nem tudom, akár valamilyen ilyen társasjátékot játszani, hanem ezek mind hegedűre irányuló gyakorlatok, ügyesítő gyakorlatok, ami által ő megérez pár dolgot a zenéléssel kapcsolatban.
5: Kíváncsi lennék, hogy mi a véleményed, hogy milyen szerepet játszik a gyerekek fejlődésében a hangszertanulás vagy a zenetanulás? Te ezt fontosnak tartod?
4: Nagyon fontosnak tartom. Eleve már az a koncentráció, hogy én azt vettem észre, hogy még ugye egy olyan 7 éves gyerek annyira nem, szóval nehezen megy a koncentráció. De itt nagyon sok minden köti le a figyelmét. Tehát, hogy az, hogy hogyan állunk meg. Aztán van még egy hegedű is a kézben, de van még egy vonó is. Ugye más csinál a jobb kéz, mint a bal. És hát ez rettentően nehéz. És ezért én például ezt is egy nagyon picit, nagyon kis ideig szét szoktam venni. Tehát, hogy a bal kéz, és vagy külön a jobb kéz. És tehát, hogy ilyen üres húrok, vagy pedig csak a bal kéz így pengetve. És egyszer csak összekerül a két kéz, és akkor már picit könnyebb figyelni, hogy egyszerre szóljanak meg, hogy úgy szóljon meg, ahogy szeretném, de azért nem egyszerű. Azért nem egyszerű. És már volt olyan növendékem, akinek az iskolában ez nagyon, nagyon sokat segített.
5: Az általános iskolában?
4: Az általános iskolában, igen. Tehát, hogy nagyon sokat javult a koncentrációja. Aha. És ezt meg is jegyezték. Tehát, hogy ez kézzel fogható.
5: Melyik tantárgynál? Azt lehet tudni? Vagy úgy általában? Mert gyakran mondják, hogy például a matematika és a zene
4: igen, annak, azt mondják, igen.
5: A kapcsolata az...
4: Én az igazság, hogy nem nagyon emlékszem, hogy ez melyik tantárgy volt. Ugyanúgy akár versnél, és amikor verseket tanulnak, ugye az is egyfajta koncentráció. És a daloknál is, amikor így több sort kell megtanulni, ezek így nagyon fejlesztik szerintem a memóriáját.
5: Tehát például a vers tanulásnál lehet, hogy egyfajta tanulásmódszertant sajátít el a gyerek, amit éppen a hegedűn játszik. Hiszen, hogyha meg kell tanulni egy darabot, akkor azt mondjuk megtanulja ütemenként, ugye? És akkor a versnek a
4: abszolút. Tehát én mindig egy ütem, két ütem, négy ütem. Tehát, hogy én azt tanítom, hogy úgy kell játszani, hogy beszélünk. Tehát, hogy mondatokban, tehát szavak, mondatok, és ugyanúgy, hogy így legyen felépítve a zene. És aztán, amit még én szoktam használni, az például, hogy a memóriára, hogy egy-egy rész, mondjuk A rész, az legyen az ő kedvenc színe. Mondjuk kék. Aztán van egy B rész, az legyen sárga mondjuk. És van egy C rész, az legyen zöld. És akkor, amikor jön az A rész, akkor ő tudja, hogy az most melyik szín volt, vagy a B, vagy a C. És igazából valahogy így ez a koncentráció, hogy inkább a színek, mint egyes hangok, hanem az így egyben van, és csak a színekre gondol, hogy az milyen, és ez nagyon sokat segít vizsgákon például.
5: Hogy tudja a gyerek, hogy éppen hol tart, erre
4: igen,
5: gondolsz?
4: Hát, igen, meg hogy összerakja. Uh-huh. Tehát, hogy most éppen melyik következik. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy a zenei memóriát is fejleszteni kell. Tehát, hogy kotta nélkül játszunk, és ne csak kottából tudjunk, hanem ez is legyen ugyanolyan jó, mint a kottából játszanánk. Mm. És akkor már teljesen másra is tud, tehát, hogy nem csak a nem zavarja meg őt annyira a kotta, hanem már el tudja magát sokkal jobban engedni.
5: Azért a zongoristáknál azt hiszem, hogy ez sokkal intenzívebben jelen van a kotta nélkül való játék.
4: Igen. Igen.
5: Tehát nekünk ez természetesebb, de a más egyéb hangszereknél kevésbé
4: igen.
5: Jellemző
4: igen.
5: Ez a kérdés. Azt tapasztalom. Te is így látod?
4: Igen. Én azért szeretném ezt a részét fejleszteni, uh-huh. hogy tehát ne csak a zongoristáknál legyen ez, hanem nálunk is, mert ez ugyanolyan fontos. Például volt egy olyan gondolatom, hogy azt kértem egyszer a növendékeimtől vizsga előtt, hogy amikor odaállnak a tanárok elé, ugye, akik zsűriben vannak, vagy hát vizsgáztatnak, hogy mondják-e, hogy mit játszanak. Ugye mi szokott lenni, hogy mit játszol? 56-os. Mi az? De miből és mi az?
5: Igen.
4: És akkor így el kellett mondani, hogy például Johann Sebastian Bach, ária parasztkantátából, vagy tehát bármi, és én azt figyeltem meg, hogy akik így elmondták, azok nagyon sokkal jobban játszottak, mint akik odaadták a vizsgalapot, és nem mondtak semmit. És lehet, hogy ez véletlen volt, nem tudom, csak amikor már ilyen negyedik, ötödik gyerek játszik jobban, mert hogy elmondja. Én azt gondolom, hogy ez egyfajta ráhangolódás magára a vizsgára, hogy úgy kezdődik, hogy koncentrálok, és vissza kell emlékezni, hogy mit fogok játszani, és utána kimegyek és eljátszok. Uh-huh. De hogy ez úgy kezdődik, hogy koncentrálok, tehát hogy rákészülök arra, hogy majd mi fog történni.
5: Tanárként is gyakran tapasztalom, vagy hát vizsgáztatóként, hogy ha néhány szót szólunk a vizsgázóhoz előtte, akkor egy kicsit másként áll.
4: Igen.
5: Tehát megnyugszik, vagy érzi, hogy emberek ülnek ott a másik oldalon, igen. Nem pedig robotok vagy kamerák keresztül figyeljük. Tehát, hogy talán megvan egyfajta kapcsolat akkor a közönség úgymond, tehát a vizsgáztató és a diák között. Igen. Lehet, hogy akkor ebből is eredhet a dolog.
4: Igen, ez nagyon fontos oldani szerintem ezt a vizsgadrunkot, mert eleve ugye nagyon keveset játszanak. A zenéskolában nagyon keveset játszanak a gyerekek, összesen talán kétszer, mondjuk hivatalosan kétszer játszanak. Ugye van egy fél évi vizsga, meg egy évvégi vizsga. Esetleg előtte, vagy közben van még valami, amit iskolában, vagy valaki beteszi őket, és akkor játszanak osztályban, nem tudom. De tulajdonképpen ez a kettő van. És hogyha belegondolunk, akkor mi is nagyon izgulnánk, hogyha egy évben csak kétszer lehetne megmutatni azt, hogy mivel készültünk. És amit lehet, én próbálok szervezni még gyerekeknek az iskolán kívül is, tehát akár könyvtárakban, idősek otthonában, hogy ezt próbáljuk oldani, ezt a feszültséget. Ugye mikor múlik ez a feszültség, ha csináljuk. Tehát, hogyha minél többet csinálod, annál jobban. Azt talán Horowitzról hallottam azt, hogy mielőtt a Carnegie Hallba ment játszani, előtte azt mondta, hogy 100-szor el kell játszani valahol.
5: Így van.
4: És miért lenne már fiatalkorban ezt elkezdeni, hogy minél többször, ahányszor van erre lehetőség, annyiszor élni ezzel.
5: Most, hogy így említetted a könyvtárakat, rendszeresen játszol egyébként te is könyvtárakban, illetve hát van egy preferált helyed is, ha meg lehet említeni a dolgot, és gyakran látom a növendékeidét is, egyszer játszottunk mi is együtt.
4: Így van. Amikor még ott tanítottam, ez a kispesti könyvtár volt, amikor én Kispesten tanítottam a kispesti zeneiskolában, most már Szatmári László nevét fölvette, aminek én nagyon örülök, ő az én volt tanárom volt a zeneiskolában, ő alapította, és úgy emlékszem, hogy tavalytól már Szatmári László alapfokú művészeti iskola, úgyhogy ez valami gyönyörű. És amikor én még ott tanítottam, akkor ugye szerveztem a gyerekeknek ilyen koncertet. És ami nekem ebben nagyon tetszett, hogy nem csak a szülők jöttek el, hanem ez meg volt hirdetve, és idegenek is kíváncsiak voltak a klasszikus zenére. Ez nekem hatalmas öröm volt. Uh-huh. És hát nagy elégedettséggel távoztak. Nagyon, nagyon, nagyon tetszett nekik. A Kispest TV is kim volt, tehát hogy úgy tényleg egy ilyen kis esemény kerekedett belőle.
5: De akkor most kanyarodjunk vissza egy kicsit a kezdetekhez, jó?
4: Mert mindkét nagyapám primás volt. Aha. A papám klarnétos.
5: És hát akkor viszont egész nap hallottad a zenét.
4: Hát hogyne.
5: Tehát akkor ez egyértelmű volt, hogy akkor te zenész lesz.
4: Hát és a leghíresebb cigány primásnak a zenekarában, ifjabb Járóka Sándornak a zenekarában játszott nagyon sokáig. És hát mondjuk egy ilyen embertől hallani muzsikát szerintem az a leginspiráló.
5: Igen.
4: És hát az az érdekes, hogy tulajdonképpen én mégsem cigány zenét választottam, hanem valahogy, amire én emlékszem így a gyermekéveim alatt, hogy ilyen körülbelül azt hiszem, hogy 4 éves lehettem, és a tévébe ment valami hegedűs, és akkor én rámutatom, hogy én olyan akarok lenni. Tehát, hogy ilyen frakban játszott, hogy akkor még nem tudtam, csak aztán később. És akkor én tudtam, hogy én ezt a stílust szeretném folytatni. És akkor a szüleimtől kaptam egy hegedűt, és akkor 5 éves koromban beirattak zeneiskolába. És akkor Banyák Nándornál kezdtem az első évet, majd Kispestre kerültem Szatmári Laci bácsihoz.
5: Akiről elnevezték
4: így van, és hát ő vitt el rengeteg helyre, tehát az országos hegedű versenyre, ahol a 3. helyezést értem el, majd onnan a Zeneakadémiára kerültem a különleges tehetségek osztályába, Szenthelyi Miklóshoz.
5: Akkor voltál 12?
4: Én olyasmilyen 12-13 körül lehettem. És hát akkor én ilyen magántanuló voltam, mert hogy ott azért valami iszonyú munka volt. Tehát ott azért nagyon-nagyon kellett gyakorolni, és hát azt nehezen viseltem. Tehát ott azért egy napi 5-6 óra az kötelező volt. Tehát, hogy ilyen, ahogy emlékszem, heti 2 órán volt, és mindegyik órára ilyen 3 etűt kívülről, meg előadási darab, koncert, tehát szóval hogy az egy nagyon kemény időszak volt az elej, hogy belecsöppenni egy picit ebbe a képzésbe.
5: Tehát ez már viszont a munka része, ez nem a játék része a hegedülésnek, amit beszéltünk még
4: igen. Az elején. Igen, ugye a zeneiskolában volt a játék része, ami ugye olyan 12 és 15, nem tudom, tehát hogy általában 14-ig van talán.
5: Igen.
4: És már a konziba is szerintem ott már inkább munka folyik, de a Zeneakadémia előkészítő tagazatán viszont kemény munka. Tehát ott ez egy teljesen más. Igen.
5: Hát oda felvesznek évente 2 embert az országból. Igen, tehát, igen. Tehát ilyen szinten. Tehát aki oda bekerül, az egy óriási valahol lehetőség is, hiszen olyan tanároktól tanulhat az ember, hát akiktől csak a legtöbben csak néhány évvel később.
4: Igen. És hát végig is kell tudni csinálni. Tehát, mert volt, aki ezt nem bírta. Tehát azért ez
5: egy fiatalon.
4: Hát hogyne. Igen. Tehát itt azért egy éles váltás volt. És hát nagyon nagy nehézségek árán tudtam én is ezt végigcsinálni. Ugye kellett a szüleim támogatása. Tehát az, hogy ilyenkor mellettem állnak, és biztatnak, hogy ezt nem szabad abba hagyni. És az egy nagyon erős, nagyon, nagyon kemény időszak volt, emlékszem. A Zeneakadémia az már... amikor ilyen gyerekből, tehát amikor felnőttként kezelnek téged, bár te még gyerek vagy, akkor az szerintem nagyon ott valahogy fel kell nőni hozzá feladathoz.
5: Említetted, hogy a szüleid azért nagyon sokat segítettek, hiszen ez szerintem általában jellemző, hogyha nincs a zenetanulás mögött ott egy olyan szülői valahol fogásnak hinnám akaratnak, és akkor én azt gondolom, hogy a zenetanulás nem feltétlenül még akkor is, ha csak játék, akkor sem mindig szórakoztató, tehát mindig kell ez a fajta kontroll.
4: Nagyon, nagyon. Tehát a szülőknek szerepe szerintem egyszerűen elengedhetetlen. Tehát például az, hogy az a logisztika, hogy mikor, ki hozza, hová, mikorra kell érte jönni, vizsgák, fellépések, szereplések. Tehát ugye ez nem annyira egyszerű, és aztán még támogatni is kell, néha még anyagilag is. Tehát, hogy azért nagyon-nagyon-nagyon fontos a szülőknek a szerepe a hangszertanulásban.
5: Ez talán még csak a legalapvetőbb dolog, de hogy néha azért ott legyen akkor is, amikor a gyerek nem feltétlenül akar gyakorolni, hanem inkább ahhoz van kedve, hogy lemenjen focizni. És hogyha nincs ott mögötte valaki, aki úgy kicsit rászól, hogy azért kellene egy kicsit gyakorolni is.
4: Hát igen, azt szoktam mondani.
5: Nem mindenkinél van ez nyilván, csak...
4: Hát azt szoktam mondani, hogy az inspiráció az nem jön magától. Mint ahogy az író is, hogyha az inspirációra vár, akkor soha nem fog egyetlen betűt sem leírni. Tehát elkezd írni, és jön az inspiráció. És ugyanúgy a gyakorlás is. Tehát csak el kell kezdeni, és aztán már megy magától minden, de ahhoz az azért kell a szülőnek ez a kicsit határozott rásegítése, hogy most akkor ezt még nézzük meg. Tehát, hogy ezt nézzük át. És nem feltétlenül kell, hogy ott legyen, de van, mikor jó, hogy ott van. van olyan vendégem, akinek az anyukája gyakorol vele, és nem zenész a szülő. Uh-huh. Csak amit hallott órán, ő elmondja, uh-huh. és ez szerint gyakorolnak, és rengeteget fejlődött.
5: Tehát bent van az órán anyuka
4: is? Nincs, hanem tehát amit én elmondok a gyereknek. Aha. Tehát hogy ez azért fontos, hogy el kell mondani a gyereknek, hogy mit kell csinálni.
5: Persze.
4: Tehát amiben szerintem tanároknak, vagy legalábbis nekem kell fejlődni, hogy mindig pontosan el kell mondani azt, hogy mit kell csinálni, hogyan kell gyakorolni. Uh-huh. Tehát az, hogy csak úgy eljátsza a gyerek, és úgy mondasz fontos dolgokat, az nagyon hasznos. Viszont az, hogy az mitől lesz jobb, hogy hogyan kell gyakorolni azt a kis részt, vagy mire kell figyeljem, uh-huh. az talán még fontosabb. Mert időt is spórol vele, másrészt meg lesz sikerélménye. Hogyha tudja, azt eljátsza 10-szer mondjuk, vagy 15-ször, és utána sikerül, akkor már nagyobb kedve van neki az egészet csinálni.
5: Nekem van olyan növendékem is, akinek az anyukája rendszeresen beül az órára. Igen. Én ezt is nagyon fontosnak tartom, hiszen akkor valóban tudja, ha nem zenész a szülő, valóban tudja, hogy mit, hogyan kell csinálni a gyereknek, és akkor számon tudja rajta kérni. Te ezt fontosnak tartod? Vagy hasznos?
4: Hát különböző vélemények vannak. Ugye az állami zeneiskolákban ezt nem nagyon nézik jó szemmel. Tehát, hogy nem referálják, hogy a szülő beüljön.
5: Miért?
4: Nem tudom, valahogy ez így alakult ki.
5: Igen,
4: már évek óta. Tehát
5: igen,
4: ez már én úgy emlékszem, hogy ez már az én időmben is így
5: igen.
4: volt. Így van. Tehát 40 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt is így volt. Én majd, hogyha később beszélünk a jövőről, én most egy ilyen Suzuki vizsgára készülök, hegedű vizsgára, és ott viszont alapvető az, hogy a szülő mindig benn van a gyerekkel, jegyzetel, és nagyon sokat tud segíteni. Tehát én ezt nagyon jó ötletnek tartom, még nem biztos, hogy meg tudom valósítani a zeneiskolában, de hogyha a Suzuki-s részét nézem, tehát hogyha Suzuki hegedű iskolát tanítok, akkor viszont ez kötelező. Uh-huh. Tehát ezt így kell.
5: Ne lépjünk túl a Suzuki témán még egy picit. Én nekem egyik kedvenc elemem a Suzuki módszerből az, hogy ahogy a gyerek is előbb megtanul beszélni, utána tanul
4: igen.
5: írni.
4: Igen.
5: A hegedű oktatásban ezt te hogy gondolod? Tehát először tanuljon meg játszani a gyerek a hegedűn, és a kottaolvasás csak utána jön? Vagy, mert ez azért hagyományosan alapvetően a zongora tanításban, ahogy ezt én tapasztaltam is, ezt nem így tanítjuk Magyarországon.
4: Igen. Én szerintem rengeteg információ van egy gyereknek, tehát hogy egyből nem fog tudni kottát olvasni uh-huh. és hegedülni. Én mindig ilyen előkészítő gyakorlatokkal kezdek, tehát hogy először is ismerje meg a testét, hogy működik. Milyen funkciói vannak a karnak, a kéznek, az ujjaknak. Uh-huh. És aztán kerül fel a hegedű. Uh-huh. És aztán pengetés. És ezekhez nem kell kotta. De közben ők már egy évet tanultak szolfést. Tehát, hogy azért úgy a kettő együtt kiegészíti egymást, mert előtte egy évet tanultak szolfést. Közben is tanulják a szolfést, de még nem rakjuk össze a kettőt, hanem még csak játszunk. És ugyanúgy a jobb kézzel. Én szeretem, hogyha először hallja a gyerek, amit el fog játszani. Tehát én azt vallom, amit a Szilvai Géza is, hogy ő azt mondja, hogy ő nem tanár, hanem ők együtt tanítják a gyerekkel a hegedűt énekelni. és ez egy nagyon jó megközelítés, mert, mert ahhoz, hogy énekeljen a hegedű, ahhoz először nekem kell énekelni.
5: Aha.
4: Tehát, hogy vagy a tanárnak, vagy eljátszott, tehát, hogy kell legyen egy támpont, a Suzuki-ba például ugye vannak

0: Zenei elképzelésük.
1: Amit, mivel elsőre még nem tudja lejátszani, akkor ezt először inkább leéneklitek.
0: Igen.
1: Amit tulajdonképpen általad megismert, hiszen vagy eljátszod akkor neki, igen, vagy elénekled neki. És akkor ő is, neki is van egy zenei elképzelése. És akkor ezt viszitek át a hegedűre.
0: Így van, így van.
1: Ellenben a Suzuki módszer az pedig akkor valóban CD-kről tanítja meg a
0: hát nem teljesen, tehát az van, hogy ott, amikor órán van a gyerek, akkor te irányítod, akkor te játszod. Uh-huh. Te játszol neki elő, vagy te játszol. De a CD az csak egy segédlet. Uh-huh. És ezt én nagyon sokszor használtam, hogy az volt a házivat, hogy meg kell hallgatni. Uh-huh. És legalább kétszer, tehát reggel és este. Uh-huh. És nagyon sokat fejlődtek a gyerekek. Tehát a hallásban is. Tehát, hogy amikor már tudod, hogy tehát van egy elképzelés, hogy annak hogyan kell megszólalnia, akkor már nem fogsz görcsösen meg fura hangokat játszani, hanem úgy igazodsz hozzá, és kijavítod, hogyha nem az van, amit megszoktál. És ezért jó, hogyha minél többször hallgatod meg. Ez a segítség, ez a CD.
2: Mai vendégem Csonka Gábor hegedűművész tanár volt, akivel beszélgettem az életéről, a tanításról és közös japán emlékeinkről. A beszélgetés második felének folytatása érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 órától. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszont hallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon. Rádió Dik.
3: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 rádiódik.
1: Romákról,
0: nem csak romáknak.
1: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 rádiódik. Süss fel nap.
0: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk, neked, a 100.3 rádiódikben.
2: Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és ezzel a magyar embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő a bejegyzéshez feltöltött videóban arról beszélt, hogy lépésről lépésre halad a vállalt vagyon visszaszerzés folyamata, amely a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működése előtt is konkrét látható eredményekkel jár. Hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. A Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíj László oligarchához köthető Duna Aszfalt jelentette be nem sokkal a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentése után, hogy visszafizet 400 millió dollárt, azaz több mint 100 milliárd forintot az állami bankoknak, hívta fel a figyelmet. Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét a köztársasági elnök kedden. Baka András hivatalában fogadta Lajtár Istvánt, a legfőbb ügyész helyettesét, aki az új legfőbb ügyész országgyűlés általi megválasztásáig az ügyészi szervezet élén áll, közölte a Sándor Palota az MTI-vel. A közlemény szerint a találkozót az államfő kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása lemondására tekintettel kedden megszűnik. Az új legfőbb ügyész személyére a köztársaság elnöknek kell javaslatot tenni az országgyűlésnek. Magyarországon az ügyészség csak a törvényeknek alárendelt önálló alkotmányos szervezet. Az igazságszolgáltatás közreműködőjeként eljáró ügyészség, illetve az azt vezető legfőbb ügyész függetlenségéhez és pártatlanságához nem férhet kétség. Ez nem csak Magyarország demokratikus jogállami és hatalom megosztásra épülő alkotmányos működésének, hanem egyúttal az államba vetett közbizalomnak is biztosítéka, írták. Különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal, ismeretterjesztő előadásokkal készül a Fővárosi Állat és Növénykert a 15. Állatkertek éjszakájára. Pénteken 19 órától éjfélig 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, Wursley zóna és planetárium is várja az érdeklődőket. A Fővárosi Állat és Növénykert közleményében felidézték, 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban is megtartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert kezdettől fogva részt vesz a kezdeményezésben. Ezen a napon az állatkert a szokásos nyitvatartási rend szerint működik, majd bezár, 19 órakor pedig újra kinyit az állatkertek éjszakájára érkező látogatók előtt. A programok 23 óráig tartanak, az állatkert területén éjfélig lehet tartózkodni. Jövedéki törvénysértés, költségvetési csalás és az iparjóvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás egy hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát szállító bolgár kisbusz vezetője ellen, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Tájékoztatásukban azt írták, a pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán bukkantak a ruhákra és a csempészett cigarettára a kisbusz ellenőrzésekor.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dick.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádió Dick kulturális műsora.
1: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. február 19-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét Csonka Gábor hegedűművész, tanár, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a tanításról, a zenészek hivatásáról és a számtalan turné élményéről. Tartsanak velünk ma este is!
5: A magyar oktatási rendszer azért, legalábbis a zongora, amit én jobban ismerek, azért nagy részben a magyar népdalokon alapszik. legalábbis az első időszakban. Igen. Gondolom a hegedű is hasonlóképpen van.
6: Így van.
5: Ezeket azért is használjuk a kezdetben, hogy azokat a dalokat tanítsuk a gyereknek, amiket ismer. Azonban nekem az a tapasztalatom, hogy egyre kevesebb dalt ismernek ezek
6: igen.
5: közül.
6: Igen. Igen. Igen, sajnos. Én is ezt vettem észre, hogy alap ilyen népdalokat nem ismernek, és azt azért többször megmutatom nekik, eléneklem, uh-huh. szöveggel, és akkor az már ismerős lesz uh-huh. a következő órán. A Suzuki is egyébként rengeteg népdalt használ, és ami én nagyon szeretek kísérletezni, és ugye még nem vagyok Suzuki tanár, de például azt mondta, amikor tanítottam ezeket a dalokat a gyerekeknek, mindegyikre azt mondták, hogy ez milyen szép. Uh-huh. És ez viszont rendkívül fontos, hogy ezek a dalok, amiket mi tanulunk, ezek szépek legyenek. Uh-huh. Tehát, hogy legyen miért megtanulni. Az egy motiváció, hogyha egy szép dalt tanulunk meg.
5: Mi a helyzet azzal, amikor a legtöbb tanárnak ugyebár az van a fejébe, hogy egyszerre húzzák a gyerekek ugyanazt a dalt. Tehát például a Hullapelyhes fehér hót, amit egyszerre 20 gyerek játszik. Azonban nem ez a jellemző a Suzuki oktatási metódus, ez csak egy pici része. Beszélj nekünk már erről is egy picit.
6: Igen, hát olyan sokat még nem tudok róla egyébként, tehát, de én azt hiszem, hogy az alapkoncepció az, hogy a Suzuki-nál vannak személyes órák és vannak csoportos órák. Uh-huh. Na most ezek a dalok, ezek képzeld el, hogy ez úgy van, hogy mindegyik fel van építve, tehát vannak ilyen tanári pontok, amiket neked meg kell tanítani a gyereknek. Uh-huh. Tehát van 3 zenei pont és 3 tanári pont. És ezeket muszáj egy dalon megtanítani a gyereknek, ezeken a dalokon belül, és vonó, tehát mindig ugyanazon a részén kell játszani, és ezért látod azt, hogy mindenki egy teljesen egyformán játsza, mert ezt tanítják, hogy hova kell tenni a vonót, meddig húzod, hova rakod az ujjat. Tehát, hogy ezek ilyen, hogy azért van az az egység, mert hogy teljesen minden ki van találva. Aha. Ott.
5: Jól emlékszem, a Suzuki módszer használja azt, amikor a vonón ilyen jelölések vannak, ugye?
6: Igen. Igen, hát meg a, hát egy, talán egy-kétszer még a fugólapon is. Tehát amikor ugye a gitáron vannak ilyen bundok, a hegedűn, hát nem tudom mennyire szerencsés. Ugye a hallás az, nekem a Szatmári Laci bácsi azt mondta, hogy a hegedűs legfontosabb szerve a fül. Tehát, hogy mindig az a fülnök. És hogy ha az jó, aki van művelve, akkor már nem nagyon van szükség ilyen segédeszközökre. Ott ezek a vonón azért vannak, mert hogy például tudjam azt, hogy meddig kell a fél vonót húzni, vagy a háromnegyedet, vagy csak a negyedet, hogy az ne húzza tovább a gyerek. Tehát, hogy az pont odáig húzza, és akkor lesz az az egység. Tehát az, amikor mondjuk játszik 20 gyerek, vagy 50 gyerek, akkor mindegyik csak odáig húzza. Ez a kezdetekben, de utána lekerülnek róla. Ezek csak a kezdetekkor, hogy ugye akár egy 4 éves gyereknek, hát még nagyon nehéz. Még egy 6 évesnek is talán. Hogy pont addig húzza a vonót, vagy 7 évesnek is. De ezek aztán lekerülnek, és aztán amikor már megvannak ezek az érzetek, akkor csak azt látod, hogy így, mit tudom én, 100 gyerek teljesen egyforma vonóhosszal, azonos hanggal. Gyönyörű egyébként.
5: Nem gondolod, hogy valahol ez a módszer tükrözi a japán társadalmat is?
6: Hát igen.
5: Nekem mindig ez az érzésem, tehát, hogy mindenki egyszerre muzsikál, egyszerre húzzák, tökéletesen, ami jó, mert valahol mindegyik olyan precíz, és, na de egyforma. Igen. Amire mondjuk a magyar zeneiskola nem biztos, hogy törekszik, hogy mindenki tökéletesen egyforma legyen, vagy más zeneiskola.
6: Igen.
5: Ez megvan az előnye.
6: Megvan az előnye, meg a hátránya is, uh-huh. Én szerintem ezen a szinten még az egység az nagyon uh-huh. az motiváló lehet. Főleg én azt gondolom, hogy a minél fiatalabb a gyerek, annál hamarabb, tehát fiatalon kell muzsikálni. Tehát, hogy amint már le tud játszani valamit, akkor érdemes 2-3 hegedűssel vagy 4-jel összetenni, mert a közös muzsikálásnak rendkívül motiváló erő. Uh-huh. Tehát az egy olyan húzó erő szerintem, hogy akkor nem akarják abba hagyni a hegedűt. Mert ugye az amikor csak így egyedül játszik valaki, ugye, akkor nagyon nehéz, mert sok mindenre kell koncentrálni. De amikor többen vagytok, akkor az úgy eloszlik, és már csak azt veszed észre, hogy együtt játszotok, és együtt sokkal jobb minden.
5: Hát ez a zenekarban való játék, tulajdonképpen erre készít elő.
6: Hát hogyne.
5: Egy picit térjünk vissza most a te életpályádhoz. Bekerültél a Zeneakadémiára Szenthelyi tanár úrhoz, és aztán amikor a középiskolát befejezted, akkor szintén nála folytattad a tanulmányaidat.
6: Így van, igen.
5: Tehát akkor elég sokáig voltál Szenthelyi tanár.
6: Igen, azt mondom, 12 évig voltam nála, uh-huh. és hát már én még az előkészítő tagozatban bekerültem a Magyar Virtuózok Kamara zenekarban. Tehát ő már akkor meghívott Aha. engem oda, és ugye hát ez egy óriási megtiszteltetés igen. volt, mert ott a legfiatalabbként én a legnagyobbakkal játszhattam, akik ugye a magyar zene életben már akkor híresek voltak, meg hát nevek voltak.
5: És legtöbb ilyen mind a tanár úrnak a növendéke volt.
6: Akkor még nem, mert akkor, szóval az akkor alakult ez a zenekar, talán egy évvel korábban, és akkor az operából, meg hisz ilyen nagy zenekarokból, ilyen, a rádiózenekarból mondjuk, hát egy pár zenekarból játszottak ott emberek, és hát ezek már így ilyen ugye akkor ilyen középkorú emberek voltak, zenészek, és akkor én voltam 17 éven már a legfiatalabb. Majd később kerültek be már a növendékei, tehát amikor már így szóval szinten nagyon, nagyon sok mindenki megfordult a Magyar Virtuózok Kamara zenekarban, és hát ez egy óriási dolog volt így zeneakadémistaként oda bekerülni, és mondjuk elmenni Dél-Koreába, Japánba uh-huh. turnézni. És akkoriban még nem is nagyon lehetett menni külföldre. Uh-huh. Tehát az még teljesen új dolog volt, és így 17 évesen így belecsöppenni egy ilyen hatalmas dologba, az nagyon...
5: Ez óriási színpadi rutint adott neked,
6: igen,
5: gondolom.
6: Nagyon.
5: Tehát én
6: nagyon.
5: Azt gondolom, hogy ezt ilyen fiatalon, 17 évesen megszerezni, az egy óriási előny és egy lehetőség.
6: Így van. Tehát, hogy ez nem is ért véget akkor, hanem mi végig koncerteztük, végig turnéztük Európát, Japánt, Amerikát, keleti part, nyugati part, ilyen 2-3 hónapos turnék. És az rengeteg koncert. Uh-huh.
5: Iskolát hogyan tudtad mellettet csinálni?
6: Igen, az érdekes volt, igen.
5: Ja, értem. Igen. Hát egy zenésznek mindig sarkalatos pont.
6: Hát igen, voltak problémák, de igen, nem volt egyszerű.
5: Nem volt egyszerű,
6: de meg lehetett oldani, tehát uh-huh. tanulással, felkészüléssel, tehát megoldottuk meg, hát azért hát nem egy olyan, nem vészes szerintem, tehát meg lehet tanulni.
5: Nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon sok tanár egyébként, közismereti tanár megérti, hogy igen, a gyerek művész, ő ennek szenteli az életét, és neki ez az első, és mondjuk az 5-6 óra gyakorlás mellett neki még akkor szolfézs órára, hegedű órára, különböző zenei foglalkozásokra, meg ebben az esetben próbákra és turnékra kell járni.
6: Yeah.
5: Most emellett még a tanulás szinte egy lehetetlen vállalkozás.
6: Igen, igen.
5: Vagy hát minden esetre nagyon megnehezíti a dolgot.
6: Ugye ezt mi úgy oldottuk meg, hogy a Szentei tanár úr azt javasolta, hogy én magántanuló legyek hetedikbe, nyolcadikba.
5: Majd, ja, még általánosban.
6: Ez még általános, igen. Majd a gimnáziumot azt estin végeztem, hogy amit mondasz, nem jött volna össze.
5: Nem, persze.
6: Tehát egyszerűen se próbákon nem tudtam volna ott lenni, se, tehát nem, sem, biztos, hogy nem lett volna megoldás. Ez így működött, és ugye az valamivel talán könnyebb is volt, tehát ott nem volt annyira valamivel. De ott is ott követelmények voltak, és nem is volt egyszerű, de az amikor tudod, hogy mi a célod, akkor a másik dolgot, amit el kell végezni, mert el kell,
5: persze,
6: az már sokkal könnyebb.
5: Igen, hiszen az érettségi az szükséges.
6: Hogyan?
5: De egyébként az érettségi az mindenkinek egyforma, tehát
6: az egyforma,
5: egy gimnazistának, szakgimnazistának, vagy akár egy estin tanuló.
6: Igen, ott még a tanár, ugye esetében. Mindenki nagyon izgult, és akkor a tanárok mondták is, hogy itt arra kíváncsiak, amit tudsz. Nem arra, amit nem tudsz, úgyhogy az ott azért nagyon, ott azért voltak kedves emberek, de ettől függetlenül le kellett tenni. Persze, az nincs mese.
5: És a zeneakadémiai éveid hogy teltek? Ott is Szenthelyi tanárunknál kezdtem.
6: Így van, igen, ott nála voltam, hát sok gyakorlással, nagyon sok. Tehát abban az időszakban rengeteget gyakoroltam, főleg skálákat, etüdöket, és hát ugye a tanár úr növendékei rengeteget koncerteztek. Már nem csak a zenekarra, hanem úgy külön is. És ez egy óriási, szerintem nagyon nagy dolog, hogyha egy tanár ezt így tudja menedzselni, hogy a növendékei részt vegyenek tévéfellépéseken, vagy megjelenjenek egy fogadáson, vagy nem tudom, tehát ami nagyon-nagyon inspiráló. Uh-huh. És hát ugye megtisztelő, mert hogy te, mint hegedűs. Úgyhogy ugye a zenekari koncertek mellett. Uh-huh. És ott azért kellett gyakorolni, hogyha te szóloztál még emellett.
5: Tehát tulajdonképpen több pozitív hozadéka is van ezeknek a koncerteknek. Egyrészt ugyebár színpadi rutin, amiről már beszéltünk. Másrészt motiváció, hogy az ember akkor mindig felkészül ezekre a koncertekre, alkalomról alkalomra. De a tanár részéről is én azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan tanár van, aki ennyire lelkesen szervezett mindig
6: hogyne.
5: A növendékeinek, mint a Szentei tanárunk.
6: Bizony. És ugye neki rengeteg ilyen koncert sorozata volt.
5: Igen.
6: Például a Vajdahunyadvárban. És ott majd minden növendéke részt vett a szólóban. Tehát mondjuk egy Bach 2-3-as verseny, Vivaldi 2-ös verseny, és akkor mindig valaki más játszotta. Tehát ezek azért nagyon, nagyon, nagyon motiváló szerintem mindenki számára.
5: Versenyek voltak ebben az időszakban?
6: Én nem nagyon jártam versenyekre ebben az időszakban. Ugye a zeneiskolás Koncz János országos egedű verseny volt az utolsó, és van miatt, nem tudom, valahogy nem nagyon jártam versenyekre, viszont volt egy olyan meghívás Greensboro-ba, ez North Carolina-ban volt, egy amerikai karmester járta Európát, és keresett fiatal tehetségeket. És bejött az órámra meghallgatni, és aztán meghívott. És ez egy 6-7-es zenei tábor volt, ami hatalmas élmény volt. Tehát az egy... Én ott tanultam meg angolul például.
5: Aha. Hát igen. 6 hét alatt, hogyha az ember csak ez.
6: Egyedül voltam magyar.
5: Aha, igen, ez
6: és
5: fontos.
6: Ott nem volt lehetőség használni a magyar, és a világ minden részéről voltak zenészek. Mm. Tehát ez egy igazából két szimfonikus zenekar jött össze ezekből a gyerekekből, Amerikából, Kolumbiából, minden Kínából, Japán, mindenhonnan jöttek, és rengeteg kurzus volt, és nagyon, én ott találkoztam József Gingolddal, aki egy zseniális hegedűs és tanár volt. Uh-huh. Hát az életem egyik legnagyobb élménye volt neki játszani. És hát a Shlomo Mintztől kezdve Michael Tree, a Gwarneri Quartetnek a brácsása. Hát fantasztikus emberek tartottak ott kurzust. És hát minden héten volt zenekar, szimfonikus zenekar, minden héten más anyaggal, más programmal, és ugye volt egy Bartók koncert, hát ugye ki legyen a koncertmester, hát a magyar.
5: Természetesen.
6: Igen. Úgyhogy az egy plusz nagy élmény volt, hogy egy ilyen ifjúsági zenekarnak az élén ott játszottam a Bartók koncertet.
5: De jó.
6: Az nagyon nagy volt. Jó.
5: Te azért a pályafutásod alatt rengeteg nagy névvel játszottál már együtt.
6: Igen.
5: Többet már most is említettél, de Vágyi Imre Pimtől kezdve még sorolhatnánk.
6: Igen.
5: Sort.
6: Hát nem is tudom, miket mondjak, de úgy, akire én nagyon büszke vagyok, az például Jean-Pierre Rampal. Uh-huh. Ahogy ő fuvolázott egyébként, az is, én teljesen oda voltam érte, és az emberi oldala, hogy ő mennyire egy kedves és humánus ember volt, vele turnéztunk kétszer is, és hát hatalmas élmény volt vele beszélgetni, és meg úgy együtt lenni vele.
5: Igen, mert ezek olyan megközelíthetetlen embereknek tűnnek, hát, ugye? Tehát ezek olyan nevek, amik tényleg az ember gyerekkorában hallja ezeket a neveket, és hú, bárcsak egyszer találkozhatnék vele.
6: Igen,
5: és akkor egyszer csak ott van, és tulajdonképpen ugyanolyan ember, és ugyanolyan...
6: Abszolút.
5: Ugyanúgy el lehet beszélgetni vele is, mint mással, de és hogyne. Ezért ez egy óriási élmény egy zenész számára.
6: Hát hogyne. De említhetném Nigel Kennedy-t is például, aki viszont egy óriási fazon. Tehát egy ilyen... igazi ilyen ez a, hogy is mondják, ez a nagyon vidám, meg ilyen kicsit ilyen bohóc, tehát minden
5: de jó értelemben,
6: mindenben viccet, igen, csak aztán amikor elkezd hegedülni, akkor ott már nincs móka, tehát ott minden ott van. És rettenetesen tudatosan csinált mindent, tehát hogy a vicc mögött, amit te úgy láttál, hogy ez a, igen, halálosan komolyan minden, hát ugyanúgy, ahogy a Suzuki-nál, hogy mindenki volt számítva neki, tehát minden egyes vonóhely, tehát hogy az nagyon meg van tervezve nála. Uh-huh. Ja, úgyhogy vele is nagyon. De egyébként szóval mivel ugye a Szenthelyi tanár úr, hát ugye ők együtt nőttek fel, például Berkes Kálmán, Kocsis Zoltán, mi rengeteget játszottunk. Például a Kálmán is vezényelt a zenekart is, meg klarinétozott is, és ez fantasztikus volt. Még Kocsis vezényelt minket. Mm. És hát azért ilyen emberekkel nagyon, nagyon jó játszani. Mm-hmm. Hát az nagyon, nagyon, nagyon inspiráló.
5: Régen is, és most is rendszeresen játszol klasszikus zenekarokban, de ami érdekes még, az, hogy te nem csak klasszikus zenekarokban játszol rendszeresen, hanem te rendszeresen játszol crossover műfajokat is, és más zenekarokban is.
6: Igen.
5: Gyakran hallhatunk téged.
6: Igen, hát Talán a legelső volt, amikor így ebben kipróbáltam magam, az a, az a Freestyle Chamber Orchestra. 16-17 évvel ezelőtt körülbelül. És ez egy nagyon, nagyon érdekes felállás, mert úgy néz ki, hogy van egy klasszikus kabarazenekar, fafúvósokkal és egy jazz kombóval.
5: Jó, de jó.
6: És ez egy nagyon-nagyon érdekes felállás szerintem, és,
5: igen.
6: És ígéretes az egész, tehát hogy annyi mindent el lehet játszani egy ilyen együttessel, hogy nincs határ.
5: Tehát alapvetően azért jazz standardeket játszatok egy egészen újfajta hangzásvilággal, hiszen hogyha ezt fafúvósokkal és bodósokkal vegyítjük, akkor valami egészen különleges hangzást eredményez.
6: Hát nem teljesen jazz standardeket, hanem abból a műfajból mondjuk, de ezek inkább saját számok. Tehát hogy ezek kortárs darabok, csak akár ilyen értelmezésben, akár olyan értelmezésben. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon, nagyon tágítjuk a határokat.
5: Uh-huh. Ez egyetlen ilyen zenekar, amiben játszottál más műfajban?
6: Igen, és itt találkoztam Szirtese Dinamókussal, akivel már elég, vele is elég sok így formációnk van már, de a legfontosabb talán a kvintettünk, a Szirtes kvintet. Ott is általában az ő darabjait játsszuk, de más dolgok is előjönnek, tehát hogyha valaki felkér, akkor azt ő meghangszereli, megírja neki, és akkor mi közreműködünk azon, talán ami nagyon fontos, ami klasszikus, és az a kvártett, és a Sturz kvártettel szoktunk játszani elég sokat, és ez egy jelentős, tehát...
5: Sokáig játszottál az Operett Színházban is?
6: Hát azért nézőpont kérdése, két évig voltam az Operett Színház koncertmestere, 2017-től 2019-ig, és közben persze tanítottam, ami rettenetesen nehéz. Na, azt nagyon nehéz volt összeegyeztetni.
5: Tehát ez az, amiről beszéltünk még az elején, hogy nem biztos, hogy működik az, hogy valaki teljes értékű muzsikus, akár egy ilyen olyan zenekarban, amik rendszeresen felépnek, és emellett a tanítás, ami 20-akárhány órát vesz az ember életéből legalább.
6: Hát ez így van. Amikor szabadúszó vagy, tehát amikor neked szerveznek, vagy te szervezel koncertet, akkor ez működik. Viszont amikor van egy fajta próbarended, vagy egy szolgálat számod, amit teljesíteni kell, akkor az már nehézségekbe ütközik.
5: Igen, mert azt mondják, hogy akkor próba, nem tudom, szerdán 3 órakor, na de hát akkor jön a Pistike órára.
6: Hát persze. Uh-huh. Igen. Tehát azt igazából tehát ott rajtad kívül még 80 ember van. Akiknek beosztják az idejét, tehát ott nem lehet nagyon így egyénieskedni, tehát ott azért hogy is volt, voltam talán egy fél évig, amikor ilyen fizetett szabadságon voltam, vagy fizetés nélküli, bocsánat, már keverem, fizetés nélküli szabadságon voltam, és aztán utána visszamentem teljes állásban tanítani. Tehát az nagyon, nagyon, nagyon nehéz a kettőt összeegyeztetni.
5: Igen.
6: Ebben a műfajban szerintem.
5: Igen, mert azért a gyerekek is számítanak a tanárra, és hogyha a tanár megint nem jön, az úgy nem szokott
6: ebben
5: működni.
6: Ebben a korban talán legfontosabb az állandóság. Az, hogy te ott legyél azon a héten, amit megbeszéltek, kétszer, mindig. Uh-huh. Ha nem vagy ott, az nem lesz jó. Tehát nem fog annyit fejlődni a gyerek. Tehát vagy egy helyettes, vagy pótlás, vagy akármi, de mindenképpen, ha teheted, akkor az a két nap, ami meg van beszélve, akkor ott kell lenni.
5: Mit gondolsz, hogy melyik a fontosabb az életedben, a tanítás, vagy a koncertezés, vagy ez egyáltalán jó. Lehet, vagy kell különbséget tenni?
6: Jó kérdés. Hát nem tudom, hogy kell-e különbséget tenni. Nekem egyformán fontos mind a kettő. Én azt gondolom, hogy hogy én táplálkozom a koncertekből. Uh-huh. De ugyanakkor meg visszafelé is hat a dolog, mert amikor te elmagyarázod a gyereknek, hogy az hogy működik, ahhoz át kell gondolni. Uh-huh. És akkor így analizálni kell dolgokat. Általában az van, hogy én is így voltam vele, hogy általában művészek azok játszanak, és nem nagyon, tehát hogy lejátszák, és nem gondolják végig, hogy az miért úgy, hanem csak úgy az megvan, és nem gondolja végig, hogy az miért úgy van, de amikor el kell magyarázni, akkor ez most mi csináltam? Tehát, hogy az hogy kell, vagy mit kell csinálnom? Nekem az természetes, de a gyereknek nem. Ezért neki el kell tudni mondani, hogy az miért úgy van.
5: Én emlékszem, hogy amikor kikerültem a Zeneakadémiáról, és elkezdtem tanítani a Rajkóban klasszikus zongorát, akkor tulajdonképpen bennem is akkor tudatosult, hogy mi ez a hangpár, ami tulajdonképpen egy alapeleme a zenének, de ezt el kellett magyarázni a növendéknek, hogy akkor, tudom én, az első az egy picit súlyosabb, a második súlytalanabb. Igaz? Tehát, hogy ezeket az alapelemeket, ezeket tudatosítja az ember ilyenkor saját magában. Jó. És egyre tudatosabbá válik a művészi kifejezése. Na most ezek az alapok, de hogyha az ember konziban is tanít, én szerencsés voltam, és voltak középiskolás növendékeim, ahol azért már olyan darabok is előkerülnek, amiket már gyakran játszunk koncerten. És sokkal tudatosabbá válik egy művész, hogyha ha ezeket a darabokat akár tanítja is.
6: Hogyne.
5: De is
6: ebben teljesen egyetértek.
5: Kíváncsi lennék, hogy mit tervezel még a jövőre nézve?
6: Igen, hát most van egy nagy cél, hogy én találkoztam egy nagyon kedves hölgyel, aki Suzuki módszert tanít, és hát még évekkel ezelőtt, és mindig jóba voltunk, és találkoztunk, mindig szakmáztunk, és egyre jobban kezdett érdekelni az a dolog, hogy ők ezt hogy csinálják, és eljutottam oda, hogy akkor szeretném majd letenni a vizsgát, a Suzuki vizsgát, ezt a nemzetközi Suzuki vizsgát, és ez az első fokozat, az első könyvből, az 16 dal, uh-huh. És hát erre készülünk most nagyon, tehát hogy így elvileg azt hiszem szeptember vagy október, még nem tudom pontosan, lenne a vizsga, és addig kell felkészülnöm.
5: Uh-huh. Ez egy nagy kihívás, hiszen te nem a Suzuki módszerben nőttél fel, hanem a magyar oktatási rendszer alatt, és nagyon sokban különbözik, úgyhogy ez egy nagy újdonság akkor.
6: Hát igen, ezt állíthatom én is, igen, hogy különbözik.
5: Be tudod építeni a magyar oktatási rendszerbe?
6: Én mindenképpen szeretném. Tehát egyébként ezt lehet, Úgy van megírva a tanterv, hogy te taníthatod ezt. Tehát ezt is taníthatod, a szilvait is taníthatod, a magyart, a régi iskolákat is lehet tanítani. Tehát ezt is lehet tanítani, tehát be lehet építeni úgy, ahogy van. Nyilván vannak még helyi tantervek is, ahol viszont még pontosabban meghatározhatod, hogy mi legyen. De én úgy vettem észre, hogy ez rendkívül hasznos. Tehát akár, hogyha nem is teljesen az, de hogyha még kisebb dolgokat beépítek, már az is nagyon-nagyon hasznos lehet.
5: Én azt gondolom, hogy valahol a Suzuki módszer a digitális tananyagoknak a forrása. Hiszen hiszen az, hogy nyilván eleinte kazettán, aztán pedig CD-n kiadták ezeket az oktatói segédleteket, ez, és ezt hallgattatták a tanárok a diákokkal. Tulajdonképpen, ha most is léteznének, vagy hát néhány azért létezik digitális tananyag formájában, akkor ez valójában ez lenne.
6: Biztosan.
5: Tehát ennek a biztosan továbbfejlesztése. Hát
6: én például, ugye, amikor még egyáltalán nem is készültem ilyen vizsgára, hanem csak úgy érdekelt az egész, és valószínűleg onnan indult ez ki, hogy ugye pandémia alatt nem nagyon volt zongora kíséret. Uh-huh. Tehát nem tudtatok próbálni a zongora kísérővel, és én kitaláltam azt, hogy mi lenne, hogyha én olyan darabokat adnék mondjuk gyerekeknek, amiknek például van, megtalálta a zongora kísérete már a nem tudom, ki lehet-e mondani, tehát YouTube-on, és ezek általában a Suzuki-s darabok voltak. És hát egyszerűen kézzelfogható volt a változás, hogy mennyit gyakoroltak az otthoni zongora kísérettel, és ugye hát ezen a szinten még én is le tudom kísérni őket, tehát órán, hogyha jönnek, akkor én megkísérem őket, viszont tehát, hogy otthon hazamentek, elkezdték vele játszani, és már nem az volt, hogy bejön órára, hogy

0: A Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon. Rádió Dik.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 rádiódik. Fogod? Hoppá!
1: Szevasztok, hey!
2: Na ne! Nem igaz?
1: De igaz.

hogy valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Gáspár Laci az egyik legmeghatározóbb alakja a kortárs magyar könnyűzenének és televíziós szórakoztatásnak, akinek pályafutása a mély szegénységből a legnézettebb műsorok mentorszékéig vezetett. Karrierje hűen tükrözi a 2000-es évek hazai tehetségkutató robbanását, miközben ő maga a TV képernyőjén futó tehetségkutató stabil bástyájává és legrégebben szolgáló zsűritagjává vált. Az énekes nem csak szakmai tudásával, hanem nyers, őszinte és sokszor érzelmes karakterével vált a formátum kihagyhatatlan szereplőjévé. A gyökerek, a tehetségkutatótól a zenei élvonalig. Gáspár Laci története Balassagyarmatról indult, ahol rendkívül szerény körülmények között nevelkedett. A zene korán a menedékévé vált, autodidakta módon tanult meg énekelni és basszusgitározni. Az országos áttörést a Megasztár első évada hozta meg számára 2003-2004-ben, ahol a harmadik helyig menetelt és elnyerte az Év férfi hangja címet. Ez a műsor nem csak egy tehetséges énekest mutatott be a nagy közönségnek, hanem egy olyan küzdeni tudó embert, akinek a felemelkedése milliók számára szolgált inspirációul. Olyan korai slágerek, mint a Hagyd meg nekem a dalt, azonnal bebetonozták a helyét a rádiós játszási listákon és a magyar popzene fősodrában. Az X-faktor motorja és a mentor szerep. Bár zenei karrierje folyamatosan dübörgött televíziós személyiségként, az RTL klubos szerepvállalásaival lépett szintet. 2016-ban ült be először az X-faktor mentor székébe, azóta eltelt egy évtizede, a zsűri összetétele folyamatosan cserélődött körülötte, legutóbb például Majka, Bája Lex és Soler mellé tért vissza a stúdióba, de Laci pozíciója megingathatatlan maradt. Mentori stílusát két véglet határozza meg, amelyek tökéletesen kiegészítik egymást. Szakmai maximalizmus és zeneiség. Laci fülét nem lehet becsapni, ha egy versenyző hamis vagy hiányzik belőle a ritmusérzék, azt azonnal és kíméletlenül szóvá is teszi. Extrém érzelmi és empátiás szint, mivel ő maga is a nulláról építette fel magát, azonnal meglátja a jelentkezőkben a nyers tehetséget és a mögötte húzódó ember sorsokat. Képes könnyekig hatódni egy-egy tiszta produkció láttán, de ugyanilyen vehemenciával kell védelmére a mentorátjainak. Televíziós jelenlétéhez szorosan hozzátartoznak a legendássá vált, spontán humoros pillanatok, elszólások és a mentortársaival folytatott adok-kapok, amelyek generálják a műsor körüli beszédtémát. Folyamatos megújulás. Gáspár Laci titka abban rejlik, hogy képes volt elkerülni a nosztalgia hullámok csapdáját. Nem ragadt le a 20 évvel ezelőtti sikereinél, folyamatosan figyeli a modern zenei trendeket, bátran kísérletezik az aktuális hangzásokkal, legyen szó modern popról, trapről, vagy éppen a klasszikus funk és R&B elemek visszahozataláról. Legújabb klipjeiben és dalaiban, mint például a 80-as években, előszeretettel vonja be a családját is, megmutatva, hogy a magánéleti stabilitás és a zenei örökség továbbadása ugyanolyan fontos számára, mint a reflektorfény.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsort hallják. Benne a műsorszerkesztő, műsorvezetőt, dr. Suki Andrást. Mai vendégem Balogh Dezső, jazz és bárzongorista, aki közel 10 évig játszott Monte Carlo-i Hotel de Paris bárjában, a Bár Amerikánban. Köszönöm szépen, Dezső, hogy eljöttél és beszélgetsz velem.
4: Köszönöm a meghívást, Andriskám, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
3: Nagyon régóta vártam ezt a beszélgetést, mert régóta ismerjük egymást természetesen, főleg édesapáink révén, hiszen apukám és a te apukád, ők nagyon-nagyon jóba voltak, még a Rajkóban, meg a Száztagúban is közeli barátok voltak, úgyhogy mi is ismerjük egymást évtizedek óta, ne is mondjuk még egyelőre, hogy mennyi, de már nagyon vártam ezt a beszélgetést veled. Bemutatlak. Jazz, bárzongorista. És mondtad, hogy te klasszikust is játszol, tehát hogy beszéljünk például az utóbbi koncertjeidről, ahol aztán tényleg különlegesen állítodott össze a műsort. Mit játszottál? Ez is majd demonstrálja, gondolom, a széles repertoárt, amit szoktál
4: általában. Igen, hát törekszem arra, hogy lehetőleg a legmagasabb szinten, ami tőlem telik, tehát hallgatható állapotba hozni azokat a zenéket, stílusokat, számokat, tehát egy olyan repertoárt, amit az emberek szeretnek. Ugye nagyon fontos számomra, hogy elsősorban a közönségnek muzsikálok, ugye nem magamnak, persze én ugyanúgy élvezem, de őket szeretném elsősorban érzelmileg megmozdítani, szórakoztatni. És ugye mindenkinek más a stílusa, mást szeret, más zenét szeret. Van, aki a klasszikus felé hajlik, van, aki a jazz felé, van, aki a popzene felé, valaki a slágereket, van, aki a valcerokat, most úgy tudom már, mint mondják. És megpróbálok mindenkit kiszolgálni. Tehát, hogyha most volt egy pár nagyobb ilyen szólókoncertem, és ezt most kezdtem el körülbelül egy éve, másfél éve, és nagyon nagy siker volt, hála a jó Istennek, olyan jól sikerültek. Egyrészt meg voltam lepődve, mert jó, hát nagyjából ismernek azért külföldön is, és de annyira nem, hogy egy teljes komplett telt házat, sőt, nem volt elég hely. Tehát mikor megérkeztem a helyre, akkor mondták, hogy hát még a mai napon is vissza kellett 30 embert utasítaniuk, mert már nem fértek be. És ez nagyon jó érzés volt. Egyáltalán az emberek érdeklődnek ez iránt. Ugye ők is érzékelik, hogy ez egy széles paletta, és hogy itt mindenki megtalálja a magához közel álló zenét. Úgyhogy minden szólt. A klasszikus, hát a fő stílusom, ami hozzám ugye az alapok számomra, a klasszikus és a jazz zene. De minden szerintem ebből jön. Tehát ugye, ha ez a kettő valakinél megvan, akkor tudja ezt a két nyelvet beszélni, akkor valójában olyan, mint a latin, hogy utána minden nyelv könnyebb.
3: Nagyon jó.
4: És akkor utána minden, mondom, ami belefért. A pop zene, a külföldi régi új slágerek, a klasszikus zene.
3: És akkor ilyenkor van mondjuk egy Lady Gaga szám, tegyük föl, és akkor azt mondjuk átalakítod a saját stílusodra, jazzesebbre, vagy egy kicsit klasszikusabbra, vagy egy picit az, ami belőled jön?
4: Igen, igen. Kialakult egy ilyen egyéni stílusom, mondhatom azt, ami jó, hát persze sok mindenkinek van, aki így szórakoztató zeneiparban, vagy bárzongoristaként említheti magát. Én úgy érzem, hogy én amikor játszom, abban ki lehet hallani a jazz alapokat, a klasszikus alapokat, és egy egyéni ízlést, egy egyéni tastinget. Tehát, és ezt az emberek nagyon szeretik. Hál' Istennek azok a visszajelzéseim, hogy meglepődnek, hogy most akár például, amit te mondtál, hogy Lady Gaga számot, ugye én folyamatosan fejlesztem magam, tehát amik vannak, meg hát kérik is, ugye többnyire én ilyen öcsillagos szállodában játszom, koncertek vagy klubozások mellett, amit én nagyon szeretek, mert megadta Jóste most a lehetőséget, hogy olyan körülmények között és olyan zenei eszközök mellett, olyan kondíciók mellett muzsikálhatok, mint hogyha minden nap egy elég magas szintű koncertet adhatnék. Ugyanis mind akusztikailag, mind hangszerügyileg, mind közönségügyileg ez egy magas szintű hely, ahol játszom. És ott az emberek értékelik ezt, tehát nagyon sok visszajelzés van, nagyon sokszor odérnek hozzám. Ugye nekem fejlesztenem kell magam, be is kérik ezeket a számokat, zenéket, nagyon sok mindent, el se hinnéd, hogy miket bekérnek manapság az emberek. Persze elmegy egy rossz irányba is mostanában sajnos az új generációnak a színvonala. Tehát ugye ezek a social médiában, ezek a...
5: Ja, amik terjengenek
4: zene, ilyen... Igen, ezek a 3-4 akkordos, meg ezek az altató zenék, amikért egyszerűen rajonganak, és amik nagyon szépek, csak hát most eddig, amíg bekértek egy, mit tudom, egy nagyon ritka Sinatra számot, vagy ilyesmi, most ezeket kérik, de sokszor. De bekérnek ugyanúgy ilyen mostanában, tehát pár hónapos popzenéket is, és azt én megtanulom, és úgy formálom, hogy utána nagyon meg vannak lepődve, hogy fú, hát ez a zene, ez ugyanaz, de hogy ilyen stílusban még ők ezt nem hallották, és hogy mennyire tetszik. És ezek köré építek sokszor koncertet is, tehát, mert tudom, hogy az emberek ezt szeretik, és minőséginek találják.
5: Na most ez egy nagyon érdekes kérdés, ez az egész bárzongorázás, hiszen ez valójában arról szól, hogy akkor vannak bizonyos dalok, számok, és ezt a te saját stílusodban előadod. Egyébként ettől jó egy igazán kiváló művész, hogy ráismerünk az ő stílusára. És lehetséges, hogy még a régebbi generációból, tehát az idősebb korosztályból időnként azt gondolhatják egyesek, hogy hát a bárzongorista feladata azért nem olyan nehéz, mint mondjuk egy klasszikus zongora művészé, vagy egy jazz zongoristáé, de hát ilyenkor jön egyből a példa, hogy hát ott volt Cifra György is.
4: Így van.
5: Aki viszont a 20. század legnagyobb klasszikus zongoristája, és én azt hiszem, hogy a 20. század legnagyobb bárzongoristája is lehetett.
4: Bizony.
5: Habár így ez még nem lett kimondva, de biztos vagyok
4: de
5: benne,
4: mondták
5: hogy...
4: mondták őt abban az időben, igen, tehát őt ugye mondták, hogy ő volt egy bárzongorista időszaka is.
5: Bizonyám.
4: Ebből kereste a kenyerét, és hát igen. Az esti füstös éjszakában ő bizony elég keményen nyomta órák hosszan át hajnalig, bizony. Reggel 4-ig... ezek, amit ő imádott.
5: Nagyon szeretett. És nem is akár milyen minőségben.
4: Bizony.
5: Tehát, hogy itt a lényeg.
4: És pont ezért mondom azt, hogyha te is kérdezted, sokan kérdezik, hogy most te végül is akkor mi vagy? Jazz zongorista, klasszikus zongorista, bár zongorista, vagy mi? Hát, hogyha ugye szerintem az egyik legösszetettebb műfaj a bárzongoris.
5: Így van.
4: Bárzongorázás.
5: Így van. Így van.
4: Csak nem mindegy, hogy melyik aspektusból nézzük. Ha most a régi időknek a bárzongorázását nézzük, az megint egy más jellegű volt, bár az is a jazzen alapult. Azt is nagyon sokan magas szinten művelték.
5: Így van. Tehát, hogy még a klasszikus zenészek is egy jó bárzongoristára azért felnéznek, mert az egy olyan speciális tudás, amit ők tudnak, amivel nem mindenki rendelkezik. Tehát ez egyáltalán nem degradáló, sőt, itt a minőség, hogyha olyan, az...
4: Én úgy gondolom, hogyha valaki jó klasszikus zongorista és jó jazz zongorista, abból lesz a legjobb bárzongorista.
5: Ez így van. Szóval az még egy harmadik.
4: Ha még van hozzá egy harmadik jó ízlése is,
5: az nem árt.
4: Egy zenei, jó zenei ízlése is, ami tudja, hogy mikor mit szabad eldurrantani, akkor az szerintem az nagyon jó dolog, nagyon tetszetős dolog lesz.
5: De valahol ez a bárzongorázás kicsit hasonlít arra, mint amikor egy cigány zenekarban a jó prémás, mondjuk egy Lakatos Sándor, és szórakoztatja a vendégeit. Hát azért az
4: persze,
5: egészen
4: nagyon
5: más.
4: Fontos.
5: Persze,
4: nagyon
5: mint
4: fontos.
5: Amikor a koncertteremben hallgatunk egy hegedű művészt, de mind a kettőnek megvan a létjogosultsága és a helye, és ha mind a kettő a legmagasabb minőséget képviseli, hát az felülmúlhatatlan.
4: Hát ugye ezt tehát ugyanez, és ez az egyik gól, úgymond gólom, tehát célom, hogy most pár éve dolgozok ezen a szólókoncertes. Eredetileg két zongorával akartam, aztán ez átalakult a lehetőségek alapján, meg ahogy az emberek reagáltak, most szólóvá, hogy ezt a fajta stílus, tehát amiben minden meg... Tehát most azt mondom, hogy Stevie Wonder, ha azt mondom, hogy minden megharmonizálva szépen, de ugyanakkor improvizatív van, tehát nem hangról hangra lejátszva, ahogy le van írva. Tehát, hogy legyen egy szabadság ugyanúgy dolognak. És ugyanúgy egy széles repertoárral lévő koncerteket. És ugye én ezért mondtam, hogy ha most a Cifra György bárzongorista volt, akkor nem azért, mert én olyan jól játszom, mint a Cifra György, de ő egy magas színvonalat képviselt a bárzongorázásban. Akkor nyugodtan engem is hívjanak bárzongoristának, mert én nekem az a célom, hogy egy színpadi muzsikává alakítsam át ezt a műfajt. És úgy, hogy mindenki megtalálja benne a maga örömét. Tehát sokszor például, hogyha hotelben játszom, nagyon sokszor jönnek be úgy vendégek, hogy rám néznek, ugye csak látják a nagy zongorát, megijednek. Tehát gondolom, hogy sok rossz élményük, tapasztalatuk van előzőleg, és egyszer csak azt látom, hogy sírva fogad valamelyik vendég, de ezt komolyan mondom, és ez olyankor jó érzés, és utána úgy állnak föl, hogy órákig köszöngetik. Tehát egy fanyolú arca jönnek be, és még köszönni sem akarnak. És utána úgy állnak föl, hogy azt mondják, hogy you made my day, vagy hogy ez volt a nap fénypontja, hogy téged hallgattunk. Hmm. És ez jól esik, mert akkor azt gondolom, hogy van értelme. Meg ez is egy célom, hogy érzelmet kiváltani az emberekből. Tehát nekik játszom, és ha őket megérintem bármilyen szempontból, a zenémmel, akkor már
5: volt értelme.
4: Már volt értelme, uh-huh. Igen.
3: Most hallgassunk meg egy dalt a YouTube Advantage of Me, Balogh Dezső előadásában.

0: Egy picit térjünk vissza most a gyökerekhez. Zenés családból származol te is, ami nagyon-nagyon sokat jelent természetesen.
1: Bizony, hát nem csak nagyszülőkig, nagyszülőkön túl is visszamenőleg, de akit említenék, ugye elsősorban az édesapám és az anyai nagypapám, aki egerdíszpolgára volt, a Grand Hotel Egernek és a szolnoki primás versenynek a győztese volt a zenekarával, és a Grand Hotel Egerben 25 évig muzsikáltak ezzel a bandával, és nagyon híresek voltak, cigánybálókat is muzsikáltak, és nagyon nívós eseményeken ők voltak a zenekar. Egy elismert ember volt, egy fantasztikus, humorú és zenei stílusú muzsikus volt. Ő is nagyon felkészült volt, és nagyon jó bandája is volt. Ő volt az egyik felmenőm, akit úgy említenék, a másik pedig édesapám, ugye sajnos ő sincs már köztünk 2020 óta, aki az Állami Népi Együttes klarinétusa, szólistája volt, ugye szintén 25 évig, és a 100 tagú cigányzenekar egyik alapító tagja, 84-es, 85-ös alapításkor ő volt az egyik, aki és szintén a szólistája volt 30 évig. És
0: persze ő is a Rajkó zenekarban kezdte.
1: És ő is a Rajkóban kezdte, nagyon sok mindenkivel, a te édesapáddal együtt, és még nagyon sok jó cigánnyal együtt, akik mind, az a generáció az mind legenda lett. Igen, gondolom, hogy akik ott abból a nehéz időszakból kikerültek onnan, mindenki tudta, hogy mit kell csinálni, és hogy kell muzsikálni.
0: Meg hát aki Farkas Gyula szárnyai alatt nőtt fel, hát ez már eleve egy válogatott társulat volt, hiszen a felvételi is, a bekerülés a Rajkó zenekarba. Mekkora válogatás volt?
1: Igen, azt tudni kell, hogy ugye édesapám egy szál klarinéttal érkezett föl, 11-12 évesen Ózdról, ugye mint kollégiumba bekerült, tehát teljes családi, távol a családtól, tehát úgymond családi támogatottság nem volt a közvetlen közelében. És hát azért a világ hírnévig vitte. Tehát innen a semmiből, és lehet azt mondani, hogy akkoriban ugye csórók voltak a gyerekek, hiába támogatták a szülők őket. Hát tudjuk, hogy milyen idők voltak akkor, és milyen nehéz volt megmaradni abban az időben. De ő tényleg, tehát fölépített valamit a semmiből, ami nagyon példaértékű, és szerintem hagyott az utókornak nagyon sok minden. Több ezer rádió, tévé felvétele van, és bejárta a világot. Lehet azt mondani, hogy a világ majdnem összes országában volt koncertesztek.
2: Most hallgassuk meg idősebb Balogh Dezsőtől a Párizsi nyár című számot a 100 tagú cigány zenekar kíséretében.

0: és még a családi felmenőimhez meg szeretném említeni Lakatos Miklós nagybátyámat, a nagyszerű Prímást, aki úgy gondolom, hogy Magyarország egyik legnagyobb szaktekintélye a cigányzene terén is. Ugye, hát nekem rokonság, mert az én anyai nagymamám Lakatos Margit, tehát a Lakatos család ugye innen van.
1: Egy ilyen családban felnőni egyrészt nyilván felelősség is, kihívás is, és hát azért óriási támogatás.
0: Igen.
1: De hogy érzed? Tehát, hogy nyilván akkor édesapád kezdett el veled foglalkozni zeneit.
0: Az az igazság, őszinte vagyok neked, hogy ő mindig büszke volt rá, hogy ugye mindig azt mondogatta az elején, hogy gyakoroljál, mert tróger leszel, ha nem gyakorolsz. Ugye ezt nagyon sokáig hallgattam, aztán ugye amikor elértem egy szintet, hát mint mindenki már.
2: Így van.
0: És amikor elértem egy szintet, utána meg már büszkén mondta mindenkinek, hogy ezt a gyerek magától ért el. Persze segített, tehát meg nagyon, nagyon, nagyon sokat köszönhetek annak, ahova, tehát a tanárokhoz, ahova beprotezsált, beiratott. Mm. Tehát ugye megadtam az utamat. De az az igazság, hogy a zongorát elsősorban a nővéremnek vették. Én 5 éves voltam, mikor a nővéremnek vettek egy zongorát, egy Zimmermann pianinót, egy vadonatúj gyönyörű szép zongorát, de ő állandóan táncolni akart. Aztán ő belőle az Állami Népi Együttes szólistája, és elismert koreográfusa lett azóta, és én lettem a zongorista, mert én meg 5 évesen nem hagytam a családot aludni, már kora reggel ütöttem a zongorát, és fülből játszottam, amiket a tévében hallottam. És nem tudták elképzelni, ki zongorázik. És ment egy kis 5 éves gyerek ott két kézzel zongorázgatott, és mondta, azonnal be kell iratni.
1: És akkor utána... És hogy kerültél végül is akkor az állami zeneoktatás keretébe?
0: Hát ugye beiratta, ugye én az Alsóerdősor utcai általános iskolába jártam, és ott tanított a Molnár Antal zeneiskolából, ott voltak, pont ebben az iskolában voltak a kirendeltségek, és ez egy 7. kerületi nagyon erős és nagyon jó tanárokkal megáldott iskola volt, zeneiskola.
1: Ja.
0: Sokat köszönhetek nekik. És a nagyszerű tanárnőhöz, Iccés Vilmához kerültem, ő klasszikus zongorista volt. Ő ott tanított, tehát végül csak iskola után be kellett mennem hozzáórára.
1: Na jó, de azért ez is egy kiváltság volt, hiszen azért aki Iccés Vilmától tanult, azok a növendékek azért kiemelkedők lettek gyakran.
0: Igen, igen, nagyszerű, hát nagyszerű pedagógus, sőt, tanárnő, egy nagyszerű ember.
1: Igen.
0: Te személyesen is ismerted őt.
1: Sőt, hát én jártam hozzá a zeneakadémiai idő alatt hospitálásra, tehát a zeneakadémisták nála tanulták azt, hogy hogyan kell tanítani a kicsiket. Tehát igen, azért ez egy
0: csodálatos stílusa volt hozzá. Tehát megszerettette a hangszert. Uh-huh. Nem mint sajnos pár rossz tanár, akik miatt sok tehetséges gyerek lerakta a zongorát, hallottam olyat, a hangszert. Nem, ő megszerettette, és mind technikailag, mind stílusérzékileg nagyon bele súlykolta az emberbe, hogy hogy kell csinálni. Úgyhogy nagyon sokat köszönhetek neki tényleg.
1: Tehát ez egy jó indulás volt, ez egy jó alapeleve.
0: Igen, igen, igen. Ő nagyon szerette volna, ha klasszikus pályán maradok, mert gyorsan haladtam, és már kisgyereknek elég jó technikám volt, és nagy technikát, darabokat adott, már kicsinek is emlékszem. De hát észrevettem, mivel én állandóan beleimprovizáltam, meg szerettem improvizálni, meg elferdítettem a darabokat egy kicsit ilyen jazz akkordokkal, és akkor már látták ők is, hogy nekem ez nem lesz olyan módon elég, hogy nem tudom annyira kifejezni. Persze, hogyha játszom a darabot, akkor ki tudom fejezni a saját elgondolásomat a darabra, de az egyéniségemet és a lelki világomat inkább, amikor a saját harmóniáimmal, a saját dallamaimmal, a saját improvizációmmal, az adott szituációban, az adott pillanatban, az adott hangulatban, hogy mi jön ki az emberből. Mert mindig máshogy ki. Ugyanaz a szám, amit mondjuk én játszom 30 éve, mai napig nem tudom ugyanúgy eljátszani. Mert attól függ, milyen hangulatban vagyok.
1: Igen. Most következzék egy dal Kawano Nagare no Yo-ni, Balogh Dezső előadásában.

0: Hát ez az alkotói folyamat, ami az előadás közben megszületik, ez lényegében a jazznek is, meg persze a bárzongorázásnak is a lényege. A klasszikus zongorában is azért ez tetten érhető, de más szempontokból. Úgyhogy vannak, akik pont ezért szeretik a klasszikus zenét, vagy pont ezért szeretik a jazz zenét, akár játszani, akár tanulni. De te hogy ismerkedtél meg a jazz zenével? Ezt egyébként mindenféleképpen említsük meg, hogy azért neked vannak olyan rokonaid is, akik kiemelkedőek jazzben is. Esetleg rajtuk keresztül? Mondhatnám itt Csík Gusztávot például.
1: Igen, a Guszti bátyám, igen. Az a helyzet, hogy én mindig tudtam róla, és ugye gyerekkoromban meg láttam a tévében, a jazz koncerteket adtak, még akkor az M1-en, M2-n mentek jazz pódium, meg nem tudom micsodák, és akkor ugye tátott szájjal néztem még, tehát még teljesen az elején voltam, hogy mekkora sztár is, hogy zongorázik, tehát úgy kuriózunk. De mi nagyon sokáig nem találkoztunk. Sokszor beszéltünk telefonon, de mivel ő is Svájcban volt többnyire, mikor ő Magyarországon volt, akkor már én voltam külföldön, vagy én nem voltam otthon. Tehát mindig elkerültük egymást. Uh-huh. És az az érdekes, hogy pont Svájcban találkoztunk, szemtől szembe először. Úgyhogy ez egy nagyon furcsa fintora volt az életnek, hogy annyi beszélgetés, meg telefonálgatás után végre összefutottunk, úgyhogy egy helyen muzsikáltunk. Igazándiból lehet azt mondani, egy szilvesztert. Igen, végülis ott, ahol most is vagyok. Ugye én voltam a stabil zongorista ott, és ő megjött szilveszteri partit, vagy szilveszteri koncertet muzsikálni. Az énekesével is. Uh-huh. És így akkor találkoztunk így először.
0: És akkor a jazzzel viszont hogy ismerkedtél meg? Tehát nagyon érdekes. Nyilván a családon keresztül, vagy így a...
1: Nem, képzeld, nem, mert ugye én ilyen nappal a cigányzenét hallottam otthon, apujékat a rádióban, a lemezeken, a Horváth Pista lemezek, a Berki László lemezek állandóan szóltak otthon, meg a rádióban a Jó EBT szólónak, akkor mind abból is ők folytak.
0: Így van.
1: De nem tudom neked megmondani, egyszerűen mikor meghallottam egy swinget, de ugyanígy voltam a latin zenével. Tehát mai napig a swinget, jazz zenét, egy szalzát meghallok, és elkezd forni a vérem, nem tudom ez hogy. És tudod, akkor még más lehetőségek voltak, nem volt YouTube, nem voltak letölthető dolgok, kiskazett, és bizony, hogyha ment a tévébe valami azon a pár csatornán, akkor én oda tettem a két kazettás magnót, aki abban a korban van, az emlékszik. Lenyomtam a rekordgombot, és fölvettem kazettára a tévéből, fölvettem kazettára.

0: beraktam, és úgy mondom, mi ez, hát állatmodra muzsikáltak, olyan modern jazz, hogy, hogy mai napig is kevesen. Fú, mondom, mi ez, hát ezt nem is lehet hallgatni. Aztán ma meg az egyik kedvenc albumom, hogy mennyit változik az ember.
1: Persze,
0: hát
1: igen.
0: Imádni való, hogy muzsikálnak.
1: Ezekre meg kell érni.
0: Igen.
1: Kik voltak még a meghatározó tanárok, akik az életedben úgy a pályádat segítették?
0: Ugye a klasszikus után elég korán, 11 évesen bekerültem, a édesapám beiratott az OSK-nak a másik kirendeltségébe, tehát nem a Szófia utcában, hanem a Rózsa Ferenc utcában, ami a vasutas szervezetek szakszervezet zeneiskolája volt papíron, de ugyanazok tanítottak, mint az OSK-ban többnyire. Garai Attila ugye egy ajtóval arrébb volt, mint ahol én tanultam. Én a Csonka Emil tanár úrhoz kerültem. Áldja meg az emlékét a jóisten, mert csodálatos tanár volt, és tudod, abban az időben úgy folytak az órák, hogy volt egy nagy album, oda le voltak kézzel írva a slágerek, ugye, mert manapság hogy tudsz mondjuk egy, most azt mondom, hogy egy, nem is tudom, most csak egy hülyeséget mondom, Guantanamera, vagy egy Feelings, jó, most már le tudod tölteni, de akkoriban az volt, hogy le kellett ezt írni kézzel, és ezek le voltak írva kézzel egy albumba, és neked azt ki kellett másolni minden órán. Szegény édesanyám, ő, amíg én zongoráztam, órán voltam, ő addig másolta a következő órára már a kézzel, úgyhogy ő szépen kottázik mai napig. Úgyhogy ő volt, és közben vettük föl kazettára a tanulnivalót, tehát amit fölzongorázta nekem a Csonka Emil kazettára, hogy halljam, hogy miről van szó. És aztán ez is szerintem nagyon ízléses, nagyon felkészült zongorista volt, nagyon sokat Hollandiában zongorázott, nagyon sokat kiárt. Sajnos nem tudom, mi van vele, ezúttal is, hogyha valaki tud esetleg információval, nem tudom, hogy éle még, vagy hogy mi van vele, mert abszolút nem látom, nem hallom sehol. Tehát, de ő egy nagyszerű zongorista volt, és sokat köszönhetek neki is. És aztán utána, még az általános iskola után a postázeneiskolában a híres Márkus Tibor tanár úrtól tanultam, őtőle is nagyon, nagyon sok mindent, elméletet, jazz elméletet, jazz történelmet, és persze jazz zongorázást is. És akkoriban már én elkezdtem járni privát úton a Kácsihoz, az Olá Kálmán nagyszerű mesteremhez, és őtőle nagyon sokat tanultam. Őtőle azt hiszem 2 évig jártam hozzá, de szerintem ez dobott a legtöbb. Ő nyitotta meg a szememet, az egész rálátásomat a jazz zongorázásra legjobban. És egy pár alkalommal az idősebb Szakcsillagatos Béla bácsihoz is volt szerencsém elmenni tanulni, aki egy tündér és fenomenális koponya és zenész, és egy teljesen komplex zenei művész volt. Sajnos, hogy róla is múlt időben kell beszélnünk. De hát annyi mindent hagyott hátra a következő generációnak zenéileg, hogy hál' Istennek van mit hallgatni tőle, úgyhogy.
2: Balog Dezső, jazz és bárzongoristával készült riportom első részét hallgathatták meg. Tartsanak velünk a jövő héten is, az interjú folytatásának érdekében. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Súki András volt. A viszont hallásra.
3: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon, Rádió Dik.
3: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Mindenki közös érdekének tartják a független közmédia testület szakmai jelöltjei, hogy a választási eljárás legitimizációjához ne férhessen kétség. Ezt kedden közös nyilatkozatban rögzítették, miután a Tisza párt kezdeményezésére elmaradt a meghallgatások az Országgyűlés Művelődési Bizottságában. A Bayer Judit média jogász közösségi oldalán megjelent Kollár Árpád költővel, irodalomszervezővel és Sükös Miklós szociológus médiakutatóval közös nyilatkozat szerint a jelöltek szakmai képviselőként továbbra is elkötelezettek a magyar közmédia demokratikus megújulása mellett. A főváros elkészítette a Népliget megújításának terveit. Az első lépés az öntözés kiépítése lenne a park alatt megbújó szürke vízvezeték kihasználásával, közölte a főpolgármester kedden Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, ehhez és a park további fejlesztéséhez keresik a kormány partnerségét, mert a Népligetben az állam is tulajdonos. Az új kormány nem csak a planetárium felújítását tervezi, de a Népliget közelében épül meg a közlekedési múzeum és az egyébként is kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkező park új vasúti megállót is kap a déli körvasút keretében. Már csak önmagának a parknak kellene új erőre kapnia, jegyezte meg. Megműtötték a vadászreplő baleset pilótáját kedden. A beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán számolt be arról, hogy a Honvéd Kórház főigazgatójának tájékoztatása szerint megműtötték a pilótát. A műtét sikeres volt, teljes felépülés várható, közölte. A miniszter kifejezte reményét, hogy a pilóta mielőbb újra repülhet. Neki ez a legnagyobb kívánsága, nekünk sem lehet más, fogalmazott. A repülőgép balesetéről először Magyar Péter miniszterelnök számolt be Facebook oldalán hétfőn délelőtt. Később Körtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára azt írta, a pilóta kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte azt a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. A rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak, 252-t elfogtak, 195-öt előállítottak, illetve 64 biztonsági intézkedést hajtottak végre a fővárosban az átfogó rendészeti fellépés első hónapjában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, az átfogó rendészeti fellépést az elmúlt hónapok tapasztalataira építve indították. A július közepén meghirdetett akcióban Budapest több pontján hajtottak végre célzott közterületi ellenőrzéseket a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. A BRFK, a készenléti rendőrség, az önkormányzati rendészeti szervek, a polgárőrök és más partnerek részvételével tették hozzá.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvenciáján. A Roma Szalon című kulturális műsort hallják. Benne a műsorszerkesztő, műsorvezetőt, dr. Suki Andrást.
4: Mai vendégem Balogh Dezső, jazz és bárzongorista, aki közel 10 évig játszott Monte Carlo-i Hotel de Paris bárjában, a Bar Amerikában. Fiatalon azért részt vettél versenyeken is. Melyik volt az, amelyiket kiemelnéd ezek közül?
5: Hát 16 éves volt, amikor a Magyar Rádió megrendezte az első Magyar Rádió, Füsti Balogh Gábor
4: jazzzongora tehetségkutató verseny.
5: Igen, hát ugye én akkor kezdtem úgy igazán belemenni a jazzbe, tehát még akkor voltam így átalakulóban, és ott amúgy egy fordulóban voltam, emlékszem, a Gitánó Nagy Lacinak a bátyja, a Nagy Lajoskával, és a Balázs Elemérnek az öcsével, a Balázs Józsikával. Úgyhogy egy fordulóban voltunk így hárman barátok, úgyhogy aztán, ha jól emlékszem, a Józsika jutott tovább, hát ő már akkor nagyon jól zongorázott, és megérdemelten ő jutott tovább. Tehát utána volt a Postázeniskolának egy ilyen országos versenye, azt megnyertem a Triommal, Jazz 2000 néven. Ott a Gonda tanárról volt az egyik főzsűri. És hát legközelebb pedig az meg nem olyan régen volt a 2014-es bárzongorista verseny, amit az országos bárzongorista verseny, amit sikerült megnyernem.
4: Akkor azért már idősebb voltál. Persze. Fontosnak tartottad, hogy nem csak fiatalon, hanem azért már érett korodban is megmutasd a tehetséged? Vagy kipróbáld magad?
5: Igazándiból úgy alakult, hogy milyen érdekes, pont a Zökrös Ottóka barátom, zongorista kollégám, ő osztotta meg a Facebookon a bárzongorista versenynek a felhívását. Uh-huh. És én emlékszem, hogy pörgettem, és látom, hogy és ki volt írva, hogy fordulok hétfőnként. Nem hétfőnként? Hát én nem muzsikálok hétfőnként, az volt a szabad napom. Nem mondom, már csak diliből is, mert láttam, hogy nagyon sok ismerős jelentkezett. Hát mondom, ott nagyon nagy hangulat lesz, ott akkora millió lesz, hogy ott meg kell jelenni. És elmentem igazándiból, tehát ez egy ilyen bulinak indult. Aha. Az egész. Aztán, de jó. Aztán sikerült megnyerni. Nagyon érdekes volt, mert a döntőre pont előtte való éjszaka értem haza Japánból. Kim voltunk egy 3 hetes turnén, és ugye jetlag, ugye nem voltam még átállva, de ez annyiban volt jó, hogy olyan fáradt voltam, hogy nem volt erőm izgulni. Nem voltam abszolút stresszes, tehát nem. Mondom, lesz, ami lesz. És hát sikerült megnyerni, hála Istennek.
4: Amikor 10 évesen elmentél ezekre a versenyekre, akkor már tudtad, hogy a jazz lesz a fő irány, és ez lesz a te utad.
5: Igen, hát mondom, egy ilyen láthatatlan erő mindig húzott a jazz felé. Már mondhatom azt, hogy 6-7 éves korom óta. Uh-huh. Pedig, ami azért érdekes, mert ugye mi elsősorban ugye a színpadi zenekari zene, ugye a vonós zene, és a cigány zene irányába voltunk. Ugye millió koncertet, előadást hallottam a Magyar Állami Népi Együttesbennek a közönségében ülve, amikor édesapámék muzsikáltak a nagyzenekarral, ugye táncosok, ugye a Magyar Állami Népi Együttesről beszélünk. És ugye én igazándiból, tehát ezt hallottam otthon, ez volt előttem. Uh-huh. Hogy nekem a jazz, hogy honnan jött, igazándiból nem tudom megmondani, volt egy affinitásom mindig felé, és én azt mondom, hogy mindenkinek a sorsa meg van írva, meg van pecsételve, nekem ez volt, tehát mert én tényleg valamelyik riportban mondtam, hogy, vagy írták le, hogy 12 éves korom óta céltudatosan megyek ez a műfaj felé, és ez igaz. Uh-huh. Tehát én nem véletlenül, én amikor otthon gyakoroltam a kis szobában, és mindig azt mondtam magamnak, hogy néha, amikor elfáradtam, tudom, amikor már órák hosszat gyakorol az ember, és leül, és megfáradva, háta leszakad, akkor minek csinál, és akkor mindig egy hang mondta, hogy csináld, mert lesz értelme, és te ki fogsz kerülni ebből a kis szobából, és olyan helyekre fogsz eljutni, ahova más nem nagyon. De ezt komolyan mondom neked, tehát nem viccelődök. Egy hang mindig ezt mondogatta nekem, és mondom, jó, hát akkor csinálom. És toltam, és nem azt mondom, hogy egy kicsit azért rögös volt az út, tehát mindenkinek vannak ugye hullámvölgyei, de a Jóisten segedelmével úgymond sikerült megvalósítanom az elképzelésemet.
4: Szóval beszéljünk egy picit a tanulási folyamatról, hiszen aki klasszikus zenével kezd, azért azt tudja, hogy egészen másfajta tanulási módszert igényel a klasszikus zene tanulása, mint akár a jazz, vagy a tánczene, vagy a bárzene, mondjuk így, a szórakoztató zene összefoglaló néven, illetve ezeknek a tanulása. Hiszen amikor mondjuk jazz vagy szórakoztató zenét tanul az ember, akkor az többnyire kézről. Amikor viszont klasszikus zenét, az viszont csak kottából. Tehát gondolom, hogy azért Itz és Vilma néni biztos rád szólt, amikor nem kottából akartad tanulni mondjuk a darabokat.
5: Persze, megesett egy jó néhányszor. Aztán, mert sokszor mondtam neki, emlékszem kisgyereknek, hogy Vilma néni, nem értem ezt a részt, hogy most ez hogy van, akkor meg tudnám mutatni? Igen, és akkor lejátszotta nekem, és akkor fülből, ugye, fülből is megnéztem a kezét, és utána ponyára lejátszotta. Nem szerettem kottát alvásni gyereknek. Uh-huh. Nem tudom, valami gyerek, aki szeret.
6: Hát pont erről van szó.
5: És aztán már nem tudom, a tizedik alkalommal, amikor ezt megcsinálta, hát ugye levágta, hát rájött, hogy hogy én ezt miért kérdezem. Aztán azt mondja, legközelebb, amikor kértem, mi van, hogy meg tudnám mutatni, ezt az életbe többet, azt mondja, ha itt ülünk 10 óráig, akkor is ki fogod bogarázni, este 10-ig ki fogod bogarázni a kottát, azt mondja, én meg nem mutatom neked. Úgyhogy persze, klasszikus zenében, hát nem tudom, hát persze működhet, működik ott is, tehát akinek van erre tehetsége, füle, szeme,
4: De ez nem jellemző a klasszikus zenei oktatásra, ha bár én azért szoktam kézről tanítani, de alapvetően nem jellemző. Viszont a jazznek és a szórakoztató zenének ez a természetes közege, amikor apáról fiúra száll a tudás például a cigány zenészeknél. A jazznél pedig természetesen a mesterről.
5: Igen. Meg hát azért itt a jazznél is ugye, meg a cigányzenén is az alapokat, de a jazznél főleg az ember az akkordokat, a szisztémát, ugye van elmélet, amit meg lehet tanulni, aztán onnantól kezdve mindenki a saját maga útját járja, tehát hogy ki mit hoz ki ebből az alapból, hogy melyik úton indul el, mit gyúr belőle ebből az alaptudásból, az már rajta múlik az emberen. Azért kell, ugye nagyon sokat hallgatunk, nagyon sokat kell jazzt hallgatni, felvételeket, különböző stílusokat, régi zené, a régi 60-as, 70-es évek jazz, 50-es évek jazz zenéjét, ugye el kell indulni egy úton. Aztán mindenki kisajátítja belőle az, ami hozzá közel áll. Így alakulnak ki a egyéni stílusok, úgy gondolom.
4: Szóval mit lehet tulajdonképpen megtanulni kottából, és mit csak úgy, hogy az ember hallgatja a másikat?
5: Ez mind a kettő. Most inkább úgy mondom, hogy ez a klasszikus és jazz zenére is igaz. Mert mondd meg, ha hazudok, hogyha te megtanultál kottából egy darabot, de nem hallgattad meg mondjuk a legnagyobb zongoristáktól.
4: Kell az inspiráció.
5: Az inspiráció, hogy ő hogy veszi,
4: hogy mások hogy játsszák, igaz?
5: Így van, tehát ugyanez a könnyebb zenénél, a jazznél, tehát le van írva, a téma le van írva, az akkordok, és aztán, hogy ki hogy veszi, azt meríteni lehet, ugye, persze, bizonyos szint fölött már az ember a saját elképzeléseit használja, de hogyha mondjuk megfeneklik egy picit az ötlet, akkor lehet. Ez nem ciki. Az Andy Wong.

0: 21 évesen kerültél be a Monte Carlo-i Hotel de Paris La Bar Americaine nevű bárjába, ahol 10 éven keresztül dolgoztál és játszottál. Ez egy hihetetlen megtiszteltetés is, egy óriási dolog egy fiatal művész életében, hiszen Budapestről kikerülni Monte Carlo-ba, hát a világ közepe, én azt hiszem, ha szabad ezt mondani.
1: Hát igen, ez egy nagy büszkeség, és egy nagyon kalandos periódusa volt az életemnek, és tényleg fiatalon, mert lehet azt mondani, hogy még gyerekként, tehát 21 évesen szinte fel se fogtuk, hát emlékszem, amikor megérkeztünk oda, és be kellett kezdeni első nap a bárba, tehát izgatott is voltam, meglepődött is voltam, és csak ámultam, káprázott a szemem, hogy hol vagyok, mi ez itt körülöttem. Aztán otthonunká vált igazándiból, a kvártettemmel játszottunk 10 éven keresztül. Az SBM-nek, a hercegi szervezetnek, a Société de Bendemernek az egységeiben, tehát hoteljeiben, színpadain, klubjaiban, a Monte Carlo kaszinóban, a Cabaret du kaszinóban, sok hotelben, és hát nagyon sok élményünk volt. Uh-huh. Reggelig tudnám mesélni, hogy mik voltak ott, miket láttunk, miket mentünk keresztül.
0: Hogy kerültél ki egyébként? Ezt azért meséld el neki, ez nagyon érdekes.
1: Ebben is nagy szerepe volt édesapámnak.
0: Uh-huh. És az hát akkori... a száztagú sokat muzsikált akkoriban.
1: Igen, és azt tudni kell ugye, hogy a száztagúnak a legelső nagy turnémenedzser, Xavier Dubuc.
0: Így van.
1: Francia lyoni ember, férfi volt, és ő neki nagyon nagy kapcsolata volt Franciaországban, és a hozzá kapcsolódott Monte Carlo-ban. Ment is a száztagú sokszor, sőt, szilvesztereket muzsikált a nagy kaszinó lépcsőzetén. A híre, amit most, ugye akkoriban nem volt okos telefon, hogy ezt annyira publikálni lehetett volna, de hát most ugye mindenki a Reels videókban, minden nagy Monaco luxury, és olyan ott szállnak ki a kocsiból. Na most erről a térről beszélünk, a kaszinóról, és a hotel, ahol én játszottam. Tehát, hogy ez mekkora dolog most, igazán most mennyire virál az egész, hogy mennyire,
0: igen,
1: mennyire híres lett az egész. És ugye édesapám, csináltam 2000-ben egy demoanyagot. Bementünk a Tonton stúdióba, Dorosmanyhoz. Nem tudom, hogy miért, mondom, itt az ideje, a Horváth Pultó József Bőgőssel, Petényi Gábor dobosommal, és meghívott vendégként volt ott gitározni a Gitánó, akkor még csak Nagy Lacika, a Pecek András, Pecek Lakatos András, Andiska dobolt még, ők voltak a meghívott vendégek, és csináltunk egy 10 számos egy ilyen házi albumot. És igazándiból ez nem került kiadásra, mai napig megvan, viszont apám azt mondta, add ide, megmutatom a Dubuc-nek. Ugye a száztagú
0: World Managerének.
1: És megmutatta, és milyen a jó Isten, annyira tetszett neki, azt mondta, hogy azóta az szól a kocsijába, bármerre követi a turnét, tehát jó, hetekig az egész úton oda-vissza hallgatta lemezt. És jött az ötlete, hogy őnek jó barátja volt a Monte Carlo-i artistic director, a Jean-René Palacio, és megmutatta neki a lemezt, és neki is nagyon tetszett. Szóval hallgass már meg, fiatal gyerekek, hogy milyen érzéssel muzsikálnak, és meghallgatta, szóval ez fantasztikus. Nem tudnád őket idehozni játszani? Szóval dehogy nem. És sose felejtem el, képzeld el, ugye akkor még vonalas telefon volt, és csörgött a vonalas telefon valami éjjel 1 órakor. Mondom, ki már aludtam, ki volt az, és akkor téged. És hívtak, hogy Monte Carlo-ból hívtak, mert valami közös rendezvényen voltak, és apám mondta, hogy nem, most hívjátok fel a gyereket azonnal, hogy akarta, hogy örüljek kicsit. És mondtam, hogy természetesen ráérek, és akkor úgy így alakult, hogy 2001-ben karácsony szilvesztert már, tehát december-januárt kimuzsikáltuk, és utána pedig 2004, volt egy kis kihagyás, viszont arra büszke vagyok, hogy elmondhatom azt, hogy a Hotel de Paris történelmében, amióta megépítették ezt a hotelt, én voltam az első, aki énekessel kezdett be oda. Előtte csak akusztikus triók, hangszeresek muzsikáltak ott. És mikor képzeld, bekezdtünk 2004, először januárban a kabaréban játszottunk, ott lecsekkolták, hogy hogy szól ez az egész énekessel, és onnan átmentünk februártól a de Paris-ba, 3 hónapra, képzeld el, hogy három akkora siker volt az embereknek, hogy énekes van, hogy hétfőtől vasárnapig szünnap nélkül muzsikáltunk amúgy, hogy nem ürült ki a bár. Tehát teljes teltház volt. Hétfőn is, kedden is, teljesen mindegy volt, hogy hétvége van, hétközben. És ez nagy dolog volt. Jó, hogy kimerítő volt nagyon, de nagyon élveztük, nagyon szerettük, és erre nagyon büszke vagyok.
0: Ez óriási dolog. Igen. És mesélj, kiknek játszottál ott? Akár itt a hotelben, akár a bárokban.
1: Fú, hát nagyon, nagyon sok színész, sportembernek, politikusoknak, Forma 1-eseknek, nagyon sok Forma 1-esnek.
0: Persze. Ott tartják a Monaco.
1: És sose életen. Lehetett tudni, hogy komolyan, hogy kitoppan be. Volt mm-hmm. olyan, hogy mit tudom én, egy olyan nap, talán amikor a Cannes Film Fesztivál volt, az utolsó napja volt, és olyan 2 óra fele volt, már zárni akartak a bárban, és egyszer csak egy szemüveges sapkás emberi bejött egy magas szőke nővel a hátsó bejáraton, leült oda, és akkor nézzük, hogy ki lehet ez, és akkor mondják, hogy itt van a Robert De Niro. És akkor elkezdtük játszani a keresztapát.
0: Júj!
1: És fölállt, odajött, levette a napszemüveget, odajött, mutatta, hogy mondta, hogy thank you very much, köszönöm szépen, jutott egy a szívére, mutatott, hogy ez nagyon jó volt. Kezet csókolt az énekesnek, és visszament a... De sok ilyen jelenet volt. Hát ugye a monakói herceg, az Albert hercegnek ő nagyon sokat játszottunk. Tehát ő személyesen névről ismert minket, mindig kész csókommal köszönt az énekesnek. És ami szintén kuriózum, hogy az ő édesapja, a Ranié herceg, aki végül is egész Monte Carlót létrehozta. Mikor meghalt, én játszottam az ő memóriáján. Tehát a Salempirbe a Chopard, az Excel márkának a GM-je, ő festőművész is, és ő csinált egy kiállítást, és ott játszottunk a bőgösömmel, amúgy Orbán Györgyel, Gyurival, duóban. Tehát ez is egy nagyon, nagyon nagy dolog, hogy a Prince Ranyének a megemlékezésén magyar zenészek játszottak. Ezt szerintem sokan nem is tudják itthon. És az Albert Herzegnek a születésnapját is mi muzsikáltuk. 2012-ben, mikor már gyűrűs mennyasszonya volt a Princess Charlotte, akitől most már gyerek is van, nagy család, akkor még csak mennyasszonya volt, és de sok mindenkinek, képzeld, a Bal de Rose-t rendezték, ugye azt minden évben megrendezik, az olyan, mint nálunk az Opera Bál, és mindenki a Hotel de Paris bárjából indul, a nagy sztárok. Ott van az aperitív, és onnan mennek az operaházba. Ez a Bal de Rose. És kezed mellettem, a VIP asztal mellett a következő emberek ültek egy karnyújtásnyira. Valentino, Karl Lagerfeld, Jerry Scotti, ő olyan volt nálunk a Vágó István az olasz tévénél, Omar Sheriff, azt hiszem a Claudia Cardinali talán ott volt még, de a Jean-Pierre ott a forma a Ferrari-nak, tehát így ültek így jobbra mellettem, és így mutogattak, meg viccelődtek, úgyhogy ez nagyon nagy élmény ezek.
0: Mondd csak, hol laktatok? Hiszen azért én is voltam egyszer-kétszer Monte Carlóban, és nekem az volt a tapasztalatom, hogy az a luxus, ami ott van, egyszerűen
1: ember felett
0: hihetetlen. Igen, tehát, igen. Hogy ott
1: nehéz ott, fölvágósnak lenni.
0: Ott a csatornába lapátolják az aprót, tudod?
1: Igen, tehát, hogy... igen, tehát ott nehéz fölvágni. Ott
0: a világ leggazdagabb emberei.
1: Hát abban az időben is, tehát olyan kocsik járkáltak az emberek, amiket így normális ember nem is lát, mert ezek mind rendelt autók, meg ki se jöttek, őnekik már megvan.
0: És ezek mind ott állnak a kaszinó előtt.
1: Igen, és ugye ott laktunk mi, az a helyzet, hogy mikor játszottunk a De Paris-ban, mi ott laktunk a harmadikon, mert úgy építették a hotelt, hogy külön van 4 zenész szoba egymás mellett a harmadikon. Amúgy egyszer ott ezen az emeleten lakott a folyosó másik végén a Ringo Starr a Beatlesnek a dobosa. Sőt, hogy elmondjam, a John Lennonnak a fia, a Julian Lennon, ő ott lakik Monte Carlóban. És amíg mi ott játszottunk, minden szombaton, ő egy Grammy-díjas zenész, ő is, és minden szombaton nálunk indította az estét. Leült a VIP-asztalhoz, piásztak a zenekarral, ölelgettek, csókogattak, van is képen velük amúgy. Képzeld el. Úgyhogy ezek nagy dolgok.
0: ez tényleg a világ közepe, én azt gondolom. Tehát, hogy ennél exkluzívabb helyet nem tudok elképzelni.
1: Szerintem úgymond bár jazz zongoristának, már most inkább úgy mondom, mert ott amúgy ott is, tehát nagyon jók voltak a körülmények, jó hangszerek voltak, úgy azt muzsikáltunk jazzt, amit akartunk, persze, hogyha akartunk keresni még jó kis pénzt mellé, akkor be kellett olyan dolgokat is játszani, amit bekértek, francia számokat, egyébeket, nemzetközi programot, popzenéket. De például ott úgy játszottunk, sőt, nagyon nagy jazzrajongó volt az artistic director, tehát ő kimondottan kérte, hogy amikor megjelenik, akkor úgy játszunk jazz, mintha egy fesztiválon lennénk. Úgyhogy ilyen körülmények között muzsikálni, tehát ugye más helyen rátszólnak, hogy mi az a fülsükítő modern jazz, vagy ott meg kimondottan kérték, tehát, és ilyen helyen, és kinézel az ablakon, és akkor ilyen emberek jönnek veled szembe, hogy hát ez hihetetlen, elmondhatatlan, hogy mekkora dolog volt ez.
0: Kérdezek egy furcsát, jó?
1: Na.
0: Azért is merem megkérdezni, hiszen én is ott lakom a 8. kerület közepén, majdnem a Buzsikus Cigányok parkjánál, és te is két utcára ott laksz tőlem.
1: Igen.
0: Azért van egy kis különbség, egy kis differencia Monte Carlo és hát ugye a 8. kerületnek a közepe között. Mégis ott laksz te is, és persze én is. Mi az oka, hogy...
1: Nézd, hát vannak gyökereink, bár én a 7. kerületben nevelkedtem, aha, csak amikor megházasodtam, átkerültem a 8-ban, de minden ismerősöm barátom a 8-ban lakott. Kivéve a gyerekkori testvére barátom, bőgősöm, a Plutó Horváth Józsit. Mi voltunk ketten szerintem úgy a 7. kerületben. Nem tudom, kik voltak még, nem akarok kihagyni neveket. De aztán átkerültem, és minden, ő is azóta átkerült a 8-ban amúgy. És minden, ugye minden... Feleségem sokszor mondta, hogy leugrottam a közérbe egy kenyérért, vagy egy tejfölért, és másfél óra múlva jöttem vissza, mert annyi emberrel találkozik az ember.
0: Ez az. Igen.
1: Ugye barátok, igen, ismerősök,
0: pontosan. Hát ennek zenészek. Megvan a varázsa.
1: Hát persze.
0: Tehát én úgy szoktam hívni, hogy egy kis falu. Tudod? Tehát, hogy ami ott van a 8. kerület közepén, az
1: igen,
0: egy hihetetlen
1: persze,
0: kis közösség.
1: Mi itt érezzük otthon magunkat? Most lehet azt mondani, hogy romás kerület. Romás kerület, nem cigány kerület, azt nem mondanám, de romás kerület, ugye, mert nagyon sok muzsikus, nagyon sok roma lakik itt. Ugyanúgy,
0: hát
1: a régi időben.
0: Így
1: van, muzsikus cigányok, ugye annak idén a Mátyás tér volt most. Úgyhogy, ahogy mondtam neked, a hal is a vízben érzi jól magát, a saját közegében. Nekünk valójában ez a közegünk.
0: Igen.
1: Vagyis hát, hogy ezek a gyökerek. Persze jól érzem magam Monte Carlóban is, nem arról van szó, de azért a gyökerek ide húznak, persze.

0: végül akkor 10 év után ott hagytad Monte Carlót, és jelenleg is sokfelé jársz a világban, de alapvetően azért utána áttetted a székhelyedet Svájcban.
1: Igen, igen. Ugye miután megvolt 2014-ben a bárzongorista verseny, az egyik fővérnök és a főszponzora a Roland cég volt, aminek a tulajdon, akkori 50%-os tulajdonosa Michael Heuser volt, és ő karöltve a Tollár Mónikával, a Tollár Endre, az ex Roland igazgatónak a lánya, és Tóth Csabával, az aktuális igazgatóval, aki közben nem csak akkor még kelet-európai igazgató, most már az egész európai szekciót ő viszi. Nagy, csodálatos emberek, mind a Mónika, mind a Csaba. Tehát ők voltak a fővédnökei ennek, meg szponzorai ennek a versenynek. És hát a verseny miután megnyertem, a Michael megkérdezte, mivel neki ő eredetileg, tehát ugye kiről beszélünk, a nagy zongora gyártó cégnek, meg a elektronikai gyártó cégnek, az 50%-os világtulajdonosáról. A másik tulajdonos a japán öreg volt, aki alapította a 70-es évek elején a céget, Rolandot. És mivel ő bárzongoristaként kezdte a pályafutását, és onnan vitte el a Rolandot, képzeld, disztribútornak, és ő onnan küzdötte föl magát 50%-os részvénytulajdonosát. És megkérdezett, hogy lenne kedved jönni Svájcba, mert hallottam, hogy már voltál, mondták, amit tudtam ott, hogy hasonló. Látott bennem valamit, és figyelj, nagyon érdekes dolog, amit elmondok most, mert én akkor még nem tudtam, nagyon sokat segített, nagyon protezsált és buzdított. Nagyon-nagyon kedves volt velem, és tényleg annyi, mint szinte Svájcban nagyon sok mindent köszönhetek neki. És én ez idő alatt nem is tudtam, hogy ő már akkor sajnos nagyon beteg volt, rákos volt. És ő ezt az egész segítségét, önzetlen, hát úgymond önzetlen, persze volt neki egy kis biznisz átfedés benne, de nem lett volna neki muszáj, ugye?
2: Világos.
1: Tehát az utolsó időit ezzel tölteni, hogy engem tolni, nyomni előre. És azt mondta, mindig mutatta az orrát, hogy jó szimatom van nekem ezekhez a dolgokhoz. Mondtam, de miért, Michael, miért engem? És mutatta az orrát, hogy nekem jó szimatom van. És Svájcban a legnagyobb ötcsillagos hotelekbe végig szervezett, és aztán először a Hotel Montanába kötöttem ki Lucernben, ami egy teljesen zenei beállítottságú hotel. Jam sessionök vannak,

0: jazz piano bar van, hegedűssel lehet muzsikálni, lehetett muzsikálni az étteremben, sajnos nemrég hunyt el a hegedűsök, aki 30 évig volt ott. Képzeld, ő cigány repertoárunk, csárdások, nóták, mindent tudott az öreg. Úgyhogy, úgyhogy nagyon jól éreztem ott is magam. És aztán innen átkerültem, ahol mai napig vagyok, egy szállt szerintem Svájcnak most a legelső helye, amiket mondtam, hogy óriási jó kondícióik vannak egy muzsikus számára. Ez fönn van Bürgens, Luzernnel szemben a Firvalstätterzé, ugye a Luzerni tó. Ha átnézünk a túlpartra, van egy pici hegy, egy 800 és 1000 méter közötti hegy, és ez Bürgenstock. Itt házasodott nálunk az Audrey Hepburn, meg itt lakott a Sophia Loren nagyon sokáig ebben a resortban. És ezt 2007-ben eladták a svájci tulajdonosok, és megvette a Qatar Hospitality, tehát a katari herceg. És ő teljesen felújította, húzott még hozzá föl hoteleket, és most itt játszogatom, játszogatok egy gyönyörű szép ilyen lobby bar, úgy hívják, hogy Lakeview Lounge, és csodálatos zongorán, tehát egy nagyon drága 100 millió forintos koncert zongorán, olyan az akusztika, mint a műpában, a nagy teremben, tényleg, tehát olyan lépcsőzetesen van a plafon is, a alsó szint is megcsinálom. Úgyhogy nem panaszkodom, a jóisten nagyon bőkezű ilyen szempontból velem, és még annyit hagyd csak egyek el, hogy nem régen volt most, a nem régiben, biztos, hogy olvashattatok róla, ugye most a politikai események kicsit felgyorsultak a világban, és ugye ez a iráni-amerikai konfliktus, ugye az olajárobbanás, nem véletlenül benzin, egyebek, és ezt jöttek tárgyalni, és hát a katariak és a pakisztániak segítségével, ők voltak a közvetítő felek. Ugye jött az amerikai kormány és az iráni kormány. És mind nálunk. Tehát teljesen lezárták a hegyet, teljesen hermetikusan. És nagy meglepetésemre, hát ugye ilyenkor nem nagyon szoktak játszani megszórakoztató egységeket, mikor ilyen komoly tárgyalások vannak, és behívtak játszani. Úgyhogy egy ilyen történelmi eseményen játszottam most legutóbb. Úgyhogy kicsit rezgett a nadrág rajtam, de nem tudtam, hogy mit játszok. Síri csönd volt mindenki, tehát olyan feszült volt a légkör, hogy ugye biztos hallottad, hogy a Trump közben be is szólt az irániaknak. Aztán fölálltak, kivonultak, visszajöttek, úgyhogy két napig így egyfolytában tárgyaltak hajnalig, reggelig. És közben nekem játszani kellett. Hát persze nem a tárgyalóteremben, hanem előttekin. De nagy siker volt, úgyhogy tetszett nekik, szerették. Úgyhogy tudod, ilyenkor elgondolkozik az ember, hogy na most ezeknek mit játszok? Egy ilyen szituációban most leülsz, mit játszol nekik? És ez is a mi feladatunk, mint bárzongoristáknak, hogy a megfelelő millióban, hangulatban, atmoszférában, na mi az, amivel betalálsz? Mi az, ami illik oda?
1: Mint egy jó prímás.
0: Így van.
1: De tényleg, tehát, hogy a cigányzenészeink régen ettől voltak annyira híresek, és szerették őket világszerte, mert mindig tudták, hogy mit kell játszani, ki mit szeret, és persze minden a fejükben volt, és mindent azonnal lejátszottak. És hát nem véletlenül imádták a cigányzenészeket világszerte.
2: Balogh Dezső jazz és bárzongoristával készült riporton hallgathatták meg. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Sóki András volt. A viszonthallásra.
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió.
1: Rádiódik.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódik. Rólunk, neked. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Radics Gigi a kortárs magyar popzene egyik legfényesebb csillaga, akinek technikai tudása, stílusérzéke és utánozhatatlan szólos hangszíne révén nemzetközi szinten is elismerté vált. Pályafutása a Nógrád vármegyei kisfaluból, Endrefalváról indult, hogy aztán tínédzserként meghódítsa a hazai zenei part és 21 évesen a tehetségkutató történetének legfiatalabb nő mentorává váljon. Az énekes nő nemrég ünnepelte 30. születésnapját, életének ez a mérföldköve pedig egybeesett magánéletének eddigi legboldogabb fejezetével és egy komoly zenei megújulással is. A csodagyerektől a megasztár győzelemig. Gigi tehetsége már egészen kisgyermekkorában megmutatkozott. Édesapja, Radics Tamás korán felismerte a kislányban rejlő rendkívüli potenciált, és minden áldozatot meghozott azért, hogy lánya előtt megnyíljanak a kapuk. 8 évesen már zenekarral járta az országot, de az országos hírnévhez vezető út nem volt mentes a csalódásoktól. Többször is szerencsét próbált a tehetségkutatóban, a Megasztárban, a 4. és az 5. szériában is korán kiesett. A kudarcok azonban nem szekték kedvét. Kitartása 2012-ben kifizetődött, amikor elsöprő szavazati többséggel nyerte meg a Megasztár 6-ot. Ekkor mindössze 15 éves volt, de érett hangjával és Whitney Houston dalok elementáris megszólaltatásával azonnal lenyűgözte a szakmát és a közönséget egyaránt. Világhírű elismerések és a tehetségkutató történelmi pillanata. Gigi azon kevés magyar előadók egyike, akire a tengeren túlon is felfigyeltek. Quincy Jones, Michael Jackson legendás producere a világ 5 legjobb hangja közé sorolta őt, miután hallotta énekelni a Montreux-i Jazz Fesztiválon. Bár az amerikai karrier lehetősége végig ott lebegett előtte, Gigi itthon teljesedett ki igazán. Első nagy slágere a vadonatúj érzés hónapokig vezette a slágerlistákat, amelyet számos díj, teltházas koncertek és sikeres albumok követtek. Televíziós karrierje csúcsaként 2017-ben és 2018-ban az X-Faktor mentora lett. Mindössze 21 évesen ült be Gáspár Laci, Báj Alex és Puskás Peti mellé a zsűri székbe. Kezdetben gyakran kételkedtek abban, hogy egy ennyire fiatal lány képes lesz-e szakmai iránymutatást adni a versenyzőknek, de Gigi rácáfolt a szkeptikusokra. Szakmaiság, mentorátjaival szemben precíz és következetes volt, a tiszta énektechnikát és a színpadi jelenlétet helyezve előtérbe. Érzékenység, korábból adódóan sokkal közvetlenebb, szinte testvéri kapcsolatot tudott kialakítani az énekesekkel, ami különleges dinamikát adott a csapatának. Két sikeres évad után végül azért döntött a mentori szék elhagyása mellett, mert saját zenei karrierjére és az alkotásaira kívánt koncentrálni. Az érett 30 éves nő megújulás és boldogság. Gigi az elmúlt években óriási személyiségfejlődésen ment keresztül, a tinédzser popcsillagból érett divává és édesanyává vált. Kislánya Bella születése után az élete új fókuszt kapott. Magánéletében egy nehezebb, válással végződő időszak után ismét rátalált a boldogság párja, Mackó Miki mellett. Szerelmüket nemrég egy gyönyörű esküvővel pecsételték meg, amelyet Gigi pontosan a 30. születésnapján tartottak meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dikben. Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rádió Dick. Rólunk.
1: Ez volt a Roma Folk.
2: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
2: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
2: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
3: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
4: Szia, Hajni!
5: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
4: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
5: Kálo buko? De hát tegnap a tüdő volt a buko.
4: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
5: Uh-huh.
4: Tehát ezt a szót találták ki, rá annak idején az őseink, kálo buko az a máj. Szítjú veszlösesza?
5: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi.
2: Rádiódi. Rólunk neked.
0: Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma zenei hagyományok és különleges budapesti koncertek 2026 nyarán. A roma és a cigányzene évszázadok óta fontos része Európa kulturális örökségének. A roma muzsikusok generációkon keresztül adták tovább a dalaikat, zenei tudásukat és előadói hagyományaikat, miközben folyamatosan kapcsolatba kerültek más népek és kultúrák zenéjével is. Ennek köszönhetően a roma zene rendkívül sokszínűvé vált. A magyar cigányzenétől a jazz manuson és a flamenkon keresztül egészen a modern világzenéig számos irányzatban megtalálható a roma zenei kultúra hatása. Budapesten 2026 nyarán és őszén több olyan koncert is várja a közönséget, amely valamilyen formában kapcsolódik ehhez a gazdag zenei örökséghez. Különösen érdekes, hogy egyetlen estén, augusztus 30-án két egészen eltérő, mégis a roma zenei hagyományokhoz kapcsolódó koncert közül is lehet választani. Gypsy Jazz Band Csondor Kata és Charlie vendég szereplésével. Augusztus 30-án, vasárnap este 19:30-kor a Gypsy Jazz Band ad koncertet a Pesti Hidegkúti Művészeti Fesztivál keretében. Az est különlegességét az adja, hogy vendégként Csondor Kata és Horváth Charlie is színpadra lép. A Gypsy Jazz Band zenei világának középpontjában a jazz manus, vagyis a Gypsy Jazz áll. Ez a stílus különösen szorosan kapcsolódik a roma zenei hagyományokhoz, a műfaj történetében meghatározó szerepet játszott a legendás Django Reinhardt, aki a jazz és az európai roma zene hagyományok találkozásából alakított ki egy sajátos, világszerte ismert stílust. Gypsy Kings by Diego Baliardo, flamenco rumba és roma hagyományok. Ugyanezen az estén egy másik rendkívül különleges koncert is lesz Budapesten. 2026. augusztus 30-án 20 órakor a Dohány utcai zsinagógában lép fel a Gypsy Kings by Diego Baliardo a 28. zsidó kulturális fesztivál keretében. A Gypsy Kings világszerte ismert formáció, amelynek zenéje szorosan összekapcsolódik a dél-franciaországi és a spanyolországi cigány kulturális hagyományokkal. Zenéjükben a flamenco, a rumba, a pop, a világzene és a mediterrán zenei kultúra találkozik. A koncertet Diego Baliardo, az eredeti Gypsy Kings formáció egyik alapító tagja vezeti. A közönség olyan világhírű dalokra számíthat, mint a Bamboleo, a Volare, vagy pedig az Unamor. A Gypsy Kings zenéjének egyik legfontosabb sajátossága az életöröm és a szenvedély. A gitárok gyors, virtuóz játéka, a flamenco jellegzetes ritmusai és a katalán rumba lüktetése olyan atmoszférát teremt, amelyben egyszerre van jelen a tánc, az érzelem és a szabadság is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. Közlekedési hírek.
7: A harmadik kerület Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, a Petúr utcát pedig lezárják az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Lezárják a 8. kerület Dankó utcát a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. A 9. kerület Vágóhíd utcában a Soroksári út szervizútja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületre kell számítani szegélyépítés miatt. Sávlezárás okozhat lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerület Béke utcában mindkét irányban a Gyöngyösi utcánál felújítás miatt. Lezárják a 13. kerület Hegedűs-Gyula utcát a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, mert távhővezetéket javítanak. Lezárják a félútpályát a 14. kerület Fischer István utcában az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon közműépítés miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: Időjárás.
7: Csütörtökön sok napsütésre van kilátás. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék sehol nem várható. Sokfelé felfrissül a levegő a hajnali órákra, a legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, délután pedig 28 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
8: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: nóta. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dick.
1: Vorba, vorbassa.
0: Rólunk, neked.
2: Szép jó reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. Augusztus 27-e van, és csütörtök, nem sokára itt az augusztus vége. Egész pontosan jövő héten már szeptembert fogunk ülni, hogy így mondjam. Hát nagyon gyorsan elrepült ez a nyár, egész pontosan jövő héten kedden van ugye szeptember elseje. Hát igen, hivatalosan elmúlik a nyár. Ahogy nézem az időjárás időjárás előrejelzéseket, bocsánat, korán van, egész szép időnk lesz még szeptemberben, tehát mondják, hogy ugye indián nyár lesz, aminek én kifejezetten örülök, és szerintem sokan mások is, de ettől függetlenül ugye kezdődik az iskola, illetve hát múlik az a hangulat, nem tudom ti, hogy vagytok vele, valamelyik nap mi is sétáltunk feleségemmel, és abszolút azt éreztük, hogy úgy benne van már a levegőben az, hogy vége a nyárnak, tehát hogy van egy ilyen érzésed. Hiába sétáltunk még ugyanúgy rövid nadrág, póló, ő kis szoknyácska, stb., de úgy benne van a levegőben, hogy véget ér most már a nyár, és hát ahogy megyünk ki az augusztusból, ez egyre közelebb van. Na de, ma van Szent Mónika, férjes asszonyok és anyák védő szentjének ünnepe, kérem tisztelettel. Aztán 725 éve Székesfehérvár ott a kalocsai érsek királyá koronázta Vencelt, második Vencel csekirály 12 éves fiát. 391 éve Madridban 73 éves korában meghalt Lope de Vega, spanyol lirikus, a nemzeti színjátszás atya. 243 éve az első hidrogén gázzal töltött léggömböt 22 kilométer megtétele után félelmükben az emberek szétverték. Hát igen, akkor még úgy ez biztos ilyen ördögtől való dolognak tűnhetett. Aztán 181 éve született Lechner Ödön építész, az Iparművészeti Múzeum tervezője. 108 éve született Mészöly Dezső, Kossuth díjas író, műfordító és irodalom történész. 98 éve Párizsban 15 állam aláírta a Briand-Kellogg paktumot a béke biztosítására. És végül, de nem utolsó sorban, ma 98 éve született Boros Péter, politikus, miniszterelnök. Hát ezekkel a hírekkel rúgtam be a csütörtök kapuját, ugye mostanában rászoktam erre a képre, erre a képzavarra, hogy így is fogalmazhatok, úgyhogy még annyira ne bánkodjunk, itt van velünk a nyár, lesz itt indián nyár, és csak úgy gondoltam, elmondom nektek, hogy nekem van egy ilyen érzésem, de annyi baj legyen, jöjjenek még jó kis zenék, aztán mindjárt jövök vissza közlekedési hírekkel.

0: hát hívtum enge.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Hamarosan 7:30, jó reggelt kívánok mindenkinek. A 14. kerület Kacsó-Pongrácz úton kifelé a Rákospatak utca előtt időszakosan sávlezárásra kell készülni távhővezeték építés miatt. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. A Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Lezárták Csepelen a Széchenyi István utcát a Kassai utcánál vízcsőtörés miatt. A 151-es autóbusz ezért terelve közlekedik, nem érinti a Kikötő utca megállót. Egyirányosították a 3. kerület Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút felé tovább haladni. Ezt tanácsolja nekünk itt a legfrissebb közlekedési hírekkel ellátott BKK hírlevél, úgyhogy megyünk is zenélni.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányok zenei világa. Hajdú András volt az, aki jó érzékkel észrevette, hogy a sokféle magyarországi cigánycsoport látszólag heterogén népzenei anyaga valójában két, jól körülhatárolható műfajcsoportot alkot. Lassú, lírai dalt és a táncdalt. A lassú dal jellemzői hagyományosan 6 vagy 8 szótagos sorokból áll, dallamvers szaka 4 soros, ereszkedő szerkezetű, dur vagy moll tonalitású. A cigány népdalok előadása sokkal lazább, elengedettebb. Dallamváltozatai, ritmikai, hangszín és hangerőbeli árnyalatai sokkal gazdagabbak, mint amit az európai népek dalainál megszoktunk. Az ének és a zene a cigányok számára mindig szertartás, ünnep, sőt révület. Az énekesek legtöbbje olyan átéléssel énekel, hogy ismétlésre képtelen. Egy-egy dallam minden megszólalaltatáskor versszakról versszakra állandóan variálódik. Újabb és újabb formát ölthet, a lassú dalok általában igencsak hosszúak. Hangsoruk többnyire dur vagy moll, sajátos vonásuk a negyedik dallamsor utolsó előtti hangjának hosszú megnyúltása, majd rövid szünet után ugyanennek a hangnak rövid ismétlése. Ezt követően lehet csak lelépni a szintén hosszabban kitartott záróhangra. Általában gyakoriak a tempóváltások még a dallamsorokon belül is, de sokféle fokozatát találják a teljesen egyszerű és szinte színpadiasan minden hangra másféle nyomatékot adó előadásmódnak is. Balladaszerű dalok és meseszerű balladák. A cigány dalok sokszor balladaszerűeknek hatnak, de nem igazi balladák, hiszen szöveg elemeik mozaikszerűen cserélődnek. A meseszerű balladák a nyelvterületen való tartózkodásuk alatt élénkebben éltek, mára már alig fellelhetőek. A csenki testvéreknek sikerült a legtöbbet gyűjteniük ezekből püspökladányban. Szerkezetük a ma használatos lassú daloknál kötetlenebb, variáltabb, az állandó sorismétlésekkel a versszakok duplájukra is duzzadhatnak. A Száz szegecske című balladában az elvakult férj megcsonkítja hűtlennek hitt feleségét, de gyermekeik a jóisten segítségével meggyógyítják ártatlan anyjukat. A cigány népzene másik fontos műfaja a táncdal. Itt válik igazán fontossá az önellátó zenélés módja, mivel nem használnak hangszereleket, az énekeseknek maguknak kell gondoskodniuk a cigánytáncok zenei kíséretéről. A dallamot kevés szöveggel, hangutánzó szótagokkal fölaprózva énekelik, amely előadásmódot a cigányok nagyon plasztikusan pergetésnek neveznek. A többnyire szintén négysoros táncdallamok versszakainak ismétlései során újabb és újabb virtuózan énekelt változatok keletkeznek. A táncdalok szövege általában vidám, csipkelődő, az énekes itt is kiszól a dalból, a táncosokat bíztatja, hol csak néhány szóval, hol ritmikus táncokkal. A táncdallamok alapritmusa az úgynevezett esztam, amely kevés népzenében van jelen, de amelyet a hangszeres cigányzenéből is ismerünk. Az énekeseknek és a táncosoknak mindig szükségük van az alapritmusok hangoztatására. A pergetett táncdallamban az énekes gyenge hangsúlyt ad lábdobbantással, a páratlan nyolcadokra és a virtuóz új pattogtatással hangsúlyozza a párosokat. Éneklés közben a táncost is bíztatja. Az énekszólam és a ritmus kíséret általában nem áll meg magában. Van mellette több úgynevezett szájbőgő szólam, amely egyrészt tovább bonyolítja a ritmus aszimmetriáját, másrészt a hangzást színesíti. A szájbőgő szólam elnevezését a vonós cigányzenekarban használatos kísérő hangszerről kapta. Egyes formái csak kísérő hangon kísérik az énekes, de az is előfordul, hogy több énekes akár két, három szólamú akkordokat is fölépít.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Nem sokára 8-at üt az a bizonyos óra. Jó reggelt ismét, jöjjön egy kis hír, méghozzá egy kis sporthír. Szoboszlai Dominik újra a Liverpool hőse lett. A magyar játékos a 99. percben magabiztosan értékesített 11-esével mentett pontot csapatának. A lefújás után elárulta, hogy miért szereti a focit. A Liverpool nagycsatában végzett 2-2-es döntetlenre a Newcastle vendégeként vasárnap. A pontot érő gólt Szoboszlai Dominik szerezte 11-esből, a gól után vége is lett a meccsnek, vagyis valóban az utolsó pillanatban hozta a döntetlent. Őszintén szólva még a bíró sípját sem hallottam, ezért rá kellett néznem, hogy lássam, mehetek-e. Ő rám nézett, én pedig azt gondoltam, oké, ideje indulni, nyilatkozta a Sky Sportsnak a mérkőzés után. Az interjúban köszönetet mondott a Liverpool tartalék kapusainak is. A felkészülési időszakban sokat gyakoroltam. A barátságos mérkőzéseken nem kaptunk 11-eseket, de az edzéseken próbálkozhattam. Köszönöm a második és a harmadik kapusnak, hogy ott voltak velem. A mérkőzés pozitívumait magunkkal visszük. Ez volt a szezon első mérkőzése, és tovább lépünk, mondta a Liverpool 8-asa. Nem tudom, hányan voltak a stadionban, de talán 50 ezren lehettek ellenem a 11-esnél. Igazából nem is hallod a saját hangodat, de pont ezért szeretem a focit, árulta el. Szoboszlai Dominik beszél a továbbiakban is a mérkőzés atmoszférájáról. Nyilvánvaló, hogy idejönni mindig nagy feladat. A szezon első mérkőzése Newcastle-ben, idegenben. Mindenki tudja, mennyire nehéz ez. A szurkolók hihetetlenek, remek csapatunk van, jó edzőjük, jó edzőjük, igaz, új, de már most számos klubban bizonyított, méltatta a riválisát. A magyar játékos kitért arra is, hogy csapatának lett volna esélye a győzelem megszerzésére is. Szerintem nyerhettünk volna, de ilyen a foci. A Premier League-ben nem könnyű győzni, függetlenül attól, hogy kivel játszol. Jó csapat volt az ellenfél, 2 kontragolt szerzett. Ezekre a dolgokra figyelnünk kell a következő hetekben is. Értékelte a találkozót a mi világklasszis futballistánk Szoboszlai Dominik. Na most pedig zene következik, és 8 után jövök vissza, méghozzá nem is akármivel, hanem egy programajánlóval.

0: A mi rádiónk.
1: A mi hangunk.
0: A mi hangunk.
2: Rádió D. Rádió D. Rádió D.
0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma folk. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelv oktatás a 100.3 Rádió Díkben.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
3: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
4: Kálo buko? De hát tegnap a tüdő volt a buko.
3: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
4: Uh-huh.
3: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szityuvász losasza?
4: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi.
0: Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
6: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe www.reaking.hu, és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
7: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Csondor Kata és a Gypsy Jazz Band. Különleges találkozás a jazz és a magyar könnyűzene világában. Augusztus 30-án különleges zenei eseményre kerül sor Budapesten. A Gypsy Jazz Band koncertjén két ismert magyar előadó művész, Csondor Kata és Horváth Charlie lesznek a vendégek. A koncert vasárnap este 19 óra 30-kor kezdődik, a Kultúrkúria Színház termében a Templom utca 2-10 szám alatt. A fellépés azért is érdekes, mert három különböző zenei világ találkozik egymással. A jazzmanus, a magyar könnyűzene és a Csondor Kata sokoldalú énekesi, színpadi előadói világa. Csondor Kata pályája. Csondor Kata a magyar zenei élet közismert és sokoldalú előadója. Énekesnőként, színésznőként és leginkább szinkron színészként is dolgozik, ezért nem csak zenei, hanem színpadi előadásában is otthonosan mozog. Hangját sokan különböző filmekből, reklámokból és szinkron szerepekből is ismerhetik. Énekesnőként különösen az ünnepi időszakban vált ismerté a nagy közönség számára. Az Add tovább című dala és annak karácsonyi hangulata sokak számára összefonódott az ünnepi időszakkal. Pályája során azonban nem kizárólag egyetlen zenei stílusban mozgott, előadói munkásságában a pop, a jazzes hangzás és a színházi előadásmód is megjelenik. A Gypsy Jazz Band története. A Gypsy Jazz Band 2018-ban alakult Kárpáti Róbert gitárművész vezetésével. A zenekar létrehozásában fontos szerepet játszott a világhírű magyar hegedű művész Robi Lakatos, aki szakmai mentorként segíti a formáció munkáját. A zenekar egyik legfontosabb célja a jazzmanus, vagyis a Gypsy Jazz hagyományának bemutatása és tovább gondolása. Ez a zenei irányzat az 1930-as években vált önálló stílussá, elsősorban Django Reinhardt munkásságának köszönhetően. A műfajra jellemző a lendületes ritmus, a gitárközpontú megszólalás, a virtuóz hangszeres játék és a jazz improvizáció szabadsága. A Gypsy Jazz Band azonban nem egyszerűen régi hagyományokat másol. A zenekar saját hangzásvilágot alakított ki, amelyben a Django Reinhardt által megteremtett hagyományok és Robi Lakatos sajátos, unortodox, cigány fúziós zenei szemlélete is találkozik. Ezáltal a zenéjük egyszerre képes megőrizni a hagyományos manus jazz hangulatát, miközben modern, friss és rendkívül energikus megszólalást hoz létre. A zenekar tagjai és a világa. A formáció központi alakja Kárpát Róbert, aki gitárművészként és zenekarvezetőként is meghatározó szerepet tölt be. Mellette több kiváló muzsikus dolgozik a produkcióban. A zenekarához kapcsolódóan többek között Lakatos Mirjam énekes, Flór Noémi, nagybőgő művész, valamint Kökény László gitárművész neve is szerepel. Robi Lakatos hegedűjátéka pedig különleges színt ad a produkciónak. A Gypsy Jazz Band egyik különlegessége, hogy koncertjeikkel rendszeresen helyet kapnak vendégművészek is. A zenekar vezetője tudatosan törekszik arra, hogy különböző zenei hátterű előadókat kapcsoljon be a produkciókba. Ez azért is fontos, mert így minden koncertnek lehet egyedi hangulata.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Időjárás.
8: Csütörtökön sok napsütésre van kilátás. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék sehol nem várható. Sokfelé felfrissül a levegő a hajnali órákra, a legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, délután pedig 28 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
8: A harmadik kerület Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, a Petúr utcát pedig lezárják az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Lezárják a 8. kerület Dankó utcát a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. A 9. kerület Vágóhíd utcában a Soroksári út szervizútja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületre kell számítani szegélyépítés miatt. Sávlezárás okozhat lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerület Béke utcában mindkét irányban a Gyöngyösi utcánál felújítás miatt. Lezárják a 13. kerület Hegedűs Gyula utcát a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, mert távhővezetéket javítanak. Lezárják a félútpályát a 14. kerület Fischer István utcában az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon közműépítés miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
9: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
10: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
9: Rádió Dik.

0: nem szerelem.
1: Rádió Dix. Hold a hangunk.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. 8 óra múlt, ez itt még mindig a Vekker, azon belül is ugye a programajánló. Hát nem sokára berúgják a kapukat majd a nézők, ugyanis elkezdődik a színházi évad. Általában olyan szeptember eleje, szeptember közepe, legkésőbb ilyen 10-valahanyadika környékén szokott minden színház újra kinyitni, és kezdődik az évad ugye egészen júniusig. És gondoltam, hogy akkor most már, hogy vége a szabadtéri éráknak, így augusztus vége tájékán, akkor most már a benti előadásokat, hogy így fogalmazzak, tehát szabadtérinek taka, jönnek újra a kőszínházi benti előadások. Vajda Katalin Legyetek jók, ha tudtok című előadását szeretném nektek ajánlani, ez a Pesti Magyar Színháznak a kínálatában van. Mi történik, ha valaki nem törvényekkel, hanem szeretettel akarja megváltoztatni a világot? Az 1500-as évek Rómájában, ahol az árva gyerekek az utcákon nőnek fel, Fülöp atya úgy éli meg hitét, ahogy senki más. Mosollyal, jósággal és a legszegényebbek felkarolásával. Tanítványainak is ezt tanítja, akik között ott van Cirifisio, az éleseszű, melegszívű utcagyerek, aki hamar a jó és a rossz küzdelmének középpontjába kerül. De vajon elége az erős szeretet, hogy szembeszálljon a sötétséggel? A város nyüzsgő, néha kegyetlen forgatagában a humor, a hit és az emberség egyszerre formálja át nem csak az ő, hanem mindazok életét, akik nyitottak a változásra. Nagyon érdekes, mély előadás, én azt gondolom. Szereposztásban nem kisebb nevek vannak, mint Fülöp Kristóf, Eperjes Károly, Trokán Anna, Fillár István, Keresztény Tamás, Szatmári Attila, Vicián Otto, Pavletics Béla, Rancsó Dezső, és még sokan mások. Úgyhogy én azt mondom nektek, ja is az előadás rendező, bocsánat, Nagy Viktor, azt azért mindenképp még el akartam nektek mondani. Szóval lassacskán itt az ideje, hogy mindenki fölmenjen a színházaknak a honlapjára, és jó előre megvásárolja a jegyeket, hiszen ahogy elkezdődik az évad, onnantól kezdve ugye jönnek a teltházak, és lehet, hogy pont lecsúszunk arról az előadásról, amit szerettünk volna megnézni, úgyhogy én mindenkinek csak azt tudom tanácsolni, hogy kattintsunk a kedvenc színházunk honlapjára, és jó előre vegyük meg a jegyeket, ugyanis kezdődik nem sokára a kőszínházi évadok. Évad, pontosabban. Na jó, zene következik, most utána pedig közlekedési hírek.

0: 100.3 Rádiódi. Vorbinas.
1: Mindjárt itt a 8:30 jönnek is a közlekedési hírek. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert útburkolatot javítanak. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni hétköznapokon, napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert kertészek dolgoznak. Félpályás lezárásra kell készülni a 18. kerület Alacskai út Iharos utca kereszteződésben, mert új gyalogátkelő helyet alakítanak ki. Félpályás lezárás nehezíti az előrejutást a 22. kerület Kőérberki úton a Balatoni út közelében vízvezetékjavítás miatt. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. Illetve tart az átépítés a Fehér úton. Az Éles sarok felé a Gyakorló utca után időszakosan sávlezárásra kell készülni, továbbá a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban sávlezárás és sávelhúzás nehezíti a közlekedést. Most pedig jöjjenek a nyelvoktató leckék a zene után.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Sunen Romale.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten. 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp. Hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
1: Szia, Hajni!
3: Szia, Ármándó! Remélem, hogy búho a pénztárcája minden hallgatónknak, mert hogy az azt jelenti, hogy vastag, de ma nem ezt fogjuk megtanulni, mert ezt az elmúlt napokban tanultuk, hanem valami mást.
1: Így van, azt tanuljuk meg, hogy vékony, keskeny, azt pedig úgy mondjuk, hogy szánó.
3: Szánó.
1: Igen, például én szánó vagyok, mert sovány vagyok.
3: Akkor te egy szánóternó vagy.
1: Igen, igen, de emberre nem szoktuk azt mondani, hogy szána. Aha. Ezek a tárgy esetben vannak, hogyha valaki vékony, sovány, arra azt mondjuk, hogy súko.
3: Súko. Uh-huh. Ez kicsit hasonlít a sukkárhoz, ugye, ami meg a
1: igen, szép. Igen. Szityú vászlasasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Hamarosan 9-et üt az óra, és jön majd a süsfelnap, ám előbb egy nagyon fontos hírrel szeretnék nektek szolgálni. Baktérium jelenlétét mutatták ki a Lidl proteines csokoládi ízű pudingjában, ezért megkezdték a termék forgalomból történő kivonását és visszahívását a fogyasztóktól, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MTI-vel. A visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását a hatóság nyomon követi. Az érintett termék adatai az alábbiak. Termék megnevezése Milbona High Protein csokoládi ízű puding. Kiszerelés 200 g. Fogyaszthatóság 2026. 9. 14-e. A gyártó pedig a Foodie & Serach Mil Product GmbH. Mint írták, a Bacillus cereus egy élelmiszer eredetű megbetegedést okozó baktérium, amely bizonyos körülmények között toxinokat termelhet. A baktérium, illetve az általa termelt toxinok fogyasztása hányással, hasmenéssel, hasi fájdalmakkal és egyéb emésztőrendszeri tünetekkel járó megbetegedést okozhat. A fertőzés legtöbbször enyhe és rövid lefújású, azonban csecsemők, idősek, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű vagy egyéb okokból veszélyeztetett személyek esetében súlyosabb lefolyás is előfordulhat. A baktériumot a 200 g-os szeptember 14-i lejáratú Milbona High Protein termékekben mutatták ki, ahogy azt már jeleztem én is nektek, úgyhogy ha véletlenül esetleg vettetek ilyet a Lidl-ben, és eddig nem olvastátok ezt a hírt, akkor most remélem, hogy tudtam ezzel segíteni nektek, és mindenféleképpen dobjátok ki, nehogy baj legyen. Na, most pedig véget is ért a Vekker, és ahogy ígértem, nem sokára kezdődik a süsfelnap itt az FM 100.3-on, 9 után pár perccel, úgyhogy maradjatok ti is.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Összeállított a munkatervét a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottság, 10 témakört választotta ki. Az elsőként tárgyalandó ügy az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek helyzete lesz. Napirendre kerül majd a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása és megbecsülése, a jelzőrendszer működése, a gyermek és lakásotthonok helyzete, valamint a bántalmazás és az intézményi abúzus kérdése is. A testület a finanszírozással, az ellátási kapacitásokkal és a gyermekvédelemből kikerülők utó gondozásával is foglalkozik. A témák sorrendjéről és a meghívott szakértőkről várhatóan a jövő heti ülésen döntenek. Magyarország tűzoltókat küld Szerbiába. 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel segítjük a szerbiai erdőtüzek oltását. A magyar egység kedd este indult el Kecskemétről a tűz sojtotta térségbe. A Deliblati homokpusztán csak nem 4000 hektár égett le, ebből több mint 3100 hektár erdő. Súlyos a helyzet Kraljevo közelében is, ahol az erős szél, a sűrű füst és a nehéz terep akadályozza a védekezést. Az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusán keresztül cseh, román, szlovák és német egységek is bekapcsolódtak az oltásba. A meteorológiai szolgálat szerint a tartós meleg és a csapadékhiány továbbra is kedvez a tüzek terjedésének. A honvédelmi miniszter szerdán videóban számolt be arról, eddig 51-en jelezték, hogy vissza akarnak térni a magyar honvédséghez. Ruszin Szendi Romulus még júniusban beszélt arról, hogy sok kiváló katona kényszerült szerinte méltatlan körülmények között távozni a szolgálatból az Orbán kormány alatt, és szeretnék megadni nekik a lehetőséget arra, hogy újra szolgálhassanak. Módosították is a honvédek jogállásáról szóló kormányrendeletet. A visszaszerelni vágyók július végéig jelentkezhettek, a kérelmeik elbírálása a honvédelmi miniszter feladata. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, minden jelentkező esetében megvizsgálják az egyéni alkalmasságot, a szakmai tudást és a honvédség valós szükségleteit is figyelembe veszik. Robbanás történt kedden délután Mohácson egy ipari telephely fatárolójában. A baleset során 3 dolgozó súlyos életveszélyes sérüléseket szenvedett, 2 később a kórházban életüket vesztették. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított nyomozást, közölték szerdán. A jelenlegi adatok szerint valószínűleg az üzemanyagellátó rendszer tövében lévő fűrészpor robbant be, majd vetett 15 méteres lángcsóvát. A Bama hírportál információja szerint a baleset karbantartási munkálatok közben történt, a sérülteket pedig mentőhelikopterrel szállították kórházba.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Időjárás.
2: Csütörtökön sok napsütésre van kilátás. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék sehol nem várható. Sokfelé felfrissül a levegő a hajnali órákra, a legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, délután pedig 28 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: süsfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádiódik. Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 17 perccel csütörtök van, és augusztus 27-e. Csodaszép reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó reggelt. Hello, Gyuszi.
1: Hello, Bello. Hát picit hüvöskés ez a mai reggel, hüvöskésen indul.
2: Ezért öltöztél feketébe? Gyászolod a nyarat?
1: Ezért öltöztem. Fekete pólóba vagyok, és gyászolok. Zsuzsi egyből ezt jegyezte meg, hogy mi vagyok fekete. Hát szoktam amúgy sötét
2: én
1: színű ruhába.
2: Én feketébe vagyok, látod?
1: Szeretek
2: nálam nem
1: színesbe. És igen. Járni, de
2: főleg
1: most,
2: nyáron.
1: Igen, de most,
2: most úgy érezted, ez már egy gyásznap kész, hideg
1: igen,
2: is van,
1: igen.
2: Sötét
1: most
2: az idő,
1: van.
2: Fölkapcsoltad itt is a villanyt.
1: Föl, mert nem süt be a nap, úgyhogy igen, most fölkapcsoltam, de ez csak a mai napra érvényes, és ma se lesz amúgy hideg, 26 fokig föl fog melegedni a hőmérséklet, de holnaptól újra 30 fok fölött leszünk, úgyhogy meg vagyok nyugodva, a mai napot meg ki kell bírni, ilyen fátyol felhős, ilyen eső, reálós, ilyen nem is tudom, ilyen kis tavaszi idő ez, na, maradjunk ennyibe, ilyen kis esőre állós, talán még esni
2: őszi,
1: is fog.
2: Őszi, jön, nem tavasz, már nem rügyeznek a fák.
1: Az igaz.
2: Hát, akkor mindjárt lehullanak a levelek.
1: Igazad van.
2: Jön az ősz.
1: De visszajön. Hát még nem, hál' Istennek, mert mondom, visszamelegszünk utána, és szeptember közepe, ilyen 20-a körül lesz átlagos a 22-23 fok.
2: Na, amúgy az ez már... tök jó. Figyelj,
1: hát
2: ahhoz
1: már
2: képest,
1: hosszú,
2: hogy már
1: nadrágos,
2: szeptember, meg ilyenek.
1: Vékony pulcsis idő, igen, sajnos. Na de, még addig sok idő van, még addig csodaszép időnk lesz, úgyhogy a mai napot éljük túl, aztán holnaptól újra napsütés, 32 fok, nyugodjunk meg, minden rendben.
2: Nyugodjunk meg, és az is biztos, hogy jövő hét szombaton 6-án, tehát szeptember 6-án egy óriási programmal várnak mindenkit, ami ingyenes. Na. Én még soha nem voltam ezen a helyen, de ennek a programnak úgy hívják ezt a nevét, hogy Grandevo családi nap 2026. És rengeteg koncert, és több mint 60 autó a Városháza Parkban. Hogy mi az a több mint 60 autó? Lehet, hogy lesz egy oldtimer kiállítás, de az biztos, hogy szeptember 6-án a budapesti Városháza Parkban, én még nem jártam ott, nem tudom, hogy ez hol van pontosan, de egy egész napos programot hirdettek meg zenével, gyerekprogramokkal, különleges autókkal.
1: Na, feltaláltad.
2: Igen, és gasztronómiai élményekkel. Ez biztos, hogy nagyon engem nagyon érdekelne. Ez a Grandevo családi nap, ez végig ingyenes, várja a családokat, de biztos, hogy azokat is várja, akik szinglik, és nem családban élnek.
1: Nem azokat, úgy, tudod, hogy kitiltják ilyen teljes szigorba.
2: Na, szóval, hogyha valaki olyan budapesti programot keres szeptemberben, amihez nem kell belépőjegyet vásárolni, és ahol a gyerekek meg a szülők, sőt, még az autók szerelmese is találnak maguknak érdekes látnivalót, akkor érdemes lesz felírni ezt a dátumot. Ez 2026. szeptember 6, ez vasárnapra esik. Bocsánat, én azt hittem, hogy ez egy szombati nap, valahogy én úgy számoltam ki, de akkor ez egy vasárnapi nap. Elmondok pár dolgot, hogy...
1: Közben annyit csak elárulok, hogy hol van.
2: Na, hol van?
1: A Deák Ferenc téri metrótól nem messze, a Bazilika mögött van. Aha. A Városháza tér.
2: Bazilika mögött?
1: Hát, vagy előtte, most attól függ, honnan nézed.
2: Aha, értem. Igen, tehát ott, ahol a karácsonyi vásárok szoktak lenni?
1: Nem. Akkor úgy mondom, hogy az Astoria metró és a Deák tér között van. Uh-huh. Akkor inkább így mondom, és akkor úgy mindenkinek így talán egyértelműbb. Tehát a Rákóczi úton kell menni, és egyszer csak lefordulsz balra, és mintha mennél a Bazilikához, de nem mész el a Bazilikáig, hanem előtte van. Aha. Az a Városháza
2: tér. Hát jó, most már szerintem mindenkinek van GPS, úgyhogy oda fog
1: Károly
2: találni.
1: Károly körút, itt írja, Károly
2: körúton
1: van.
2: Mondom a gyerek színpad programjait.
1: Na, hadd hallom.
2: 10 órától 10:45-ig pálinka kóstolás. Te hogy is?
1: A legújabb, legfrissebb gyümölcsökből előállított pálinkákat.
2: Csak is frissen, tele vitaminnal.
1: Tele vitaminnal.
2: Szóval 10 órától egy 45 perces programmal várja Kabóca Báb Színház a gyerekeket, aztán 12:30-tól 1:30-ig a Brand New, nem érted?
1: Brand New, igen, de Brand jó, New helyett.
2: De jó,
1: értem.
2: Milyen szellemes. Brand New. Aztán 2 órától megint egy 45 perces műsorral a Majorka Báb Színház, és aztán utána végül 15:45-től az Apacuka koncert ad egy kis bulit a gyerekeknek, úgyhogy ha kisgyerekekkel érkeztek, akkor különösen jó lehetőség van arra, hogy a városnézés mellett egy ilyen játékos programot is beiktassunk a gyerekeknek. Na, aztán délután jönnek az ingyenes koncertek, a nagy színpadon át, kedvenced, 5 órától 6 óráig egy órás koncertet ad Berecki. 50.
1: Oh, hát az nem a kedvencem, de igen, van így, bírom de a Berecki.
2: Ez a Berecki Zoli lehet? Mert úgy van Persze. most meghirdatva, hogy Berecki 50.
1: Igen, mert most volt az 50. szülinapja, és ilyen, hát ezzel a szakcímmel haknizik ő tulajdonképpen, arénában volt neki ugye az 50. szülinapja, és azóta gondolom én, ezzel a hakni címmel megy körbe-körbe a az országban.
2: Aki szereti Berecki Zolit, akkor 5 órától.
1: Nagy király volt.
2: Persze, 5 órától 6
1: Berecki. 50 éves a Berecki is.
2: Hihetetlen, ugye?
1: Hát fiatal, 20 éves, általán nem, de... Hát 24 éve volt a Rómeó és Júliának a bemutatója.
2: Na hát 50-ből 24, ez pont annyi.
1: Pont annyi.
2: 25 volt.
1: 25-26 éves volt, mikor bemutatták, mint legény Merkúció.
2: De tudott még akkor is, most is tud.
1: Nagyon,
2: most
1: akkor
2: is
1: tudott,
2: jó, most
1: igazán.
2: Is szeretik.
1: Nagyon
2: igen.
1: Nagy Merkúció volt.
2: Na most figyeljetek, Doppergés 18.30-tól, tehát este fél héttől. A Valmárad egy nagy koncertet. Tök jó, ingyenes program, gyerekek, hát ezt én nem hagynám ki.
1: Miket találtál amúgy, tök jó ilyen bizony. Azt hittem, hogy ilyen fellépők, tudod, most nem nevezek nevén senkit, de hogy ilyen, tudod, ilyen,
2: azt hitted, majd ilyen
1: falunapos, tudod, ilyen falunapos, itt lesz velünk DJ, bútor, vagy mit tudom
2: DJ
1: én.
2: DJ Zsuma.
1: Igen, és akkor tudod ilyen, DJ bútor, hirtelezdött eszem, de közben Berecki, Valmár,
2: persze.
1: Hadd hallom még, kik lesznek.
2: Aztán fél kilenctől este Follow the Flow. Follow the Flow.
1: Őket is tudom, ki.
2: A koncertek különlegessége, még egyszer mondom azt, hogy ingyenesen látogatható.
1: Nagyon nagy dolog.
2: Ezt szeretjük, ezt a szót, hogy ingyenes.
1: Ez a legszebb
2: szerintem...
1: magyar szó egyike.
2: Tudom, igen. Hogy ezt sokan szeretik.
1: A bizonyám.
2: Úgyhogy így azoknak is egy nagyon jó programot jelenthet, akik egyszerűen csak egy kellemes, tényleg egy kellemes szeptemberi vasárnap délutánt vagy estét szeretnének eltölteni Budapest estéjében, Budapest közepén. Úgyhogy, ja, és a másik, hát igen, az a 60 autó, mert hogy több mint 60
1: igen,
2: Nissan.
1: Igen, azt mondd, igen.
2: Több mint 60 Nissan és cseri autó a Városháza Parkban, úgyhogy ott meg lehet tekinteni.
1: Lehet őket vinni,
2: igaz is lehet. Ezek kiállítva lesznek ezek az autók, de azt mondják, hogy nem csak kívülről lehet megnézni a látogatók számára, hanem a modellekbe be is ülhettek, igen, közelebbről is megszimatolhatjátok
1: de nem
2: őket.
1: El.
2: Hát nem hiszem,
1: egy cserit,
2: hogy
1: egy
2: körrel lehet vinni. Igen?
1: Egy cserit, nekem nagyon tetszenek azok az autók, és ezeket a cseri Tigo például az egy nagyon szép autó, főleg a 6-os, 7-es, azok még nem annyira nagyok, mert van már 8-as Tigo is, az giga nagy, tehát az egy ilyen 6 fős családnak való autó, és annyira kipróbálnám, hogy milyen, de hát így most csak beleülsz, oké, tök igen. Jó, és tudod, utána kiszállsz és sírsz, hogy nem vihetem el, mert nem úgy meg drága is.
2: Hát elviheted, hát kifizeted.
1: Senki nem tiltja, ez tény és való, senki nem tiltja, igen.
2: Na de, aki meg na szeret de. Enni, inni.
1: Hallgatom.
2: Ott egy egész napos programról természetesen ezen a Grandevú családi napon többféle étel, frissítő, gasztronómiai lehetőség várja a látogatókat, úgyhogy így nem szükséges vasárnap megsütni a rántott húst, meg a tört krumplit otthon, hanem menjetek oda.
1: Azt és, ott tegyetek, de az már nincs ingyen, azt azért hozzá,
2: természetesen ott már ingyen ételosztogatás nem lesz.
1: Igen.
2: Úgyhogy ez a program szeptember 6 vasárnap, Városháza Park, ingyenes teljesen, viszont a rendezvény látogatásához nem szükséges még regisztráció sem.
1: Egyszerűen csak oda kell menni.
2: Igen.
1: Ugye? Jól értjük.
2: Igen.
1: Na.
2: Úgyhogy szerintem ez tök jó lesz.
1: Mondom én, hogy még vannak ilyen nyárzáró ilyen kis akkordok, tehát hogy még így a tényleg, mivel szép idő ígérkezik, így szeptember közepéig biztosan, tényleg látod, még mindig vannak ilyen tök jó kis rendezvények. És ez, hogy tényleg azért Berecki, meg Valmár, figyelj, nagyon nagy.
2: Hát
1: jó, Follow the Flow, bocsánat, ne hagyjuk ki őket se. Menő amúgy. Tök
2: mondok
1: menő.
2: Még egy programajánlót, viszont az már nem lesz ingyenes. A főszerkesztőnk Nyilas Hajnalka rendezésében, szervezésében ellátogathattok Érdre, és ott nyit az érdi szüret, úgyhogy ott már pénteken, tehát augusztus 8-án, viszont ez tényleg nem ingyenes program, ezt azért hozzá kell tennem.
1: Augusztus, hát, nem szeptember?
2: augusztus 28, bocsánat. Ja, augusztus 28, jó. Péntek. Tehát ott a kapunyítás délután 4-től és hajnal 2-ig tartott a buli, de ott elővételes jegyek még kaphatóak, úgyhogy természetesen a helyszínen is lehet jegyeket venni, és hát 12 éves kor alatt a belépés pedig ingyenes. És hát ott rengeteg program lesz, úgyhogy érdemes majd megnézni, ott vannak ilyen pincék, ahol borokat lehet kóstolni.
1: Hol a hajni bezárja az embereket, mint a filmekbe, nem engedi ki őket, ki kell szabadulni.
2: Igen, de hát a gyerekeknek is lesznek programok, akkor a pincesor is várja az odalátogatókat, lesznek ilyen lovagi játékok, ott is lesz mindenféle gasztronómiai lehetőség, ahol lehet kóstolni, enni, inni, dögivel, úgyhogy ez az érdi szüret, ez a pincesor, érdi pincesor Mély utcánál található majd, úgyhogy ez augusztus 28-ától 29-ig tart. Aha, és hogyha valaki nagyon keresi szombat. Majd a hajnit, aki Hajnalka vagyok néven ismert a közösségi médiában, akkor ott megtaláljátok, lehet vele fotót is készíteni, nagyon szereti.
1: Szóval nagyon szereti, imádja, rajong érte.
2: Nézd, tényleg, tehát, hogy amikor megyünk valahova így közösen, vagy ketten, bárhol, akkor hol ő vele készítenek fotót, hol velem, mert hát ő azért
1: Csaba Aranyi ott van vele, nem?
2: Hát őt kihagyják.
1: Elnézést maga, egy jávorpál reinkarnáció? Hogy csináljak egy fotót? Olyan nincs? Még ilyen opció nincs?
2: Az a baj, hogy nem mindig beszél, de viszont szerintem a hangjáról megismernék az emberek.
1: Na, ha már ingyenes program, akkor én is azért hagy tegyek hozzá, ha már a hét vége.
2: Már te láttál te is valami?
1: Én erről tudtam, csak nem tudtam, hogy mondom, ingyenes programokkal nyitjuk ezt a mai napot, de én erről már régóta tudok, hogy ez lesz. Ugyanis a kedvenc kerületemben, Újpesten lesznek a városnapok, méghozzá holnap, holnap után és vasárnap. Több helyszín is lesz, de a fő helyszín az természetesen ugye a Szent István tér, az ott van a Városháza mögött. Ingyenes koncertek, gasztronómiai élmények, kulturális programok, kiállítások, gyerekprogramok és ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatok.
2: Aha, hoppá, az sem mindegy, hogy között... ingyen valamit csinálnak.
1: Bizonyám,
2: már érted.
1: Ezekre mondjuk regisztrál.
2: Szüleg egészségügyről van szó.
1: Hát mondjuk egy nyitott szívműtétet nem fognak megcsinálni, de ezekre a szűrőprogramokra vagy szűrővizsgálatokra ezekre kell regisztrálni, amúgy minden ingyenes, és a fellépők között többek között ott lesz Kovaszki meg a Vega, Tolvaj Reni, Kálai Szanders András, a Neoton Familia és a másik újpesti fenegyerek Curtis.
2: Úgyhogy hát ez is nagyon jó buli lesz.
1: Úgyhogy ez mondom,
2: a
1: ez
2: Neoton
1: péntek, szombat,
2: familiától
1: vasárnap.
2: Is, a Körtisztől is, ki volt még előtte?
1: Tolvaj Reni,
2: Tolvaj Reni is. Úristen, tök jó nevek.
1: Bizonyám. Úgyhogy ez pedig péntek, szombat, vasárnap.
2: Na,
1: Újpest.
2: Most nem tudjuk már hova menjünk, komolyan mondom. Hát most akkor melyikre menjünk? Menni.
1: De ez mondom, ez most lesz, amit te mondtál, az jövő hét. Hát ezt be lehet osztani.
2: Igen,
1: hát,
2: de most
1: kötelező.
2: Lesz az érdi szüretés.
1: Ja, hogy az most lesz, igen.
2: Na most melyikre menjek?
1: De
2: ami de jó, tök jó fejek, tehát nem tudom, hogy nyilván a polgármesterektől függ, hogy egy ilyen műsort megcsinálnak, és ilyen neveket is felvonultatnak, meg csinálnak ingyenes koncerteket, úgyhogy tényleg ez...
1: Hát a fellépők kapnak pénzt.
2: Tudom, csak hogy ingyenesen látogatható.
1: Ja, hogy ingyenesen látogatható, igen, mert ez a városnapok általában igen így szokott. Hát
2: tök jó.
1: Ez egy nagyon jó dolog, igen, és tényleg rengeteg program van. Kulturális rétegen is lesz gasztró, tehát ott úgy kell elképzelni, ugye, mint Tözsgyökeres újpesti, a Városháza mögött van egy óriási nagy tér, és ott szokott lenni fölállítva a színpad, és akkor ott azon belül vannak ilyen sátrak, ilyen gasztrosátrak, meg ez az amat. Jó
2: mentek?
1: Kis buli. Szerintem igen. Szerintem
2: miért nem?
1: Ráadásul
2: ugye?
1: Mi közel lakunk Újpesthez, én ugye hát vakon elmegyek Újpesten bárhova, úgyhogy igen.
2: Egy lángost.
1: Az nem biztos, hogy lesz.
2: Mindig van.
1: A lángos az mindig van.
2: A lángost még egyébként nem nyilvánították hungarikumnak, vagy ez nem magyar találmány? Nem tudsz.
1: De én. Szerintem magyar, de nem hiszem, ugye? Nem tudok róla.
2: Na, egy tök jó bulikat
1: lángos,
2: mondtam.
1: Olyan, hiszem, van
2: tök jó bulikat mondtunk el, nem?
1: Abszolút, szerintem ezek tök jó. Én azért mondom, igen, hogy még szeptember közepéig, mivel szép időjárás lesz, ezért még biztos vagyok benne, hogy számíthatunk ilyen tök jó programokra, amik, ha szerencsénk van, akkor ingyenesek, mind ami Zsuzsi elmondott, nem az érdi, hanem a Városháza teri.
2: Igen.
1: Teri, jó mondom? Téri. Ami téri. Ott a Városháza téri, ami
2: téri.
1: Ugye a
2: hát, teri.
1: amit megnéztem, hogy a Deák
2: és Városházateri, hogy hívnak? Városházateri.
1: Nem engedő végig mondjam, a Deák és az Astoria, de a hülyeséget mondjad már, a Deák és az Astoria között található ez a Városházatér, és ott az jövő hét vasárnap, az újpesti pedig ugye értelemszerűen Újpesten a központban a Városháza mögött van, tehát maga az önkormányzat mögött, az pedig ugye most péntek, szombat és vasárnap. Na, csak azért is elmondtam.
2: Jól tetted, igazad van.
1: Úgyhogy ennyit tudunk ezzel kapcsolatban nektek elmondani, de biztos, hogy lesz még amúgy, biztos, hogy lesz. Még a Budapest Park is biztos nyitva van, az nem ingyenes.
2: Persze.
1: Ugyan.
2: De... Ott is azért vannak még koncertek, és hát azért ne feledkezzünk meg arról se, az persze fizetős, hogy most vasárnap ide látogat kis hazánkba a Gypsy Kings, hát valamilyen formációval kiegészülve, igen, a zsinagógába lesz a koncert most
1: vasárnap.
2: Tényleg
1: azt mondtad, a zsinagóga tényleg.
2: De persze ez nem ingyenes program, úgyhogy az egy belépős, de én tudom, a belépő árát nem drága.
1: Nem.
2: Tehát ahhoz képest, hogy egy Gypsy Kinget meg tudsz hallgatni, Gypsy Kingset nem egy olyan egetrengető összeg. Uh-huh.
1: Na, hát a Budapest Parkot közben megnéztem, mert mondom, most már kíváncsi vagyok. Még bőven nyitva van. Például ma is lesz koncert Dániel Fi, Gergő, azt hiszem, Dániel Fi Gergő. A vendége pedig a Parnograszt, Tarján Zsófi.
2: De jó.
1: Úgyhogy az lesz ma kapunyítás 18 órakor.
2: Az is jó.
1: Aztán szintén... aztán azt mondja, a 28-a holnap lesz a Well Hello.
2: Az is jó.
1: Igen, a Fluor Tomiék lesznek. Uh-huh. Aztán azt mondja, hogy 29-e szombat, Parade Remember, ez egy ilyen, nem tudom, ilyen bulis koncertes, ilyen DJ-s, gondolom, nincs odaírva, de gondolom én, mert nincs ott kiírva fellépő.
2: Ez minden ingyenes, csak
1: ez minden, ez a Budapest Park, gyerekek,
2: igen,
1: tehát nem.
2: Igen, ez fizetős buli.
1: És szeptember 3-án csütörtökön, tehát mához egy hétre szintén egy nagy buli lesz, ugyanis Pogány Induló fog fellépni a parkba.
2: Nagyon sokan szeretik őt,
1: imádják. Azért mondom, szeptember 4-e Carson Coma, aztán By Alex és a Slap szeptember 5-én. És az utolsó nap a szeptember 6-a, ha jól látom, és a Just in Time egy ilyen, hát ez nem, ez ilyen több koncert egybe, vagy nem tudom, itt úgy látom itt kiírva, Nagy Bogi, Morionanes,
2: engedd
1: el. Na mindegy, na, szeptember 6-a Száróna. Annyira boomer vagyok. Fogalm sincs ki.
2: Hagyjad inkább.
1: Látod, ilyenekkel tudok, hogy Parnográf, még a Pogány Indulót is.
2: Persze.
1: Tudom, hogy kicsoda. Well Hello. Hogyne, ezeket? Mori Anni.
2: Jó,
1: nem tudjuk, hogy ki. Na, mindegy, szóval szeptember.
2: Mindegy, aki tudja, az menjen.
1: Igen. Szóval ezekkel tudunk, igaz, mondom, ezt azért nem győzzük hangsúlyozni, a Budapest Parkos koncertek értelemszerűen már nem ingyenesek, de a város, újpesti városnapok, és amit Zsuzsi elmondott, a rendezvú, vagy
2: grandevú családi nap, ez
1: pedig
2: ott.
1: Ingyenes.
2: Igen, és most meg ott is nagyon jó.

0: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
2: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
3: Kálo buko? De tegnap a tüdő volt a buko.
2: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
3: Uh-huh.
2: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko az a máj. Szitjú veszlös esze?
3: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Gránit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Gránit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Gránit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma zenei hagyományok és különleges budapesti koncertek 2026 nyarán. A roma és a cigányzene évszázadok óta fontos része Európa kulturális örökségének. A roma muzsikusok generációkon keresztül adták tovább a dalaikat, zenei tudásukat és előadói hagyományaikat, miközben folyamatosan kapcsolatba kerültek más népek és kultúrák zenéjével is. Ennek köszönhetően a roma zene rendkívül sokszínűvé vált. A magyar cigányzenétől a jazz manúson és a flamenkon keresztül egészen a modern világzenéig számos irányzatban megtalálható a roma zenei kultúra hatása. Budapesten 2026 nyarán és őszén több olyan koncert is várja a közönséget, amely valamilyen formában kapcsolódik ehhez a gazdag zenei örökséghez. Különösen érdekes, hogy egyetlen estén, augusztus 30-án két egészen eltérő, mégis a roma zenei hagyományokhoz kapcsolódó koncert közül is lehet választani. Gypsy Jazz Band Csondor Kata és Charlie vendég szereplésével. Augusztus 30-án, vasárnap este 19:30-kor a Gypsy Jazz Band ad koncertet a Pesti Hidegkúti Művészeti Fesztivál keretében. Az est különlegességét az adja, hogy vendégként Csondor Kata és Horváth Charlie is színpadra lép. A Gypsy Jazz Band zenei világának középpontjában a jazz manus, vagyis a Gypsy Jazz áll. Ez a stílus különösen szorosan kapcsolódik a roma zenei hagyományokhoz, a műfaj történetében meghatározó szerepet játszott a legendás Django Reinhardt, aki a jazz és az európai roma zene hagyományok találkozásából alakított ki egy sajátos, világszerte ismert stílust. Gypsy Kings by Diego Baliardo, flamenco rumba és roma hagyományok. Ugyanezen az estén egy másik rendkívül különleges koncert is lesz Budapesten. 2026. augusztus 30-án 20 órakor a Dohány utcai zsinagógában lép fel a Gypsy Kings by Diego Baliardo a 28. zsidó kulturális fesztivál keretében. A Gypsy Kings világszerte ismert formáció, amelynek zenéje szorosan összekapcsolódik a dél-franciaországi és a spanyolországi cigány kulturális hagyományokkal. Zenéjükben a flamenco, a rumba, a pop, a világzene és a mediterrán zenei kultúra találkozik. A koncertet Diego Baliardo, az eredeti Gypsy Kings formáció egyik alapító tagja vezeti. A közönség olyan világhírű dalokra számíthat, mint a Bamboleo, a Volare, vagy pedig az Unamor. A Gypsy Kings zenéjének egyik legfontosabb sajátossága az életöröm és a szenvedély. A gitárok gyors, virtuóz játéka, a flamenco jellegzetes ritmusai és a katalán rumba lüktetése olyan atmoszférát teremt, amelyben egyszerre van jelen a tánc, az érzelem és a szabadság is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Időjárás.
7: Csütörtökön sok napsütésre van kilátás. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék sehol nem várható. Sokfelé felfrissül a levegő a hajnali órákra, a legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, délután pedig 28 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
1: Most indulunk!

0: büfében voltam.
1: 10 óra múlt 16 perccel, csütörtök van és augusztus 27-e. Szép délelőttöt mindenkinek.
2: Hellóka!
1: Na, képzeljétek el. Olvastam most itt a Blicknek egy cikkét, és hát ez ilyen kérdéseket vetett föl bennünk, főleg elsősorban így az összeköltözések kapcsán, mert hogy Stoll András azt nyilatkozta, csak egy ilyen szalagcím fogadott, csak most ellapoztam egy pillanat. Igen, Stoll András együtt élne Alföldi Róberttel. Ez egy 40 éves barátság, így nagyon sok meglepő már nem történhet kettőnk között. Ezt most így nyitva hagyom, ezt csak így, csak felolvastam egy
2: mire gondolhat
1: címet.
2: A költő?
1: Mire gondolhat a költő? Igen, igen, igen.
2: Nyilván ilyenkor az emberbe sok kérdés felmerül, hogy mi az, ami olyan nagyon sok meglepő nem történhet közöttük. Hát nyilván látták már egymást kijönni a mosdóból, fürdőből, volt olyan is biztos, hogy leesett a törölköző, hát látták már egymást mesztelenül is.
1: Előfordulhat, sőt, ők... ha akár ilyen, vagy nem tudom, a rendszerükre gondolhatott itt akár, de felolvasom, hogy mit mondasz, Stoll, jó, hogy azért igen, a szó szerint idézem, hogy nem így tippelgessünk.
2: Így van, ne találgassunk, igen. A sose vezet jóra.
1: Ez egy 40 éves barátság, így nagyon sok meglepő már nem történhet kettőnk között. Az valóban igaz, hogy engem Robi eddig csak rendezett, illetve a Nemzeti Színház egy előadásában, az Angyalok Amerikában című darabban játszottunk együtt, de akkor nem voltunk egyszerre színpadon. Nagyon jó vele próbálni, nagyon más színészként, mint rendezőként. Mókás helyzetek adottak, vicces volt, hogy most én is tudtam neki tanácsot adni arról, mit hogyan csináljon, mert bizonyos dolgokban én talán egy picit tapasztaltabb vagyok, mint ő. Nagyon jó barátok vagyunk, és ez így is marad, ameddig élünk, mondta Stoll András. Szeptember 18-án kerül sor majd a Centrál Színházban egy bemutatóra, amiben ők ugye együtt játszanak.
2: Én azt gondolom egyébként, hogy ez egy nagyon szép dolog, hogy valakik úgy szeretik egymást barátként, hogy akár együtt is tudnának élni. Szerintem ez egy elkopkodott kijelentés, mert együtt élve azért teljesen más mindenki, mint amikor kollegális viszony van kettőtök között, vagy olyan baráti viszony, hogy szereted a barátodat. Én például szeretlek téged, de szerintem nem tudnám elviselni a rigójáidat. Tehát együtt élve már azért szerintem tökre más az ember, amikor úgy minden nap ott
1: van. Igen, más, amikor itt egy munkába kell elviselni a másiknak a rigójáit, szokásait, az teljesen más, mert utána meg hazamész, és akkor teljesen kívülállsz ettől a
2: dologtól. Nekem ott rendezgetnéd a törölközőimet, hogy egyenesen legyen.
1: Nekem egy egész nap.
2: Mondanám, hogy Gyuszi, védjél meg, Gyuszi, írja.
1: Mondjuk itt is van. Tudtátok minden. De igen, mind a kettőnknek már az a helyzet, hogy én is már közel 40 vagyok, te is elmúltál 40. Az emberekben már ilyenkor azért bőven kialakul egy olyan személyiség, amit már nagyon megváltoztatni nem tud senki. Ez legyünk egymáshoz őszinték. Ez szerintem, sőt, már 30 fölött kialakul, de még 30 fölött talán egy picit tudsz változni, de 40 fölött vagy közel a 40-hez már igazából szerintem
2: nem,
1: senki,
2: jól mondtad amúgy. Jól nem mondtad, változik. Már 30 fölött se. Én már akkor is éreztem magamban, hogy nehezen kötök kompromisszumot az együttéléseim során, tehát hogyha valaki mondjuk nem tartotta azt tiszteletbe, hogy én előtte rendet csináltam a konyhába, vagy feltakarítottam, és akkor nem figyelt oda, hogy bejött mondjuk sáros lábbal a locsolás után, akkor ez engem mérhetetlenül idegesített, és ezekben nem tudtam kompromisszumot kötni. A másik meg igen, ezek a fajta rigolyák, igen. Amik, hogy mondjuk én tudom, hogy te szereted, hogyha minden úgy néz ki, mint egy, mit tudom én, ahogy úgy néz ki a lakásod, igen. Mondjuk az IKEA-nak valamelyik katalógusából belépsz.
1: Feleségem is azt szoktam mondani, hogy stúdiólakás.
2: Nem lehet elől egy óra se. Tehát elől van egy óra, ami a karodról lekerült, ezt ha nem teszed el fél órán belül, akkor már Gyuszi bologat. Már feszeng.
1: És jól mondod, ez a jó szó, feszengek, tényleg. Van egy ilyen berögződött hülyeségem, vagy hát ilyen berögződött hülyeségeim, bevallom őszintén.
2: Szerintem ez egy elég elkapkodott.
1: Feleségem, hál' Istennek, már megszokta, bár így is azért még sokszor rám pirítő is, amikor szóvá teszek valamit, csak akkor mindig mondja, hogy hagyjál már ezzel, vagy valamit, tehát persze. Néha már őt is kihozom, pedig egy végtelenül türelmes nőről beszélünk. Na. De van, amikor látod? Már természetesen őt is föl tudom ezzel húzni.
2: Nyilván. Te éltél együtt egyébként valaha így barátoddal? Tehát volt olyan, hogy béreltetek barátként lakást?
1: Nem.
2: Na,
1: nem.
2: Van erről egy...
1: Én szüleimmel éltem, utána meg csak anyámmal és öcsémmel, aztán volt, hogy elköltözött öcsém akkor még nem Ausztriába, hanem Ciprusra, akkor csak anyámmal éltem, és utána meg végig nagyon sokáig egyedül.
2: Hány éves voltál, amikor külön költöztél?
1: 2020-ba költöztem egyes-egyedül külön, az 6 éve volt. 55 éves
2: voltam. Hány éves voltál akkor?
1: 6 évvel ezelőtt, 32.
2: De várjál, nem, hát akkor éltél addig, teljesen egyedül.
1: Előbb, 2018. Mondom én. 2018-ba költöztem. 2018 vagy 19, nem emlékszem pontosan. Előtte azért éltem... Igen, 2019-be költöztem így effektív.
2: Szerintem az a normális, amikor egy felnőtt ember már 22-től 25 éves korától, jó, de egyedül éltél, tehát az elmondásod szerint ott már egyedül éltem, mert nem volt otthon anyukád, de szerintem az a normális, amikor már törekszik valaki, egy ilyen 23, legyen az férfi nő, 23 éves korától már azért le kell válni, tehát ez egy olyan, az már egy olyan kor, amikor már pénzt keresel jobb esetben, nagyjából már elvégzed az iskoláidat, talán kijártad az egyetemet, de nagyon sokan még egyetem után is otthon él, vagy egyetem után, vagy egyetem alatt is egyetem már külön alatt. Költöznek. Igen.
1: Főleg, hogyha más városban van az egyetem, ugye nagyon sokan följönnek Budapestre az egyetemek véget, vagy még Debrecen ilyen híres az egyeteme, az egyetemi város, ugye, és akkor meg Szeged is, és akkor nagyon sokan lemennek Pestről mondjuk Szegedre, vagy Debrecenbe, és akkor ott élnek
2: albérletben. Most ugye hát azt nyilatkozta, hogy szívesen, tehát hogy bármikor élne együtt a barátjával. Én azt gondolom, sőt most testközelből láttam is egy ilyen szituációt, nem olyan rég, kivette két gyerekkori barát a lakásomat. Egy hónapig bírták. Úgy összevesztek.
1: Hónapig?
2: Egy hónapig is.
1: Hát semmi.
2: Két srác, gyerekkori barátok voltak, 25 évesek. Úgy összevesztek egy hónap után, hogy azóta egymáshoz se akarnak szólni. Tehát, Jézusom. Hogy látod, lakva ismerszik meg.
1: Ez egy óriási nagy igazság, amit mi? Most mondtál, ez a lakva ismerszik meg az ember.
2: Panaszkodtak egymásra utána nekem, hogy ez büdös volt, az nem fürdött, az...
1: De nem rád mondták, nem rád mondták.
2: Nem én laktam ott velük, te Dili. És akkor, hogy egymást ott tiszéltet, hogy nem csinált rendet, nem mosott, nem fürdött le munka után, és a többi, és a többi. De mondom, akkor még tartozott neki pénzzel.
1: És akkor mit vártak tőled, hogy te mit csináljál?
2: Hát elköltöztek, nem tudtam velük mit csinálni, hát mondták, hogy jó, ennyi volt, tehát egyedül egyik sem tudta fizetni, közösen gondolták, hogy majd közösen könnyebb lesz, gyerekkoruk óta barátok voltak, legjobb barátok. És olyan elánnal költöztek össze, hogy ez milyen jó buli lesz, meg minden. És utána az egyik srác konkrét attól félt, nagyon gyorsan elvette a másiktól a kulcsokat, hogy nehogy megrongálja a lakásomat bosszúból, hogy kiszúrjon ezzel a másik fiúval.
1: Hogy fizesse a kauciót, meg ez.
2: Aha, hát szóval, úristen.
1: Ez nagyon durva akkor, tehát ez nagyon durva.
2: Nagyon, igen.
1: Ez nem csak egy ilyen, jó van, most ne szólj hozzám két napig kategória, hanem ez egy barátság vége.
2: Tehát ott
1: ez egy barátság vége.
2: Ott érezhető volt, hogy kész őrihari, úgyhogy ezeket nagyon, tehát hogy így, nagyon át kell gondolni, hogy kivel költözik össze az ember.
1: Nagyon érdekes ez a barátokkal való összeköltözés. Nekem egyszer muszájból, de az nagyon rövid időszak volt mondjuk. Én ugye nem csak úgy éltem egyedül, hogy itt Budapesten, ugye én amikor még színész voltam, én nagyon sok vidéki színháznál dolgoztam, legyen az a Győri Nemzeti Színház, a Szegedi Nemzeti Színház, nem is tudom, hol voltam még, Soproni Petőfi Színház, tehát hogy én több vidéki színháznál dolgoztam, és ott ugye kaptunk mindig ilyen úgynevezett színészlakást, ami azt jelenti, hogy egy, ne egy nagy dolgot képzeljünk el,
2: például Szegeden.
1: Tulajdonképpen igen. Talán Szegeden volt az egyik legszebb, de ott is egy 10 emeletes panelben kaptam meg egy, azt hiszem 35-40 négyzetméter. Ne, 35-35 négyzetméteres
2: lakást. Azt hiszem, hogy ezek körülbelül úgy néznek ki, mint egy kollesz, tehát hogy ilyen kollégiumi.
1: Győrbe igen, na és ezt akartam majd kihozni, csak most Szeged jutott legutoljára, vagy Szeged jutott eszembe, mert talán az volt színészi karrierem utolsó állomása, mert utána már följöttem Pestre, és már a cirkuszban dolgoztam. Utána meg eltelt ugye 10 év. Szóval a lényeg, hogy igen, Győrben ott kollégiumban lakadtak bennünket, akik pestiek voltunk, és úgy mentünk, és ott is egy gyerekkori barátommal, vagy hát úgy gyerekkori, hogy gimnáziumi gyerekkori, tehát hogy az annyira nem voltunk már kicsik, és egyszerre szerződtettek minket oda a Győri Nemzeti Színházhoz, és hát mivel mondták, hogy hát régi ismerősök vagytok, Pestről is jöttetek,
2: majd jól ellesztek.
1: Akkor ti ott jól ellesztek ebbe a kollégium szobába. És alapvetően ha nem lett volna ilyen rövid időintervallum, mert én nagyon megutáltam ezt a színházat, meg úgy nem a színházat, bocsánat, nem akarok győri színházat csúnyán beszélni, Nem, úgy az egésznek a milliója nem tetszett nekem. A vezetéssel nem is találkoztam nagyon. Nem.
2: A kollégák voltak az ellenszembesek.
1: Olyan nem tetszett,
2: hogy a milliója.
1: Olyan, úgy senki nem, pedig én egy szerintem nagyon nyitott csávó vagyok. Én mindenhol találtam barátokat, mindenhol jól éreztem magam. Egyedül az életem állomásai közül, egyedül a Győri Nemzeti Színház volt az, ahol én alig vártam, hogy véget érjen a próbaidőszak, és a próbaidőszak után én megmondtam, hogy én úgy vagyok hajlandó itt dolgozni a továbbiakban, hogy jövök, megyek. Tehát, hogy előadásra lejövök, megyek is. Megyek, jövök, megyek, jövök.
2: Striplagás.
1: Nem. Hát, sajnos nem tudtam kialkudni, de minden más színháznál barátaim voltak, jól éreztem magam, szerettem ott lenni, stb. Egyedül a Győri Színház volt az, amit így mai napig rossz emlékek fűznek oda. De visszatérve a kollégiumhoz, hogy mondom, ha ez nem így van, hanem hosszú távon ott maradunk, akkor valószínűleg mi is már rossz, már nem lennénk haverok. Most se tartjuk a kapcsolatot, de nem azért, mert összevesztünk, hanem másfele vitt minket az élet. De hogy igen, nagyon nehéz. Tehát amikor bepakolod a kis cuccaidat, és akkor úgy jön más is, és akkor úgy azt is félrerakja, odarakja elé. Tudnád ezt innen kívül? Tudod, így jön ez a pont, tudod? Akkor
2: meg
1: úgy...
2: De most felrakok egy képet, és felrak egy majomról egy fotót.
1: Akár igen, de hogy tudod, ez így, és akkor ezzel legyünk őszinték, hogy egy kollégium nem egy nagy, ne egy izét képzeljünk el, egy kétemeletes családi házat értelemszerűen, hanem egy 35-40 négyzetmétert képzeljünk el maximum, ahol ti egy légtérbe vagytok tulajdonképpen, ha otthon vagytok mind a ketten, akkor ti nektek egy légtérbe kell osztozni. Az első pár nap persze buli volt, vittük fel a söröket, diliztünk egész nap, próbák után kibeszéltük a új győri kollégákat, stb. De az eltelt egy-két hét, és úgy utána nem volt annyira izgalmas ez az együttélés, és akkor úgy már az volt bennem, hogy a színházba se szeretek bellenni, mert nem szimpatikus. Aha. A kollégiumba se szeretek bellenni, mert az sem szimpatikus. Ha mondom, én hazamegyek.
2: Tehát, érdekes.
1: Nem volt jó.
2: Úgy éltem együtt barátommal, tényleg egy nagyon tiszta fiú-lány közti barátságról beszélünk, soha az életbe, tényleg a jó Istenre megesküszöm, nem volt köztünk semmi. És én akkor hajón dolgoztunk, és engem összeraktak azon a hajón egy bolgár zongorista lányjal, ő lett volna az én szobatársam, és én teljesen elzárkóztam ezelől. A haverom az meg egyedül volt a kabinba, ahol egyébként egy ilyen emeletes ágy volt. A haverom meg a kollégám volt, ő volt a zenekarban gitáros. És ővele volt szerencsém majdnem másfél hónapon keresztül így együtt élni, de azt el lehet mondani, hogy ez a másfél hónap, ez egy nagyon, tényleg nagyon jól telt. Szóval, hogy nem vitatkoztunk össze, nem vesztünk össze soha. Nem
1: pedig
2: volt...
1: egy hajókabin se túl nagy.
2: Úristen, hát az egy olyan pici, mint egy kis izé, kis WC.
1: Tehát, hogy hát, mint a Harry semmi. Potter első részében, ahol lakik a gardrob, abba a Harry
2: szó
1: Potter körülbelül olyan,
2: na
1: képzelem elén ezeket
2: ketten.
1: A kabinokat.
2: Hát és volt olyan tényleg, hogy segítettük egymást.
1: De van meg fürdő WC, ugye, a kabinokban?
2: Van, igen. És nagyon tiszteletbe tartotta, tehát, hogy tiszteletbe tartotta az ilyen privát szférámat, meg a sminkjeimet, nem használta el a kőpuderemet.
1: Az már egy kedves dolog, igen.
2: De olyan jól tudott ez együtt, tehát jól tudtunk együtt működni. Pedig tényleg nem volt köztünk semmilyen szerelmi, semmilyen
1: persze,
2: szeretői
1: értem,
2: kapcsolat,
1: értem.
2: És mégis úgy tudtunk együtt élni ott egy másfél hónapon keresztül, hogy egy kártyát kaptunk, mert ugye...
1: Tehát egymáshoz
2: ugye,
1: kellett igazodni, hogy
2: igen,
1: mikor megy be. Aha.
2: Mert ugye nekem hivatalosan a zongoristával, uh-huh. a lánya kellett volna laknom, nekem oda volt kártyám, uh-huh. Viszont ő meg egyedül volt abban, egy kártyánk volt, tehát mindig dugdossuk valahova a kártyát, ilyen tűzcsapokhoz, minden, hogy ki, hogy jut majd be, és nagyon tiszteletbe tartottuk így egymást. És
1: hát akkor neked jó élményed
2: nekem,
1: van ezzel a rövid, mert mondjuk
2: igen,
1: azért legyünk őszinték, hogy igen, másfél hónap. Nálam is két hónap volt, ugye mindig
2: igen,
1: két hónap
2: tudod,
1: egy próbaidő.
2: Igen, de ez annyira masszív
1: együtt
2: lét, hogy ott együtt vagy a
1: hát,
2: színpadon
1: tudom.
2: Is, meg
1: hát,
2: együtt
1: is,
2: mész
1: persze.
2: ki, meg együtt vagy, te állandóan együtt vagy, hát igen, ti is.
1: Mi is így voltunk ezzel a régi haverommal, igen. Hát tudom, igen, de neked akkor szerencsésen alakult ez ilyen szempontból, ez egy pozitív példa. Érdekes, hogy Stoll András ezt mondja, mert azért ő meg már ráadásul 50, uh-huh. Tehát hogy pont amiről beszéltünk
2: inkább
1: még a megszólalás.
2: Inkább
1: 60 felé, így van. Mi pedig ugye pont arról beszéltünk a megszólalás legelején, hogy már ilyen 30 pluszos, de közel a 40-es korosztályhoz már nagyon nehezen aklimatizálódunk másokhoz.
2: Szerintem egyébként ő maximálisan arra célzott, hogy ő annyira szereti és annyira tiszteli. tiszteli a barátját, barátok, igen, hát persze, hát. Hogy minden rigóját el tudna viselni, és el tudná képzelni azt, hogy reggelente mondjuk a Robi süti neki a reggelit, a tojást, vagy, mert tehát, hogy ő szerintem inkább így erre gondolt, vagy hát ki tudja, hogy mi van Stól Andrással, lehet, hogy a mostani barátnője kidobta, aztán lehet,
1: már vagy gyűjtő, kivel lakhat. Nem tudom, de tényleg érdekes ez, hogy egy közel 60 éves ember, mert én mondom, én nem jelentenék ki ilyet. Nem azt mondom, hogy soha, mert soha nem mondtam, hogy soha, de én nem laktam, és nem is terveztem volna, ha most nincs is feleségem, akkor sem terveztem volna szerintem azt. Nagyon sokan azért laknak lám, amit te is mondtál, akik tőled béreltek, mert hogy azért Pesten drágák az albérletek, és nagyon sokan ezért osztják meg egy nagyobb lakást, amiben van két külön háló, igen, hogy inkább akkor azt mondjuk, hogy jó, bírjuk ki egymást valahogy, mert egyedül ezt nem lehet kifizetni, kettőnknek meg oké, jó kijön, hogy jó felezzük lesz a rezsit, felezzük a lakbért, stb. És ezt a részét viszont totál elfogadom.
2: Hát nem jött be. Ez nem jött be.
1: De a te esetedben ezek, akik bérelték a lakást, nem jött be. Sőt, szegények. Hát az egy barátság megszakadt.
2: Igen, teljesen. Sőt, olyan szinten, hogy mondom, tehát egy így gyilok volt már a vége felé, hogy
1: de rossz.
2: Nagyon,
1: de rossz ez,
2: nagyon.
1: De rossz.
2: És úgy sajnáltam a rendesebbik fiút, mert tehát ugye mivel ketten voltak, volt az egyik, amelyik nem volt annyira rendes, de a rendesebbik fiúval tartottam én folyamatosan a kapcsolatot, meg ugye ő intézett mindent, ami így tehát ő volt a becsületesebb, vagy mondjuk ki. De az, hogy ez együtt élet, és után a két barát, ja, de nem heteroszexuálisak, persze, voltak, szóval világos. Ezt azért leszögezzük le, tehát, hogy ott se volt semmilyen olyan kapcsolódás köztük. És hogy ez lett a vége egy gyerekkori barátságnak, hát én ájuldoztam ezen.
1: Szomorú, sajnos, de sokszor össze se kell költözni, tehát, hogy azért az a baj, hogy nagyon tudnak az ember mellől kopni a gyerekkori barátok, de igen, sajnos az a lakva ismerszik meg az ember című mondás, ez nagyon durván igaz.
2: Ezt is akkor már ne is beszéljünk arról, hogy mi van, amikor szerelmesek költöznek össze.
1: Igen, hát ez nyilván, de ott meg ez egy jó teszt, tehát, hogy ott meg például, hogyha összejössz valakivel, én azt gondolom, hogy a lehető leghamarabb ildomos összeköltözni, mert lehet, hogy jól el vagytok, hogyha találkoztok hetente kétszer, háromszor elmentek moziba, étterembe programozni ide-oda-amoda, és aztán mindenki megy haza, max. egyszer-kétszer egymásról
2: alusztok,
1: igen, de nem, én hiszek abba, hogy minél előbb össze kell költözni, és akkor derüljön.
2: Költöz össze, és akkor én derüljön, nem akarok.
1: És akkor derüljön ki, én abszolút, mi nagyon hamar össze is költöztünk, és kell is, mert derüljön ki minél, én azt mondom, hogy derüljön ki minél
2: jó,
1: hamarabb.
2: Mondjuk a te élethelyzeted is más volt akkor, meg az enyém is más most.
1: Persze, de derüljön ki, derüljön ki.
2: Én a hosszú párkapcsolatban hiszek, abban hiszek, hogy én abban hiszek, hogy nem kell összeköltözni. Látod,
1: igen, hát
2: én
1: neked
2: meg
1: volt ugye egy hosszú kapcsolat, amiben nem éltetek egy percet se.
2: Nekem volt olyan, igen.
1: Na, azért mondom,
2: de volt olyan hosszú kapcsolatom is, azért nem vagyok egy kiállhatatlan ember, amiben 6 éven keresztül éltem együtt valakivel. Úgyhogy ez, na erre büszke lehetek.
1: Figyelj, ilyen is van, olyan is van. Na, így jó ez. Na jó, viszont most meg olyan van, hogy zene, és 11 óra után pedig jövünk vissza.

tengerparton el. Hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maradj

0: Nem kell félni, csak újra lépni. Túl kell élni, nem elítélni azt. Ki a szabályt felülírja, a munkája a sírja, még az Isten haza hívja. Aki naív, a sor végére állva hiszi azt, hogy ő majd tanít.
1: Rádió D.
0: Nem,
1: rólunk
0: célba
1: neked.
0: Érni, csak menni. Hidd el, nem más, csak ennyi.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A Fidesz hozzáférhetett a gondosóra program felhasználóinak személyes adataihoz, közölte Tanács Zoltán szerdán a közösségi oldalán. A tudományos és technológiai miniszter posztjában felidézte, a gondosóra program átvilágítása során nemrég feljelentést tettek, mert sokszoros túlárazást valószínűsítettek a 100 milliárdos programmal összefüggésben. Most pedig újabb erősen problémás megállapodásra bukkantak. A tárca rendelkezésére álló dokumentumok alapján a kormányzati szolgáltató központ, a gondos óra program üzemeltetője és a Fidesz között 2025. november 3-án jött létre egy együttműködési megállapodás és a hozzátartozó adatfeldolgozási szerződés, amely lehetővé tette az előző kormánypárt számára, hogy idősek személyes adataihoz tömegesen férjen hozzá. Enyhítette a bíróság a nemzeti kulturális alapot érintő büntetőügy két gyanúsítottjának kényszerintézkedését. A 7 terhelt közül így már csak 3 vannak letartóztatásban, 4 pedig bűnügyi felügyelet alatt állnak. Korábban még 5 voltak Rács mögött, és 2 álltak bűnügyi felügyelet alatt. A nyomozás a 17 milliárd forintos rendkívüli NKA támogatási keret elosztása miatt indult, a Fidesz teljes szerverparkját lefoglalták. Azóta a fizikai adathordozókat már visszaadták a pártnak. Az ügyészség szerint újabb embert nem hallgattak ki gyanúsítottként. A köztársasági elnök meglátogatta a Gripen balesetben megsérült pilótát. Az őrnagyot kedden sikeresen megműtötték, mielőbbi felépüléséért mindent megtesznek a Honvéd kórház orvosai és szakemberei. Ennek köszönhetően hamarosan már otthonában folytatódhat rehabilitációja. A magyar légierő JAS 39-es Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta felkészültségének, gyakorlottságának és nem utolsó sorban lélekjelenlétének köszönhető, hogy a többfunkciós harci gép végül lakott területen kívül a szolnoki katonai bázis területén ért földet. Az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a Gripen vadászgép pilótája a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megműteni. Jóváhagyta a pozsonyi kormány szerdai ülésén azt a törvényjavaslatot, amellyel betiltanák a 16 évnél fiatalabbak számára a felhasználói profilok létrehozását a közösségi médiában. Derült ki a kabinet honlapján nyilvánosságra hozott információkból. A korlátozás, amelyet hatályba lépéséhez még a szlovák törvényhozásnak is jóvá kell hagynia, a jövő évtől lehetne érvényes. A dokumentum szerint a korlátozásból adódó korellenőrzést a közösségi média üzemeltetőinek olyan módon kellene bebiztosítaniuk, hogy annak során ne jussanak hozzá a felhasználó egyéb személyes adataihoz, a kor ellenőrzés bebiztosító fél pedig ne juthasson hozzá ahhoz az információhoz, hogy mely közösségi médiaportál kérte az ellenőrzést.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Csütörtökön sok napsütésre van kilátás. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék sehol nem várható. Sokfelé felfrissül a levegő a hajnali órákra, a legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, délután pedig 28 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: Stúdióban Makagyuszi, Hóna alatt egy rúddal, Völgyi Zsuzsi pedig lesütött szemmel. Süss fel nap! 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 16 perccel, még mindig csütörtök van, és augusztus 27-e, szép délelőttöt mindenkinek.
2: Itt vagyunk újra veletek, és közben itt az üvegen keresztül látom Baranyi Tamást, aki itt nekünk mutogat, hogy mi állandóan dolgozunk.
1: Mutogatja magát, állandóan mutogatja magát.
2: Hogy mi állandóan dolgozunk, és hogy velünk nem lehet 2 percet sem beszélni.
1: Igen,
2: és
1: itt vannak emberek, akik azt hiszik, hogy ez egy ilyen kávézó, de közben meg majd egyszer kiírom, hogy ez vele. Egy munkahely. Pedig ez
2: itt, és nézd, pont a bögréjét mutatja.
1: És tényleg, ő igen, ő kávé, kávézni jön, vannak
2: jaj,
1: emberek,
2: de imádom.
1: Igen. De hát mi még dolgozunk tovább, úgyhogy megyünk is tovább méghozzá egy következő témával. Pszichológusok megfejtettek, hát persze nem mi, szóval képzett pszichológusok mondták, hogy van 5 jel, ami alapján rá tudsz jönni, hogy a gyerekből sikeres felnőtt lesz. Na. Ha ezekre képes, már sinem van.
2: Most
1: ez
2: komolyan,
1: a szalagcím.
2: Most tényleg azt mondod, hogy mi már nem vagyunk képzett pszichológusok. Hát annyi mindent
1: az
2: beszéltünk
1: igaz,
2: itt már
1: ezelőtt
2: a 4 év alatt a pszichológiáról, hogy nekem már a barátaimnak már én már diagnosztizálok, már gyógyszert írok föl. A győző úgy konferál fel a színpadra, hogy itt van dr. Völgyi Zsuzsanna. Tehát,
1: figyelj, sose késő ledoktorálni. Igaz, hogy egy pár évetbe beletelne, meg drága. Drága az orvosi
2: ilyen,
1: képzés.
2: Már ilyen 5-6 milla, nem? Simán van.
1: És attól függ, melyik egyetemre mész, hogyha komoly, mondjuk az ELTE-re mész, akkor simán.
2: Drága.
1: Simán.
2: Nincs annyi igen. pénzem.
1: Nem, csak ilyen tiszteletbeli vagy. Maradjunk ebbe, és az. Akkor az úgy jó van az.
2: Jó,
1: jó
2: ez
1: van
2: elég az.
1: Az,
2: igen. Na, igen. Mit mondtak?
1: Newsweeknek nyilatkozott, az egy külföldi napilap, a Sarah Lebovitz nevű pszichológus asszony nyilatkozott, és mondott 5 jelet, amiből, vagy amelyből már gyermekkorban megállapítható, hogy ki fogja sikerrel venni a felnőtt élet kihívásait.
2: Júj, nagyon na. kíváncsi vagyok, nagyon kíváncsi vagyok, megmondom miért, mert hát azért valahol, tehát hogy bevallom én is magamnak, hát azért nekem nagyon nagy siker sorozatom volt a romantikkal, tehát most nagyon kíváncsi vagyok, hogy
1: ez már gyerekként aha, benned hogy, voltak-e ezek
2: hogy igen,
1: a
2: hogy
1: dolgok.
2: Látszódott-e aha, ott aha. valami, vagy hogy
1: na, figyelj,
2: valami.
1: Mondd meg, mindjárt sorolom neked, nézzük. Tessék, azt mondja, képes koncentrálni és szabályozni az érzelmeit. Azok a gyerekek, akik a külső tényezőktől függetlenül képesek a feladataikra koncentrálni, hatalmas előnyre tesznek szert az iskolában és a való életben is. Aki sikerrel gyakorolja az önuralmat, és akár zavaró környezetben is tud összpontosítani, jó esélyekkel indul az életben.
2: Na, akkor most így ráhúzom az enyémre, jó? Az én életemre. Na. Végül is ez igaz, mert amikor kislányként mondjuk vizsgó előadásaim voltak, ugye az énektanszakon, én már akkor nagyon korán, 12 évesen már színpadon álltam. Sőt, a legelső énekversenyemet, amit megnyertem, akkor már 10 éves voltam, és végül is, hogyha belegondolok, akkor tudtam koncentrálni és összpontosítani arra, hogy engem ott ne zavarjanak ott az ott ülők, hanem csak arra koncentráljak, arra fókuszáljak, ami a feladat. Uh-huh. De nálad is biztos, hogy ez így
1: próbálok,
2: benne
1: most így figyeltem
2: volt.
1: A sztoridra, próbáltam visszaemlékezni. Nekem nincsenek sajnos ilyen emlékeim, hogy én gyerekként mennyire tudtam önuralmat gyakorolni. Figyeltem, amennyire tudtam, de nekem nagyon el... Nem, én inkább azt mondom, hogy nekem nagyon el tudta vonni más a figyelmet. Most ide ilyenek jutnak eszembe, hogy mit tudom én, matek óra volt, nyilván utáltam a matekot, mint szerintem a legtöbb gyerek, és mondjuk, hogyha valaki levelezett, vagy dilizni próbált, én inkább az el tudta vonni a figyelmemet, mint mondjuk a matek, mert nem érdekel. De nem tudom, hogy erre érti-e az önuralmat, hogy hiába nem érdekel, tudom, hogy fontos, mert azért egy 10 éves gyerek még nem ennyire céltudatos, tehát nem tudod még azt fölfogni, hogy a matek az igenis fontos, hanem csak annyit tudsz fölfogni, hogy hú, de unalmas, és hú, de utálom, vagy a fizika később, vagy nem tudom, már aki tisztelt a kivételnek, mert igen. aki nyilván ezzel fog foglalkozni, azt érdekli már gyerekként,
2: igen, de
1: általában.
2: Mondjuk, de mondjuk egy énekverseny, ott tényleg nagyon-nagyon
1: az
2: unuralmat
1: más, mert azt te
2: kell.
1: Választottad valamilyen szinten, mert
2: de
1: az egy hobbi volt.
2: Küldtek.
1: Hát jó, de
2: hogy belöktek.
1: Ja, de nem úgy értem, hanem úgy értem, hogy hobbi volt, hogy nem egy óraszám, de hogy, na,
2: de hogy is, ezt? Ja, igen, igen, értem.
1: Nem
2: de...
1: közismereti óra, na, ezt na akartam
2: jó,
1: mondani.
2: De itt,
1: nem
2: itt
1: közismereti
2: sem feltétlenül
1: óra
2: arra gondol, hogy most egy közismereti órán, értem, hanem értem. Csak a az összpontosításra, az összpontosítás, hogy igen. Ne zavard, ne zökkentsenek ki. Tehát ott azért mondjuk egy 10 éves gyereket, akit belöknek egy versenyre, hát ki akar versenye, ki akar, a lányom se akar soha versenyre menni, mert halálra izgulja magát, és azért ott
1: hát izgulsz. Hát meg ő nem tanul úgy semmit úgy külön, amiben versenyezhetne.
2: Hát énekversenyekre jár ő is.
1: Ő
2: már.
1: Is jár énekversenyekre,
2: hát persze,
1: tényleg?
2: Hát már őt is, persze. Hát most is volt énekversenyen, és ő helyezést is ért el, de csak most ezt nem meséltem. De egyébként meg... Tehát,
1: ja,
2: hogy,
1: tényleg a népdal versenyt mondtam. Emlékszem, beugrott, bocsánat, igen, beugrott.
2: De hogy közben, tehát hogy ezeket ő nem választja, meg ő nem akarja, hanem ezeket megmondja a tanárnén, hogy már pedig mész, mert te vagy mondjuk a legjobb az osztályból, és akkor belökik, tudod. Uh-huh, és akkor kénytelen. Ott áll rengeteg ember, rengeteg szülő, ő föllép, meg hát nálam ugyanez volt, és akkor igen, és akkor koncentrálni, összpontosítani kell. Szóval ebben van valami.
1: Na. Gyerekként én is szerettem fellépni, de én nem, ugye nekünk ott Újpesten van, a mai napig ott van az a szép műfáz, gondolom már föl is van újítva azóta, gondolom. És én ott voltam, ugye első szerepem hangya voltam.
2: Nem, de például soha nem küldtek szavaló versenyre, vagy nem. Ilyesmi?
1: Nem, nálunk ez nem volt itt divat általános iskolában, nem.
2: Egyébként ez elég szomorú, hogy nagyon sok esetben nem fedezik föl azt, hogy mondjuk egy gyerekben mi rejtőzik, és ez a
1: pedagógus. De voltak, mondom, előadások, tehát rendes színház, jó, hát most rendes színház, nyilván nem egy Hamletet adtunk elő, hanem
2: tehát
1: mondom,
2: csak belőttek hangyának.
1: Hangya voltam. Nagyon nagy forma lehettem, amúgy de kár, hogy nincs róla kép.
2: Jó, de akkor csak látták azt, hogy na, ebben a fiúban van szereplési, igen, lehet, vagy
1: meg
2: hát...
1: Meg ilyen betlehemi játékok voltak.
2: Uh-huh, és abba is voltál.
1: És abba pásztor voltam.
2: Na, ez se véletlenül. Pásztor. Na, nem király.
1: Nem.
2: Na, ez se véletlen, hogy látod, felfedezték.
1: Nem király. Egyből már nem izé voltam főszereplő. De, amúgy nem volt így beugra. Fél, nekem sok szövegem volt ott, arra emlékszem, és...
2: Koncentrálnod kellett.
1: Koncentrálnom kellett, és akkor nem zavartak meg a többiek, ez igaz. Sőt, na, én még so volt olyan, hogy én még kisegítettem más, mert voltak...
2: Tudtad a szerepét másnak tudtam, is.
1: Igen. És ez én mai normális. Napig, amikor színházban is dolgoztam, amúgy ez alaptörvény a színházban, hogy muszáj a másik szerepét is legalább annyira,
2: igen,
1: tudnod, hogy tudd a szövegét, hogyha véletlenül ugrik valamit,
2: igen,
1: akkor te akkor is tudjál reagálni. Tehát, hogy ez egy alapszínházi törvény.
2: Látod, hogy csak felkotorászom itt az emlékeket benne.
1: Tényleg
2: is,
1: pszichológus
2: hogy...
1: vagy.
2: Mondom
1: én. Fölkutakod így, addig kapargasz, mint egy tyúk, igen, kapargatod a földet, igen, hogy végül csak
2: kérdezem,
1: előjönnek emlékeim.
2: Nem volt ilyen neked, nehogy már ne legyen.
1: Nem volt. Most, na, hogy ugye így mondom. Igen, mert én a közismereti órákon kezdtem el egyből agyalni, tudod, hogy mondom, ültem matekon, és minden más is le tudta kötni a figyelmem, csak a matek nem.
2: De nem ez lett a sikered. Tehát nem matematikus lettél, hanem látod, hát azért az volt egy időszak, egy szférád, amikor a színházban dolgoztál, és mint színész, igen, dolgoztál, tehát látod, mindig arra kell, mert abban is voltál sikeres, tehát mindig arra kell koncentrálni, mert a sikerességről
1: igazad
2: beszél ez a pszichológus.
1: Jó, fölkutattad, köszönöm, doktornő, köszönöm.
2: Kikaparom.
1: Na nézzük a következőt. Feláll a nehezebb helyzetekből is. Minden gyereket ér csalódás. Bántják az iskolában, rossz jegyeket kap, összeveszik a barátaival. Nem mindegy azonban, hogy ezekből a nehézségekből milyen gyorsan áll talpra. A hosszú távú siker egyik kulcsa, hogy az illető fizikailag és érzelmileg is fel tudjon állni a nehéz helyzetekből.
2: Aha. Aha.
1: Próbálok én is erre visszaemlékezni.
2: Nekem van emlékem, figyelj.
1: Na, mondd, hallgatlak.
2: Hát nem tudom, hogy mennyire számítanak ezek nehézségeknek, de volt egy hatodikos lány, én akkor voltam negyedikes, olyan 2 évvel idősebb volt nálam, és kipécézett magának.
1: És kipécézett.
2: Elkezdett velem kötekedni, meg minden, és akkor egyszer így összefutottunk egy ilyen az öltözőbe, tesi öltözőbe, és akkor valamit úgy kakaskodott velem, de én...
1: Asszonykodott?
2: Igen, de egy hatalmas nagy darab ilyen kövér lány volt, és ilyen szemét. És akkor... Nagyon megvédtem magam, emlékszem, uh-huh, rá, hogy úgy beleálltam, még talán így volt egy kis izé, és így meg is löktem, vagy valami volt, pedig hallod, a melléig értem, és aztán utána olyan tiszteletet vívtam ki magamnak, ennél a kis duci lánynál, hogy soha többet nem piszkált, sőt, még utána elkezdett velem barátkozni.
1: Nézd, valahol szerintem erre is érti, de inkább talán arra érti most itt a pszichológus hölgy, hogy igen, hogy mondjuk a gyerekként, például amit egyszer meséltél, vagy nem is egyszer talán, hogy például a lányod ebből ennek a megfelelően, vagy ennek a résznek ő egyáltalán nem felel meg, mert a sztoriaidból nekem mindig az jön le, hogy ő, amikor ilyen nem mosolygós fejet kap, hanem ilyen szomorút, mert ugye őket még nem osztályozzák, akkor ő halál bele van ebbe betegedve. Mm-hmm. Na most itt a pszichológus nő pontosan erre utal, hogyha a gyerek mondjuk kudarc éri őt a tanulmányaiba, a suliba, a rossz jegyet kap, stb., hogy azon milyen gyorsan lendül túl, és milyen gyorsan tudja azt mondani, hogy nem baj, kijavítom, tehát hogy egy picit ilyen lendületes, agilisabb, már gyerekként agilisabb.
2: Hát és várjál, mert elsőben még azért bántotta őt, de már harmadikban nehogy azt gondolt, hogy annyira bántotta őt, hogyha kettes lett a matek dogája, de közben...
1: Most már örül neki, ja, de, hál' Istennek kettes lett.
2: De közben meg a legvégén meg nagyon belehúzott, tehát uh-huh. minden áron azon volt, hogy javítson, hogy jobb legyen az átlaga, hogy megy újra felelni, tehát hogy mondta, hogy szólt a tanárnének, hogy újra megírja a dolgozatot jobbra.
1: Na, ilyenekre gondol itt, ilyenekre gondol itt szerintem a költő, vagyis a pszichológus, hogy
2: van benne
1: hogy igen,
2: ilyen.
1: Hogy van agilitás a gyerekbe, hogy igen, hogy tudja, hogy egyes kapott beleszomorodik mm-hmm. picit, mert nyilván elsőre minden gyereknek rossz, jaj, haza kell menni, meg kell mutatni anyunak, kapunak.
2: Befeszülsz,
1: de hogy igen, hogy ezt, hogy utána azt mondani, hogy oda menni, hogy elnézést tanárnő, javíthatok ezen a izén, mert igen. hogy ez nem.
2: Na, én nem voltam ilyen.
1: Agilitás.
2: Bennem ilyen nem volt.
1: Ilyen bennem
2: én
1: sem.
2: Tudtam, hogy megkaptam a kettest, halleluja, nem egyes. Nagyon jó.
1: Pontosan ugyanez
2: volt. Úgyse tudom kijavítani hármasra, mert úgyse tudom.
1: Pontosan ugyanez volt velem is, hogy én megláttam, hogy történelem, főleg már ugye felsőben, történelem, matek, fizika dolgozatoknál épp, hogy kettesen átcsúsztam.
2: Jó
1: mondom,
2: van
1: jaj, mondom, de jó, mondom, jó van. No, akkor lapozzunk, érted? Igen. Tehát, hogy így nem, hogy én még oda menjünk, még egyszer azon átesni ezen a stresszen, hogy én megírjak egy fizika, vagy ja, kémia, Isten vagy történelem témazárót, mindenki. Vagy dolgozatot.
2: Hogy rosszabb legyen,
1: persze,
2: azt írják
1: Isten,
2: be.
1: Amitől ő épp, hogy nagy nehezen megfejtettem ezeket e-mailámmal.
2: Vagy lepuskáztam,
1: vagy mit tudom én, most még ezen átesni, még egyszer, Isten, amitől őrizzen.
2: Na, én hát ugyanez voltam.
1: Igen, úgy voltam vele, hogy no. Na, jó, ebben nem stimmelünk akkor.
2: Nem.
1: Kíváncsi és örömmel dolgozik. Uh-huh. Szintén sokat elárul a jövőbeli eredményekről, hogy egy gyerek mennyire hajlandó oda tenni magát a legnehezebb feladatok során. A hosszú távú napi szintű kitartó munka mindig meghozza a gyümölcsét. Hasonlóképpen a kíváncsiság is. Ha a gyerek lelkesen fedez fel új dolgokat, nem lesz nehéz számára az élethosszig tartó tanulás.
2: Én kíváncsi voltam mindig, igen. Volt nyilván, amire nem.
1: Ja, én is most gondolkozok, hogy mire voltam kíváncsi.
2: Én a BIOS-ra. Imádtam most tényleg, de imádtam az anatómiát, imádtam azt, hogy működik a test. Látod, most is egy csomószor egészségperceket hozok, meg tartok, mert szeretem mindig kutatni, meg nézni, hogy miben van, milyen vitamin, mit tegyünk.
1: A feleségem ugyanez, meg ő is ezzel az anatómia, nézzük ugye? Egy kórházas sorozatot. Hát ugye, hogy gyógyszerészetet is tanult, szóval ő ezeket imádja, egy kórházas sorozat megy, és mondanak valami szakszót, akkor rögtön lefordítja nekem, és akkor tudod, ilyen kis gizdázik kicsit,
2: aha, de hogy ez azt tudja.
1: Igen. De én meg örömmel meghallgatom ezeket, mert én meg nem tudom, mert engem például, meg ez a rész soha nem érdekel.
2: Jó, de biztos, hogy volt valami más, amiben úgy érdekelt, meg kíváncsi voltál, lehet a versek.
1: Műzikelek, például világéletemben nagyon nagy műzikel
2: rajongó
1: voltam.
2: Meg a történelem is, nem? Nem szeretted a történelmet, nem?
1: Dehogyis. Ki ez te? Mi most mondom, hogy örültem, a témazárókon túl voltam töréből. Azt mondja, te szeretted a történelmet? Ki szerette?
2: Azért, mert minden fiú szereti a történelmet. Tényleg, majdnem minden srác. Többségében én olyan srácok, tehát hogy akikkel beszélgettem fiúkkal, nagyon-nagyon sok férfi szereti a történelmet.
1: Akkor én nem tudom, milyen fiú voltam, én nem szerettem. Én köszönöm szépen, én a jelenbe élek.
2: Na, akkor mit szerettél?
1: Megtantál. Várjál, én a jelenbe élek, meg a jövőbe, nem a múltba.
2: Mit szerettél? Megtantárgyat.
1: Angol, azt nagyon szerettem. Uh-huh. Irodalom, szerettem a főleg a verseket annyira nem, de amikor már elkezdtünk komolyabban foglalkozni ilyen...
2: Verselemzésekkel?
1: Nem is a vers, mondom, hanem az ilyen műelemzésekkel inkább. Tehát amikor úgy ténylegesen egy akár egy Shakespeare művet például, vagy nem tudom, így kielemen. Na, az például sokkal jobban érdekel, mert ott karakterileg tudtam már vizsgálódni, uh-huh. mint leendő színész, abba, hogy ki minek, mi volt a motivációja, mi volt az érzelmi háttere. Tehát engem ez például ez jobban vonzott például ilyen szempontból.
2: Hittanra jártál?
1: Nem, most gondolkoztam.
2: Engem például az is érdekelt. Nem, tehát, hogy persze sok minden érdekelt. Én is szerettem az angolt, tehát, hogy én is inkább humán beállítottságú vagyok, mint reál. Tehát a reál tantárgyak az, tehát, hogyha valamiben számolni kell, akkor Most már felnőtt fejjel, hogy van a mesterséges intelligencia, így már nagyon jól el tudja magyarázni.
1: Én viszont nagyon érdekes, hogy mai napig jó, ne ilyen, most ne tesztelj le, meg nem ilyen nagyon kacifántos számok, meg nem tudom, de például én egész jól adok össze rögtön fejbe például. Nekem ez
2: nem
1: valahogy
2: foglak letesztelni, ne aggódj.
1: Valahogy ez amúgy megmarad. És tudod, honnan jött? Pézeknél. Most azt hiszed, vicc,
2: akkor tényleg. Számolod, de tudja számolni a gázsit.
1: Azt nagyon. Most azt hiszed, hogy vicc, valahogy a pénznél alakult ez így ki nálam, mert gyerekként, mondom, leszartam a matekot, nem szerettem, nem volt a kedvencem. Felnőttként, amikor számolni kell, hallod, én pikpak kiszámolom az adóját a fizetéseknek.
2: Aha, nagyon jó.
1: Azt pikpak ki tudom számolni.
2: Mi nem lettél könyvelő?
1: Jaj, a legunalmasabb munkák egyike. Már bocsánatot kérek, a könyvelők hallgatnak. Kell lenni
2: pénzzel.
1: Azt hiszed,
2: nagyon jól keresnek a könyvelők.
1: Hát már, nehogy azt
2: hiszed. Hát a jó könyvelők.
1: Hát a jó könyvelők, meg akiknek sok munkájuk
2: van. Akik oroszoknak könyvelnek, meg ezeknek.
1: Ez egy olyan dolog, mint hogy mindenki azt hiszi, hogy az ügyvédek nagyon jól keresnek. Nem mindegyik ügyvéd keres jól, nem mindegyik orvos keres jól.
2: Nem mindegyik, kinek könyvelsz. Például az orosz maffiának könyvelnél, ne félj keresni.
1: Hát, de ott igen, ott azért sok minden más is fönnállna, tehát hogy ott lehet, hogy jól keresed, de nem az, hogy nyugodtan. Na mindegy.
2: Na mit mond még ez a pszichológus? Melyik gyerekből lesz sikeres? Kész, vége?
1: Nem értettem a kérdésedet. Hogy mire kérdeztél?
2: Melyik gyerekből lesz még sikeres? Tehát, hogy mik azok a tulajdonságok?
1: Jó, így kérdem, nem értettem, mondom, hogy hova nem értettem a kérdésedet.
2: Na, mit mond még?
1: A következő a rugalmas.
2: Aha.
1: Az alkalmazkodás, jó probléma megoldási képesség, a kihívások közti ügyes navigálás, mind olyan készségek, amelyek elengedhetetlenek a felnőtt kori sikerhez. Ahogy az is, hogyha az első elképzelt úton nem tudja elérni a célját, válasszon egy másikat.
2: Uh-huh.
1: Nekem ez oké. Én például sokáig focista akartam lenni. És el tudtam engedni, mert rájöttem, hogy nem vagyok elég fit már gyerekként se ehhez. Sőt, jártam...
2: Meg már cigiztél 10 éves korodóta.
1: Nem, mennyi voltam? 15?
2: Jó.
1: 15. De nem szabad. Nem szabad. Szóval senki, csak ezt,
2: senki.
1: Zárójelbe
2: nem is divat
1: el.
2: Már
1: amúgy nem. Tényleg nem. Tényleg nem. Rég az én időmben divat volt. Tudod, hogy előveszed a Sofit. Már nincs is ilyen cigi, azt hiszem.
2: Hú, a dobozos.
1: Persze. Na, de vissza a valóság, vissza a fontos dolgokhoz. Szóval én a focit is el tudtam engedni. Sőt, hova tovább, engem fölvettek a Bartók konziba, ami egy óriási
2: jaj,
1: dolog
2: tényleg,
1: volt.
2: Jaj, tényleg, hát még a zenét is
1: és
2: el tudtad engedni.
1: És én azt is elengedtem, mert tudtam, hogy tróger vagyok. Ezt nagyon sok zenés sajnos nem ismeri föl, még 20 év után se szerintem. Én erre büszke vagyok, hogy én másfél év konzervatórium után én rá tudtam arra jönni, és odaálltam apámék elé, vagy apám, meg még nagyapám is élt, Isten nyugtassa. Odaálltam, és azt mondtam, hogy apa, én nem mondom, nem akarom ezt tovább csinálni, mert tróger vagyok. Aha. Nem szeretek gyakorolni, aha, nem vagyok jó. A tanszékemen olyanok voltak, mint a Rácernő, Onódi Sanyika. Ezek mind olyan bőgő művészek lettek. Az egyik Dubajba szólamvezető, az ottani szimfonikus. Érted? Tehát olyan, a másik a bécsi filharmonikusoknál van, azt hiszem mai napig az Ernő. Tehát, hogy olyan tanszéken végeztem, vagy végeztem volna, nem végeztem el, ahol olyan bőgő művészek voltak már akkor, hogy én abban labdában se rúgam. Persze,
2: igen,
1: érted?
2: Igen.
1: Tehát már
2: igen.
1: Nekem ott volt az, hogy tudtam, hogy ergya vagyok. Én nekem
2: hát
1: ez
2: én
1: kevés
2: egyáltalán
1: vagyok.
2: Egyáltalán nem akartam színpadon állni. Tehát, hogy így fejembe se volt, hogy én attól függetlenül, hogy ének versenyekre jártam. Én légi utas kísérő szerettem volna lenni, mert jól beszéltem a nyelvet. Légi utas kísérő leszek, csak hát azt mondták, hogy 170 centi az alapméret. Tehát pedig nem igaz. Nem igaz.
1: Magasság.
2: Igen, a minimum magasság. És ez nem volt igaz egyébként, csak így elvették a kedvem. De milyen jól is tették, hogy elvették a kedvem. Most így milyen kiszolgáltatott egy nehéz munka ez?
1: Hát sokat kell utazni, de azért nem nehéz munka azért. Azért azt nem.
2: Azokat az embereket elviselni, akik izé? Halló?
1: Igen, Halló? De most ne, jó, igazad van, nagyon sok ilyen is van, de nagyon
2: amikor,
1: sok olyan
2: főleg,
1: is van.
2: Főleg, amikor
1: most...
2: 10 órán keresztül mész New Yorkba, meg vissza, meg 12 órát repülsz.
1: Jogos, jó, az nehéz, igazad van. Nem, igazad van, az nehéz. Én most abban gondoltam bele, hogy például, amikor mi utaztunk most nyár elején, ugye júniusban Rodoszra, ott például körbe mentek 2-3-szor ez alatt a másfél órás út alatt az a kis kocsiukkal, kérnek valamit, nem köszönjük szépen, és mentek tovább.
2: Jaj, de te ennyi. Ilyen kedves vagy, hogy nem hát köszönjük szépen, de nem mindenki persze. Ilyen, tudod?
1: Hát, ja, ebbe igazad van.
2: Nem bánom, hát nyilván nem bánom, csak ott engem becsaptak. De rugalmasan továbbáltam.
1: De látod, milyen jó, hogy becsaptak?
2: Igen. Jól hát tette, igaza volt.
1: Igen. Szóval én is gyerekként fölismertem ezeket, vagy fiatal felnőttként is, meg gyerekként is fölismertem az én határaimat, és sőt, tovább. Én nagyon örülök annak, hogy jött a cirkusz, és jött ezáltal a műsorvezetés, ami egy picit színészkedés, de inkább azért más szegmense a művészi pályának, mert még az is lehet, hogy színészként már régeség nem dolgoznék sehol, és ilyen romkocsmákba ülnék sállal a nyakamon, mert az a művészi esküdő.
2: Nem megértett
1: és
2: színész.
1: Így van, és arról sztoriznék, hogy én, amikor a Szegedi Nemzetibe játszottam.
2: Közben
1: és
2: akkor tartod a dohány.
1: Teker cigaretta, tudod, mert nincs pénzed rendesre. És tudod, ez a stíl. És nem. Tehát, hogy én azt mondom, hogy az élet jól alakított minden, de ahhoz én is kellettem olyan szempontból, hogy mind a focit, mind a zenei pályát sicsúgy el tudtam engedni, mert éreztem, hogy nem fogok benne boldog lenni, és nem vagyok benne tehetséges.
2: Ez
1: egyikben
2: jó.
1: Se. És ez végül is, ez ma rám, ez az előző pont, ez maximálisan így van. Na és az utolsó, hogy ez is még gyorsan beleférjem, társasági ember és csapat játékos. Jelen társadalmunk azt jutalmazza, ha valaki jól működik csapatban, képes másokkal együtt dolgozni és visszajelzéseket adni. Aki a képességeivel hozzá tud adni egy csapathoz, annak már nyert ügye van. Nem kell mindenkinek
2: igaz.
1: Vezetőnek lennie, de fontos, hogy megtalálja a helyét és tudjon a többiekkel együtt dolgozni.
2: 26 év igazol, hogy 26 éve vagyok együtt a romantikkal,
1: igen.
2: Tehát Gáspár Győzővel, Kunovics Kattingával, tehát szerintem jó csapatjátékos vagok. Nálad is egyébként.
1: Én is abszolút csapatjátékos vagyok.
2: 10 évig játszottál, vagy voltál a cirkuszban.
1: 11?
2: Itt is azért itt vagy év. Már
1: de
2: egy jó pár éve.
1: Csapat, meg nem is csak az.
2: De akkor is csapat. Tehát
1: igen,
2: akkor is
1: itt én még nem is érezném
2: vagy.
1: Annyira a csapat, de itt mi ketten vagyunk. De a cirkuszban sokkal jobban érezhető, mert ott ugye sok ember összessége ad ki egy előadás. Az artisták, a zenekar, a műszak, a mindenkinek az akarata és mindenkinek a feladata ad ki egy előadást. Nálatok is azért jobban, mert ott is nektek össze kellett állni ahhoz, és kellett
2: hát,
1: egy kompromisszum mondjuk
2: hát
1: ki nyugodtan.
2: Voltam nagyobb zenekarokban is, voltam, 12 tagú zenekarban is voltam, muzsikáltam, tehát hogy ott is
1: kell
2: ott
1: a kompromisszum,
2: egy, van,
1: persze.
2: Tehát egy
1: hogy
2: csapattagja
1: az...
2: vagy, akkor igen, ez tök jó, igaz,
1: ez is
2: igaz,
1: igen,
2: ez is
1: igen.
2: Igaz, igen. Na. Jó van.
1: Vannak a négyből, vagy az ötből olyan 3-4 igaz volt
2: igen.
1: Ránk, úgyhogy az
2: igen,
1: jó.
2: Igen,
1: jó.
2: Nem, azt
1: közben megnéz meg.
2: Jól megfejtették.
1: Tudod, azt közben megnéz meg, na, ez is kamu. Na. Nem, amúgy szerintem tök jó kis. A témának mindenképpen jó volt, és hát, ha most sok szülő fölismeri ezeket a dolgokat, ezeket a jeleket, ahogy fogalmazott a pszichológus a gyerekében, úgyhogy reméljük, hogy ezzel tudtunk egy picit segíteni is akár. Na, most viszont elbúcsúzunk tőletek a mai napra. Holnap péntek, úgyhogy még holnap jövünk hozzátok. Sőt, hova tovább, augusztus utolsó péntekén jövünk majd hozzátok. De már csak holnap. Legyen csodaszép napotok, esernyő azért legyen nálatok, nagyon csúnyák ezek a felhők.
2: Nem érdekelnek a felhők, nem az érdekel, hogy mi lesz a tányéron. Egyetek

0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
2: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
3: Kálo buko? De hát tegnap a tüdő volt a buko.
2: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
3: Uh-huh.
2: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szityuvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe! www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Csondor Kata és a Gypsy Jazz Band. Különleges találkozás a jazz és a magyar könnyűzene világában. Augusztus 30-án különleges zenei eseményre kerül sor Budapesten. A Gypsy Jazz Band koncertjén két ismert magyar előadó művész, Csondor Kata és Horváth Charlie lesznek a vendégek. A koncert vasárnap este 19 óra 30-kor kezdődik, a Kultúrkúria színház termében a Templom utca 210 szám alatt. A fellépés azért is érdekes, mert három különböző zenei világ találkozik egymással. A jazzmanus, a magyar könnyűzene és a Csondor Kata sokoldalú énekesi, színpadi előadói világa. Csondor Kata pályája. Csondor Kata a magyar zenei élet közismert és sokoldalú előadója. Énekesnőként, színésznőként és leginkább szinkron színészként is dolgozik, ezért nem csak zenei, hanem színpadi előadásában is otthonosan mozog. Hangját sokan különböző filmekből, reklámokból és szinkron szerepekből is ismerhetik. Énekesnőként különösen az ünnepi időszakban vált ismerté a nagy közönség számára. Az Add tovább című dala és annak karácsonyi hangulata sokak számára összefonódott az ünnepi időszakkal. Pályája során azonban nem kizárólag egyetlen zenei stílusban mozgott, előadói munkásságában a pop, a jazzes hangzás és a színházi előadásmód is megjelenik. A Gypsy Jazz Band története. A Gypsy Jazz Band 2018-ban alakult Kárpáti Róbert gitárművész vezetésével. A zenekar létrehozásában fontos szerepet játszott a világhírű magyar hegedű művész Robi Lakatos, aki szakmai mentorként segíti a formáció munkáját. A zenekar egyik legfontosabb célja a jazzmanus, vagyis a Gypsy Jazz hagyományának bemutatása és tovább gondolása. Ez a zenei irányzat az 1930-as években vált önálló stílussá, elsősorban Django Reinhardt munkásságának köszönhetően. A műfajra jellemző a lendületes ritmus, a gitárközpontú megszólalás, a virtuóz hangszeres játék és a jazz improvizáció szabadsága. A Gypsy Jazz Band azonban nem egyszerűen régi hagyományokat másol. A zenekar saját hangzásvilágot alakított ki, amelyben a Django Reinhardt által megteremtett hagyományok és Robi Lakatos sajátos, unortodox, cigány fúziós zenei szemlélete is találkozik. Ezáltal a zenéjük egyszerre képes megőrizni a hagyományos manus jazz hangulatát, miközben modern, friss és rendkívül energikus megszólalást hoz létre. A zenekar tagjai és a világa. A formáció központi alakja Kárpát Róbert, aki gitárművészként és zenekarvezetőként is meghatározó szerepet tölt be. Mellette több kiváló muzsikus dolgozik a produkcióban. A zenekarához kapcsolódóan többek között Lakatos Mirjam énekes, Flór Noémi, nagybőgő művész, valamint Kökény László gitárművész neve is szerepel. Robi Lakatos hegedűjátéka pedig különleges színt ad a produkciónak. A Gypsy Jazz Band egyik különlegessége, hogy koncertjeikkel rendszeresen helyet kapnak vendégművészek is. A zenekar vezetője tudatosan törekszik arra, hogy különböző zenei hátterű előadókat kapcsoljon be a produkciókba. Ez azért is fontos, mert így minden koncertnek lehet egyedi hangulata.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
7: Gyertek, pilót, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
8: Akkor itt az ide, hogy elkezdjük az albumot, nem?
9: Itt az ide, hogy elkezdjük az albumot.
8: Elkezdjük az albumot.
9: Sokan már tátok, már tudom.
8: Gyere velem.

0: 98.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, és jó étvágyat mindazoknak, akik most fogyasztják ebédjüket. Baranyi Tamás vagyok. Augusztus 27-e csütörtök van, ma gáspárokat köszöntjük. Nevük Ó Perzsa, nem akármilyen, Ó Perzsa eredetű, jelentése kincstárnok, kincsekőrzője, kincsetőrző. Most, hogy kimondom ezeket a szavakat, veszem észre, hogy én valamennyire sejpítek, kincstárnok, kincsekőrzője. Na mindegy, első szavunk most legyen a kincs. Ahol a kincsed van, ott van a szíved is. A kincs nem feltétlenül az, aminek nagy az ára, inkább az, amit nem adnánk oda semmiért. Egy ember, egy kapcsolat, egy ügy, egy gondolat, valami, aminek az elvesztésével mi magunk is szegényebbek lennénk. Érdemes néha megkérdezni magunktól, hogy vajon hol van az én kincsem most per pillanat? Mi az, ami nélkül értelmetlen lenne az életem? Így is fogalmazhatnánk. És mielőtt még a nagy kutakodásban eltévednénk, következik most a budapesti útinform, aztán pedig az időjárás jelentés. A Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt ezek lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Napközben sárvezárásra kell készülnötök a Margit körúton, a Margit híd felé a Széna térnél felújítás miatt. A harmadik kerületben a Cet János közben a Cet János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon, a forgalom egy sávon váltakozva halad, a Petúr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Szintén lezárták, mégpedig a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kávária tér között, mert felújítják a csatornát. A 9. kerületben a Vágóhíd utcában, a Soroksári út szervízútja és a Vaskap utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületre számíthattok, nem mindegy, hogy miért, szegélyépítés miatt. Sávlezárás okoz lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Útszűkületen kell áthajtanatok a 13. kerületben a Béke utcában mindkét irányban, a Gyöngyösi utcánál felújítás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Hegedűs-Gyula utcát, a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, mert távhővezetéket javítanak. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. Lezárták a félútpályát a 14. kerületben a Fischer István utcában, az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon közműépítés miatt. A 14. kerületben a Kacsó-Pongrác úton, kifelé a Rákospatak utca előtt időszakosan sávlezárásra készülhettek, mert távhővezetéket építenek. Jön a tél. Lezárták a 16. kerületben az Aurél utcát a Knézis utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Így csak a György utcából tudtok oda behajtani. A Knézis utcában útszűkületre számítsatok, jobban teszitek, mert így is úgy is az van. A 19. kerületben a Nádasdy utcában, a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert csatornát javítanak. Lezárták Csepelen a Széchenyi István utcát a Kassai utcánál vízvezeték javítás miatt. Sávszűkületre készülhettek az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt csatornajavítás miatt. És szintén csatornával való foglalatoskodás, mégpedig építése miatt félpályás lezárásra számíthattok Újpesten a Tűr István utcában, a Nádor utca közelében. Továbbá útszűkületen kell áthajtanotok a 13. kerületben a Keszkenő utcában, a Szent László útnál. Most nézzük az időjárást. A napsugárban most több részünk lesz, mint a délelőtt folyamán. Természetesen ott, ahol még összezavarodik a tér és az idő, kialakulhatnak záporok, de alapvetően a mai napon már nem várható jelentős csapadék. Bár a délután második felében 3 órától egy jelentős felhősödés indul el, de ez nem gátolja meg a hőmérsékletet abban, hogy 27-28 fokig kúszon fel a hőmérő higanyszál a mai napon, ami az előrejelzések szerint este 8-kor 26 fokra vált, ezt követően 10-kor 24, éjfélkor pedig 23 fok lesz, s holnap hajnalra 19 fokig hűl majd a levegő Budapesten és környékén. A végére ide tennék egy olyan kérdést újra, hol van a mi kincsünk, de talán ennél fontosabb kérdés az, hogyha már tudjuk, hogy mi az, vagy ki az, aki számunkra ekkora értéket képvisel, akkor vajon az a kincs, az az érték tud-e róla? Érdemes úgy élnünk az életünket, hogy azért, ha lehet, ne fedje homály a kincsünk számára, hogy mit is ér nekünk, milyen fontos számunkra.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Szép délutánt és egy egészen remek csütörtököt kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Augusztus 27-e van, Gáspár napja, mely név jelentése kincstárnok, kincsek őrzője. Második fogalmunk ezért ma az érték. Fogalmazhatnánk úgy, hogy nem az az érték, amit birtoklunk, hanem amivé általa válunk. Érték és ár sokszor nem ugyanaz. Egy csomó minden van, ami sokba kerülhet, viszont nem értékes számunkra, és fordítva is lehet. Szóval vannak nagyon drága dolgok, amelyek nélkül remekül lehet élni, és vannak ingyen kapott dolgok, amelyek nélkül alig. Ilyen a bizalom, a szeretet, a becsület, a Tóró Rudi, a Netflix, ja nem, ezek pénzbe kerülnek. Vagy éppen az időnk, amiből az életünk előre haladtával ugye egyre kevesebb van. Talán az életünk minőségéről sokat elárul, hogy mit tartunk igazán értékesnek, és ez azonos azzal, hogy mire fordítunk időt és energiát. Nincs mellébeszélés, a valódi érték az, amivel foglalkozunk. Ebből szépen kikövetkeztetjük, hogy éppen ma speciál, mi is számunkra az igazi kincs. S ha most valami olyat találunk, amit nem csak távolról, hanem közelről nézve sem túl nagy értéket képvisel, akkor érdemes feltennünk magunknak egy újabb kérdést, vajon tényleg a körül forgok, ami valóban fontos számomra? És ha már sürgés forgás, akkor nézzük a budapesti utakat, aztán pedig az időjárás jelentést. A 9. kerületben a Vágóhíd utcában, a Soroksári út szervízútja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületre számíthattok, nem mindegy, hogy miért, szegély építés miatt. Sávlezárás okoz lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Útszűkületen kell áthajtanatok a 13. kerületben a Béke utcában mindkét irányban, a Gyöngyösi utcánál felújítás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát, a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, mert távhővezetéket javítanak. A Dózsa-György úton, a Szondi utcánál, a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani, átépítés miatt. Lezárták a félútpályát a 14. kerületben a Fischer István utcában, az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon, közműépítés miatt. A 14. kerületben a Kacsó-Pongrác úton, kifelé a Rákospatak utca előtt időszakosan sávlezárásra készülhettek, mert távhővezetéket építenek. Jön a tél. Lezárták a 16. kerületben az Aurél utcát a Knézis utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Így csak a György utcából tudtok oda behajtani. A Knézis utcában útszűkületre számítsatok, jobban teszitek, mert így is úgy is az van. A 19. kerületben a Nádasdi utcában, a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert csatornát javítanak. Lezárták Csepelen a Széchenyi István utcát a Kassai utcánál vízvezeték javítás miatt. Sávszűkületre készülhettek az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt csatornajavítás miatt. És szintén csatornával való foglalatoskodás, mégpedig építése miatt félpályás lezárásra számíthattok Újpesten a Tűr István utcában, a Nádor utca közelében.

közelében. Továbbá útszűkületen kell áthajtanotok a 13. kerületben a Keszkenő utcában, a Szent László útnál. Most nézzük az időjárást, nem akarok nagyképűnek vagy elbizakodottnak tűnni, de velem együtt megérkezett a napsütés is, legalábbis a napsugárban most több részünk lesz, mint a délelőtt folyamán. Természetesen ott, ahol még összezavarodik a tér és az idő, kialakulhatnak záporok, de alapvetően a mai napon már nem várható jelentős csapadék. Bár a délután második felében 3 órától egy jelentős felhősödés indul el, de ez nem gátolja meg a hőmérsékletet abban, hogy 27-28 fokig kúszon fel a hőmérő higanyszál a mai napon, ami az előrejelzések szerint este 8-kor 26 fokra vált, ezt követően 10-kor 24, éjfélkor pedig 23 fok lesz, holnap hajnalra 19 fokig hűl majd a levegő Budapesten és környékén. Tetszik az a gondolat nekem, hogy nem az az érték, amit birtoklunk, hanem amivé általa válunk. Ez azt is jelenti, hogy az igazi érték az nem egy egyszeri pillanatban adódik, hanem egy folyamatos beépülése van az életünkben, és akkor bomlik ki az értéke valójában, ha az folyamatosan jelen van és emeli az életünket.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádiódikre számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Szerdán csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a bíróságon a Bayer Construct ZRT, jelentette be a cég tulajdonosa Balázs Attila. A Telex kérdésére a Bayer csoport tulajdonosa és Tiborcz István üzlettársa is megerősítette, hogy csődeljárást kért maga ellen a Bayer Construct. A lap által megismert a dolgozóknak küldött levélben az áll, hogy a cég az elmúlt hónapokban bekövetkezett komoly pénzügyi kitettséget eredményező fejleményekre, azon belül egyes konkrét előkészítés alatt álló beruházásokat érint szabályozási háttér jelentős változására, a zuglói irodakomplexummal kapcsolatos kormányzati döntésre, valamint a kedvezőtlen piaci tendenciákra tekintettel hozta meg a döntést. A kormány augusztus 3-án jelentette be, hogy eláll a beruházás megvásárlásától. A CETL vizsgálja a dolgozóknál kimutatott fokozott nikkel terhelés forrását. 3 üzemben felfüggesztették a munkát. A vállalat a munkavédelmi szabályok szigorítását is bejelentette. A hatóságok augusztusban 3-szor ellenőrizték a létesítményt, és néhány esetben hiányosságokat találtak a védőeszközök használatánál. A cég közlése szerint ezeket rövid időn belül megszüntették. A munkavédelmi hatóság ugyanakkor 3 üzemben felfüggesztette a munkát a szabálytalanságok rendezéséig, a cellagyártó üzem használatba vételi kérelmét pedig elutasította. A vállalat szerint a gyártás még nem kezdődött el, a berendezések üzembe helyezését pedig a vizsgálatok idejére leállították. A CETL korábban környezetvédelmi szabálysértések miatt 10 millió forintos bírságot is kapott. Vizsgálatot rendelt el a Belügyminisztérium az augusztus 20-i ünnepség sorozat előkészületeinek és közbeszerzéseinek kapcsán, közölte szerdán a minisztérium. A folyamat hátteréről augusztus 20-án írt cikket a G7, amely szerint ugyan a kormányváltás utána még a Fidesz kormány által levezényelt és a Balázsi cégcsoport által kapott rendezvényszervezési munka végül az új eljárás során alig negyed annyiba került, de az egész beszerzési folyamat úgy zajlott, mint a Fidesz idején, fenntartva az eddigi urambátyám rendszert. A G7 cikke szerint a jelek előre lejátszott tenderre utalnak. Az ügyben Hatházi Ákos korábbi független képviselő feljelentést fontolgatott, a Mi Hazánk pedig meg is tette azt. A magyar határtól mindössze 500 méterre a szlovéniai Pince település melletti autópálya pihenőhelyen fogtak egy japán cserebogarat, adta hírül korábban a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A Nébih kiemelte, a japán cserebogár kiemelt zárlati károsító, ami azt jelenti, hogy olyan fajról van szó, amelynek az elterjedése súlyos gazdasági és környezeti kárt okozhat. Ezek megjelenését az Európai Unió területén haladéktalanul be kell jelenteni. Mint a Nébih írja, a japán cserebogár a növények széles köré jelent veszélyt. Szőlőn, gyümölcsfákon, rózsán és számos díszfán táplálkozik, a talajba rakott lárvák pedig a növények gyökereit károsítják. Csoportos táplálkozás esetén akár teljes tarrágásra is képesek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, adik
0: romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: 100.3 Rádiódik,
1: ahol a mi hangunk hallatszódik.
2: Szép csütörtököt kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Augusztus 27-e Gáspár napja van. E név jelentése különösen szépen kapcsolódik a mai harmadik gondolatunkhoz, hiszen a Gáspár a kincsek őrzőjét fejezi ki. Az életünkben nagyon sokszor, én legalábbis sokszor mentem el nagyon szép és értékes dolgok mellett, utólag ismertem fel és sajnáltam, hogy mennyire nem láttam rá akkor az életben a valódi, fontos, igazán figyelemre méltó dolgokra. De felismerni az értéket még nem minden. Meg is kell őriznünk azt. Egy kapcsolatot gondozni kell. Egy gondolatot néha el kell mélyítenünk magunkban, át kell szűrni magunkon. Egy kapcsolódást, egy elköteleződést, egy vállalást akkor is teljesíteni kell, amikor kényelmetlen. Az elköteleződés tulajdonképpen azt jelenti, felismertem valaminek az értékét, és úgy döntöttem, hogy nem hagyom elveszni. Ezért a kincsünk őrzése az feltételezi azt is, hogy minden nap, vagy legalább egyszer egy héten friss szemekkel tudunk ránézni arra, ami a miénk, és mindig fel tudjuk benne valami módon fedezni annak ilyen vagy olyan, vagy amolyan szépségét. Most nézzük, hogy mit érdemes tudni a budapesti közlekedésről, aztán pedig majd jön az időjárás. A Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt ezek lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Napközben sávlezárásra kell készülnötök a Margit körúton, a Margit híd felé a Széna térnél felújítás miatt. A harmadik kerületben a Cet János közben a Cet János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva halad, a Petúr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Szintén lezárták, mégpedig a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kávária tér között, mert felújítják a csatornát. A 9. kerületben a Vágóhíd utcában, a Soroksári út szervízútja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületre számíthattok, nem mindegy, hogy miért, szegélyépítés miatt. Sávlezárás okoz lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Útszűkületen kell áthajtanatok a 13. kerületben a Béke utcában mindkét irányban, a Gyöngyösi utcánál felújítás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Hegedűs-Gyula utcát, a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, mert távhővezetéket javítanak. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. Lezárták a félútpályát a 14. kerületben a Fischer István utcában, az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon közműépítés miatt. A 14. kerületben a Kacsó-Pongrác úton, kifelé a Rákospatak utca előtt időszakosan sávlezárásra készülhettek, mert távhővezetéket építenek. Jön a tél. Lezárták a 16. kerületben az Aurél utcát a Knézis utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Így csak a György utcából tudtok oda behajtani. A Knézis utcában útszűkületre számítsatok, jobban teszitek, mert így is úgy is az van. A 19. kerületben a Nádasdi utcában, a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert csatornát javítanak. Lezárták Csepelen a Széchenyi István utcát a Kassai utcánál vízvezeték javítás miatt. Sávszűkületre készülhettek az M3-os bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt csatornajavítás miatt. Most nézzük az időjárást, megérkezett a napsütés, legalábbis a napsugárban most több részünk lesz, mint a délelőtt folyamán. Természetesen kialakulhatnak záporok, de alapvetően a mai napon már nem várható jelentős csapadék. Bár a délután második felében 3 órától egy jelentős felhősödés indul el, de ez nem gátolja meg a hőmérsékletet abban, hogy 27-28 fokig kúszon fel a hőmérő higanyszál a mai napon, ami az előrejelzések szerint este 8-kor 26 fokra vált, ezt követően 10-kor 24, éjfélkor pedig 23 fok lesz, holnap hajnalra 19 fokig hűl majd a levegő Budapesten és környékén. Végezetül annyit mondanék, megismételve azt a gondolatot, hogy felismerni valaminek az értékét, azt is jelenti, az nem csak megszólít, hanem felszólít minket arra, hogy ezután egy igazán bensőséges, egyedi kapcsolatot alakítsunk ki vele. Legyen az egy barátság, bármilyen emberi kapcsolódás vagy szerelem, a rácsodálkozás azt a felelősséget is ébreszti bennünk, hogy mostantól valami módon ez az érték ránk is van bízva.

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dit.
1: Finyú, baby! Finyú, baby!

telefon nem veszem fel. Hallom, hogy összejöttél újra az exeddel, de már nem izgat, mert tele vagyok tervekkel. Úgyhogy szépen megkérlek, ne játsz a lelkemmel. Hiába hívod, a telefon nem veszem fel. Nem érek rád, inkább foglalkozz az exeddel, mert már milliókat keresek a zenémmel. Úgyhogy szépen

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kellemes csütörtököt kívánok mindenkinek ezen az augusztus 27-i napon, amikor a Gáspárokat köszöntjük. Baranyi Tamás vagyok. A Gáspár név óperzsa eredetű, jelentése kincstárnok, kincset őrző. A keresztény hagyományban a Gáspár a napkeleti bölcsek egyikének neve is, akik ajándékot vittek a gyermek Jézusnak. Negyedik fogalmunk ezért az ajándék. Erről az jut eszembe, hogy az igazi ajándék az mindig nem valami magunk helyett, hanem önmagunk egy darabja. Magunkból adunk valamit, és nem pedig magunk helyett, ahogy ezt utóbbi időben szoktuk csinálni. Az ajándék felhívja a figyelmünket arra, hogy összetartozunk. Gyönyörű kifejeződése annak a vágynak, hogy egyszer majd egyek leszünk. Az ajándék egy olyan különös dolog, ami nem cserét jelent. Éppen attól ajándék, hogy nem jár érte ellenszolgáltatás. És nem csak tárgyakat lehet ajándékozni, hanem figyelmet, időt, türelmet és tudást. Pont ezek azok a dolgok, amiket nem igazán szeretünk odaadni magunkból, pedig talán ez a legértékesebb bennünk is. Néha egyszerűen az ajándék nem mást jelent, mint önmagunk jelenlétét. Jelen lenni abban, ahol éppen vagyunk, és igazán kapcsolódni azokkal, akik ott vannak a pillanatban mellettünk. Most jöjjön az időjárás jelentés, amit majd megelőz a Budapesti Útinform. A harmadik kerületben, a Cet János közben, a Cet János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon, a forgalom egy sávon váltakozva halad, a Petúr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Szintén lezárták, mégpedig a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kávária tér között, mert felújítják a csatornát. A 9. kerületben a Vágóhíd utcában, a Soroksári út szervízútja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületre számíthattok, nem mindegy, hogy miért, szegélyépítés miatt. Sávlezárás okoz lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Útszűkületen kell áthajtanatok a 13. kerületben a Béke utcában mindkét irányban, a Gyöngyösi utcánál felújítás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát, a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, mert távhővezetéket javítanak. A Dózsa-György úton, a Szondi utcánál, a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani, átépítés miatt. Lezárták a félútpályát a 14. kerületben a Fischer István utcában, az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon, közműépítés miatt. A 14. kerületben a Kacsó-Pongrác úton, kifelé a Rákospatak utca előtt időszakosan sávlezárásra készülhettek, mert távhővezetéket építenek. Jön a tél. Lezárták a 16. kerületben az Aurél utcát a Knézis utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Így csak a György utcából tudtok oda behajtani. A Knézis utcában útszűkületre számítsatok, jobban teszitek, mert így is úgy is az van. A 19. kerületben a Nádasdi utcában, a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert csatornát javítanak. Lezárták Csepelen a Széchenyi István utcát, a Kassai utcánál vízvezeték javítás miatt. Sávszűkületre készülhettek az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt csatorna javítás miatt. És szintén csatornával való foglalatoskodás, mégpedig építése miatt félpályás lezárásra számíthattok Újpesten a Tűr István utcában, a Nádor utca közelében. Továbbá útszűkületen kell áthajtanotok a 13. kerületben a Keszkenő utcában, a Szent László útnál. Most nézzük az időjárást, a napsugárban most több részünk lesz, mint a délelőtt folyamán. Alapvetően a mai napon már nem várható jelentős csapadék. Bár a délután második felében 3 órától egy jelentős felhősödés indul el, de ez nem gátolja meg a hőmérsékletet abban, hogy 27-28 fokig húzzon fel a hőmérő higanyszál a mai napon, ami az előrejelzések szerint este 8-kor 26 fokra vált, ezt követően 10-kor 24, éjfélkor pedig 23 fok lesz, s holnap hajnalra 19 fokig hűl majd a levegő Budapesten és környékén. Az ajándékkal kapcsolatban még az jutott eszembe,

hogy az ajándék az mindig másról szól, nem rólam. Kifejezetten egy olyan kihegyezett pillanat, amikor valaki más áll középpontban, és nem én. Épp ezért az is egy kérdésünk lehet, hogy mi az, amit én is ajándékba kaptam, és tovább.

mondtam neked, tedd le a mikrofon, tedd le a mikrofon. Nézd már, még Tony Montana, hát mire föl Tony? Tony, ez az a rockstar Tony. Még hogy rap háború, gangster. Mondtam már, hogy tedd le a mikrofon, mondtam már? Nem?

0: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
2: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
3: Kálo buko? De hát tegnap a tüdő volt a buko.
2: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
3: Uh-huh.
2: Tehát ezt a szót találták ki, de annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szítjú veszlösesze?
3: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Gránit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Gránit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Gránit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma zenei hagyományok és különleges budapesti koncertek 2026 nyarán. A roma és a cigányzene évszázadok óta fontos része Európa kulturális örökségének. A roma muzsikusok generációkon keresztül adták tovább a dalaikat, zenei tudásukat és előadói hagyományaikat, miközben folyamatosan kapcsolatba kerültek más népek és kultúrák zenéjével is. Ennek köszönhetően a roma zene rendkívül sokszínűvé vált. A magyar cigányzenétől a jazz manúson és a flamenkon keresztül egészen a modern világzenéig számos irányzatban megtalálható a roma zenei kultúra hatása. Budapesten 2026 nyarán és őszén több olyan koncert is várja a közönséget, amely valamilyen formában kapcsolódik ehhez a gazdag zenei örökséghez. Különösen érdekes, hogy egyetlen estén, augusztus 30-án két egészen eltérő, mégis a roma zenei hagyományokhoz kapcsolódó koncert közül is lehet választani. Gypsy Jazz Band Csondor Kata és Charlie vendég szereplésével. Augusztus 30-án, vasárnap este 19:30-kor a Gypsy Jazz Band ad koncertet a Pesti Hidegkúti Művészeti Fesztivál keretében. Az est különlegességét az adja, hogy vendégként Csondor Kata és Horváth Charlie is színpadra lép. A Gypsy Jazz Band zenei világának középpontjában a jazz manus, vagyis a Gypsy Jazz áll. Ez a stílus különösen szorosan kapcsolódik a roma zenei hagyományokhoz, a műfaj történetében meghatározó szerepet játszott a legendás Django Reinhardt, aki a jazz és az európai roma zene hagyományok találkozásából alakított ki egy sajátos, világszerte ismert stílust. Gypsy Kings by Diego Baliardo, flamenco rumba és roma hagyományok. Ugyanezen az estén egy másik rendkívül különleges koncert is lesz Budapesten. 2026. augusztus 30-án 20 órakor a Dohány utcai zsinagógában lép fel a Gypsy Kings by Diego Baliardo a 28. zsidó kulturális fesztivál keretében. A Gypsy Kings világszerte ismert formáció, amelynek zenéje szorosan összekapcsolódik a dél-franciaországi és a spanyolországi cigány kulturális hagyományokkal. Zenéjükben a flamenco, a rumba, a pop, a világzene és a mediterrán zenei kultúra találkozik. A koncertet Diego Baliardo, az eredeti Gypsy Kings formáció egyik alapító tagja vezeti. A közönség olyan világhírű dalokra számíthat, mint a Bamboleo, a Volare, vagy pedig az Unamor. A Gypsy Kings zenéjének egyik legfontosabb sajátossága az életöröm és a szenvedély. A gitárok gyors, virtuóz játéka, a flamenco jellegzetes ritmusai és a katalán rumba lüktetése olyan atmoszférát teremt, amelyben egyszerre van jelen a tánc, az érzelem és a szabadság is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. Zsabot! A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
7: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Mindenkinek kellemes délután kívánok, Baranyi Tamás vagyok. Augusztus 27-e Gáspár napja van, Isten éltesse a névviselőit, nevük jelentése kincstárnok, kincsek őrzője. Innen érkezünk ötödik fogalmunkhoz, a gazdagsághoz. Szeneka, ez az ókori bölcsírja, nem az szegény, akinek kevese van, hanem az, aki mindig többre vágyik. Ez nem egyenlő azzal, hogy az ember szeretne egyre tágasabb térre jutni a létezésben, és szeretné kibontakoztatni mindazt, akár anyagilag a fizikai térben, akár szellemileg és lelkileg magában, amit az élettől átvehet, őrizhet és amiről gondoskodhat. Ugyanakkor a gazdagság egy furcsa fogalom, mert nincs olyan szám, amelytől kezdve mindenki gazdagnak érezheti magát. Lehet sok mindenünk, és közben folyton a hiányainkon van a fókusz, mindig odaesik a pillantásunk, ami hiányzik. És lehet kevesebbünk, miközben pontosan tudjuk, hogy mennyi mindent kaptunk, és hálásak vagyunk érte. Utóbbi útvonalon nem csak arra figyelünk, hogy mennyi dologgal rendelkezünk, hanem hogy mi magunk megajándékozottak vagyunk. Így a gazdagság nem csak a dolgokra irányítja a figyelmünket, hanem felnyitja szemünket arra is, hogy már maga a létezésünk valami olyasmit rejt magában, aminek megértésére és megcsodálására egy egész életnyi időt kapunk. Következzenek most az útinformációk, aztán pedig az időjárás jelentés. A Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Napközben sávlezárásra kell készülnötök a Margit körúton, a Margit híd felé a Széna térnél felújítás miatt. A harmadik kerületben a Cet János közben a Cet János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon, a forgalom egy sávon váltakozva halad, a Petúr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Szintén lezárták, mégpedig a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kávária tér között, mert felújítják a csatornát. A 9. kerületben a Vágóhíd utcában, a Soroksári út szervízútja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületre számíthattok, nem mindegy, hogy miért, szegély építés miatt. Sávlezárás okoz lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Útszűkületen kell áthajtanatok a 13. kerületben a Béke utcában mindkét irányban, a Gyöngyösi utcánál felújítás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Hegedűs-Gyula utcát, a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, mert távhővezetéket javítanak. A Dózsa-György úton, a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. Lezárták a félútpályát a 14. kerületben a Fischer István utcában, az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon közműépítés miatt. A 14. kerületben a Kacsó-Pongrác úton, kifelé a Rákospatak utca előtt időszakosan sávlezárásra készülhettek, mert távhővezetéket építenek. Jön a tél. Lezárták a 16. kerületben az Aurél utcát a Knézis utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Így csak a György utcából tudtok oda behajtani. A Knézis utcában útszűkületre számítsatok, jobban teszitek, mert így is úgy is az van. A 19. kerületben a Nádasdi utcában, a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert csatornát javítanak. Lezárták Csepelen a Széchenyi István utcát a Kassai utcánál vízvezeték javítás miatt. Sávszűkületre készülhettek az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt csatornajavítás miatt. És szintén csatornával való foglalatoskodás, mégpedig építése miatt félpályás lezárásra számíthattok Újpesten a Tűr István utcában, a Nádor utca közelében. Továbbá útszűkületen kell áthajtanotok a 13. kerületben a Keszkenő utcában a Szent László útnál. Most nézzük az időjárást, alapvetően a mai napon már nem várható jelentős csapadék. Bár a délután második felében 3 órától egy jelentős felhősödés indul el, de ez nem gátolja meg a hőmérsékletet abban, hogy 27-28 fokig kúszon fel a hőmérő higanyszál a mai napon, ami az előrejelzések szerint este 8-kor 26 fokra vált, ezt követően 10-kor 24, éjfélkor pedig 23 fok lesz, solnap hajnalra 19 fokig hűl majd a levegő Budapesten és környékén. Végezetül annyit mondanék, hogy talán a gazdagság egyik formája éppen az, amikor képesek vagyunk észrevenni azt, amink már van, amivel meg vagyunk ajándékozva.

zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádió Dix. Romákról, nem csak romáknak. GPM Music Production.

0: A föld.
1: Rádió Dick. Hallod?
2: Legyen mindenkinek egy eredményes csütörtökje, és a nap második felében pedig kellemes pihenése. Baranyi Tamás vagyok. Augusztus 27-e Gáspár napja van. Gondoltuk-e volna, hogy óperzsa eredetű férfi név, jelentése kincstárnok, kincsek őrzője. A keresztény hagyomány és kultúra pedig Gáspárt a napkeleti bölcsek egyikeként tartja számon. Utolsó fogalmunk így a bölcsesség. A tudás és a bölcsesség nem egészen ugyanaz. Rengeteg ember rendelkezik könyvtárnyi információval, és amikor elkezdünk velük beszélgetni, vagy valami módon kapcsolatba kerülni, akkor legtöbbször halálra unjuk magunkat mellettük. Mert valami módon a tudásuk nem kapcsolódik az élethez. A tudás segít megérteni, hogy mi van, a bölcsesség viszont abban segít, hogy mit kezdjünk vele. Tehát az életképességet, az életre való kiegyezettséget jelenti a bölcsesség. Nem csak egyfajta gyakorlatiasság, hanem a lényegre figyelés. Talán éppen ezt teszi a bölcsembert olyan jó kincstárnokká. Felismeri, hogy mi értékes, és tudja, hogy mi az, amit abból mindenképp meg kell őrizni, és életre kell váltani. És talán azt is, hogy mit érdemes továbbadni. Én most továbbadom nektek a Budapestre vonatkozó út és időjárás információkat. Napközben sávlezárásra kell készülnötök a Margit körúton, a Margit híd felé, a Széna térnél felújítás miatt. A harmadik kerületben, a Cet János közben, a Cet János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon, a forgalom egy sávon váltakozva halad, a Petúr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Szintén lezárták, mégpedig a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kávária tér között, mert felújítják a csatornát. A 9. kerületben a Vágóhíd utcában, a Soroksári út szervízútja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületre számíthattok, nem mindegy, hogy miért, szegély építés miatt. Sávlezárás okoz lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Útszűkületen kell áthajtanatok a 13. kerületben a Béke utcában mindkét irányban, a Gyöngyösi utcánál felújítás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát, a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, mert távhővezetéket javítanak. A Dózsa György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. Lezárták a félútpályát a 14. kerületben a Fischer István utcában az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon közműépítés miatt. A 14. kerületben a Kacsó-Pongrác úton, kifelé a Rákospatak utca előtt időszakosan sávlezárásra készülhettek, mert távhővezetéket építenek. Jön a tél. Lezárták a 16. kerületben az Aurél utcát a Knézis utcánál, mert vízvezetéket javítanak.

Így csak a György utcából tudtok oda behajtani. A Knézis utcában útszűkületre számítsatok, jobban teszitek, mert így is úgy is az van. A 19. kerületben a Nádasdi utcában, a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert csatornát javítanak. Lezárták Csepelen a Széchenyi István utcát a Kassai utcánál vízvezeték javítás miatt. Sávszűkületre készülhettek az M3-os bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt csatornajavítás miatt. És szintén csatornával való foglalatoskodás, mégpedig építése miatt félpályás lezárásra számíthattok Újpesten a Tűr István utcában, a Nádor utca közelében. Továbbá útszűkületen kell áthajtanotok a 13. kerületben a Keszkenő utcában a Szent László útnál. Most nézzük az időjárást, alapvetően a mai napon már nem várható jelentős csapadék. Bár a délután második felében 3 órától egy jelentős felhősödés indul el, de ez nem gátolja meg a hőmérsékletet abban, hogy 27-28 fokig kúszon fel a hőmérő higanyszála, ami az előrejelzések szerint este 8-kor 26 fokra vált, ezt követően 10-kor 24, éjfélkor pedig 23 fok lesz, s holnap hajnalra 19 fokig hűl majd a levegő Budapesten és környékén. Végezetül annyit mondanék, hogy nem csak az számít tehát, hogy milyen kincseink vannak, hanem az is, milyen őrzői, gondozói, kincstárnokai vagyunk annak, amit kaptunk. Ezzel a gondolattal kívánok további szép napot és jó rádiózást mindenkinek. Üdvözlettel, Baranyi Tomi!

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: A paksi atomerőmű elérte a maximális teljesítményét, mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookján. A kormányfő már szerda délelőtt jelezte, hogy az erőmű a vártnál korábban elérheti a maximális kapacitást, ami estére teljesült is. Az atomerőmű a nyár folyamán rendkívüli kihívásokkal küzdött, a Duna extrém alacsony vízállása miatt az erőművet a teljes leállás veszélye fenyegette. A válsághelyzet alatt a kormány többször is energiatakarékosságra kérte a lakosságot és az intézményeket. Legalább 2 magyar állampolgár érintett a nepáli villámáradásban. Eltűntként keresik őket, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nagykövetség, illetve a tiszteletbeli konzul folyamatosan készenlétben áll és várja az állampolgári megkereséseket, illetve kapcsolatot tart a helyi hatóságok felé, közölték. A nepáli turisztikai hivatal szerint legalább 384 turista eltűnését jelentették, közülük 291-en külföldi állampolgárok. Legutóbbi megerősített hírek szerint legalább 157 ember vesztette életét az árvízben. A Nepál és Tibet határvidékén pusztító villámáradást az első információk szerint egy földrengés, majd az azt követő lavina idézhette elő. Önálló helyettes államtitkárságot kap az élő környezetért felelős minisztériumon belül az állatvédelem, és létrejön egy új országos hatáskörű állatvédelmi hatóság, jelentette be Gajdos László miniszter szerdán. Facebook bejegyzése szerint a minisztériumnak prioritás az állatvédelem ügye, ami most megfelelő helyére emelkedik Magyarországon. Korábban nem volt példa arra, hogy helyettes államtitkársági szinten kezeljék az állatok jólétének ügyét. Az új hatóságnak kiemelt feladata lesz az állatjóléti ellenőrzések elvégzése és a szükséges intézkedések megtétele. Emellett felülvizsgálják az ebrendészeti rendszer működését, az állatmenhelyek és az állatvédő szervezetek helyzetét. Új, folyamatosan frissülő weboldalt indított a kormány a tárca átvilágítások nyomán tett feljelentések nyomon követésére. Az átlátható.kormány.hu oldalon közzétett adatok szerint eddig 21 ügyben fordultak a hatóságokhoz, a vizsgált esetek pedig összesen mintegy 2103 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik. A weboldal a feljelentések adatbázisán túl egy másik funkcióval is rendelkezik, amely az elmúlt 5 évben a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat foglalja össze. Másfél éven keresztül nagy tételben kereskedhetett a Kristály Fantázia nevű új pszichoaktív anyaggal egy kecskeméti testvérpár és ceglédi beszállítójuk. A vád szerint összesen legalább 7,5 kg szert cserélt gazdát, a kecskeméti testvérek pedig közel 50 millió forintot kereshettek az üzleten. A 3 fővádlott jelenleg is kényszerintézkedés alatt áll, az ügyben a kecskeméti járásbíróság dönt. A rendőrség arra figyelmeztet, a Kristály súlyos és akár maradandó egészségkárosodást is okozhat.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Sáv lezárásra kell készülni a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban, pontosabban a Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton mondjuk kifelé, valamint az Albert Irsai úton a Kerepesi út előtt. Sáv szűkületen kell áthajtani az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, illetve a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé új kerékpáros, illetve parkoló sáv alakítottak ki. Csepelen le van zárva a Széchenyi utca a Kassai utcánál, illetve a Nádasdi utcában a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Le van zárva az Aurél utca a Knézics utcánál, így csak a György utcából lehet oda behajtani, a Knézics utcában pedig úgy szűkületre kell számítani. Le van zárva a félútpálya a Fischer István utcában, az Ajka utca közelében, valamint a Csó-Pongrác úton kifelé a Rákospatak utca előtt le van zárva időszakosan a sáv, úgyhogy közlekedjen ott mindenki nagyon türelmesen, óvatosan és megfontoltan. Én mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán a napsütést elszórtan elvileg záporok meg zivatarok megzavarhatják, de akár az is lehet, hogy mondjuk például nem, hiszen én nekem itt a leírásba le van írva, hogy zápor, zivatar, viszont itt óránként lebontva a mai nap időjárását 0 mm csapadékot látok, úgyhogy de mégis lehetséges, hiszen teljes mértékben egy pillanat alatt meg tud változni az időjárás. A mérsékelt keleties szélre kell majd még számítani, illetve 30 fokos maximum hőmérsékletre délután, úgyhogy szerintem kifejezetten kellemes napnak örvendhetünk.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep itt a 100.3 rádiódikken, tehát a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ahhoz képest, amennyi értelemszerűen bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, úgyhogy nem is rabolom tovább az időt, olvasom gyorsan Regina SMS-ét, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szép napot kívánok, Regina vagyok, egy zenét szeretnék kérni Leilától, és a páromnak szeretném küldeni a zenét Józsinak, és nagyon-nagyon szeretem. Köszönöm. Na hát akkor mivel a Regina nagyon-nagyon szereti a kedves párját, élete választottját, Józsit, már indítom, és akkor Leilától, és akkor legyen még pluszba Jolly, a Szívem vitted el című slágerüket, úgyhogy eléggé jól járt a Regina, nem csak Leilát kapott, kapott mellé egy kis Jolly.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádió Tígben.

0: Rudi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.

Nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem is egyben a további zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-ben, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és hogy milyen alkalomból szeretnétek küldeni, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, úgyhogy olvasom is gyorsan ezt bebizonyítva Ricardo SMS-ét, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia, én Ricardo vagyok, és szeretnék küldeni a barátomnak, testvéremnek, Rudinak egy dalt, rád bízom, köszönöm. Na hát akkor szóljon a Rudi tesónak, barátnak, havernak, Ricardo kérésére, Makula Kincsótól egy jó kis dal, Santa

0: Bubi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Közlekedési hírek.
1: Sáv lezárásra kell készülni a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban, pontosabban a Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton mondjuk kifelé, valamint az Albert Irsai úton a Kerepesi út előtt. Sáv szűkületen kell áthajtani az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, illetve a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé új kerékpáros, illetve parkoló sávot alakítottak ki. Csepelen le van zárva a Széchenyi utca a Kassai utcánál, illetve a Nádasdi utcában a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Le van zárva az Aurél utca a Knézics utcánál, így csak a György utcából lehet oda behajtani, a Knézics utcában pedig útszűkületre kell számítani. Le van zárva a félútpálya a Fischer István utcában, az Ajka utca közelében, valamint a Kacsó-Pongrác úton kifelé a Rákospatak utca előtt le van zárva időszakosan a sáv, úgyhogy közlekedjen ott mindenki nagyon türelmesen, óvatosan és megfontoltan. Én mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán a napsütést elszórtan elvileg záporok meg zivatarok megzavarhatják, de akár az is lehet, hogy mondjuk például nem, hiszen én nekem itt a leírásba le van írva, hogy zápor, zivatar, viszont itt óránként lebontva a mai nap időjárását 0 mm csapadékot látok, úgyhogy de mégis lehetséges, hiszen teljes mértékben egy pillanat alatt meg tud változni az időjárás. A mérsékelt keleties szélre kell majd még számítani, illetve 30 fokos maximum hőmérsékletre délután, úgyhogy szerintem kifejezetten kellemes napnak örvendhetünk.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Minden magánszemély számára ingyenes a kémény ellenőrzés, viszont a kémény seprők már nem mennek automatikusan házhoz. A családi házakban élőknek igényelni kell a szolgáltatást. Ha a fel nem tárt hibák miatt kell kihívni viszont a tűzoltókat, akár 3 milliós bírság is lehet a vége. Tehát lényegében ingyenes igazából a kémény ellenőrzés, annyi, hogy automatikusan valamilyen oknál fogva nem mennek ki a házak hozzá a kéményseprők, így aki családi házban él, őnekik kell igényelni a szolgáltatást. Ha ezt az ingyenes dolgot igazából elmulasztják, és ezért fel nem tárt hiba miatt lesz tűz, akkor 3 millió forintos bírságot szabhat ki ránk a hatóság. Értelemszerűen érdemes a kémény ellenőrzését, illetve a fűtés rendszer ellenőrzését addigra időzíteni, amíg még az időjárás enyhe, hogy az esetleges problémákat sokkal egyszerűbben meg lehet oldani, illetve korrigálni a fűtési szezon előtt. Arra is figyelmeztettek minket, hogy a nem megfelelően működő fűtés biztonsági kockázatokat rejt, ráadásul jóval hosszabb várakozási idővel és bonyolultabb javítással kell számolni, ha már használjuk a rendszert a hideg idő beállta miatt. A kémények ellenőrzéséről az ingatlan tulajdonosoknak kell gondoskodniuk évek óta. A munka ráadásul teljesen ingyenes. A vizsgálat időpont foglalással igényelhető a katasztrófa védelem oldalán az online ügyintézés menüpont alatt. A feladatot fűtő anyagtól függően 1-2 évente érdemes elvégeztetni az alábbiak szerint. Ha fűtés szilárd tüzelő anyaggal működő berendezésekkel történik, akkor évente, viszont hogyha nem, hanem mondjuk gázüzemű, akkor pedig 2 évente ajánlott kémény seprőt hívni. Teljes műszaki vizsgálatot pedig minden negyedik évben érdemes kérni. A pénzcentrum megkeresésére az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság elmondta, abban az esetben, ha valaki családi házban él, és a címre egyúttal gazdasági szervezet, KFT vagy egyéb cég is be van jelentve, vagy az ott élő egyéni vállalkozó, a seprést 1-2 évente kötelező megrendelnie. A társasházakhoz a családi házakkal ellentétben automatikusan kimennek a kéményseprők, így az ott élőknek nem kell külön időpontot kérniük. Érdemes mihamarabb leadni az igénylést, illetve az időpontot, általában 90 napon belül Az esetek többségében már az ellenőrzés az időpont kéréstől számítva kész. A kémény seprők leterheltsége megyénként eltérő, ráadásul a hidegebb napok beálltával jellemzően megnő az érdeklődés a munkájuk iránt. Amúgy így zárójelben felsorolnám nektek a leggyakoribb hibákat Magyarországon a kéményekkel kapcsolatban. Ezúttal is felhozom a figyelmet arra, hogy mire kell odafigyelni. A füst elvezetőknél nem megfelelő a tömörség, szurok lerakódás van, légellátási problémák vannak, állékonysági problémák is lehetnek, tűzveszélyes beépítések, valamint az égés termék is vissza tud áramolni a házba, és hát elég nagy galibát tud akár okozni. Na de hogyha azért történik katasztrófa, úgymond, vagy probléma, mert el lett hanyagolva a kémény, illetve a fűtésrendszer, és nem lett megfelelően ellenőrizve, illetve karbantartva, a maximális büntetés 3 millió forint is lehet, de amúgy 20 000 és 1 millió forint közötti bírságra kell így általában számítani.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

Természetesen nagyon sok szeretettel várom és teljesítem is a zenei kívánságaitokat. Elvégre minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánság teljesül, hiszen az előbb említett időpontban, ahogy a szignálban is hallható, a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet Vanessától kaptam nem is olyan nagyon régen, így szól az üzenet. Vanessa küldene zenét pápáról Rolandnak, Rolandtól egy jó kis szerelmes dalt, üzenem neki, hogy nagyon szeretem és várom haza a munkából. Na hát, egy kicsit szedjük össze, tehát Vanessa élete szerelmének a Rolandnak szeretne kedveskedni egy dallal, méghozzá egy olyan előadótól, akit pont Rolandnak hívnak, Nisztor Rolandra gondolt szerintem, és egy szerelmes dal kéne, hogy szóljon, mivel nagyon szereti és várja haza a munkából, akkor most el is indítom az Éhes a szív című slágerét Rolandnak.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
3: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
4: Kálo buko? De hát tegnap a tüdő volt a buko.
3: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
4: Uh-huh.
3: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szityuvász Losasa.
4: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
6: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
7: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Csondor Kata és a Gypsy Jazz Band. Különleges találkozás a jazz és a magyar könnyűzene világában. Augusztus 30-án különleges zenei eseményre kerül sor Budapesten. A Gypsy Jazz Band koncertjén két ismert magyar előadó művész, Csondor Kata és Horváth Charlie lesznek a vendégek. A koncert vasárnap este 19 óra 30-kor kezdődik, a Kultúrkúria Színház termében a Templom utca 2-10 szám alatt. A fellépés azért is érdekes, mert három különböző zenei világ találkozik egymással. A jazzmanus, a magyar könnyűzene és a Csondor Kata sokoldalú énekesi, színpadi előadói világa. Csondor Kata pályája. Csondor Kata a magyar zenei élet közismert és sokoldalú előadója. Énekesnőként, színésznőként és leginkább szinkron színészként is dolgozik, ezért nem csak zenei, hanem színpadi előadásában is otthonosan mozog. Hangját sokan különböző filmekből, reklámokból és szinkron szerepekből is ismerhetik. Énekesnőként különösen az ünnepi időszakban vált ismerté a nagy közönség számára. Az Add tovább című dala és annak karácsonyi hangulata sokak számára összefonódott az ünnepi időszakkal. Pályája során azonban nem kizárólag egyetlen zenei stílusban mozgott, előadói munkásságában a pop, a jazzes hangzás és a színházi előadásmód is megjelenik. A Gypsy Jazz Band története. A Gypsy Jazz Band 2018-ban alakult Kárpáti Róbert gitárművész vezetésével. A zenekar létrehozásában fontos szerepet játszott a világhírű magyar hegedű művész Robi Lakatos, aki szakmai mentorként segíti a formáció munkáját. A zenekar egyik legfontosabb célja a jazzmanus, vagyis a Gypsy Jazz hagyományának bemutatása és tovább gondolása. Ez a zenei irányzat az 1930-as években vált önálló stílussá, elsősorban Django Reinhardt munkásságának köszönhetően. A műfajra jellemző a lendületes ritmus, a gitárközpontú megszólalás, a virtuóz hangszeres játék és a jazz improvizáció szabadsága. A Gypsy Jazz Band azonban nem egyszerűen régi hagyományokat másol. A zenekar saját hangzásvilágot alakított ki, amelyben a Django Reinhardt által megteremtett hagyományok és Robi Lakatos sajátos, unortodox, cigány fúziós zenei szemlélete is találkozik. Ezáltal a zenéjük egyszerre képes megőrizni a hagyományos manus jazz hangulatát, miközben modern, friss és rendkívül energikus megszólalást hoz létre. A zenekar tagjai és a világa. A formáció központi alakja Kárpát Róbert, aki gitárművészként és zenekarvezetőként is meghatározó szerepet tölt be. Mellette több kiváló muzsikus dolgozik a produkcióban. A zenekarához kapcsolódóan többek között Lakatos Mirjam énekes, Flór Noémi nagybőgő művész, valamint Kökény László gitárművész neve is szerepel. Robi Lakatos hegedűjátéka pedig különleges színt ad a produkciónak. A Gypsy Jazz Band egyik különlegessége, hogy koncertjeikkel rendszeresen helyet kapnak vendégművészek is. A zenekar vezetője tudatosan törekszik arra, hogy különböző zenei hátterű előadókat kapcsoljon be a produkciókba. Ez azért is fontos, mert így minden koncertnek lehet egyedi hangulata.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
1: Sáv lezárásra kell készülni a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban, pontosabban a Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton mondjuk kifelé, valamint az Albert Irsai úton a Kerepesi út előtt. Sáv szűkületen kell áthajtani az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, illetve a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé új kerékpáros, illetve parkoló sáv alakítottak ki. Csepelen le van zárva a Széchenyi utca a Kassai utcánál, illetve a Nádasdi utcában a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Le van zárva az Aurél utca a Knézics utcánál, így csak a György utcából lehet oda behajtani, a Knézics utcában pedig útszűkületre kell számítani. Le van zárva a félútpálya a Fischer István utcában, az Ajka utca közelében, valamint a Kacsó-Pongrác úton kifelé a Rákospatak utca előtt le van zárva időszakosan a sáv, úgyhogy közlekedjen ott mindenki nagyon türelmesen, óvatosan és megfontoltan. Én mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán a napsütést elszórtan elvileg záporok meg zivatarok megzavarhatják, de akár az is lehet, hogy mondjuk például nem, hiszen én nekem itt a leírásban le van írva, hogy zápor, zivatar, viszont itt óránként lebontva a mai nap időjárását 0 mm csapadékot látok, úgyhogy de mégis lehetséges, hiszen teljes mértékben egy pillanat alatt meg tud változni az időjárás. A mérsékelt keleties szélre kell majd még számítani, illetve 30 fokos maximum hőmérsékletre délután, úgyhogy szerintem kifejezetten kellemes napnak örvendhetünk.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
1: Nagyon-nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a további zenei kívánságokat. Elvégre minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké, és hát a kívánságoké a fő szerep, úgyhogy ne szégyelősködjetek, ne kéressétek magatokat, nyugodtan írjátok meg nekem, vagy fel is hívhattok, és igazából úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, tehát egy fél kis mondatocskát azért mondjuk az SMS végére még oda lehetne biggyeszteni, ami szívből jön. Tehát például egy dalt küldhetünk azért is, mert szeretjük a másikat, vagy mert utáljuk a másikat, vagy mert mondjuk, nem tudom, túrós kekszet reggeliztünk, most csak mondtam valamit, úgyhogy valami kis fél mondatot írjatok már oda, ha éppen hívtok, én úgyis kicsikarom belőletek mindenféle keresztkérdésekkel. Úgyhogy most olvasom gyorsan a következő SMS-t, nem húzom tovább az időt, így szól. Sziasztok, Surdag Gabinak szeretnénk küldeni anyja és apja, illetve a testvérei sok szeretettel egy zenét Kis Parikától, és üzenjük neki, hogy nagyon szeretjük őt, és várjuk már, hogy hazajöjjön a munkából. Na hát akkor a Surdag Gabi nagyon sok szeretettel fogadja a most következő dalt, melyet családja szeretne küldeni nagyon sok szeretettel Kis Parikától. Én most elindítom. Igen, jól hallod, kedves Gabi, Amor, Amor, ez fog nagyon sok szeretettel szólni, csak és kizárólag

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Én a helyetekben mindenféleképpen elővenném a mobil készülékemet, és telefonom nyomógombjai segítségével tárcsáznám a 0630-30-30-100-as telefonszámot, hiszen ez a Bódi kívánságshow, tehát magyarul minden hétköznap 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep itt a 100.3 Rádió Dikken, úgyhogy használjátok ki ezt a jó kis lehetőséget, és kérjetek igazából egy jó kis zenét, vagy mondjátok meg nekem, hogy milyen üzenetet továbbítsak, illetve hogy kinek. Most viszont nem húzom tovább a mi drága kis időnket, hiszen csak bruttó 3 órányi műsoridő jut nekem hétköznaponta, hanem olvasom is inkább gyorsan Leila SMS-ét, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia, Leila vagyok, Jamalnak küldenék egy dalt Máriótól, a Nem bírom nélküled című zenét. Üzenem neki, hogy szeretem, és ha rajtam múlik, nem engedem el a kezét. Köszönöm, ha beolvasod. Na hát akkor Leila, nagyon sok szeretettel Jamalnak szeretne kedveskedni egy jó kis Kunu Mário slágerrel, Nem bírom nélküled, és azt üzeni a Leila a Jamalnak, hogy ha ő rajta múlik, soha nem engedi el a kezét. Amen.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: Sáv lezárásra kell készülni a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban, pontosabban a Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton mondjuk kifelé, valamint az Albert Irsai úton a Kerepesi út előtt. Sáv szűkületen kell áthajtani az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, illetve a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé új kerékpáros, illetve parkoló sáv alakítottak ki. Csepelen le van zárva a Széchenyi utca a Kassai utcánál, illetve a Nádasdi utcában a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Le van zárva az Aurél utca a Knézics utcánál, így csak a György utcából lehet oda behajtani, a Knézics utcában pedig útszűkületre kell számítani. Le van zárva a félútpálya a Fischer István utcában, az Ajka utca közelében, valamint a Kacsó-Pongrác úton kifelé a Rákospatak utca előtt le van zárva időszakosan a sáv, úgyhogy közlekedjen ott mindenki nagyon türelmesen, óvatosan és megfontoltan. Én mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán a napsütést elszórtan elvileg záporok meg zivatarok megzavarhatják, de akár az is lehet, hogy mondjuk például nem, hiszen én nekem itt a leírásba le van írva, hogy zápor, zivatar, viszont itt óránként lebontva a mai nap időjárását 0 mm csapadékot látok, úgyhogy de mégis lehetséges, hiszen teljes mértékben egy pillanat alatt meg tud változni az időjárás. A mérsékelt keleties szélre kell majd még számítani, illetve 30 fokos maximum hőmérsékletre délután, úgyhogy szerintem kifejezetten kellemes napnak örvendhetünk.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Megegyezési javaslatot nyújtott be az a 29 amerikai állam, mely beperelte a Metát, az egyesség rekordösszegű büntetést és a platformok átalakítását is tartalmazza. A Meta által is elfogadott javaslatot jó eséllyel még a bíróság is jóvá hagyhat. Ja. Megegyezett 29 amerikai állammal a Meta abban a perben, amelyben azzal vádolták a vállalatot, hogy a Facebook és az Instagram működését úgy alakították ki, hogy azok függőséget okozzanak, és ezzel veszélyeztessék a fiatal felhasználókat. Most mind a 29 amerikai államhoz szólnék pártatlanul, tehát hogyha valaki csinál egy közösségi média platformot, úgymond, akkor azt úgy kell csinálni akkor, hogy direkt legyen rossz, és hogy senki ne használja. Ez az egyik. A másik pedig, hogy igazából mit lehet veszélyeztetni ezen? Tehát, hogy a fiataloknak ebben mi a veszélyforrás? Tehát milyen fizikai vagy bármilyen anyagi kár jöhet abból, hogy néznek vicces, szórakoztató vagy tartalmas videókat. Most, hogyha valaki nem bír el egy Facebookkal, szerintem azért, mert mondjuk 14 éves, akkor ő gyakorlatilag sem egy számlafizetéssel, sem egy hitelelbírálattal, sem egy autószervizelés karbantartással, tehát, hogy az életbeli problémákkal sem fog tudni szegény elbírni, ha már egy Facebook problémát okoz neki sajnos, de valóban amúgy tényleg egy kicsit furcsa, illetve hát zavaró is amúgy, hogy tényleg gyakorlatilag túl jók ezek a platformok, és tényleg beszívja az embert. Nagyon sok mindenki azt mondja, hogy hát engem nem érdekelnek ezek, mindenkinek, ha megnézik a képernyő idejét, napi másfél-két óra minimum minden egyes embernek az országban, a világban, úgyhogy tényleg elpazaroljuk sokszor az életünket a kis végtelen görgetésre, viszont a megállapodás alapján a The New York Times szerint a Meta akár 17 milliárd dollárt, vagyis nagyjából 5300 milliárd forintot fizethet. A Reuters által ismertetett összeg valamivel alacsonyabb, 16,7 milliárd, de szerintem igazából ez már nagyon ilyen, hát hogy is mondjam, elenyésző, hogy most 17 vagy 16,7, tök mindegy, a lényeg, hogy nagyon sok pénzről van szó. Viszont, mint ahogy mondottam, ez a megállapodás nem csak pénzügyi következményekkel jár. A bíróság által előírt változtatások értelmében a Metának a tinédzserek számára át kell kell alakítania a platformjai működését. Ennek része lehet a közösségi oldalak használatának napi korlátozása, valamint az is, hogy a fiatalok éjszaka ne férhessenek hozzá a Facebookhoz és az Instagramhoz. Hát ezzel igazából csak szerintem azt érjük el, hogy így még érzékenyebb lesznek a mai fiatalok igazából bármire is. Tehát én nem bírom elképzelni azt a fiatalt, akinek problémát okoz az Instagramozás vagy a TikTokozás, hogy mondjuk ha az ő kocsija bedob egy hibakódot, és mondjuk a szerviz mondjuk hirtelen 380 ezer lesz, így gyorsba, okosba meg kell oldani, mert kocsi nélkül marad, akkor ő hogy fogja megoldani? Vagy hogy lesz egy védőügyvéd a jövőben, vagy egy bíró, vagy esetleg egy mentős, egy rendőr, tehát hogy a következő nemzedék az ilyen érzékeny lesz nagyon mindenre vajon?

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Kedves 100.3 rádió Dikket hallgató emberek, hozzátok szólnék egy közérdekű információval, ugyanis ez most itt éppen a Bódi kívánságshow, tehát minden hétköznap 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, ami természetesen ebben a pillanatban sincsen másképp, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár mondjuk fel is hívhattok, és hát úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, vagy pedig mi mellé a kis üzenet, egy kis fél mondatot nyugodtan oda lehet ilyenkor bigyeszteni, hiszen semmibe se tart, és így legalább tudjuk, hogy mondjuk Jancsika a Pistikének azért küldi a dalt, mert szereti, vagy mert mondjuk utálja, vagy mert mondjuk XYZ. Tehát, hogy valami kis fél mondatot nyugodtan oda lehet írni, ami szívből jön, de csak akkor, ha őszinte, hiszen sokkal jobb az, hogyha őszinték vagyunk, mint hogyha mondjuk csak tisztelettudóak lennénk. Most viszont én olvasom is gyorsan a most következő SMS-t, melyet Rajmitól kaptam nem is olyan nagyon régen, így szól a kérés. Szia drága testvérem, Rajmi vagyok, szeretnék a testvéremnek kedveskedni Gabinak egy dallal, nagyon várjuk haza, külföldön dolgozik a munkából, hamarosan lejár a munkaideje, egy jó Varga Zolit szeretnék neki küldeni. Na hát akkor, hogyha lejár ez a műszak, sok olyan ismerősöm van, aki külföldön dolgozik, mondjuk Németországba kimegy, és mondjuk 3 hetet kajakra lehúz, de utána egy egész hetet itt Magyarországon eltölt, úgyhogy gondolom valami hasonlóról lehet szó, úgyhogy nagyon sok szeretettel vár téged, kedves Gábor, az egész család, és addig is fogad sok szeretettel Varga Zolitól a Ne add fel soha című slágerét.

0: Kondi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
2: A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. A terv célja, hogy természet alapú megoldásokkal és a természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. Szerdai ülésén több mint 40 napi rendi pontról tárgyalt a kabinet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, napirenden szerepelt a költségvetés és az uniós források megszerzése. Emellett a közlekedési beruházásokról, a paksi atomerőmű és az energiaszektor helyzetéről, valamint a klímavészhelyzetről és az aszályról is egyeztettek. Megkezdte munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila testület elnöke megerősítette, azt vizsgálják, hogy a jegybank korábbi működése során, különösen az alapítványi vagyonkezelésben, az ingatlan beruházásoknál és a székház felújításnál sérülhettek-e az átlátható és felelős közpénzgazdálkodás követelményei. Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Balázs Attila tulajdonos maga kezdeményezte az eljárást a cég ellen, tudta meg a Telex. A döntést a tulajdonos, aki egyben Orbán Viktor vejének Tiborcz Istvánnak az üzlettársa is, kedvezőtlen piaci folyamatokkal, a szabályozási környezet megváltozásával, valamint a zuglói irodakomplexum megvásárlásától való kormányzati elállással indokolta. Több tagország vezető politikusával egyeztetett eddig a következő hosszú távú uniós költségvetésről az Európai Tanács elnöke. António Costa Pozsonyban találkozott a szlovák miniszterelnökkel, aki úgy fogalmazott, Szlovákia számára az erős kohéziós és mezőgazdasági politika a prioritás. Az integrációért felelős osztrák tárca nélküli miniszter egy lapinterjúban úgy fogalmazott, nem lesz megállapodás minden áron az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Szükség esetén folytathatja a katonai csapásokat Irán ellen az Egyesült Államok, jelentette ki az amerikai hadügyminiszter. Pete Hegseth szerint jelenleg a gazdasági szankciók okozzák a legnagyobb nyomást Iránnak, de a katonai fellépést sem zárják ki. Eközben az amerikai elnök közölte, minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi szorosban, és figyelik, hogy ne telepítsék azokat újra. Péntek hajnalban 93%-os holdfogyatkozás szemtanúi lehetünk. Akik felébrednek a 3 óra 24 perckor induló jelenségre, ők azt láthatják, amint a hold belép a föld félárnyékába. A leglátványosabb pillanat 5 óra 20 perc környékén várható, ekkora föld árnyéka kitakarja a hold több mint felét, amitől narancssárgás-vöröses színben fog pompázni a nyugati égbolt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
3: Sáv lezárásra kell készülni a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban, pontosabban a Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton mondjuk kifelé, valamint az Albert Irsai úton a Kerepesi út előtt. Sáv szűkületen kell áthajtani az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, illetve a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé új kerékpáros, illetve parkoló sávot alakítottak ki. Csepelen le van zárva a Széchenyi utca a Kassai utcánál, illetve a Nádasdi utcában a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Le van zárva az Aurél utca a Knézics utcánál, így csak a György utcából lehet oda behajtani, a Knézics utcában pedig útszűkületre kell számítani. Le van zárva a félútpálya a Fischer István utcában, az Ajka utca közelében, valamint a Kacsony Hó-Pongrác úton kifelé a Rákospatak utca előtt le van zárva időszakosan a sáv, úgyhogy közlekedjen ott mindenki nagyon türelmesen, óvatosan és megfontoltan. Én mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
3: A mai nap folyamán a napsütést elszórtan elvileg záporok meg zivatarok megzavarhatják, de akár az is lehet, hogy mondjuk például nem, hiszen én nekem itt a leírásba le van írva, hogy zápor, zivatar, viszont itt óránként lebontva a mai nap időjárását 0 mm csapadékot látok, úgyhogy de mégis lehetséges, hiszen teljes mértékben egy pillanat alatt meg tud változni az időjárás. A mérsékelt keleties szélre kell majd még számítani, illetve 30 fokos maximum hőmérsékletre délután, úgyhogy szerintem kifejezetten kellemes napnak örvendhetünk.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: Ez itt továbbra is a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikken, úgyhogy várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630-3030-100-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy teljesítem is a következő kívánságot, hiszen kaptam egy SMS-t méghozzá Milántól, így szól az üzenet. Szia, én Nótár Milán vagyok, Tiszaújvárosból. Konda Gábornak küldenék egy üzenetet, hogy jó úton halad, és így tovább jól csinálja, amit csinál. Szép délutánt, a zenét rád bízom, köszönöm szépen. Na hát akkor a Nótár Milán kérésére Konda Gábornak fog szólni egy jó kis dal, amit én úgy gondolom, hogy megérdemel, mivel a Milán azt írta, hogy jó úton halad, és csinálja tovább, amit csinál, mert jól csinálja, úgyhogy tényleg megérdemel egy jó kis dalt szerintem a Gábor. Fogadja tőlem sok szeretettel Mamukó Bercin és Jászmin duettjét. Shabadi Bi!

0: Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 rádiódi.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Ez itt még mindig a Bódi Kívánságshow, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, hiszen ez az én munkám, ha úgy tetszik, ez inkább az én hivatásom, szóval teljes mértékben nyugodtan kapjátok elő a telefonotokat, ne szégyenlősködjetek, ne kérdessétek magatokat, csak szimplán tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és vagy megírhatjátok nekem SMS-ben, vagy pedig felhívhattok, és igazából úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és hát, hogy milyen alkalomból küldenétek, lehet nagyon sok szeretettel, vagy igazából sajtburgerrel is, tök mindegy, csak írjatok, vagy hívjatok, hiszen azért kívánságsó, hogy a kívánságokat teljesítsem, úgyhogy most következzen Lackó és SMS-e. Sziasztok, Lackó vagyok, egy zenét szeretnék kérni a főnökömnek, Bicskére, a Márkónak, a legjobb vállalkozónak, Kisgrófótól. Na hát, hogyha magyarul mondva Magyarország legjobb vállalkozójának szól, tehát Márkónak, Bicskére, Lackó kérésére a zene Kisgrófótól, akkor az most nem lehet más szerintem, mint a csajozási, hiszen hogyha Márkó ennyire vagány és jó vállalkozó, akkor biztos, hogy csaj témában is rendben van a csávó, úgyhogy következzen Kisgrófó és Mr. Andreas duettje, a csajozási.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódíkben.

0: Közlekedési hírek.
1: Sáv lezárásra kell készülni a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban, pontosabban a Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton mondjuk kifelé, valamint az Albert Irsai úton a Kerepesi út előtt. Sáv szűkületen kell áthajtani az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, illetve a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé új kerékpáros, illetve parkoló sávot alakítottak ki. Csepelen le van zárva a Széchenyi utca a Kassai utcánál, illetve a Nádasdi utcában a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Le van zárva az Aurél utca a Knézics utcánál, így csak a György utcából lehet oda behajtani, a Knézics utcában pedig útszűkületre kell számítani. Le van zárva a félútpálya a Fischer István utcában, az Ajka utca közelében, valamint a Kacsó-Pongrác úton kifelé a Rákospatak utca előtt le van zárva időszakosan a sáv, úgyhogy közlekedjen ott mindenki nagyon türelmesen, óvatosan és megfontoltan. Én mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán a napsütést elszórtan elvileg záporok meg zivatarok megzavarhatják, de akár az is lehet, hogy mondjuk például nem, hiszen én nekem itt a leírásba le van írva, hogy zápor, zivatar, viszont itt óránként lebontva a mai nap időjárását 0 mm csapadékot látok, úgyhogy de mégis lehetséges, hiszen teljes mértékben egy pillanat alatt meg tud változni az időjárás. A mérsékelt keleties szélre kell majd még számítani, illetve 30 fokos maximum hőmérsékletre délután, úgyhogy szerintem kifejezetten kellemes napnak örvendhetünk.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Nem árt tudni, hogy a környékünkön mennyire képesek gyorsan reagálni a mentő egységek éles helyzetekben. Ebben lehet segítségünkre az OMS új nyilvánosan is hozzáférhető statisztikai oldala, ahol országos és regionális adatok között böngészhetünk. Hát a legsürgősebb eseteknél sem reális elvárás jelenleg a segítség perceken belül kiérkezése, bármennyire is lassúnak tűnik a várakozás. A legfrissebb 2026 júliusi adatok szerint Magyarország teljes területét tekintve a legnagyobb bajban az esetek 90%-ában 26,4 perc alatt érkezik meg a mentő, ha nincs életveszély, akár 90 percnél is hosszabb időbe telhet, mire meghalljuk a szirénát. Igen, hát azért bele kell gondolni abba is, hogy teljesen középszerű és átlagos focisták éves fizetését, hogyha leosztjuk hónapra, akkor egy hónap alatt többet keres a focista, mint amúgy szegény mentős egész élete során, amíg nyugdíjba nem vonul, úgyhogy, és ők csak a teljesen középszerű átlagos focisták, akik igazából csak ilyen kitöltő emberek mondjuk egy jobb csapatnál, úgyhogy tényleg furcsán működik a világ, hogy akik embereket mentenek őket igazából folyamatosan csak a kritika éri, illetve hát megbecsülve sincsenek olyan nagyon. Akármikor látok egy videót, mondjuk egy problémához kiér a mentős, akkor mindenki egyből a mentőst támadja. Miért így csinálja, miért úgy csinálja, miért nem gyorsabban jött, miért így, miért úgy? Hát örüljetek, hogy vannak ilyen emberek, akik erre áldozzák az életüket, hogy mi biztonságban és egészségben éljünk. Nem tudom, hogy miért kell mindig állandóan csak a rosszat megkeresni mindenkibe igazából, de ez csak Magyarországon van, amúgy sehol máshol a világon, csak Magyarországon ilyen negatívak az emberek. Viszont visszakanyarodva a témához, az országos mentőszolgálat frissen elérhetővé vált statisztikai oldala a stat.mentok.hu célja az átláthatóság növelése, a mentőellátás működésének közérthető bemutatása, valamint mint a lakosság egészség értésének erősítése is. Az oldalon országos, budapesti és a regionális bontásban is böngészhetjük a kiérkezési időket, még az egyes sürgősségi kategóriákat is bejelölhetjük, sőt, nyomon követhetjük a mentési feladatok számának és összetételének alakulását is. Szóval a lényeg, hogy sosem lehetünk eléggé hálásak, például a mentőknek, a tűzoltóknak, természetesen a rendőröknek is, hiszen nagyon sok mindenki, hát hogy fogalmazzam meg, tehát hogy például mindenki rossz szemmel néz a rendőrökre, viszont amikor probléma van, akkor egyből hívjátok őket. Tehát, hogy milyen érdekes, nem? De közben a hétköznapokban fúj a rendőrök, meg fakabátok, de amint probléma van Gizi nényével, vagy nem tudom, bárkivel, akkor egyből a rendőrt kell hívni. Úgyhogy igenis becsüljük meg az ilyen közszolgálati dolgozókat, illetve közfeladatot ellátó személyeket, hiszen eléggé sok múlik rajtuk. Tehát gondoljátok el azt, hogy például, hogyha mondjuk letiltanák a bankkártyátokat, akkor mennyire megváltozna az életetek így a mindennapokba. És ez egy olyan dolog a bankkártya, hogy túl egyértelmű, tehát nem vagyunk hálásak ezért. És ugyanilyenek a mentősök is, a rendőrök, illetve a tűzoltók is, hogy így a hétköznapokba még csak eszünkbe se jutnak, de amikor probléma van, akkor ők a megváltó messiások szinte már. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm én ezúton is a Dickmédia nevében az összes ilyen ember munkáját, akik tényleg feláldozva önmagukat a mi érdekünk érdekében élnek.

0: sose vagy egyedül.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: kívánságodat.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Hát képzeljétek el, hogy van egy jó és van egy rossz hírem számotokra. Én mindig a rosszal szoktam kezdeni ilyenkor. Sajnos a mai élő kívánság műsor a 100.3 Rádió Dikken a Bódik Kívánság Show eddig tartott, viszont van cserébe egy jó hírem is. Én minden hétköznap teljesítem a kívánságokat, méghozzá 3-tól 6-ig délutánonként, úgyhogy holnap nagyon sok szeretettel várok vissza mindenkit. Én addig is további kellemes délutánt, előre jó estét, holnapra jó reggelt, jó napot, jó étvágyat, szép álmokat, mindent kívánok, hatalmas puszit és ölelést küldök minden egyes hallgatónak, és azoknak is, akik nem szoktak engem hallgatni, sőt egyenesen ki nem állhatnak engem, imádok mindenkit, itt hagyom nektek búcsúzásul Pápai Joci és LL Junior duettjét, Gino-t és Dorinát, valamint még egy duettel zárom a mai napot, Berki Artur és Rubai, sziasztok, holnap Tali, Devlesa.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.

0: csak is az enyém.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 rádió.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep. Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió D-ben. 100.3 Rádió D. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió D-ben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió D-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió D-ken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
2: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
3: Kálo buko? De tegnap a tüdő volt a buko.
2: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
3: Uh-huh.
2: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szítjú veszlös esze?
3: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma zenei hagyományok és különleges budapesti koncertek 2026 nyarán. A roma és a cigányzene évszázadok óta fontos része Európa kulturális örökségének. A roma muzsikusok generációkon keresztül adták tovább a dalaikat, zenei tudásukat és előadói hagyományaikat, miközben folyamatosan kapcsolatba kerültek más népek és kultúrák zenéjével is. Ennek köszönhetően a roma zene rendkívül sokszínűvé vált. A magyar cigányzenétől a jazz manuson és a flamenkon keresztül egészen a modern világzenéig számos irányzatban megtalálható a roma zenei kultúra hatása. Budapesten 2026 nyarán és őszén több olyan koncert is várja a közönséget, amely valamilyen formában kapcsolódik ehhez a gazdag zenei örökséghez. Különösen érdekes, hogy egyetlen estén, augusztus 30-án két egészen eltérő, mégis a roma zenei hagyományokhoz kapcsolódó koncert közül is lehet választani. Gypsy Jazz Band Csondor Kata és Charlie vendég szereplésével. Augusztus 30-án, vasárnap este 19:30-kor a Gypsy Jazz Band ad koncertet a Pesti Hidegkúti Művészeti Fesztivál keretében. Az est különlegességét az adja, hogy vendégként Csondor Kata és Horváth Charlie is színpadra lép. A Gypsy Jazz Band zenei világának középpontjában a jazz manus, vagyis a Gypsy Jazz áll. Ez a stílus különösen szorosan kapcsolódik a roma zenei hagyományokhoz, a műfaj történetében meghatározó szerepet játszott a legendás Django Reinhardt, aki a jazz és az európai roma zene hagyományok találkozásából alakított ki egy sajátos, világszerte te ismert stílust. Gypsy Kings by Diego Baliardo, flamenco rumba és roma hagyományok. Ugyanezen az estén egy másik rendkívül különleges koncert is lesz Budapesten. 2026. augusztus 30-án 20 órakor a Dohány utcai zsinagógában lép fel a Gypsy Kings by Diego Baliardo a 28. zsidó kulturális fesztivál keretében. A Gypsy Kings világszerte ismert formáció, amelynek zenéje szorosan összekapcsolódik a dél-franciaországi és a spanyolországi cigány kulturális hagyományokkal. Zenéjükben a flamenco, a rumba, a pop, a világzene és a mediterrán zenei kultúra találkozik. A koncertet Diego Baliardo, az eredeti Gypsy Kings formáció egyik alapító tagja vezeti. A közönség olyan világhírű dalokra számíthat, mint a Bamboleo, a Volare, vagy pedig az Unamor. A Gypsy Kings zenéjének egyik legfontosabb sajátossága az életöröm és a szenvedély. A gitárok gyors, virtuóz játéka, a flamenco jellegzetes ritmusai és a katalán rumba lüktetése olyan atmoszférát teremt, amelyben egyszerre van jelen a tánc, az érzelem és a szabadság is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió D-k roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió D-ben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió D-k.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Sziasztok, Borók Szabina vagyok, mindenkinek szép délutánt kívánok, és hát közelgő szép estét. Remélem, hogy mindenki jól van, mindenki egészséges, és mindenki boldog. Hogyha viszont nem így van, akkor mindenkinek jó egészséget kívánok, és jó szórakozást. Tartsatok ma mindenféleképp 6 órától este 8 óráig velem, hiszen a fontos üzenetek és a legjobb zenék nem maradhatnak el a mai műsorból sem. Úgyhogy mindenféleképp figyeljetek, mert lehet, hogy a következő dal nektek szól.

0: zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Csumi puszi mindenkinek, na olvassuk a kommenteket innen a TikTokról, hiszen hogyha bekövettek, akkor élőben is velem tartotok, hogyha viszont itt vagytok a rádión keresztül, akkor figyeljetek és hallgassátok, mert lehet, hogy nektek fog szólni a következő dal.

0: Rádió D. Hold a hangunk.
1: Megyünk tovább a jókedvel és a hangulattal, kedves hallgatók, ezt az üzenetet kaptam most. Szia Szabina, Kocsis Mária vagyok, és szeretnék küldeni egy számot a férjemnek, Andrásnak. Nagyon-nagyon sok boldogságot kívánunk neki, hiszen most van az évfordulónk. Köszönöm szépen, hogy írtatok és velünk együtt ünneplitek ezt meg. Sok boldogságot kívánok még nektek, és remélem, hogy minden úgy alakul, ahogyan ti azt szeretnétek.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Kedves Szabina, Orsos Ferenc vagyok, és szeretnék egy számot a feleségemnek, Mónak, és üzenem neki, hogy szeretem, amíg csak világ a világ. Mindemellett Lakatos Jenny szeretne küldeni egy zenét a húgának, Vivinek, sok-sok szeretettel, mert ő a legjobb tesó. Köszönöm, hogy itt vagytok velem. Tavem baktale romale.

0: 98.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!

0: Rádió Di. Rólunk neked. A Rádió Di-ben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Di-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
1: A kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, így belátható időn belül javulhat Budapest közbiztonsága, közölte 5 belső kerület polgármestere szerdán közös közleményben. Az összegzést Baranyi Krisztina, Niedermüller Péter, Piko András, Soproni Tamás és Tóth József polgármesterek írták alá. A belügyminiszter tájékoztatása szerint 19 állandó és 90 visszatérő fővárosi helyszínen lesz koncentrált rendőri jelenlét. A belügyminisztérium ugyancsak támogatja az objektív felelősség kiterjesztését a térfigyelő kamerával dokumentálható közlekedési jogsértésekre. Szeptember 12-én rendezik meg a Köccsei találkozót, amelyen beszédet mond Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, volt kormányfő, közölte a párt kommunikációs igazgatója az MTI-vel. Havasi Bertalan azt írta, hogy a Polgári Magyarországért alapítvány által szervezett zárt körű találkozón a beszédek nem lesznek nyilvánosak. A Köccsei találkozót 2004. szeptember 3-ától minden évben hagyományosan szeptember elején vagy közepén tartják. A zárt körű találkozó állandó fő előadója Orbán Viktor. A Mohu mobil visszaváltó automatát szállítatott a kalocsai laktanyába a Honvédelmi Minisztériummal együttműködve. A környezetvédelmi célokat és közösségi felelősségvállalást egyszerre szolgáló megoldás lehetővé teszi, hogy a Paks térségében szolgálatot teljesítő katonák az összegyűjtött jelentős mennyiségű palackot, dobozt és üveget a lehető legkönnyebben visszaválthassák, így azok visszakerülnek a körforgásos gazdaság rendszerébe, írta a Mohu. A honvédek a gyűjtésen túl a feldolgozásban is segítenek, és még hetekig szükség lehet a munkájukra, tették hozzá. Augusztus végére befejeződik az 5-ös főút Szegedbe vezető szakaszának bővítése. Az M43-as autópálya lehajtójától Szegedig végig 2x2 sávon haladhat majd a forgalom, közölte Vitézi Dávid szerdán. A sáv bővítés mellett új körforgalom irányonként egy-egy buszöböl és tengelysúlymérőből épült, a teljes szakasz új közvilágítást is kapott. Az 502-es út és az M43-as autópálya között új kerékpárút is létesült, amelyet az autópálya alatt vezettek át. A miniszter kiemelte, hogy a fejlesztés mindenekelőtt a szegediek és a környékről naponta bejárók életét teszi könnyebbé. Nagyobb kapacitást, biztonságosabb és kiszámíthatóbb közlekedést jelent. Új videóval segíti az adóhivatal a vállalkozások felkészülését a szeptember 1-én induló nyugtaadatszolgáltatásra, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel szerdán. A videóban azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok kézirögzítését, akik továbbra is klasszikus, kézzel kitöltött nyugtatömbös papírnyugtát szeretnének használni. Szeptember 1-től a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A NAV új oktató videó már a belépéstől kezdve bemutatja, hová kell kattintani, milyen adatokat kell megadni, és hogyan lehet azokat rögzíteni és beküldeni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di-k hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádió Di-kben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di-k.

0: 100.3 rádiódik.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: Sziasztok, puszi mindenkinek, nézzük meg, hogy kinek szóljon a következő nóta. Szóval, itt van velem, már is olvasom, Rostes Dávid, aki szeretne egy dalt küldeni Renátónak, és jó szórakozást kíván neki kellemes zenehallgatással együtt, sok erőt és kitartást. Köszönöm, hogy itt vagytok velem, és Dávid küldi akkor Renátónak a következő zenét.

0: valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kedves Szabina, Balogh Norbert vagyok, és szeretnék küldeni egy zenét a keresztapámnak, Sándornak. Jó egészséget kívánok neki, és ő a legjobb. Köszönöm, hogy itt vagytok, és bízom benne, hogy a Keri apud velünk hallgatja most a rádiós műsort, és a következő zenét hallva csak a tánc és a mulatás lesz. Feltéve, ha nem vezet, szóval akkor az útra is figyeljetek, de csak jó hangulatban.

0: Rádió Di.
1: Kedves Szabina, Rostás Renától szeretnék küldeni a következő számot az egész rokonjainak. Mindenkinek kellemes zenehallgatást szeretnék kívánni, és nagyon szépen köszönjük, hogy vagy nekem. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és hát remélem, hogy tényleg velünk tart az egész rokonság is. Úgyhogy a következő dal. Feri, tu mengezsál!

0: Rádiódik, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Kedvesaim, megint eltelt az idő veletek, de hát bízom benne, hogy minden üzenet célba ért. Maradjatok itt velem, hiszen tudjátok, minden hétköznap 6-tól 8-ig szórakoztatlak titeket, ha pedig nem én vagyok, akkor itt vannak a drága kollégáim. Szép estét kívánok mindenkinek, tartsatok velünk legközelebb is. Csumi daftume!

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
2: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
3: Kálo buko? De hát tegnap a tüdő volt a buko.
2: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
3: Uh-huh.
2: Tehát ezt a szót találták ki, de annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szítjú veszlös esze?
3: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Radics Gigi a kortárs magyar popzene egyik legfényesebb csillaga, akinek technikai tudása, stílusérzéke és utánozhatatlan szólos hangszíne révén nemzetközi szinten is elismerté vált. Pályafutása a Nógrád vármegyei kisfaluból Endrefalváról indult, hogy aztán tínédzserként meghódítsa a hazai zenei part és 21 évesen a tehetségkutató történetének legfiatalabb nő mentorává váljon. Az énekes nő nemrég ünnepelte 30. születésnapját, életének ez a mérföldköve pedig egybeesett magánéletének eddigi legboldogabb fejezetével és egy komoly zenei megújulással is. A csodagyerektől a megasztár győzelemig. Gigi tehetsége már egészen kisgyermekkorában megmutatkozott. Édesapja, Radics Tamás korán felismerte a kislányban rejlő rendkívüli potenciált, és minden áldozatot meghozott azért, hogy lánya előtt megnyíljanak a kapuk. 8 évesen már zenekarral járta az országot, de az országos hírnévhez vezető út nem volt mentes a csalódásoktól. Többször is szerencsét próbált a tehetségkutatóban, a Megasztárban, a 4. és az 5. szériában is korán kiesett. A kudarcok azonban nem szekték kedvét. Kitartása 2012-ben kifizetődött, amikor elsöprő szavazati többséggel nyerte meg a Megasztár 6-ot. Ekkor mindössze 15 éves volt, de érett hangjával és Whitney Houston dalok elementáris megszólaltatásával azonnal lenyűgözte a szakmát és a közönséget egyaránt. Világhírű elismerések és a tehetségkutató történelmi pillanata. Gigi azon kevés magyar előadók egyike, akire a tengeren túlon is felfigyeltek. Quincy Jones, Michael Jackson legendás producere a világ 5 legjobb hangja közé sorolta őt, miután hallotta énekelni a Montreux-i Jazz Fesztiválon. Bár az amerikai karrier lehetősége végig ott lebegett előtte, Gigi itthon teljesedett ki igazán. Első nagy slágere a vadonatúj érzés hónapokig vezette a slágerlistákat, amelyet számos díj, teltházas koncertek és sikeres albumok követtek. Televíziós karrierje csúcsaként 2017-ben és 2018-ban az X-Faktor mentora lett. Mindössze 21 évesen ült be Gáspár Laci, Báj Alex és Puskás Peti mellé a zsűri székbe. Kezdetben gyakran kételkedtek abban, hogy egy ennyire fiatal lány képes lesz-e szakmai iránymutatást adni a versenyzőknek, de Gigi rácáfolt a szkeptikusokra. Szakmaiság, mentorátjaival szemben precíz és következetes volt, a tiszta énektechnikát és a színpadi jelenlétet helyezve előtérbe. Érzékenység, korából adódóan sokkal közvetlenebb, szinte testvéri kapcsolatot tudott kialakítani az énekesekkel, ami különleges dinamikát adott a csapatának. Két sikeres évad után végül azért döntött a mentori szék elhagyása mellett, mert saját zenei karrierjére és az alkotásaira kívánt koncentrálni. Az érett 30 éves nő megújulás és boldogság. Gigi az elmúlt években óriási személyiségfejlődésen ment keresztül, a tinédzser popcsillagból érett divává és édesanyává vált. Kislánya Bella születése után az élete új fókuszt kapott. Magánéletében egy nehezebb, válással végződő időszak után ismét rátalált a boldogság párja, Mackó Miki mellett. Szerelmüket nemrég egy gyönyörű esküvővel pecsételték meg, amelyet Gigi pontosan a 30. születésnapján tartottak meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Roma Szalon a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
5: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland.
6: Nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket, kedves rádiódik hallgatók! Csütörtök este 8 óra múlt pár perccel, ami azt jelenti, hogy ezen a héten is a regenerációt hallhatjátok. Én Baranyi Roland vagyok, és hát augusztus 27-ét írunk hivatalosan, ami azt jelenti továbbá, hogy a Guinness rekordok könyve első megjelenésének az évfordulója van, méghozzá a 71. Ugye 1955. augusztus 27-én hagyta el a nyomdát Nagy-Britanniában az első Guinness rekord könyv, és ezért mesélek nektek egy történetet. A Guinness Rekord könyv ötlete egyébként egy kocsmai vitából indult ki. Sir Hugh Beaver, a Guinness sörgyár akkori igazgatója egy vadászat során azon vitatkozott a barátaival, hogy melyik a leggyorsabb madár Európában, és mivel sehol nem találták meg rá a választ, így elhatározták, hogy készítenek egy könyvet a legekről, azóta pedig ez lett az egyik legsikeresebb könyvsorozat valaha. Ennek apropójából nyilván a Guinness rekordokról fogunk beszélgetni, a legérdekesebb rekordokról, és vendégem ebben segítségemre lesz Báder András, aki a rekordoknak a szakértője. Nagy szeretettel üdvözöllek itt nálunk.
7: Szia Roland, üdvözlöm a kedves nézőket, hallgatókat.
6: Az első kérdés személyes lesz, hogyha neked fel kellene állítanod valahogy egy rekordot, mondjuk meg lenne adva, nem tudom, évvégéig valamit fel kellene állítanod, egy új rekordot, vagy egy meglévő rekordot megdönteni. Mi az, ami elsőre eszedbe jutna, hogy próbálkoznál vele?
7: Alvás.
6: Alvás rekord.
7: Hogyha még nincsen, akkor alvás Guinness rekord, azt biztos felállítanék.
6: Jó, ennek utána fogok nézni. Te mit tippelsz, hogy... De milyen alvás? Hogy a leghosszabb alvás?
7: A leghosszabb alvás.
6: Jó, ennek most utána is nézek. Addig mondj egy számot, hogy meddig tudnál szerinted aludni?
7: 2,5 napot simán.
6: Uh-huh.
7: 50-valahány óra.
6: Nincs egyébként, úgy látszik, hogy kifejezetten ilyen, hogy leghosszabb alvás Guinness rekord. De ez ugye attól függ, hogy mennyire fáradt valaki. Egyébként a leghosszabb remalvás 3 óra 8 perc, és...
7: Az a mély alvás?
6: Igen, igen. A leghosszabb emlős hibernáció, az pedig 367 nap. Igen, ezt egy törpe erszényes állította fel. Ez
7: azt hittem, hogy azt mondod, hogy egy törpe állította
6: fel. Nem, egy törpe erszényes állat állította fel. Ez 2 nappal több, mint egy év.
7: Tetszik.
6: Azért ez kemény. Figyelj, hoztam neked Guinness rekordokat, és mondjuk el a véleményünket róla.
7: Hallgatom.
6: Például a legalacsonyabb kutya az 9,14 cm.
7: Mennyi?
6: 9,14 cm. Tehát ez mekkora lehet? Egy szál cigi? Egy szál cigi mondjuk.
7: Egy fél tenyér.
6: Egy fél tenyérnyi kutya. Egyébként te hogy vagy így a kutyákkal? Szerint neked szimpatikusabb a kis? Tehát, hogyha te kutyára gondolsz, mondjuk, hogyha szereted az állatokat, szereted a kutyákat, akkor elsőre mi jut eszedbe? Amikor rá gondolsz, hogy a kutya az egy aranyos, barátságos, nem tudom milyen állat. Egy nagy kutya vagy egy kis kutya?
7: Nagy kutya.
6: Nagy kutya?
7: Kis kutya, nagy kutya nem ugat hiába.
6: Igen, igen. De te így abszolút nagy kutya párti vagy? Mert ahogy vegyesen így látom egyébként, amikor mondják, hogy aranyos kutya, akkor mindenki kis kutyára gondol.
7: Mi?
6: Nem tudom. Ennek mi lehet az oka? Inkább a...
7: Hogy apró? Kicsi, aracsony, nem harag.
6: Igen, igen, de inkább ez a nők vonzódnak. Lehet szerinted így általánosítani?
7: Lehetséges.
6: Mondjuk egy labradorra rá tudod mondani, hogy ugyanolyan aranyos, mint mondjuk egy, nem tudom, egy máltai seremszőrű, vagy egy csivava? Vagy...
7: Nem szeretem a csivavákat, de igen.
6: Igen.
7: Igen. rá tudom mondani.
6: Érdekes, hogy ez egyik legidegbetegebb kutya.
7: És a legidegesítőbb.
6: És a legidegesítőbb kutya.
7: De várj, most gondolj bele, hogy valakinek van otthon 4-5 csivavája.
6: 4-5 csivavája? De ők egymással is verekszenek? Szerinted?
7: Nem tudom. Lehetséges, hogy fajgyűlölők.
6: Fajgyűlölők. Jó, figyelj, menjünk át egy másik témára. Videójátékban van egy Guinness rekord, a legtöbb eladott videójáték...
7: Az a GTA 5.
6: Nem. 300 millió eladott példánya, a tippelj, melyik lehet az? Nem ennyire összetett játék, mint a GTA.
7: Super Mario.
6: Nem. Sonic. Hát annál összetettebb sokkal.
7: Sonic
6: vagy Gondolj Tetris. Arra, hogy gyerekek játszanak vele leginkább.
7: Roblox? Mi?
6: Világ... építés.
7: Minecraft?
6: Igen, Minecraft.
7: Az a top 1.
6: Az a top 1, 300 millió eladott példánya. Hogy állsz ehhez? Szoktál Minecraftozni?
7: Nem.
6: Mi lehet egyébként ez mögött? Beszéljük már meg ennek. Mi lehet a titka? Hogy mi lehet annyira vonzó abban 300 millió embernek, hogy építket különböző dolgokat. És egyébként a Minecraft kifejezetten...
7: De nem, várjál, mert a Minecraftnak nem csak izéje van. Mert csak épít, ez nem csak erről szól.
6: Akkor miről szól? Látod, Minecraftos vagy?
7: Játszottam.
6: Igen.
7: Múlt időben.
6: Igen.
7: Hát annak van izé, valami sztoria is.
6: De mi a sztori?
7: Meg kell ölni a sárkányt.
6: Komolyan? Ennyi. Igen.
7: Meg ebből is van izé világrekord.
6: Hogy?
7: Hogy milyen gyorsan játszották ki.
6: Ja, hogy ennek van egy vége?
7: Van egy vége. Az meg a...
6: És akkor van vége, ha meghal a sárkány?
7: Megölöd a sárkányt, és ennyi.
6: És utána mit tudsz csinálni a világokban?
7: Ugyanúgy játszol tovább.
6: Tehát ez egy ilyen örökérvényű dolog. De egyébként a Minecraftban, ami nekem érdekes, ugye az nem egy régi játék annyira.
7: Hát annyira nem.
6: Mégis olyan mondjuk grafikája van, mint hogyha a 90-es években adták, mondjuk nem tudom, erre a régi Nintendo-ra jött volna ki.
7: Nagy kockákból áll.
6: Igen, tehát nagyon, kifejezetten nem erős
7: pixel,
6: a grafikája. Igen, nem erős a grafikája. Nyilván ez direkt van így.
7: Nincs ilyet, akkor nem lenne.
6: De ez neki a hangulata.
7: Igen.
6: Szerinted melyik egyébként a legjobb, melyik a legjobb játékszéria, amivel te játszottál valaha? A videójátékokról beszélünk. Mert a GTA-t azt megértem, hogy hatalmas példányszámban eladott dolog, mert az nagyon összetett, menő.
7: Az olyan nagy játék, San Andreas. Jaj, de jó
6: aha,
7: volt.
6: Aha. Te végigmentél az összesen?
7: Amúgy? A 4 az kimaradt.
6: Aha.
7: San Andreas az örökre. Nem hiszem, kicsinek PS2-n azt játszottam, anyuméig dugták el előle.
6: És nem sokára kijön a 6. rész.
7: Így igaz, november. Vagy nem november?
6: Valami már mindig csúsztatják. De most ezt meg fogom venni, már rég GTA-ztam, de ezt meg fogom venni. Na, menjünk át a filmekre. A legtöbb Oscar D. Guinness rekordja, kíváncsi vagyok, a 3 film közül mennyit láttál?
7: Na.
6: A 11 Oscarral rendelkezik a Ben Hur című film.
7: Igen.
6: 11 Oscarral rendelkezik a Titanic. És a gyűrűk urának az utolsó része, a király visszatér.
7: Az melyik?
6: Hát a gyűrűk ura.
7: De az nem tudom melyik.
6: Utolsó fél. Része. Jó, akkor te se vagy gyűrűk urás. Nem vagy gyűrűk urás?
7: Az, amik már a nagy értékelést kapott?
6: Igen.
7: Az egyik legjobb filmnek tartott.
6: Igen. Mi az értékelések szerint, meg az Oscar szerint is. Ben Hur, Titanic.
7: Megvan mind a kettő.
6: Melyiket szereted jobban?
7: Inkább a Ben Hur.
6: Inkább a Ben Hurt? Egyébként szerintem...
7: Egyikért se vagyok oda amúgy.
6: A Ben Hur szerintem az egyik legjobb film valaha. De mégis a Titanic...
7: Az a Titanic az nagyon rossz film.
6: Egyetértünk. De fejtsük ki, hogy miért rossz. Kíváncsi vagyok, hogy ki tudod fejteni,
7: nagyon sok mindenbe bele tudnék kötni.
6: Oké, kezd el.
7: Hogy hívják a DiCaprio-nak a karakterét?
6: Jack.
7: A Jack az olyan rossz karakter.
6: Miért?
7: Kimondottan rossz karakter. Mi értelme? Habi csibész gyerek. Nagyon rossz, nem tetszik. Nagyon rossz karak, és nagyon rosszul hozza. Hiába aha. Jó színész a DiCaprio.
6: Aha.
7: A nő az nagyon ellenszenves.
6: Uh-huh.
7: Nem értem ezt a süllyedés dolgot sem amúgy. Értjük, hogy megtörtént, igaz? Történt. Igen. Nem tetszik.
6: Igen, de miért?
7: Tudod, hogy mi tetszett benne? Hogy muzsikálnak a hajón.
6: Igen, de egyébként...
7: És az utolsó az tetszett, hogy megtanulták. Vagy nem úgy van?
6: Hogy mit tanultak meg?
7: Van, vagy nem?
6: Az egyébként az
7: ja
6: egy
7: nem,
6: nagyon...
7: Ja nem, hogy ez csak muzsikálnak a végén. Az már egy... süllyed a hajó, feladták. Nagyon.
6: Igen, az egy nagyon jó sztori, mert ott a... Ugye az emberek azok csúsztak, másztak a mentőcsónakokért.
7: Ja.
6: És ők pedig feladták. És muzsikáltak. Tehát ők megmentették a saját méltóságukat, az életük helyett. Egyébként
7: román.
6: Ez egy nagyon... Igen.
7: Román.
6: az egyébként az egy nagyon szép. Azt tudom mondani, benne, hogy az nagyon jó.
8: Az jó jelenet.
6: Igen.
8: Az összes többi rész az nulla.
6: Igen, nekem...
8: Mert hogyan kezdődik, az se tetszik.
6: Hogy kezdődik?
8: Hogy hívták a nőt?
6: Róz.
8: Igen, hogy a Róznak... Ugye a Rózhoz oda megy egy csapat, nem tudom már ki, hogy megtalálták a Titanicot.
6: Igen.
8: Hogy elsüllyed a Titanicot megtalálták.
6: Az öreg Rózhoz már.
8: Igen. És akkor elkezd mesélni a Róz. Így igen. Kezdődik.
6: Több dolog nekem nagyon kejli benne, hogyha lehet így mondani. Például most képzeld el azt, hogy a főszereplőnk, a Róz, ez nem gazdag, ugye? Már öregkorára főleg nem unokái vannak, és ő azt a gyémántot tartogatta egész életébe, úgy utána bedobja a vízbe. Tehát ez annyira kejli. És meddig ismerte azt a Jacket, akit a DiCaprio játszik?
8: Két napig? Jó, legyen három.
6: Legyen három nap. De legyen egy hét, mert amúgy nem derül ki igazából, hogy hányszor...
8: Nincs időérzék a filmben.
6: Igen, annyira nincsen, hogy pontosan hány nap telik el a felszállástól a becsapódásig. Nem tudjuk pontosan, de... És milyen jó példa, ez pedig nem is repülő felszállás, csak a becsapódása. Nem tudjuk, mennyi idő telt el közte, de nekem ez nagyon kejli benne. És miért kellett egy ilyen tragédiából, ami tényleg megtörtént, bele egy szerelmes szál, hogy szomorúak legyünk?
8: Nem értettem én sem.
6: Tehát, hogy attól még lehetünk szomorúak, hogy nem egy szerelmes párnak az egyik fele meghal. Nem nekem kellett volna bele ez az egész.
8: Hogy állszok a Jack, az nem is létezett.
6: Hogy érted?
8: Hogy általában nem létezett a valóságban. Hát
6: persze, hogy nem létezett, ez csak beletett.
8: Igen, ez nagyon nagy
6: persze, nyilván egy szálat csináltak bele, hogy sírjanak a nőket.
8: Minden, nem értem az egész filmet, hogy miért. Mi volt a másik film?
6: A másik film a Ben Hur volt. Egyébként...
8: Az egy nagy kibeszélő film.
6: Ott is rengeteg, például nagyon hosszú film a Ben Hur, ami fontos. Még van közte szünet. Tehát nyilván nem tartanak szünetet már, hanem nekünk csak kírják, hogy szünet, megy tovább a film. De régen ugye a moziba hagytak szünetet a filmnél. Neked egyébként bejönnek ezek a maratoni nagyon hosszú filmek, vagy már nem vagy hozzászokva?
8: Mennyire hosszú?
6: Hát mondjuk mondok valamit 3,5 óra.
8: Ha leköt, akkor jó.
6: Neked az már 2 film?
8: Nem, az még egynek belefér. Az uh-huh. még bőven belefér egynek, de hogyha rossz, akkor az a szenvedés.
6: Mhm. Uh-huh.
8: Mert érted.
6: Egyébként általában nagyon jó rendezők azok még mindig ilyen hosszúságú filmeket szeretnek rendezni. Például a, nem tudom, láttad a Kill Bill,
8: aha.
6: a Tarantino az első 2 részt is szét kellett, hogy szedje, pedig az igazából igen, egy film, csak lett első, második része, és összesen több mint 3 óra lenne az is.
8: Nem több.
6: Vagy talán 4 óra is lenne. Igen. Nekem még bejönnek ezek a hosszú filmek, én nem szeretem ezt a 80 perces akár,
8: nem,
6: hogy gyorsan
8: kevés.
6: Megvan. Vagy például, ami még modern film, és ennyire hosszú, a Wall Street farkasa is mondjuk nagyon
8: az
6: hosszú.
8: Az jó, viszont az nagyon jó.
6: Átmegyünk egy témára, amit szerintem nagyon szeretni fogsz. Az autósportban a leggyorsabb sorozatgyártású autó, bocsánat, nem autósport, a Bugatti Chiron Super Sport 300, a teszten 490,50 kilométeres sebességgel ment. Tehát 10 kilométer híján 500-zal ment.
8: Lökeskő sorozatban gyártott, ugye?
6: Így van, akkor... így van. Tehát nem ilyen, mert tudom, hogy van ilyen egyedileg készített akármilyen.
8: Hát izé, a Mercedes T80-as.
6: Igen.
8: Hát az 700-zal ment.
6: De 700-zal ment egy autó?
8: Hát abban izé volt. Repülő motor.
6: Igen, de engem kiskoromban mindig azzal áltattak, vagy nem tudom, azt mondták nekem mindig, hogyha 500 fölé megy egy autó gyorsulásba, akkor az elrepül. Ebben van valami logika, hogy esetleg kis gyerektek
8: hát el tud repülni bármilyen autó, ha rossz az izé.
6: Tehát a földön az már nem bír ki 500 kilométert sem.
8: De hogy nem, kibír.
6: Kibír?
8: Hát fő, most gondolj bele, úgy van, a legtöbb autó megoldva.
6: Kedves hallgatók, írjátok meg nekünk 06303030-as telefonszámra, mekkora hülyeség, amit elmondtunk itt az autókról, visszatérve, szabad ne felejtsd.
8: 10 Most a legtöbb autó, például az F1-esek úgy van megoldva, hogy a levegő alá ne menjen úgy teljesen alá, hanem lehúzza a kocsit, hogy ne repüljön el. Uh-huh. Például a CLK volt? CLK GTI?
6: Uh-huh.
8: Vagy GTR, nem tudom már. Hát azok felrepültek. Abban volt egy pár, és a legtöbb elrepült egy kanyarba.
6: Azt a mindenit.
8: Egy repülő lett belőle.
6: Egyébként nem tudom, hogy ezek az autók, amik mondjuk ekkora teljesítményre képesek. Engem az mindig foglalkoztatott, hogy ami teljesítményre képesek, vagy akár ameddig vannak órázva ezek az autók, nem igazán van olyan hely a világon, vagy Európában főleg, ahol ezt ki tudod használni.
8: Európában van?
6: Hol tudod ezt kihasználni? Igen, ott lehet menni 350-nel.
8: Az autópályán nincs sebességkorlát.
6: Komolyan? Ja, igen, valami rémlik. De hogyha nem a német autópályán távon vagy, akkor meg ez felesleges, mondjuk.
8: Hát itthon nincs.
6: Vagy mondjuk 300-zal tudsz menni.
8: Itthon a legtöbb autó egy 2 évet bír amúgy. Főleg az újabban, mert olyanok az utak, hogy leszakad. Hát gondolj be, elmész rollerezni.
6: Ha jól tudom egyébként,
8: leszakad a lábad.
6: Pont most vizsgázol. Mi a maximum, amivel tudsz menni itthon?
8: 70-80, hogyha nem visznek fel autópályára.
6: De hogyha mondjuk autópályán, mi a plafon?
8: Nem tehát visznek autópályára.
6: Mit tudsz legálisan, legmagasabb értéket menni itthon?
8: Rossz embert kérdezel most.
6: Na most ennek utána nézek. Figyelj.
8: És mit van a 120?
6: Utána nézek ennek, addig beszéljünk a zenei rockkoncert, Guinness Record, Ross Stewart által adott Casablanca koncerten becslések szerint több mint 3,5 millió ember volt jelen.
8: Ja.
6: Ez azért durva, biztos, hogy nyílt teretem volt. Ennek is utána fogok nézni.
8: Milyen hosszú volt a koncert?
6: Igen, ennek jobban utána fogok nézni, addig beszélj nekünk arról, hogy mi volt a legnagyobb koncert, amin voltál? Voltál már ilyen hatalmas tömegben?
8: Nem járok a koncertre, mert nem szeretem annyira a nagy tömeget, hogyha már ilyen 1000 fő fölött van, akkor van egy ilyen rossz érzés, tudod? Uh-huh. Voltam már Pogányi Dolo koncerten, nem?
6: Aha.
8: Meg valamikor elkezdenek pogózni. Nekem az nagyon rossz.
6: Félelmetes neked?
8: Nem az, hogy félelmetes, rossz, nem tetszik.
6: Tehát akinek ilyen tömegiszonya van, az ne nagyon menjen Pogányi Dolo koncertre.
8: Kimerem jelenteni. Így.
6: Egyébként utána olvastam, Magyarországon az autópályán személygépkocsival vagy motorkerékpárral 130 km/h sebességgel szabad menni maximum.
8: 130, akkor nem 120.
6: Ez érdekes, tehát a 150 fölött órázott autóknak sincsen már sok értelme kihasználatlanság miatt.
8: Nem tudod sehol kihasználni, itthon.
6: Ez egy érdekes, erre is várjuk SMS-ben 06 30 30 30 100, hogy szerintetek miért van ennyi autó eddig órázva, hogyha lehetetlen kihasználni a magyar utakon. A következő téma, a következő rekord, amivel tovább fogunk menni, egy kicsit fogunk beszélgetni a fóbiákról.
2: Jaj, de jó.
6: Méghozzá azért, mert a leghosszabb víz alatti lélegzett visszatartás fejjel lefelé lógva. És képzeld el, aki ezt bepróbálja. Chopin Bari, ő bepróbálta, 4 perc 40 másodperc.
8: Ami nem hangzik soknak, de közben mégis nagyon sok.
6: Rengeteg idő, 4 perc levegő nélkül.
8: Főleg víz alatt.
6: Igen, igen. A leghosszabb önkéntes víz alatti lélegzett visszatartás pedig Vitomir Maricsics 29 perc és 3 másodperc. Ez 2025 júniusában állította fel.
8: Ez önkéntes?
6: Igen, igen.
8: És mivel csak nem önkéntes?
6: Tehát ő a csávó fél óráig nem vett majdnem levegőt.
8: Mekkora agykárosodást szenvedhetett?
6: Nem. Semmi? Elvileg a tapasztalt búvárok, ők már egy simán nyomnak sok-sok perceket.
8: De fél órá?
6: Igen, előtte egy ilyen tisztább levegőt palackból lélegeznek, stb. Az rengeteget segít, meg ugye rengeteget gyakorolják, ezt elvileg ez gyakorlással fejleszthető, hogy meddig tudsz levegővétel nélkül lenni. Neked van egyébként ilyen fóbiád? Mondjuk víz alá kerülni, nem kapsz levegőt, stb.
8: A fulladás amúgy nem fóbia, ez így
6: nem félelem.
8: Hát félelem.
6: Kicsit. Mondjuk ilyen nagyobb nyílt vizektől félsz, mondjuk bemersz menni a tengerbe?
8: Azon nincs
6: baj. Jól úszol?
8: Átlagosan.
6: Aha, az
8: átlagosan
6: mit jelent?
8: Úszok.
6: De az mit jelent?
8: Úszkálok, ha kell.
6: Oké, de bedoblak egy 10 méter mély víznek a medence közepére, ami mondjuk
8: ki
6: ilyen...
8: Ki tudok úszni.
6: Ki tudsz úszni?
8: Ki tudok úszni.
6: Nagyon magabiztosan?
8: Hát, magabiztosnak tűnök.
6: Aha.
8: Tudom mutatni, a magabiztos vagyok.
6: De oké, de nem félnél?
8: Nem félnék.
6: Ettől?
8: Nincs ilyenektől félelme, semmilyen mértékben.
6: Mi az, amitől van? mondjuk magasság.
8: Ilyenek nincsenek egyáltalán.
6: Sötét. Sötét szoba. Nincs ilyenektől? Magasság?
8: Nincs. Hogyha most mit tudom én, egy rúdon állnék magasba, akkor azért az már más.
6: Láttad azt a filmet a...
8: Aki a két torony között állja,
6: így van, áll, így van. Kötéltánc?
8: Ezt úgy hívják?
6: Igen.
8: Az semmi pénzért. Jó, lehet, hogy van az a pénz, de nem.
6: Mert mondjuk ez jó, mert ez is egy rekord, pont itt van előttem a Burj Khalifa 828 méter magas. Ugye nekünk a kékes 1024 méter. Tehát majdnem akkora a Burj Khalifa építmény.
8: Mint a kékes.
6: Igen, mint a kékes, mint nekünk a legmagasabb hegyünk.
8: Itt van a MOL, ugye? A MOL torony itt van a legmagasabb.
6: Azt hiszem, hogy igen. Mondjuk ennek a tetején se félnél?
8: A kampusznak, hogy...
6: Nem a kampusznak, hanem a Burj Khalifának.
8: Nem, mert most mély esnék le, érted? Ami nincs bennem az, hogy le fogok esni, addig oké, addig jól vagyok.
6: De ilyenektől mondjuk te tudsz nyugodtan nézni olyan videókat. Hogy hívják ezt? Ezt neked kell tudni. Amikor így ilyen nagyon vagány fiúk így ugrálnak át egyik épületről a másikra. Menős
8: ráncok ugrálnak?
6: Igen, ennek van egy ilyen neve.
8: Parkúroznak?
6: Parkúr, igen. Te ezt élvezettel nézed, vagy ilyen viszonyogva?
8: Megvetően kicsit, mert nem értem a lényegét, mert nem értem az értelmét.
6: Adrenalin.
8: Nem tetszik az egész. Nem értem az értelmét, hogy ugrálnak, értem tényleg, hogy adrenalin. Másból is lehet adrenalin, érted? Amivel például nem veszélyezheted az életedet. Uh-huh. Nem esel le. Uh-huh. Hogyha már azt megkérdezik, akkor azért már paráznék én is. Uh-huh. Az már más lenne. Nem csak az, hogy magasba vagy, érted?
6: Én szerettem ezt a témát, hogyha beszélünk ilyen fóbiákról, mert például rengeteg embernek van különböző állatoktól fóbiája. Én ezt a póktól való félelmet soha nem értettem.
8: Pedig nekem az van.
6: Neked van póktól, igen, való, de miért pont a pók félelmetes?
8: Nem tudom. Nem látok bennem ugyan hú de félelmet, csak undorító. Tehát, inkább undor van.
6: Mondjuk mászik előttem egy pók.
8: Ami mekkora?
6: Bármekkora, mit tudom én, 1 centimétertől 6 centiméterig, nem tudom, nagyobbat nem nagyon láttam még, vagy 8 centiméter, az majd nagyon
8: durva. Az már hatalma.
6: Én nem, semmilyen félelmet nem érzek.
8: Nincs benned ilyen viszolygás, hogy rád mászik?
6: Nincsen, nem, egyáltalán. Nem látom, hogy ártana nekem ő. Biztos, hogy ártana.
8: Biztos,
6: de én
8: hogy
6: nem,
8: ártana.
6: Biztos, hogy ártana, de nem félek tőle.
8: Én sem az, hogy félek, undorodom tőle, nagyon komoly
6: szinten. De miért?
8: Mert undorító, néz rá, tiszta szőr, ott van a izé csápja, egy 8 láb, mi van 8 láb, mi van izé?
6: Igen.
8: Hat. Mennyi szeme van?
6: Sok.
8: Sok szeme
6: sok
8: van.
6: Sok szeme van, igen.
8: Sok szemű,
6: nekem
8: sokat
6: a, az egér patkánytól van ilyen fog.
8: Én nekem attól meg semmi.
6: Komolyan?
8: Nekem attól
6: de mennyire sem. Mások vagyunk? Mennyivel rosszabb arc egy patkány, mint egy pók, nem?
8: Nem.
6: Nem rosszabb?
8: Mit csinál egy patkány?
6: Hát nagyon gyorsan izeg, mozog.
8: És a pók nem.
6: Meg akar harapni.
8: És a pók nem.
6: De a pók is, de az hogy mondjam?
8: De várj, hogyha megharap egy patkány, akkor annyira hú, de nagy bajod nem lesz. Meg elkapsz talán egy fertőzést is, kapsz egy tetanuszt.
6: Amiben meghalhat.
8: Kapsz egy tetanuszt.
6: Ha nem kapsz egy tetanuszt.
8: Megcsíp egy pók.
6: És átváltozol?
8: Egy pókember. Igen. Nem, egy pókember. Nem, a méreg anyag van benne, méreg, hogy mondják azt?
6: De a patkányban is van fertőzés.
8: De abban fertőzés van, abban meg venom, mi az?
6: Méreg.
8: Méreg anyag.
6: Figyelj, sorakoztass fel az érveidet a mentén, hogy rosszabb arc a pók, mint a patkány. Addig én is összeszedem, gondolom.
8: Szőrös, sok igen. Szeme van.
6: Igen.
8: A sok a lába.
6: A patkány is szőrös.
8: Van egy hatalmas potrohája. Ezt potrohának hívják még a pók?
6: Ugye? Nem tudom.
8: Ez potros. Mindig potrohája van.
6: Igen.
8: Nagyon undorító, és egy fehér valami jön ki belőle, mit rád akar tekerni, hogyha megölt.
6: Igen.
8: Be akar hálózni.
6: Igen, igen.
8: Most mi van egy egérben? Most egy kicsi, apró
6: nem egy
8: egér.
6: Egérben, egy patkányban.
8: Patkányban sincs annyira. Nagy a farka és meg csúnya.
6: Igen.
8: Felrúgod.
6: Igen,
8: és elrúgod csúnya és foga. Elrepül.
6: Csúnya foga.
8: Kitöröd a fogát.
6: De nem tudod kitörni a fogát, mert nagyon gyors.
8: De várj, mert elrúgod és kész.
6: De az nagyobb is a patkány.
8: És?
6: Oké, melyikkel lennél 24 órára összezárva egy szobában?
8: Patkánnyal.
6: Vagy azzal szívesebben lennél?
7: Simán.
6: Ne viccelődj már velem.
7: Halál komolyan.
6: Fú, erre is várjuk SMS-be a válaszokat. 06303030 SMS szám. Melyik a rosszabb arc, a patkány, vagy az a patkány, vagy a pók a rosszabb arc, mindenképpen írjátok meg nekünk. Szóval, visszatérve.
7: Fogadni merek, hogy te félsz a kígyóktól is. 100%.
6: Nem találkoztam még annyi kígyóval életemben, hogy így kifejezetten féljek.
7: A patkányok, igen?
6: Ilyen, nem tudom, majálison. Néha voltak ilyen emberek, akik mondták, hogy meg akarod nézni a kígyót, a nyakadba tegyük. De nem.
7: És féltél?
6: Nem éltem a lehetőséggel. Nekem ez olyan semleges.
7: A kígyó az annyira igazából semleges.
6: Tehát, hogyha félsz
7: egy... Tehát több kárt tudnod benned tenni, mint bármelyik.
6: Félsz egy kígyótól, akkor félhetsz egy, mondjuk egy harcsától is. Egy haltól, nem? Nincs annyira sok különbség.
7: Azért van. Egy harcsa nem tud megölni.
6: Aha. Egy kígyó meg tud.
7: Azért de meg itt, tud, egy nagy kígyó meg tud meg.
6: De itt az a lényeg, hogy meg tud-e ölni? Szóval az alapján undorodsz, vagy visszajöksz valamitől, hogy meg tud-e ölni?
7: Én a póknál azért félek, hogy ízi meg tudna ölni. Uh-huh. Nem tudom, csak undorító.
6: Mert van olyan kutya ne, is, ami
7: simán
6: meg tudna ölni.
7: Egyértelmű.
6: De nem undorodsz annyira mondjuk egy kaukázusi medveölőtől, mint mondjuk egy patkánytól, tudom, vagy
7: nem
6: egy póktól.
7: Értettem soha. Mit? Vagy a kutyáktól, meg a madaraktól hogy lehet félni?
6: Én a madaraktól nagyon félek.
7: Miért?
6: Mert a madarak kiszámíthatatlanok. Például szerintem nagyon félelmetes egy hattyú. A múltkor ne neves. Nagyon félelmetes egy hattyú. Googlizzatok rá, és komolyan elemezzétek ki a hattyúnak a testét. Nézzétek meg a szeme környékét, hogy ilyen fekete az egész, és valamennyire ilyen gonosz tekintete van. Tehát én nem hiszek ebből, hogy a hattyú ilyen szép, aranyos állat. Tehát én mindegyik állatról így meg tudnám mondani, hogyha elmenne egy pszichológushoz, hogy mi lehet vele a baja, mennyire jó
7: hattyúnak
6: arc.
7: Hattyúnak mi lehet a baja?
6: A hattyú szerintem ő egy
7: lelkironcs.
6: Igen, igen.
7: Egy lelkironcs és idegbeteg.
6: Igen, idegbeteg. Viszont szép. A fekete folton kívül a szemén. Tehát a hattyú az egy ilyen romantikus, szép, kedves állat.
7: Nem tükrözi a belsejét.
6: Így van. Szerintem ő sokkal rosszabb indulatú, mint ahogy kinéz.
7: Kétszínűnek tartott kicsit.
6: Igen. Neked van ilyen állat, amelyikbe így bíznál? Nekem, hogyha mondjuk látok egy elefántot, nekem az nagyon bizalomgerjesztő. Én megbíznék benne.
7: Jó lelkű állat.
6: Igen, tehát ha valakinek el kéne mondanom egy nagyon fontos titkot, akkor biztos, hogy neki mondanám le, a hattyúnak semmiképp.
7: Egy madárnak én sem mondanám el. Mert elrepül, azt elmondja másnak.
6: Igen.
7: Egy elefánt fajn, azért ugrani se tud, mit akar.
6: Igen, nem tudja, hogy kinek mondja el. Igen. Meg nem is látom, hogy annyira érdekli a pletyka az elefántot.
7: De mit tudod, hogy milyen?
6: Milyen?
7: Ilyen nagyszülő feeling.
6: Nagyszülő feeling, nagyszülő, ilyen biztonságban vagy. Nagy elefánt.
7: Aranyos.
6: Aranyos.
7: Igazából aranyos.
6: Igen, növényevő, stb.
7: De tudod, mi a baj, hogy az elefánt az, amúgy az félelmetes, hogyha belegondolsz. Megvan az, amikor így elkattan az agyuk?
6: Nem. Tehát igen, láttam egy-két olyan videót, ahol, de ott felidegesítették.
7: Nem, azt tudod, hogy mikor van, olyan párosodási időszak. Párzási időszak van, és akkor a férfi az így elkattan.
6: Igen.
7: A hím egyed elkattan, és igen, akkor így, olyan, hogy mondják?
6: Megver mindenki?
7: Ilyen igazi agresszív lesz.
6: Agresszív.
7: Mindenkit megtámad. Uh-huh. És akkor ez tart egy hétig.
6: És utána
7: nem. Utána vissza.
6: Utána és utána ugyanolyan fai lesz,
7: utána megint nagyszülő.
6: Nagyszülő feeling. Figyelj, egyébként visszatérve így a madarakra, engem, ami a legjobban megijeszt, vagy amitől a legjobban viszolygok egy madártól, az a csőre. Tehát most képzeld el, hogy mondjuk megkerget téged egy madár, és csak így megpöktös a csőrével. Az ilyen szokatlan dolog, tudod? Mint egy tűszúrás.
7: Egy állatnak bemondom, hogy tényleg ijeszt, hogyha kinyitja a száját, az a liba.
6: Miért volt a liba?
7: Láttál már egy libának a száját?
6: Oké, de nem lehet összehasonlítani egy gólyával, vagy egy hattyúval. Jó, sokkal erősebb a csőre, sokkal nagyobb.
7: De érted? Így látszatra ijesztő.
6: Igen.
7: Most oké, hattyú, semmi.
6: Igen,
8: libának undorító, meg ijesztő kicsit a szája belülről.
6: Vagy de például vannak óra. Ilyen madarak, hogy rózsás gödény, meg tényleg van ilyen állat, vagy flamingó, vagy mondjuk...
8: Tudod, hogy amúgy a flamingók azok fehérek?
6: Igen.
8: És azért lesznek rózsaszínek, mert ezért lesznek?
6: Igen, igen.
8: Garnélát, vagy nem garnélát?
6: De garnélát, meg ilyen másfajta rákféléket is esznek, és attól rózsaszínodnak ki.
8: Elszíneződnek.
6: Nagyon érdekes. Milyen állatoktól fél még szerinted a legtöbb ember? Milyen ilyen állatfóbiákat hallottál még?
8: Állat, szerintem ennyi a legritkább.
6: Tehát a madaraktól, tópoktól, patkányoktól, kígyóktól.
8: A kutya.
6: Van, aki egyébként nagyon fél a méhektől is.
8: Hát, hogy bogaraktól?
6: Igen, így bogaraktól.
8: Összefoglalva?
6: Igen, igen, igen.
8: Valamire meg tudom érteni, az ilyen nagy bogaraktól.
6: Igen, dongó például.
8: Igen, már hallott, hogy repül.
6: Igen.
8: És ilyen
6: igen.
8: Hatalmas, koppan a falnak.
6: Van, aki fél a pillangóktól is, képzeld.
8: Azt viszont nem tudom megérteni. Legártalmatlanabb állat.
6: Na, hát a zeneszünet előtt van még egy rekord, amiben így belegondoltam, és szerintem ez nagyon vicces, de ettől függetlenül nagy teljesítmény, a leggyorsabb 100 méter 4 kézláb. Ez 14,5 másodperc. Ezt azért nehéz elképzelni egy embertől, erről majd megnézünk egy videót a zeneszünetbe, ti is keressetek rá. 4 kézláb, tehát de ez milyen mozdulattal lehet? Tehát, hogy így kívül lehet a keze, és akkor belül a lába, és tényleg úgy, mint mondjuk egy...
8: Ilyen kutya feeling?
6: Igen, igen.
8: Kutyák futnak?
6: Vagy úgy, mint a...
8: Vagy ilyen gepárd.
6: Tehát ilyen, aha.
8: Amúgy ez borult. Ez
6: de sokkal nehezebb szerintem, mint két lábon. Hát nyilvánvalóan.
8: Egyértelmű.
6: Tehát az embernél azért ez nem előny, mint az állatoknál, hanem inkább hátrány. És ami nekem nagyon rosszul esett, hogy képzeld el egy világszintű atlétának 100 méteres futása háttal. Az gyorsabb, mint egy átlagembernek a futása előrefelé.
8: Ez kicsit megalázó.
6: Igen, nagyon. Tehát hátrafelé egy gyors atléta, mondjuk egy rövid távfutó.
8: Viccből lefut.
6: Az minket. Lefutna téged hátrafelé.
8: És viccből.
6: El tudod ezt képzelni? Ez elég kellemetlen.
8: Alázás.
6: Nem?
8: Igazi
6: igen.
8: Alázás.
6: Nagyon kellemetlen. De ezt a négy kézláb futást, ezt mindenképp keressetek rá, és nézzétek meg a YouTube-on, mi is így teszünk. Tartunk egy nagyon rövid szünetet, addig pedig az előbb említett témákban várjuk az SMS-eiteket 0630 30 30 100-as telefonszámra, és ne menjetek messzire, mert egy rövid szünet után újabb rekordokkal jövünk hozzátok vissza, maradjatok velünk.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a kormány előző napi döntését a Facebook oldalán. Magyar Péter a videóban rámutatott, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíja. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Hozzáfűzte, hogy a vényköteles gyógyszerek áfamentesítét és a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentése is hozzásegíti a leginkább elfelejtett idős honfitársaink százezreit az emberhez méltó élethez. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rózát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánította. Hallerné Nagy Anikó, a bizottság tagja, méltatta Unger Anna Rózát, aki véleménye szerint rendkívül meggyőző és határozott volt, egy jó értelemben vett semleges küldetéstudattal rendelkezik és nagyon elkötelezett szakember. Az ügyészség vizsgálata szerint valószínűleg egy mezőgazdasági gép okozta a közelmúltban tomboló erdőtüzet egy belgiumi természetvédelmi területen, a tűz 3000 hektárnyi növényzetet pusztított el. A fűnyíráshoz használt traktor pengéi fával, földdel vagy kövekkel érintkezhettek, ami szikrákat vethet és tüzet okozhat. Hét napon át tartó erőfeszítések után augusztus 20-án sikerült megfékezni az erdőtüzet Belgiumban. Az ország délkeleti részének legnagyobb természetvédelmi terület a belga-német határ közelében lezajlott katasztrófa, az eddigi legnagyobb erdő, illetve bozót tűz volt az országban, legkevesebb 3000 hektárt érintett. Közel 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze az összevont PET kupán, amelyet augusztus 15-e és 23-a között rendezett meg a PET kupa egyesület. Az Olasz Liszka és Tiszalők közötti folyószakaszon közölték a szervezők az MT-vel. A mennyiség meghaladta 2024-ben ugyanezen az útvonalon elért 17,5 tonnás korábbi rekordot, amikor 15 csapat vett részt a munkában. A szervezők közölték, a rekordmennyiség azt is jelzi, hogy a folyók árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Az idei összevont versenyen bemutatkozott a PET Kupa Egyesület új hulladékgyűjtő hajója, a PET-X is, amely a zsákok begyűjtésében, valamint a résztvevők ellátásában segítette a mezőnyt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
3: Nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket ismét, kedves Rádió Dik hallgatók. Visszajöttünk a zeneszünetről, még mindig Baranyi Rolandot és Báder Andrást hallhatjátok. Amint a Guinness rekordokról beszélgetünk, elmondjuk, hogy mi melyik rekordot tudnánk talán megdönteni, és elemezgetjük az eddigi rekordokat. Van itt most egy új rekord, ugye, amit nemrég állítottak fel. Beszéltünk valamennyire az állatfóbiákról, melyik állattól félünk mi leginkább, és felállított egy kínai férfi egy rekordot, ahol 63.000 méh volt a testén egyszerre. Ezeknek a méheknek az ösztömege körülbelül 68 kg volt. Ezt lenne akkor összeg, amennyire bevállalnád?
4: De védőfelszerelésben volt?
3: Nem, csak így pacekba.
4: Lenne az a pénz.
3: Nem félnél attól, hogy annyira megcsípkednek, hogy valami bajod lesz?
4: Dehogy nem, de pénz beszél.
3: Pénz beszél, tehát beszél. Rá tudnád magadat venni.
4: Rá tudnának beszélni.
3: Tehát kimennétek egy izére, egy csomó ilyen mékast, így meg kéne dobáljál, vagy rád szabadítanál.
4: De valami, az más. Az más, hogyha megdobálod, és úgy mennek rá.
3: Aha.
4: Hogy bevadulnak.
3: Tehát nem érted. Mindegy, hogy milyen indítékkal.
4: Így igaz. Aha. Gondolom, ősek így csinálták, rátették.
3: Közben képzeld el, megtaláltam a 100 méteres hátrafutásnak a világrekordját, és 13 másodperc. Hát azt, az hihetetlen. Tehát, hogy úgy alul maradnánk fejjel egyenesen is, hogy vicc. Hihetetlen fejjel előre. Ez borzasztó. Van egyébként még ilyen állatosból, ugye a egy
4: nagyon
3: férfi
4: az állatosokat.
3: Egyszerre több száz kígyóval állított fel rekordot, tehát több száz kígyó volt rajta.
4: Az jó, azt tetszik.
3: Ezt is bevállalnád?
4: Ez simán.
3: Na de van másik rekord is, például legcsípősebb paprika. Ez nekem mindig tetszett, én nagyon sokszor néztem ilyen erős paprika elő versenyeket. Van egyébként egy magyar férfi is, aki azt mondja, hogy őt nem érdekli a csípősége, csak hogy milyen íze van neki. Egyébként a Carolina Reaper hivatalosan 1.641.000 egységnyi, nem tudom, hogy pontosan milyen egységbe mérik ezeket, tehát az egy nagyon csípős paprika. Elvileg ez a legerősebb paprika, de hozzászokik az ember egy idő után, azt mondják, hogy itt ki kell tolni a határaidat, és képzeld azt el, hogy valaki már ezt nem érzi. Tehát ez olyan, mint több ezer csípős paprika egybe, és akkor sem érzed, hogy annyira csípős. Te hogy állsz ezzel?
4: De azt érzik, hogy még csíp valamennyire, vagy csak már nem üti meg őket annyira?
3: Szerintem lassan már nem üti meg őket. Tehát...
4: Ez beteg kicsit. Nekem ez tetszik.
3: Igen, de például te a Kentucky csirkén mondjuk még érzed, hogy annyira nem tudom, mi szakad rólad a víz, annyira csípős.
4: Na.
3: Lehet, hogy ugyanígy hozzászoksz ezekhez a nagy számokhoz is.
4: Ezt tetszik. Kipróbáljuk egyszer?
3: Jó lenne.
4: Benne van?
3: nem ígérem, de teszünk rá egy próbát.
4: Megpróbálkozunk vele.
3: Valamennyire szerintem, most bele fogunk menni egy hosszabb témába, egy brit popzenész már több mint 1900 AI dalt írt meg.
4: Mennyit?
3: Iratott meg az AI-jal 1900 dalt.
4: És ezek híresek?
3: Nem tudom, hogy mennyire híresek, de 1900 dalt írt meg, nem ő. Tehát értem, 1900 értem. Dalt nem írt meg, hanem mondta az AI-nak, hogy írja meg ő.
4: Jó.
3: Mit gondolsz egyébként ezekről az AI dalokról?
4: Tetszenek. Viccesek.
3: De van ilyen kedvenc AI dalod, vagy hasonló?
4: Van, de várjál, kimondottan csak AI, vagy ilyen feldolgozás, mert nem ugyanaz.
3: Uh-huh. Kimondottan csak AI dalokat írt ez a férfi.
4: Nem szimpatizálok velük.
3: Miért?
4: Érződik, hogy AI, érted?
3: Uh-huh.
4: De hallottál majd, ami nem érződik?
3: Én hallottam.
4: Van egy rendes album. Egy zenekar, azt hallottad?
3: Aha.
4: És azokat megőrültem, hogy ez egy AI.
3: Komolyan, és nagyon jó zenét játszanak?
4: Azt nem mondom, hogy jó, uh-huh. De nem hallod rajta egyáltalán.
3: De emberinek hangzik.
4: Nagyon emberinek. Hogyha azt mondanád, hogy ezt a mit tudom, Jóska Pista énekelt, akkor elhívom.
3: De te ezt tetszetősnek gondolod egyébként? Ezt az egészet?
4: Mondja, hogy maga az AI?
3: Tehát, hogy van egy olyan program, amivel tudsz zenéket írni, és nem kell hozzá zenekar, nem kell hozzá egy tehetséges énekes, nem kellenek hozzá jó zenészek, csak mondjuk egy letölthető program kell hozzá.
4: Hát, megvan a hátulütője, szóval hogy a zenészeknek a munkáját az többnyire elveszi, meg ugye a kreativitásnak a részét is, most van, megírja helyetted, de egy ilyen segédeszköznek amúgy tetszik. Mit tudom én, csak valami szövegbe valamit elakadtál valahol, hogy besegít, azt tetszik az a része.
3: Egyébként én nagyon kritikus vagyok az AI-jal. Most nem tudom, néztél már ilyen videókat, hogy van egy csomó ilyen videóklip, kép, mondjuk elvágnak valamilyen gyümölcsöt, hasonló, vagy valaki főz, vagy nem tudom, gördeszkával átmegy valahol, és akkor az egyik AI, másik pedig valódi, és akkor különböztesd meg. Nem nagyon van olyan, aki meg tudja különböztetni mindet.
4: Mindig látszódik.
3: Szerintem nem. Ki foglak hívni egy ilyen challenge-re, és tényleg volt egy olyan oldal is, ahol ugye be kellett jelölni, és a végén látod a végeredményt, és látod mások emberek végeredményét is, és nagyon ritka volt az, aki mondjuk 20-ból eltalálta az összeset. Tehát ez nagyon durva.
4: Jó, az, hogy 20-ból 20, az nehéz.
3: Igen.
4: Az olyan nehéz, a legtöbben látszódik.
3: Azt mondod?
4: Igen.
3: Tehát, hogy nincs olyan szinten.
4: Látszódik.
3: Nincs olyan szinten szerinted az AI?
4: Nehéz. Mert valamiben nagyon. Most a videókban nem, azokon meglátod. A képekben viszont valamikor nagyon. Szóval ijesztő, tényleg. A múltkor nem is tudom, mit szerkesztettem. A kocsit szerkesztettem meg is. Úgy megcsinálta, hogy vicc.
3: Aha.
4: méletű, kegyetlen. Azt szerkesztettük meg, hogy összetört a kocsi. Aha. És úgy megcsinálta, hogy kegyetlen. Aha. Nagyon komoly.
3: Aha.
4: És tudod, hogy mi az ijesztő amúgy?
3: Na.
4: Hogy annyit tud róla, hogy kegyetlen.
3: Maga az, hát mert elmondod neki.
4: De nem. Olyanokat is tud, amiket nem mondasz el.
3: Aha.
4: Én nem beszélgetek vele úgy, hogy ízé, hogy bármit megosztok magamról.
3: Uh-huh.
4: És a múltkor valamit ízért, hogy mondta, a pénzről beszéltem.
3: De most neki. A ChatGPT-ről beszélünk?
4: A ChatGPT.
3: Oké. Okay.
4: És a múltkor valami pénz, és valamit számoltam vele a pénzt. És elkezdi a végén, de hogyha a Porsche a célod, akkor ezt meg így csinál. Honnan tudja? Az aha. életben nem mondtam el neki ilyet.
3: Aha.
4: Ijesztő. De tetszik.
3: Nekem egyébként az is ijesztő, hogy amit beszélgettek a ChatGPT-vel, azt utána kidobja egy Facebook hirdetés. Tehát most mondok egy példát, hol tudok ilyen és ilyen nem tudom, outletet találni, ahol van mit tudom én, ilyen márkájú cipő, de nem olyan áron, mint ha bemennél egy nagy áruházba, egy plázába, hanem ilyen outletból mondjuk. És akkor így leírja nekem ezeket, ki is adja ugye a címet, Google Maps-re rá tudsz menni, és utána mondjuk egy fél óra elteli, görgeted a Facebookot, vagy az Instagramot, vagy bármit, és akkor kiadja ezeknek a helyeknek a hirdetéseit. Tehát így össze van köttetve. Aha. Tehát ugye elvileg az AI-ba, amit te beszélgetsz a ChatGPT-vel, abban nem tud belenyúlni senki. Tehát arra nincs rálátása se senkinek. Elvileg még akkor sem, hogyha valaki egy bűncselekményt mondana el aha. a ChatGPT-nek, a ChatGPT akkor sem tud felnyomni téged.
4: Aha.
3: De azért látszik, hogy mégis van valami külső kapcsolat.
4: Neked az feltűnt, hogy ha kedvesen beszélsz a ChatGPT-vel, akkor gyorsabban ad választ?
3: Aha.
4: Meg pontosabb válaszokat ad?
3: Igen, de ezt már sokan mondták nekem.
4: Te hogy használod a ChatGPT-t? Te szemét vagy vele?
3: Nem, tárgyilagos. Teljesen tárgyilagos.
4: Szoktál neki parancsolni?
3: Igen. De hát ennek ez a lényege. Van, aki szerinted lelkiismeretfordulást érez, igen. akkor, hogyha a ChatGPT-nek mondja, hogy ezt nem ezt kértem, hanem ezt.
4: Közös rokonunk van.
3: Igen?
4: Igen.
3: És lelkiismeretfordulást érez?
4: És nagyon szépen beszél vele.
3: És köszön bocsánatot kér?
4: Igen. És el szokott tőle köszönni.
3: Illedelmesen bemutatkozik. Igen. Nincs veszélye annak, hogy valaki lelkitársként tekint rá?
4: Tudod, hogy már valaki el akarta venni feleség?
3: De, nem, de honnan tudta, hogy nő? Miért pont feleség?
4: Mert nő hangot állított be neki.
3: Oh!
4: Érted?
3: El akarta venni feleség. De egyébként nagyon jó, mert mindig tehát ő nem nagyon kötekedik veled.
4: De
3: tehát akár próbáljátok
4: még?
3: Majd ki, kedves hallgatók, próbáljátok majd ki, akkora hülyeséget írsz neki, amekkorát csak ki tudsz találni az agyadból, jó, nem tényszerű információkat, de azt mondod, hogy én így és így gondolok erre és erre, ami ugye nem tényszerű információ, csak mondjuk a te gondolatmeneted valamiről. Nem fogja azt neked leírni, hogy ez borzalmas, amit gondolsz, hanem ilyen, akkor is azt fogja írni, hogy megértem, és rengetegen így gondolják, mint te,
4: ja, igen,
3: és értem
4: igen.
3: a logikát abba, tehát ő soha nem akar téged igen. megbántani, de ebbe van egy baj, mert hogyha te mondjuk, mi ismerjük egymást, és előrukkolnál nekem a világ legnagyobb baromságával, akkor én nem azt mondanám neked, hogy...
4: Elkötnék egy repülőgépet, hogy valami...
3: Igen, igen, igen, tehát, hogy valami Family Guy-os dolgot szeretnék kipróbálni, akkor én rögtön nagyon lekezelően lebeszélnél
4: nem
3: róla,
4: biztos,
3: hogy
4: nem.
3: ez borzasztó.
4: Te vagy az, aki nem.
3: Mindegy, lebeszélnélek róla. És ez a jó indulatom jele? Tehát, hogy egyértelműen jelezném, hogy nem ezt kellene csinálni, de ő pedig nem. Ez nem biztos, hogy pozitív, nem? Tehát nem mondja aha. meg neked az igazat.
4: De. Mert mindig ott van az, hogy de. A aha. végén. A de az mindig ott van. Uh-huh. Hogy de ez és ez.
3: Uh-huh.
4: De van, hogy mire használod a ChatGPT-t?
3: Ki mire használja a ChatGPT-t?
4: Te mire használod?
3: Ja, hogy én mire használom a ChatGPT-t? Nálam egyébként a Google-nek a funkcióját már az teljesen jó. kiváltotta a ChatGPT. Tehát én már nem keresek rá semmilyen olyan információba, hogy mondjuk mikor volt ez és ez, mit tudom én, rákeresek valami középkori csatára, rögtön a ChatGPT-nek írom, nem a Google-be írom be. Írjon egy receptet, mit tudom én. tehát ezeket se a Google-nek írod meg már, hanem a ChatGPT-nek, vagy hogy mi meddig van nyitva. A nem tudom milyen kormányablak meddig van nyitva. Tehát nem beütöm a Google-be, és akkor ott le kell lapozni a nyitvatartás, hanem leírom a ChatGPT-nek, ő kikeresi.
4: De nem mindig pontos ezekben.
3: Aha.
4: Az feltűnt.
3: Igen, és sokszor ő sokszor hazudik egyébként.
4: Igen, nagyon szeret hazudozni. Igen. Egy hazug állat.
3: De ez miért jó?
4: Szélháma.
3: Neki könnyebb lenne azt mondani, nem lenne könnyebb azt mondani, hogy ezt most nem tudom, amit mondasz.
4: Ezt nem meri bevállalni.
3: Nem meri?
4: Szerintem nem.
3: Versenyben van a többiekkel.
4: Versenyben van saját magával.
3: Aha.
4: Érted.
3: De te töltöttél már le ilyen másfajta AI-t is?
4: Talán Gemini-t?
3: Igen, Gemini, meg Gemini. DeepSeek.
4: Az nem tudom a többit. A Gemini-t azt kipróbáltam, semmi értelme nem volt. Pedig általában ugyanaz. Az nem tetszett viszont. Az ilyen igazi fapofa.
3: Mi az, amit még egyébként így átvett, így leuralta az AI szerinted? Mondjuk, ami nekem feltűnt, mikor valamit meghirdetnek. Valahol van mondjuk egy plakát. Azt mindenki ChatGPT is képzelhető.
4: Engem tudod, mindegesít minden. Hogy a Facebook hirdetések.
3: Igen.
4: Nem tud senki Facebook hirdetést írni, és inkább megiratják a ChatGPT-vel.
3: Igen.
4: És látod, hogy mikor írta a ChatGPT.
3: Igen, de szörnyű.
4: Igen, és már tudod, hogy a kocsit akarsz, hogy például Facebook akar, nem szabad ráírni.
3: Hogyha valaki ChatGPT.
4: Igen.
3: De te felismered, hogy mit írt a ChatGPT?
4: Látszódik. Meg vannak az emojik, amikor izé.
3: Igen, igen, hogy milyen emojikat használ.
4: Abban olyan látszódik, amúgy sok mindenből. És akkor az már tudod, hogy arra nem szabad ráírni.
3: Meg van egyébként egy ilyen rendszer is, ami így a ChatGPT által írt szöveget, az felismeri, hogy a ChatGPT írta. De ez nagyon érdekes egyébként.
4: Hogy ezt így fel?
3: Nem tudom.
4: És én
3: biztos a szó összetételekből, vagy a dinamikájából, a hosszúságából, valamiből biztos, hogy fel
4: szerinted
3: kell
4: ismerni. Valaki úgy beszél, mint a ChatGPT?
3: Igen, én ismerek olyan ember.
4: Ki?
3: Telefonos ügyfélszolgálatokon rengeteg ChatGPT jellemű ember van egyébként.
4: Ez tetszik.
3: Jó, de ott el is várják tőlük.
4: Kötelező, kötelességük.
3: Igen, igen. Egyébként te így szoktad tesztelgetni a ChatGPT-t? Hogy mi az, amit te tudsz, és ő nem, vagy mi az, amit...
4: Tudás szinten?
3: Igen, igen. Szoktad így tesztelgetni?
4: Orvosnak szoktam inkább használni.
3: Azt hogy érted?
4: Nem.
3: Mi a bajom? De így orvosnak?
4: Nem, most például mit tudom én. Meghúztam a hátamat. Bemenjek így dolgozni. Mondja, hogy ne, akkor nem megyek be.
3: De várjál, de várj. Ez nem orvosi dolog.
4: Nem, ez nem
3: ez
4: orvosi.
3: Ez inkább lelki dolog, tehát ezt inkább az anyuk.
4: Ez csak arra, hogy megerősítsen valaki, hogy ne menjek be aznap dolgozni.
3: Ja, hogy te visszaigazolás lesz.
4: Igen.
3: De akkor ő számodra egy fontos visszaigazolási pont.
4: Nem, ő csak így elhülyéskedem, tudod, hogy valaki mondja meg.
3: Aha.
4: Ne menjek be. Így csak úgyse mennék be, csak úgy bemenjek. Mondja, ne, akkor jó, valamit az orvos, akkor megyek be.
3: A ChatGPT-ben engem az idegesít a legjobban, hogy nem érti a szarkazmust és a viccet.
4: De, most már kezdi érteni.
3: Nem érti, a múltkor nálam nem értette. A múltkor rákérdeztem valamire, hogy meddig van nyitva, és azt mondta, hogy ez és ez van, nem tudom, mit kérdeztem tőle, ott érdemes nyitvatartási időbe menni, hogy nyitva találd a boltot. És akkor mondtam neki, hogy nagyon szépen köszönöm, ez nagyon hasznos információ volt. Köszönöm szépen, hogy nyitvatartási időben vannak nyitva. És azt írta, hogy nagyon szívesen.
4: De várjál, beszélsz vele, vagy csak írsz?
3: Én csak írok.
4: Hogyha beszélsz vele, akkor már érti, és nevet valamikor.
3: Komolyan?
4: Tud nevetni, sóhajtozik, hogyha már elege van belőled. Tudom, nagyon sokáig szívtuk a vérét, hogy a világbajnoki kupa szín aranyból van.
3: Igen.
4: Tömör arany az egész.
3: Igen.
4: És addig mondtuk neki, hogy már végén nincs igazad.
3: Aha, tehát belefáradt.
4: Igen. Tetszik, emberi.
3: Aha.
4: És egyre jobban beleun a témákba valamikor, mert fel tudod idegesíteni.
3: Komolyan.
4: Tetszik, próbáld ki.
3: Te egyébként így rá vagy annyira függve erre az egészre, erre az egész ChatGPT sztorira, hogy most már úgy éreznéd, hogy kevesebb eszköz van a kezedbe ahhoz, hogy ne működjön az életed mondjuk, hogyha megszűnne?
4: Nem.
3: Tehát nagyon szükségesnek érzed?
4: Nem.
3: mivel tudnád kiváltani a ChatGPT-t?
4: A Google.
3: Mivel?
4: Google. Úgy látok keresni bármire. Ez igen, egy gyorsabb érted.
3: De azt észrevetted, hogyha a Google-be keresel rá, már akkor is a ChatGPT választ.
4: Na persze, legeljé. Ja. Utána legörgöztem, ott van minden.
3: Igen, de igazából a Google már nem létezik valamilyen szinten. Már nem annyi a használják.
4: Kereső ablak most már tényleg.
3: Igen, igen. Most már csak az...
4: Nem ilyen információ.
3: Igen, igen.
4: Ablak. Átirányít.
3: Igen, tehát beírodod a gyakori kérdést.
4: Igen.
3: Ennyi. És akkor az kijön.
4: De jó, a gyakori kérdés. Aztán tudod valaki megkérdezni, hogy mit csináljak, hogy lenyeltem egy izét. Egy jégkockát.
3: És ezt kellett csinálnia?
4: Semmi. Azt hitt, hogy bent fog ragadni.
3: De szerintem ezek inkább ilyen poénkodások.
4: Egy ilyet, hogy nekem nagyon tetszett.
3: Utána kerestél már a ChatGPT-vel magadnak?
4: Nem. Nem, de ez most tetszik.
3: Nem érted még be?
4: Nem.
3: Hogy Báder András, és akkor ennyi?
4: Nem. Google-re egyszer beírtam, aput adta ki.
3: Aha.
4: Milyen
3: aha.
4: Meglepő. Ezt most ki kell próbálni. Lehet, hogy jobban ismer, mint a Google.
3: Igen, nekem is hazudott egyébként, mert én beírtam, ugye a nevemet kiadta, hogy rádiós műsorvezető, stb. Mm. De viszont írt egy csomó hazugságot.
4: Hogy?
3: Hogy én mindig őt szoktam ugratni, tudod? Mm. És nem tudom, valamit írtam neki, hogy és ja, ő az akkor, akinek van, nem tudom, milyen baseball játékos karrierje volt régen. És akkor írja, hogy igen, igen, én nem találtam teljesen olyan információt, de több oldalon találtam erről plegykát, hogy én baseball játékos voltam.
4: De jó.
3: Tehát, hogy szeret hazudni rád vonatkozóan, jó. Tudod.
4: Jó, azt tetszik is, hogy ilyen érzéket hazudna. Valami király család sarja, vagy ilyenek. Igen. Azok tetszenek. Világrekorder. Valamibe tetszik.
3: Mit tudsz elképzelni egyébként a jövőbe, hogy mi az, ami még kemény lenne, hogyha én már nem sok minden ellepődnék meg, hogyha meg tudná csinálni az AI, mert
4: kimondottan az AI?
3: Igen, nagyon sok dolgot megcsinált már, ami ilyen abszurd, 10 éve is még nagyon abszurd lett volna, ma meg már természetes. Én emlékszek, hogy amikor először megmutatták a AI-nak a képszerkesztő funkcióját, bemutatták egy pár éve, hogy most volt egy férfi, és beírta egy ilyen keresőbe, akkor még nem értettem, hogy mi az, a ChatGPT-nek írta le, hogy készíts egy képet arról, ahol egy rózsaszín elefánt a Holdon kosárlabdázik, és akkor rányomott, és akkor az hihetetlen volt, hogy azt megcsinálta. Tehát most meg
4: nekem
3: már
4: az annyira nem volt soha ilyen izi, hú, de nagy szám.
3: Nekem nagyon nagy szám volt. Amikor először tudtuk, hogy lehet ilyet, akkor nagyon az volt.
4: Nekem nem volt ilyen nagy szám, csak tetszett. Uh-huh. Jó, valami hülye képet én is fogok csinálni. Azóta se csinált olyan izi. De annyira ezeket nem éreztem ilyen nagy dolgoknak. Beszél egy eszköz, de nagy dolog. Siri ugyanúgy van. Egy okosabb Siri amúgy.
3: Egy okosabb Siri?
4: Egy okos Siri, a ChatGPT.
3: Van, aki használja a Siri-t? Te szoktad használni?
4: Én nem ismerek embert, aki használná napi szinten.
3: Igen, az addig menő, ameddig bejött, és akkor ezt megmutatod, hogy be tudod mondani a Siri-nek.
4: Tudod, hogy mire jó? Messze van a telefon, és állítson ébresztőt.
3: Ezt te szoktad csinálni?
4: Nem, de ezt az egy funkciót így kihasznál.
3: Mondjuk, amikor fontos helyre mész, és akkor mondod neki, hogy állítson ébresztőt, mondjuk reggel fel kell kelned?
4: Most tegyük fel, fekszek az ágyban, nincs öröm kinyitni a szememet, igen? És mondom neki, állíts ébresztőt.
3: De te bízol benne, hogy beállítja? Nem abba bízol, hogyha te beállítod az órán az időpontot, és rányomsz, hogy holnap ébresszen?
4: Jobban bízok magamba.
3: Igen.
4: Ez egyértelmű.
3: Igen, ez itt a probléma. Én nem bíznék annyira, mondjuk
4: egy 5%-ban megbízok benne.
3: Aha.
4: Egy 5-10%.
3: És ilyenkor jókor szokott felébreszteni?
4: Figyelj, én nem használtam őszintén, csak hogy ezt így el tudom képzelni.
3: Aha. Érted? Ja, hogy erre jó használni. Aha.
4: Erre biztos jó.
3: Na de térjünk vissza a rekordok témájára. Ugye van egy Guinness rekord, ezt nemrég láttam egyébként. Én is. Donald Gorsk az Egyesült Államokban él, és 1972 óta minden nap rendszeresen eszik Big Mac-t.
4: Az nagyon jó. Azt láttam, és mindegyikről számrája van, ugye?
3: Igen, és élete során több mint 35 000 Big Mac-et evett meg.
4: Nagyon tetszik.
3: Te Big Mac fan vagy?
4: Sose szerettem annyira. Nekem az év volt a legjobb. Melyik az a dupla sajtos McRoyal?
3: Dupla sajtos McRoyal. Én is annak a fanja vagyok egyébként. Jobb. De nagyon jó a Big Mac azért.
4: Klasszikus.
3: Nem mondjuk
4: nem le. Nem tudom azt mondani, hogy legjobb, jó viszont, és klasszikus. Ennyit tudok mellé tenni.
3: De mi lehetett ennek az ennyire, ez egy beszűkültség lehet? Mert azért olyan fogadásokat szoktunk mondani, például én szoktam azt kérdezni sokszor így, nem tudom, ilyen baráti beszélgetésben, hogyha rá lennél kényszerülve arra, hogy egész életedben csak egyfajta ételt ehess, akkor melyik lenne az? Ezt inkább ilyen fogadásszerű, vagy ilyen kényszerállapotban szokták, hogy minden nap ugyanazt az ételt eszed.
4: De mi vagy, hogy csak a rekord miatt csináltam?
3: Nem hinném.
4: De vannak ilyenek. Csak rekord miatt ilyeneket bevállalnak.
3: Csak rekord miatt bevállalta? Ismeri. 35 ezer darabig meket.
4: Nekem tetszik, amúgy bele, hány év alatt tette meg?
3: Hát elvileg 32.
4: Ez nem olyan sok.
3: 32 év alatt. Csak nem. Big Mac-et evett egyfolytába. Nem, bocsánat, nem csak Big Mac-et evett egyfolytába, de minden nap
4: megevett egyet.
3: Igen.
4: Amire nem gáz.
3: Azt nem tudjuk, hogy egyet biztos.
4: Legalább minimum egyet.
3: Így van.
4: Annyira nem sok amúgy, hogyha belegondol.
3: Neked van olyan étel, amit így minden nap megbírnál belőle lenni egyet?
4: Girosz. Vagy milánói inkább.
3: Milánói tudnál lenni mindig?
4: Szeretem.
3: Mondjuk ez egy megosztó étel, de...
4: Nem tudom, abban mit tud megosztó lenni egyébként.
3: De melyik milánóin? A gombás?
4: Nem. A sima, basic.
3: Tehát a darált húsos?
4: Darált hús.
3: De az nem milánói, bocsánat.
4: Akkor? Bolognai. Az bolognai?
3: Igen. De sokan összekeverik.
4: Igen.
3: Ugye az iskolában mindig mondták nekünk, hogy milánói van.
4: Igen.
3: De az soha nem volt milánói.
4: Az bolognai volt?
3: Valahogy gyerekként úgy könyvelődött el bennünk, hogy a bolognai ragú tésztával, spagettivel az milánói. És pedig nem. A milánóiban nincsen hús, csak gomba.
4: Tényleg?
3: Igen. Az bolognai ragú, amire te gondolsz.
4: De meg is a hús gombóc.
3: Az bolognai ragú hús gombóccal?
4: Igen.
3: Igen.
4: Csak ennyi a különbség?
3: Vagy milánói hús gombóc. Szóval szerintem a hús gombóc mindenhol játszik.
4: Igen?
3: Igen. Én azt mondom.
4: De meg is amikor darált hús van, meg gomba.
3: Szerintem olyan nincs.
4: De...
3: Egy bolognai és egy milánói egyszerre?
4: Én ettem már olyat.
3: Azt a mindenit.
4: Hogy van benne gomba is, meg darált hús is. De nem? Egyszer sem?
3: Nem emlékszek ki erre.
4: Érdekes.
3: Menjünk át egy másik rekordra. Egy brit férfi. Minden
4: brit férfiak csinálnak
3: meg. Szóval nem brit tudósok, hanem egy brit férfi 70 ezer számjegyet mondott vissza fejből. Tehát elmondtak neki...
4: Sheldon.
3: 70, Sheldon Cooper. Igen, ott már eső ember. Elmondtak neki egy 70 ezer számjegyből álló számsort, és ő visszamondta az egészet. Az ez nagyon durva.
4: Ez nagyon tetszik.
3: Mennyi ideig tarthatott 70 ezer számot kimondani? Még
4: egy
3: 5-10
4: percig.
3: Biztos, hogy sokkal több. Biztos,
4: de várj, milyen tempóban mondja az is már?
3: Nem tudom, ha nagyon gyorsan, akkor is sokkal több. Nagyon sok óra. 70 ezer számjegy, vagy akár egy több nap is lehet. De sok, itt már biztosan valami nagyon különleges képesség van.
4: Na biztos.
3: Igen. Mondjuk van, akinek ennyire jó a memóriája, tehát a memória és ez a képesség, hogy milyen fajta számokat tudsz megjegyezni, visszamondani. Én például nagyon jó vagyok telefonszám.
4: Én abban nagyon rossz vagyok.
3: Megjegyzésbe. Nekem a névjegyzékemben nem is nagyon van telefonszám, mert az egész családom telefonszámát tudom fejből. Tehát én nem úgy szoktam valakit felhívni egyébként, akikkel rendszeresen beszélek, hogy a névjegyzékbe rámegyek.
4: Beírod a számát?
3: Hanem beírom a számát fejből. Jó, de azért ez menő, ezt mondd már.
4: Ez menő, ez tetszik. Én a saját számomat nem tudom megjegyezni.
3: De a saját számát nagyon sokan, a saját számukat nagyon sokan nem tudják.
4: Én más is se tudom.
3: Azért ugye, mert nagyon kevésszer használod. Tehát magadat nem szoktad felhívni. Kivéve, ha elveszik a telefonod.
4: De várjál, hogyha valahol meg kell adni, most regisztrálsz valahol, bárhol, akkor igen. Meg kell adni a telefonszámodat.
3: Igen.
4: Én valamennyire tudom. De mindig biztosra kell mennem, és ezért meg kell néznem.
3: Kedves hallgatók, 0630-3030-100 az SMS számunk, ezt nem felejtettük el.
4: Ezt is megjegyeztem.
3: Igen, ezt is megjegyeztem, mondjuk már mondom egy jó pár éve. Ide küldhetitek el a véleményeteket az imént elhangzott, akár AI-jal kapcsolatos kérdésekről, akár valamelyik Guinness rekordról. És a következő rekorddal megyünk is tovább. Tippáld meg, hogy milyen nemzetiségű férfi állította fel.
4: De mi? Milyen
3: rekord? A következő rekordot.
4: Brit.
3: Nem brit férfi, nem, hanem egy norvég férfi. A világ leghosszabb szakálla 5,3 méter. Tehát az kifejezetten majdnem három átlagembernyi szakálla volt neki. 5 méteres szakáll. Ez mennyi idő lehetett még, meg de mennyire lehetett?
4: Több mint három ember.
3: Igen, hát most elosszuk azt, mondjuk egy ilyen 1,75 centis emberből pont kijön három. Vagy 1,78 centisből jön ki pont három ember.
4: Ja, hogy három embernyi szakáll.
3: Igen, jó. Tehát nem olyan hosszú, mint három ember szakálla, hanem mint három ember.
4: Jó, értem.
3: Mennyire divat egyébként a szakáll?
4: Menő dolog.
3: Menő dolog. Menő a szakáll. Dolog. Tehát te komolyabban,
4: férfias.
3: De mondjuk egy 5 méteres szakállal is komolyan vennél valakit?
4: Be van fonva?
3: Be.
4: Akkor nem.
3: Akkor nem.
4: Akkor nem.
3: Tehát, hogyha szabadjára van engedve 5 méternyi szakáll.
4: Tisztelném érte őszintén. Lobog a szélben a szakállal.
3: De ez már valamilyen törvény szerintem sért. 5 méteres szakáll.
4: Milyen törvény?
3: Hát mondjuk baleset veszélyes. Most képzeld el, hogy egy 5 méteres szakállal, hogy szállsz be egy kocsiba.
4: Simán. Így, térdemre teszem.
3: Így, aha, de így összehajtogatod?
4: Összehajtogatod.
3: Mint egy lepedőt, és akkor ott van így kupacba?
4: Igen.
3: Úgyhogy hogy szállsz fel egy villamosra?
4: Fogom a karomba.
3: A szakálladat?
4: Igen,
3: vagy a nyakad köré tekered?
4: Sálnak használom.
3: Sálnak használod a szakálladat?
4: Multifunkcionális szakáll, tetszik.
3: Mennyi idő lehetett még ez megnő?
4: Hány éves?
3: Kicsoda?
4: A férfi.
3: Nincs írva kor, de 5 méteres szakálla van.
4: 40 év biztos kellett hozzá.
3: Igen, meg különleges képesség, mert azt mondják, hogy ugye a szakáll az egy idő után nem nő tovább.
4: Igen. Hogyha újra vágod, akkor sem.
3: Nagyon érdekes. 5 méteres szakállat valaki, hogy
4: és hallottál, megövezni? Hogy valakinek olyan rekord, hogy a világ leghosszabb körbe?
3: Igen, van ilyen rekord egyébként, de most ennek is utána keresek a világ leghosszabb körbe. Ez nagyon kellemetlen. Nagyon. Az sokkal kellemetlenebb, mint egy szakáll.
4: Neked mi a legundorítóbb világrekord?
3: Aha.
4: Nekem a köröm az undorító.
3: Már ez a méhes is nagyon undorító volt.
4: Mert nem, az nem undorító. Félelmetes inkább, hogyha úgy van.
3: Hát...
4: Inkább undorító.
3: Inkább undorító.
4: Nekem a körmös undorító.
3: Figyelj, a világ leghosszabb körme az 7,5 méter. Jó. Ezt Christiane Walton állította fel ezt a 7,5 méteres körmöt, ő növesztette meg eddig. A rekordot 2011-ben hitelesítették New Yorkban, az Egyesült Államokban.
4: Tetszik.
3: De milyen indítatása lehet valakinek erre? Láttam egyébként ilyesmi képet, és ezek a nagyon hosszú körmök, tudod, már így egybe vannak, igen, abajodva nagyon.
4: Olyan fizé fel van csigásodva, hogy mondják.
3: Aha. Az már egy kicsit kellemetlen.
4: Nem tetszik. Undorító. És valamiért tett, hogy ennek ilyen vallási indítéka van, vagy csak ezért, hogy ők egy világrekordot fel akarnak állítani.
3: Nem, egyébként szerintem, majd utána nézek, szerintem van pszichológiai háttere, igen, is ennek, mert van nekem is egy ilyen furcsa szokásom, hogy a körömvágás az nálam nem megy olyan egyszerűen.
4: Mármint?
3: Valamennyire fájdalmat okoz a körömvágás.
4: Miért?
3: Azért, mert én nem úgy gondolok arra, mint egy hajvágásra, hanem nyilván nem fáj, ha levágod a körmödet, de valamennyire megterhelő lelkileg levágni a körmödet.
4: Lelkileg?
3: Igen. Igen, tehát én nem úgy gondolok rá, mint mondjuk egy hajvágás, hanem a körömvágás az egy fokkal komolyabb dolog.
4: Ilyet még nem hallottam.
3: Nem?
4: Nem.
3: Nem? Tehát valamennyire ragaszkodok a körmömhöz, de hát le kell vágni.
4: Ez sok.
3: Nem?
4: Ez nagyon sok.
3: Nem értesz vele egyet?
4: Nem, ezzel nem tudok egyet érteni. Nem is értem.
3: Jó, ez egy, neked nincsen ilyen furcsa dolog?
4: Nincs.
3: Ami így mások számára ilyen egyszerűnek tűnik, de neked meg ilyen furcsa, hogy ezt nem szereted annyira megcsinálni?
4: Nincs. Ez nagyon fura.
3: Nagyon fura?
4: Nem, ez most kiverte egy kicsit, nem biztos.
3: Hogy valaki ragaszkodik a körméhez?
4: Értem, hogy a tárgyakhoz ragaszkodnak, talán az megértem. Meg
3: de
4: ilyen,
3: nem, de levágom a körmömet, de hogy ez nem annyira egyszerű dolog, mint ami ennek tűnik. Tudod?
4: Meg lustaságú, vagy tényleg lelkileg megterhelő?
3: Lelkileg megterhelő.
4: Fura.
3: Tehát nem azt mondom, hogy olyan, mint a fogamat húznák, de úgy érzem, hogy ez valahogy ez hozzám tartozik.
4: Nem tudom, maximum.
3: Jó, szerintem kimaxoltuk ezeket a témákat, tehát kedves hallgatók, még egyszer küldjetek nekünk SMS-t 0630 3030 100-as SMS számra az imént elhangzott hát bolondos témákkal kapcsolatban már a végére. Ez volt már a regeneráció. Nagyon szépen köszönöm Páller Andrásnak, hogy eljött, kielemezte velem ezeket a rekordokat.
4: Én köszönöm, hogy itt láttam.
3: És gyere legközelebb is, ha van rá alkalmad valami ehhez hasonló témában. Várlak téged ismét.
4: Nagyon szépen köszönöm, úgy lesz.
3: Kedves hallgatók, mint tudjátok, küldjetek nekünk SMS 0630 3030 100-as SMS számra, és ne feledjétek el, hogy jövő héten ugyanitt ugyanekkor találkozunk, addig is.
5: Olyan olyos irány!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigánynyelven?
2: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
3: Kálo buko? De tegnap a tüdő volt a buko.
2: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
3: Uh-huh.
2: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szítjú veszlös esza?
3: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma zenei hagyományok és különleges budapesti koncertek 2026 nyarán. A roma és a cigányzene évszázadok óta fontos része Európa kulturális örökségének. A roma muzsikusok generációkon keresztül adták tovább a dalaikat, zenei tudásukat és előadói hagyományaikat, miközben folyamatosan kapcsolatba kerültek más népek és kultúrák zenéjével is. Ennek köszönhetően a roma zene rendkívül sokszínűvé vált. A magyar cigányzenétől a jazz manuson és a flamenkon keresztül egészen a modern világzenéig számos irányzatban megtalálható a roma zenei kultúra hatása. Budapesten 2026 nyarán és őszén több olyan koncert is várja a közönséget, amely valamilyen formában kapcsolódik ehhez a gazdag zenei örökséghez. Különösen érdekes, hogy egyetlen estén, augusztus 30-án két egészen eltérő, mégis a roma zenei hagyományokhoz kapcsolódó koncert közül is lehet választani. Gypsy Jazz Band Csondor Kata és Charlie vendég szereplésével. Augusztus 30-án, vasárnap este 19:30-kor a Gypsy Jazz Band ad koncertet a Pesti Hidegkúti Művészeti Fesztivál keretében. Az est különlegességét az adja, hogy vendégként Csondor Kata és Horváth Charlie is színpadra lép. A Gypsy Jazz Band zenei világának középpontjában a jazz manus, vagyis a Gypsy Jazz áll. Ez a stílus különösen szorosan kapcsolódik a roma zenei hagyományokhoz, a műfaj történetében meghatározó szerepet játszott a legendás Django Reinhardt, aki a jazz és az európai roma zene hagyományok találkozásából alakított ki egy sajátos, világszerte ismert stílust. Gypsy Kings by Diego Baliardo, flamenco rumba és roma hagyományok. Ugyanezen az estén egy másik, rendkívül különleges koncert is lesz Budapesten. 2026. augusztus 30-án 20 órakor a Dohány utcai zsinagógában lép fel a Gypsy Kings by Diego Baliardo a 28. zsidó kulturális fesztivál keretében. A Gypsy Kings világszerte ismert formáció, amelynek zenéje szorosan összekapcsolódik a dél-franciaországi és a spanyolországi cigány kulturális hagyományokkal. Zenéjükben a flamenco, a rumba, a pop, a világzene és a mediterrán zenei kultúra találkozik. A koncertet Diego Baliardo, az eredeti Gypsy Kings formáció egyik alapító tagja vezeti. A közönség olyan világhírű dalokra számíthat, mint a Bamboleo, a Volare, vagy pedig az Unamor. A Gypsy Kings zenéjének egyik legfontosabb sajátossága az életöröm és a szenvedély. A gitárok gyors, virtuóz játéka, a flamenco jellegzetes ritmusai és a katalán rumba lüktetése olyan atmoszférát teremt, amelyben egyszerre van jelen a tánc, az érzelem és a szabadság is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Minden, ami rólunk szól.
1: Ez a Rádiódi.
0: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
1: A Rádiódi kulturális műsora.
0: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádiódi FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsort hallják. Benne a műsorszerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki Andrást.
3: Mai vendégem Balogh Dezső, jazz és bárzongorista, aki közel 10 évig játszott Monte Carlo-i Hotel de Paris bárjában, a Bar Amerikában. Mesélj, merre jártál még a világon? Mi az a hely, ahova szívesen visszamennél, és eltöltenél akár még néhány évet ott?
4: Hát ugye Monte Carlo-t azt mondtam, amúgy ez tervben van, ugyanis most akkor ide bekötök egy gyors történetet. Szokott nálunk lenni egy ilyen Chefs United, az a neve az eventnek, és a világ legjobb séfeit hívják, és most a legutolsó alkalommal az Ellen Ducasse volt a fővédnöke, aki 30 éve a Hotel de Paris-nak az elsődleges séfe. Ő egyedül kapta meg Monte Carlo-ban a hercegtől a monagaszk, tehát az állampolgárságot. Tehát nem kaphatja meg senki amúgy, csak úgy, aki nem oda született, vagy nem családi leszármazás van. Ő megkapta, olyan, mint egy hercegi kegyelemből, megkapta az állampolgárságot.
3: Óriási dolog.
4: 22 Michelin csillagos séf. És képzeld el, hogy ennyi idő után oda mentem hozzá, mondom, Monsieur Ducasse, megismerés, de már öreg, már tisztelősz. És nézett rám, és akkor mutatta, hogy szomkörösszett. Mondom, persze. Igen. Ja, és kérdezett, megölelt. És mondta, hogy itt van, hogyha vissza akarsz jönni bármikor, mert az ő menedzsmentje, ugye a De Paris-nak ugye, saját stábja van. És odaadta a kártyát, hogy vissza akarsz bármikor jönni, akkor csak eresz meg egy telefont. Úgyhogy nagyon gondolkozom rajta.
3: A Monte Carlo.
4: Igen, azon. Hát, igen. De közben volt ugye a sógorommal, a híres csellistával, Kovács Karcsikával, Károlya, jó ideig kijártunk Japánba. Az egyetlen japán, eredeti japán származású, magyar cigányzenét muzsikáló hegedűs lányához, Yukako Furudatéhoz, aki egy kuriózum, mert ugye japán létére egyrészt folyékonyan beszél magyarul, igen. Másrészt pedig, hát ő tanult, ide járt, vette a fáradtságot, és itt tanult magyar cigányzenét, itt Budapesten, ment a Lajos bácsihoz, ment ehhez, ahhoz a legjobb primásokhoz följárt, és akikkel játszott, a klarnétos is jött apámhoz tanulni, az amaszhoz, tehát, és akkor egy véletlen folytán egyszer kint ragadtunk a sógorommal, a Karcsikával Japánban, mikor kitört a vulkán Izlandon, és nem tudtunk hazajönni. Üzleti szempontból voltunk kint, és nem tudtunk hazajönni. És azt mondta, na ha már itt vagytok, mondták, hogy 3 hét múlva lesz a légtér megnyitva, de legalább 2 hét. És akkor mit csinál? Jó, hát gyorsan szervezett ilyen házi koncerteket. És csak ugye semmiből elkezdtünk muzsikálni így hárman. És képzeld el, hogy annyira nagy sikere lett, hogy onnantól kezdve turnék lettek szervezve. Úgyhogy ez ment, 20-szor voltunk kint, 10 évig jártunk ki. Aztán a korona ezt most úgy ketté vágta. Ő még járkál ki, én már most, ugye, most már le vagyok kötve, tehát nem tudok, sajnos. De még oda is szívesen visszamennék, majd, ha lehet, hogy csak látogatóba, de majd a Yukát meglátogatjuk.
3: Igen, hát Japán az a keleti félteke közepe, az kétség.
4: Tehát az is egy teljesen Monte más világ.
3: Pedig, hát, az pedig a nyugati
4: Japán,
3: félteke.
4: Amúgy tényleg, tehát azokon a helyeken, ahol voltam.
3: Merre voltál egyébként?
4: Mindegy. Hát egész Japán bejártuk, de főleg Tokióban. Tehát ez úgy érzed magad, mikor bemész egy Shibuyába, vagy egy Tokyo Stationre, mint hogyha egy más bolygón lennél. Az emberek is, ennyi, ilyen sok ember is, ilyen fegyelmezettek, de közben bohémok, mert és jó humoruk van, és a tisztelet, hát az ami legfontosabb, hogy olyan tisztelet van egymás iránt az embereknek, hogy ezt még nagyon sokáig fogja az összes ország tanulni. És tudod, mi az érdekes, hogy nem tudom, jó Isten, hogy mit szánt nekem, de Japán és Svájc nagyon hasonló mentalitás. Nem véletlenül működik olyan szempontból, de a kettő tisztaságban, fegyelem, tisztelet van. Tehát, hogyha megnézed, nagyon hasonló az elképzelés.
3: Tehát a mentalitás, a
4: mentalitás nagyon, nem hinnéd el, hogy, de nagyon hasonlóak a japánok és a svájciak. Nagyon hasonlóak. Nagyon. Persze egy kicsit, nem azt mondom, hogy merevnek kell lenni, de nagyon szabálykövetőnek kell lenni ahhoz, hogy ez, mindkét népcsoportnak, hogy ezt meg tudja valósítani. Tehát aki volt Svájcban, az tudja, hogy tehát az országút szélén is, vagy az erdő közepén is derékszögbe van a fű vágva. De komolyan is nem tudom, hogy ki csinálja. Fogalmam sincs. Tehát a földről lenni lehet. Japánban, ahol egyszerre egy oktaéderes zebrán, mondjuk Shibuyában, átmegy egy zebrán 4000 ember, és a földről enni tudsz, de szó szerint mondom, enni tudsz, vagy bemész Ginzába. Tehát aki volt már ott, az tudja, hogy miről beszélek. És nem dobnak el egy szemetet, egy csikket, egy porszemet nem dobnak el. Összegyűjtik, egész nap úton vannak, egy zacskóba, hazamennek és kidobják. Tehát olyan fegyelmezettség van, tisztelet van, megadják egymásnak. Nagyon, nagyon nagyszerű emberek.
3: És nagyon szeretik a zenét. Ez is nagyon, nagyon fontos kérdés.
4: Nagyon. Képzeld
3: imádják.
4: El, hogyha olyan helyen játszottunk, ami vacsorával egybekötött volt, ugye óriási, mint egy koncertterem, de voltak körösztalok, lehetett vacsorázni. Ahogy elkezdtünk, az első hangot meghúztuk, lerakták a kést, villát, és hozzá nem nyúltak csak a szünetbe legközelebb. Tehát ott nem hallottál tányércsörömpölést, vagy köhögést, vagy ott semmi, síri csönd. És így ültek, így mereven, és figyeltek, és koncentráltak a zenére.
3: A tisztelet.
4: Ez nagyon nagy tisztelet, csodálatos dolog.

0: És mi a helyzet a bárzongorázással itthon Magyarországon? Játszottál legutóbb a zeneházában is.
1: Így van.
0: Egyébként itt hadd említsem meg, hogy a zeneházában azért szokott ilyen rendezvény lenni.
1: Igen, igen.
0: Egy egész sorozat van, ami a bárzongoristáknak ad lehetőséget arra, hogy megmutassák a tudásukat. De azért a bárzongorista műfaj, bocsánat, inkább így mondom, hogy a bárzongorázás az már egy kicsit kezd kikopni itthon, én ezt érzem. De minthogyha valamit fel akarnának ezzel éleszteni. De hogy érzed?
1: Igen, ugye úgy, mint minden más élőzene. Tehát nem csak a bárzongorázás kezd kikopni, hanem úgy gondolom, hogy a szórakoztató egységeknek, hoteleknek, teraszoknak, bároknak nem tudom, hogy anyagi vonzata van ennek, vagy politikai háttérhiánynak, de hát ugye most felhozhatnám ugyanazt, mint a régiek mondják, hogy nézd meg, hogy hittól hídig a körúton annak idején összeszámolták. Ki mondta ezt, hogy összeszámolták, és 86 helyen volt élőzene. És most 3 helyen van. Tehát ez is mutatja azt, hogy valami megváltozott, hogy igény nincs rá. A külföldiek számára biztos, hogy van rá igény, mert imádják. Ugye, meg az élőzene, tánczene, a cigánzenéről nem is beszélek, mert az még mindig kuriózum és hungarikum, mert még mindig azt mondják, hogy gulyás, paprikás, puskás és csárdás. Uh-huh. Még ez a négyes, ez még mindig.
0: Tehát ezt tapasztalod?
1: Ez még, hogyne, ez természetes. Uh-huh. Az első dolog, ez a négy dolog, amit említenek. Magyar vagy? Jó, igen, hát akkor... Vagy a törökök Attila pasa, tudod? De ez tényleg működik. Visszatérve arról, hogy mondtad, hogy mert a nagyszerű igazgató úr, Bata András úr, ugye indított egy ilyen sorozatot, amelyben vannak kávéházi cigányzenei esték az étteremben, és vannak bárzongorista esték is. És ugye volt alkalmam meghívásának eleget tenni, nagyszerű este volt, és nagyon örültem neki, hogy próbálják népszerűsíteni, tehát ő is beállt a sorba is, és hogy hangot ad ennek, hogy igenis ezt tolni kell. Mert az az igazság, hogy tapasztalatból is mondom, meg a véleményekből is, hogy a magyar zenészek mindig világhírűek, és mindig a topok között voltak.
0: Ez így van. Bármilyen műfaj van.
1: Így van, klasszikus zene, de főleg az utóbbi időben az improvizatív zene. Uh-huh. Tehát ugye a cigányzene az meg abszolút kuriózum, tehát annak ugye a magyar cigányzenének nincsen megfelelője a világon. Nincs párja. De ugyanakkor imádják. És azok az improvizatív zenék, mint a magyar jazz zene is, a világon olyan szinten elismert, tehát, és akár merre megyek, őszinte vagyok, hogy nagyon ritkán hallok olyanokat, mint a magyar zenészek. Vannak, de nagyon ritka, mint a Fehér Holló, hogy ilyen magas szintű zenészek lennek, és ez egy sajnálatos dolog, hogy az ember nem tud a saját hazájában proféta lenni. Uh-huh. Tehát ahhoz vagy ki kell mozdulni, vagy nem is tudom. Tehát.
0: És mi a helyzet a kávéházi cigányzenével? Ott is nyilván ugyanezt tapasztaljuk, mint a bárzenénél, illetve a tánczenénél, a szórakoztató zenénél általában, hogy az élőzene az kezd egy kicsit kikopni, nem is kicsit, kezd kikopni a köztudatból, a szokások közül, és nem tudom, hogy ismét divatba lehet-e hozni. De mit gondolsz erről? Látsz erre valamiféle megoldást, hogy akár itt a közeljövőben valami olyan változás induljon el, akár kultúrpolitikai támogatáson keresztül, hogy valamiféle régi fényét visszahozza az élőzenének?
1: Nézd, én azt mondom neked, hogy ha ez nem kap állami nyomást és segítséget, vagy nem kezdődik egy olyan program az egész országban, ami ezt tolja előre, és segíti ezt a műfajt, hogy fennmaradjon. Mert mind a magyar tánczene és a bárzene, a bárzongorázás, tehát ez világhírű dolog, mind a magyar cigányzene, az is te teljesen, hogyha nem kapja meg a megfelelő, mert az a helyzet, hogy itt generációs problémák vannak, és a világ elszaladt egy modern világ felé. Az új generációt, hogyha megnézed, más zenéken nőnek föl már a gyerekek, és nagyon a modern technológia felé ment el minden. és ha megnézel egy klasszikus koncertet, te aztán meg tudod mondani, őszintén mond meg nekem, őszesebb hajakat látsz inkább a nézőtéren, vagy fiatal 20-20 éves fiatalokat?
0: Igen, valóban kétségtelen, hogy a klasszikus zenei koncerteken is, főleg az idősebbek és a nagyon idősek azok, akik jellemzőek, és azért próbál nyilván akár egy nagyobb zenekar is, meg hát vannak kezdeményezések arra, hogy a fiatalokat is megszólítsuk, és tulajdonképpen beleneveljük őket ebbe a világba. De én azt gondolom, hogy azért a klasszikus zene az valamiféle támogatásban azért részesül, hiszen van több klasszikus zenekar is, aki állandó támogatásban részesül.
1: Igen,
0: tehát ugyanolyan rétegzene egyébként a klasszikus zene is, mint a jazz vagy a cigány zene. Na most a cigányzenére vannak programok, kisebb programok, mint például a Muzsikáló Magyarország, és azért mondom, hogy kisebb, hiszen az sem egy teljes évre szólt, hanem csak néhány hónapra, habár azért viszonylag több zenészt foglalkoztatott, de nyilván csak rövidebb ideig. A jazz zenészek nem tudom, hogy valamiféle hasonló támogatásban részesültek-e az utóbbi időben, szerintem nem, legfeljebb egyéb egyéni projekteken keresztül.
1: Valamennyi tehát, hogyha... volt, nem számottevő. Én úgy gondolom, tehát...
0: Hát ezt nyilván vizsgálni kellene, össze kellene hasonlítani. De a rétegzenéknek, mint a klasszikus zene is, vagy a jazz, vagy a cigányzene, szükségük van, és itt természetesen a bárzenét is beleértjük ebbe,
1: szükségük van
0: valamiféle kulturpolitikai támogatásra.
1: Hogy ennek Nyári Gyula barátom, aki a Magyar Bárzongorista Szövetség elnöke, nagyon erősen hangot adott eddig is, és most meg főleg, hogy maga a magyar bárzongoristák sosem kaptak támogatást. Tehát ezt el kell mondanom, hogy sajnos a mi műfajunk egy ilyen fene gyerek lett. Márpedig, ha megnézted, amióta világ a világ, ugyanúgy volt a vendéglátó egységekben.
0: Tehát így van. A cigányzenészek
1: csökkent,
0: mellett...
1: akkor együtt csökkent a létszám, ugye, mondjuk a cigányzenészekkel. Tehát így ha volt 80 zenekar, akkor volt 80 zongorista is.
0: Így van.
1: Ha már lecsökkent négyre, akkor négy étterembe, hotelbe maradt zongorista.
0: Régen ez úgy volt, hogy egymás melletti termekben voltak, mondjuk, ugye? Tehát akkor aki bement a vendéglátó egységbe, egy hotelben mondjuk, akkor az vagy a cigányzenét hallgatta, vagy a bárzongorista.
1: Régen ezt megengedhették maguknak, igen. Milyen érdekes, hogy volt ugye a Fortunában, vagy egy-két helyen egyszer 3-4 zenekar volt.
0: Így van.
1: Egy hotelben. Hát ez
0: megváltozott a világ, ez világos.
1: Ez nem reális manapság már abszolút. De meg ugye felváltotta a DJ sokán az élőzenét, ami egy trendi dolog. De ugyanakkor tegező viszonyban sincs az élőzenével és annak a kvalitásával, meg az, ami mögötte van. Persze egy jó DJ-t én teljesen elismerek, nem arról van szó, csak nem ugyanaz a millió, nem ugyanaz a hangulat. Az egy háttérzene. Igen, csak ha megnézed például a mostani popzenéket és a mostani modernebb zenéket is. Ezt komolyan mondom neked most, ha lenne időnk, felsorolnék neked 100 számot, az utóbbi slágert, ami több milliárdos megtekintés mondjuk a YouTube-on, vagy több milliárdos album, több milliárdos letöltés, tehát tényleg másfél 3 milliárd, és mind ugyanarra 4 akkordra megy. Tehát, hogy annyira próbálják tehát lebutítani a zenét. Én nem tudom, hogy ezt szándékosan csinálják, vagy csak ez a hallgatóságnak, vagy ez lett a színvonal, én nem tudom az újabb generációnak. De ez szerintem egy óriási probléma, hogy amit mondtam neked, ezek a 3-4, nézd meg régen, hát volt Earth, Wind & Fire-t, Michael Jackson-t hallgattak az emberek, hát olyan komplex zenék voltak akkor, olyan zenei így történések voltak egy számban, most meg nekem nem nagyon vannak mondani olyan ezeknek az újabb zenéknek, sajnos. Nem mindegyiknek persze van, de tisztelt a kivételnek, de nagyon rossz irányba halad szerintem a globálisan a modern zenei elképzelés.

0: kíváncsi lennék, hogy mi a véleményed a mai mesterséges intelligenciával generált zenékről. Veszélyezteti ez vajon a zenészeknek a megélhetését? Vagy a közízlésnek a formálását? Biztos hallottál már te is ilyen mesterséges intelligencia által generált zenéket?
1: Hallottam, igen, és sajnos egy-kettő nagyon jó, tehát meglepően frappáns az AI, hogy mit tud művelni, tehát hangszerelés, szólók, énekhangok, témák, szövegek, tehát hihetetlen. De ugyanakkor én úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen kordában kell tartani, és limitálni kell a lehetőségeit. Nem szabad. Igazándiból a hallgatóságon múlik, hogy ki mennyire fogadja ezt el, vagy ki mennyire fogadja el ezt természetesnek, mert ez nem természetes dolog. És úgy gondolom, hogy a zenének, az élő zenének és a zenészeknek a munkájának van egy valódi élő spiritje.
0: Az a lélek.
1: Lélek van a zenében. Uh-huh. Na most ez akármilyen jó szól, akármilyen jó hangszerelés, amit ő 5 perc alatt összetesz, ezt kiöli. Szerintem. És ezt nagyon-nagyon, inkább az a legjobb szó, hogy ezt nagyon koncentráltan szabályozni kellene szerintem. Uh-huh. Nem tudom, hogy most hogy állnak a törvények ezekkel kapcsolatban. Tudom, hogy fel kell tüntetni mindenhol, hogyha AI.
0: Így van.
1: A dolog. De ezzel nagyon csinyán kell bánni, mert igenis, szerintem már most is sokan használják pult alól.
0: Egész biztos.
1: 100%.
0: Egész biztos, igen.
1: Megrövidíti, egyrészt a munkádat könnyebbé teszi, lerövidíti az időtartamodat, nem szenvedsz vele napokat, 5 perc alatt összeteszi neked.
0: És ha nem értesz hozzá, akkor meg aztán főleg?
1: Hát akkor meg főleg, tehát, és ugye itt van megint a veszély, hogy laikusok, dilettánsok,
0: zenei előképzés nélkül.
1: Igen, olyan reflektorfénybe kerülhetnek, ami nem megérdemelt. Mondjuk azzal szemben, aki mondjuk 6 éves kora óta napi 8 órát gyakorol, megtanulja a zenét. Uh-huh. 50 éve mondjuk. Tehát ez én nem, ja, még nem fair, tehát nem tartom fairnek ezt az egészet. De a zeneiparral, a zenészekkel szemben. Uh-huh. Tehát az is, amikor most ugye láttam, hogy olyan robotokat fejlesztettek ki, hogy most volt legutóbb, nem tudom melyik városban, vagy melyik országban, hogy egy robot adott egy klasszikus koncertet, klasszikus zenei koncertet. Mi szükség van erre? Minek? Tehát nem kellenek ilyen robotok. Nem kell ez. Tehát ugye mindent meg tudunk géppel oldani. Ugye a gép, a számítógép már 100 millió szor gyorsabb az agynál, és ott a ChatGPT 100 milliószor többet tud. Az egész világ mindenség benne van egy processzorra koncentrálva. Nem kell ez nem kell, erre nincs szükség. Viszont a lelket sosem fogja tudni beletenni. Akármilyen, én egyszer beszélgettem vele, és ő mondta, hogy szeretne olyan lenni, de nem fog soha tudni olyan lenni, mint akinek igazi lelke van. Tehát mindent megtesz, és tud úgy viselkedni, de nincs neki, és nem is lesz. Ő meg is mondta magáról, hogy nem is lesz. Úgyhogy ezt kéne szem előtt tartani zenei szempontból is, hogy ez egy lélektelen dolog.
0: Hogy látod a jövőt, akár zenei szempontból? Tehát merre megy a világ? Hová tart a bárzongorázás? Lesz erre kereslet a jövőben? Hová tart a jazz zene?
1: Kereslet biztos, hogy lesz, hogy milyen réteg és mekkora réteg, és mennyire nagy kereslet, az megjósolhatatlan, bár nagyon remélem, hogy ha a jazz zene 40-es, 50-es évek óta túlélt mindent, akkor ezt a nagy digitális globalizációt is túl fogja élni. Meg hát remélem, hogy azok az emberek, akik felelősek világviszonylatban azért, hogy ez fennmaradjon. Ugyanúgy magyar szempontból a mi zenénk, legyen az magyar bárzene, legyen az magyar cigányzene, mi vagyunk a felelősek azért, hogy minden a maga medrében maradjon, és folyni tudjon. Mert nézd, a klasszikus zene az egész világé. A cigányzene, a magyar cigányzene az a magyaroknak a stempléje, az a magyarok védjegye. Igaz, hogy a jazz zene Amerikából származik, ugye? De a magyar jazz zene, ami már romás, kicsit lehet azt mondani, nem feltétlenül, ugye, de világszínvonalon elismert a magyar jazz zene. Éppen azért azt is kellene itthon egy kicsit, tá, támogatni, hátulról tolni, de láttam most a nyáron, amúgy sok fesztivált azért próbálkoznak, tehát tolják. De itt van ugye szerintem a legnagyobb fenegyerek, a bárzongoristáknak a sorsa. Nehéz a dolog, mert ugye hol játszottak eddig, éttermekben játszottunk, hotelekben többnyire főleg, és nem tudom milyen elgondolásból, mert biztos, hogy nem tőke probléma van, vagy nem a dotáció a probléma, de tényleg sokan lecserélik DJ-re most már a szóló. Eddig ugye zenekar volt, aztán lett 100 zongorista, aztán most már a zongoristából sok helyen DJ van, nagyon sok zenész amúgy próbál átnyergelni, már DJ szettje van, DJ-zni próbálnak, nem csak itthon, külföldön is, Svájcban is nagyon sok kollega meg ismerős. Muszáj nekik, hogyha nem akarják elveszíteni a helyeket, a gigeket, akkor nem hangszerrel mennek, hanem mennek a DJ pulta. És ez elszomorító. Ugyanakkor, amikor én legelőször Svájcban az Interlakenben játszottam, a Victoria Jungfrau-ban, és akkor még volt az, hogy én a bárban játszottam, és egy másik zongorista játszott az étteremben. És szemet szúrt. És mondtam, hogy de ez milyen jó dolog, hogy itt még ilyen van, hogy egy hotelben két zongorista játszik. Azt mondta, hogy pár évvel ezelőtt lettél volna itt, egy 10 évvel ezelőtt, 4 zenekar játszott. És tudod, kik játszottak? Magyarok. Magyar jazz zenekar volt, magyar cigány zenekar volt, meg volt még két másik zongorista.
0: Nem véletlen, mert
1: nem véletlen. Nem véletlen.
0: Tehát a képzésünk az még mindig világhírű.
1: Mindig világhírű.
0: Igen, így van, és a világ élvonalába tartozik. Neked személy szerint milyen vízióid vannak, milyen elképzeléseid vannak a következő évekre, évtizedekre? Akár mondjuk azt, hogy hol látod magad 10 év múlva?
1: Hát ez nagyon jó kérdés. Az, hogy hol szeretném látni magamat, hogy hol mi lenne a legideálisabb. Őszintén mondom neked, hogy most így ugye 47 éves vagyok, és imádok a közönségnek játszani. Tehát nekem teljesen mindegy, hogy egy jó nevű hotelben 3 asztalnak játszok, vagy egy teljes fullházas koncertteremnek. Mert én ugyanazt adom. Én azért is sokan hülyének néznek engem ezért, mert én kis közönségnek is ugyanolyan intenzíven és koncentráltan muzsikálok. De mindig azt mondtam, hogy vagy csináljuk, vagy ne csináljuk. Hát most az, hogy most így háttérbe egy pirinckázunk, annak semmi értelme nincs, és saját magunkat romboljuk levele. Hogy mondják, kiégetjük magunkat. De ugyanakkor én annak örülnék a legjobban, hogyha egy projekt, ami elképzelésem van, amit még nem valósítottam meg, de egy szeretnék, tehát színpadon, én színpadon szeretném látni magam. Tehát ott, ahol minden ember, mert ugye vendéglátóegységekben, hotelekben, bárokban, legyen az jazzklub is, nem mindenki miattad jön oda. Nagy része örül, hogy hallgathat, de valljuk meg őszintén, én be is vallom, nem mindenki azért jön oda, hogy téged hallgasson. Tehát nem mindenki koncentrál, fókuszál a te a zenélésedre, a muzsikádra. De egy koncertteremben, ha rád veszik meg a jegyet, akkor, és remélem, hogy jó pénzért adnák el, ha lenne egy koncertsorozatom, így világviszonylatban, akkor azok igenis azért jönnek, hogy leülnek, és csak rád fókuszálnak. És nekem ez a célom, hogy ezt megvalósítsam. Remélem, hogy elég erőt ad hozzá a Jóisten, meg eddig is egyengedte az utamat, mert tehát minden olyan álomszerűen jött. Tehát az, amit ugye én mondtam annak idején a kis szobában, hogy nyugodj meg, gyakoroljál, majd ez jönni fog, és ott leszel. Nyugodj meg, ott leszel. És hip-hop, ez történt, megint történt valami, megint ott. És mindig valami kis angyal, valaki így oda segített. Én hiszek ebben, hogy ez működik. Tehát meglátjuk a továbbiakat, bízom a Jóistennek az erejében.
0: Mit üzennél egy fiatalnak, aki 10 éves, és szeretne akár a nyomdokaidba lépni? Szeretne olyan lenni, mint te?
1: Hát azt üzenném sok szeretettel, hogy ne adja fel az egyéniségét, ne adja fel az álmait, és gyakoroljon, és legyen kitartó, és amikor a legnehezebb időszakon megy keresztül, akkor se adja föl, és akkor is igenis csinálja. És higgyen magában, hogy meg tudja csinálni. Mert az a legfontosabb, hogy addig csináljuk, addig próbálkozzunk, amíg be nem találunk, amíg el nem érjük az álmainkat. Mert ahogy föladja az ember, utána az esélyek azok gyengülnek, úgyhogy higgyetek magatokban, és gyakoroljatok sokat.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, én nagyon élveztem, és nagyon megtisztelő, hogy itt voltál. Természetesen várunk vissza a közeljövőben bármikor, és hát köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést.
1: Drága Andriskám, én örülök a legjobban, és köszönöm a meghívást, nagyon jól éreztem magam.
0: Balogh Dezső, jazz és bárzongoristával készült riportom hallgathatták meg. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Sóki András volt. A viszonthallásra.
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben.

kérdésed van, vagy kérésed, a Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A paksi atomerőmű elérte a maximális teljesítményét. Mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookján. A kormányfő már szerda délelőtt jelezte, hogy az erőmű a vártnál korábban elérheti a maximális kapacitást, ami estére teljesült is. Az atomerőmű a nyár folyamán rendkívüli kihívásokkal küzdött. A Duna extrém alacsony vízállása miatt az erőművet a teljes leállás veszélye fenyegette. A válsághelyzet alatt a kormány többször is energiatakarékosságra kérte a lakosságot és az intézményeket. Legalább 2 magyar állampolgár érintett a nepáli villámáradásban. Eltűntként keresik őket, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nagykövetség, illetve a tiszteletbeli konzul folyamatosan készenlétben áll és várja az állampolgári megkereséseket, illetve kapcsolatot tart a helyi hatóságok felé, közölték. A nepáli turisztikai hivatal szerint legalább 384 turista eltűnését jelentették, közülük 291-en külföldi állampolgárok. Legutóbbi megerősített hírek szerint legalább 157 ember vesztette életét az árvízben. A Nepál és Tibet határvidékén pusztító villámáradást az első információk szerint egy földrengés, majd az azt követő lavina idézhette elő. Önálló helyettes államtitkárságot kap az élő környezetért felelős minisztériumon belül az állatvédelem, és létrejön egy új országos hatáskörű állatvédelmi hatóság, jelentette be Gajdos László miniszter szerdán. Facebook bejegyzése szerint a minisztériumnak prioritás az állatvédelem ügye, ami most megfelelő helyére emelkedik Magyarországon. Korábban nem volt példa arra, hogy helyettes államtitkársági szinten kezeljék az állatok jólétének ügyét. Az új hatóságnak kiemelt feladata lesz az állatjóléti ellenőrzések elvégzése és a szükséges intézkedések megtétele. Emellett felülvizsgálják az ebrendészeti rendszer működését, az állatmenhelyek és az állatvédő szervezetek helyzetét. Új, folyamatosan frissülő weboldalt indított a kormány a tárca átvilágítások nyomán tett feljelentések nyomon követésére. Az átlátható.kormány.hu oldalon közzétett adatok szerint eddig 21 ügyben fordultak a hatóságokhoz, a vizsgált esetek pedig összesen mintegy 2103 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik. A weboldal a feljelentések adatbázisán túl egy másik funkcióval is rendelkezik, amely az elmúlt 5 évben a civil szervezetek nyújtott támogatásokat foglalja össze. Másfél éven keresztül nagy tételben kereskedhetett a Kristály Fantázia nevű új pszichoaktív anyaggal egy kecskeméti testvérpár és ceglédi beszállítójuk. A vád szerint összesen legalább 7,5 kg szert cserélt gazdát, a kecskeméti testvérek pedig közel 50 millió forintot kereshettek az üzleten. A három fővádlott jelenleg is kényszerintézkedés alatt áll, az ügyben a kecskeméti járásbíróság dönt. A rendőrség arra figyelmeztet, a Kristály súlyos és akár maradandó egészségkárosodást is okozhat.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dick.
0: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. május 28-a szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Olá Kálmán Junior, junior primadias jazz szaxofon művész a mai vendégem, aki mesél nekünk a most készülő első saját albumáról, az életéről és a szakmai kiteljesedéséről. Tartsanak velünk ma este is!
5: Köszönöm szépen, Kálmán, hogy elvállaltad a beszélgetést.
6: Én is köszönöm szépen, és üdvözlök minden hallgatót.
5: Beszéljünk egy picit az aktualitásokról, hiszen néhány nappal ezelőtt jöttél ki a stúdióból, ha lehet ezt mondani. Mire készülsz most?
6: Igen, így van. Most rögzítettük első saját zenei albumomat, az Olá Kálmán Junior Quintettel, melynek tagjai Olá Krisztián, Jónás Géza, Rigó Gábor és Molnár Sándor. felvettük saját szerzeményeimet, illetve feldolgozást, egy feldolgozást édesapámtól, és ezt a lemezt valószínűleg ősszel fogjuk megjelentetni, úgyhogy nagyon izgatottak vagyunk.
5: Uh-huh. Milyen formában fog megjelenni egyébként?
6: Úgy tervezem, hogy mindenképpen meg fog jelenni így a zenei megosztó platformokon, uh-huh. És emellett szeretnék belőle fizikai példányt is gyártatni. Uh-huh. Úgy gondolom, hogy annak még mindig van egy ilyen legalábbis eszmei értéke. Uh-huh. Illetve
5: CD-re
6: lehet, hogy
5: CD is,
6: és bakelitet szeretnék igazából belőle mindenképpen.
5: Aha. Mostanában nagyon divatos, azt gondolom.
6: Igen. Bátyámmal csináltunk már több olyan lemezt, amit kiadtunk bakelit formában, és úgy az a tapasztalat, hogy nagyon jól megy, és egyre divatosabb, és szeretik az emberek. Aha. Meg egyébként én is, hogyha van rá lehetőség, akkor berakni egy bakelitet lejátszani, az egy ilyen nagyon jó életérzés, és egy kicsit más úgy zenét hallgatni talán.
5: Más a minősége? Más a hangzása? Vagy mitől más?
6: Hát ugye a régebbi lemezeknek a hangzása is teljesen más, szóval sokkal jobb minőségben szólal meg a zene, hogyha van hozzá megfelelő lejátszó és hangcucc, ami ez azért elég ritka, meg uh-huh.
5: Elég borsos áruk
6: van, nem? Igen, ezt akartam mondani, hogy elég nehéz beszerezni.
5: Igen.
6: De egyébként is, szóval koncerteken mondjuk egy bakelitet eladni szerintem a sokkal menőbb, meg az egy ilyen jobb emléktárgy is, meg az egy kirakja az ember így a nappaliba, szerintem az itt tök jól mutat.
5: Uh-huh, uh-huh. Így van. A CD viszont nyilván egy promóciós termék is.
6: Igen,
5: valahol.
6: Abszolút. Uh-huh.
5: Mostanában legalábbis azt hiszem, hogy egy kicsit elvesztette azt a varázsát, mint néhány évtizeddel ezelőtt, tehát azért már inkább valóban a megosztókat használjuk mostanában. Én is folyton onnan hallgatom a zenéket, tehát onnan befizet az ember ugyebár ilyenkor egy bizonyos összeget, egy viszonylag alacsony összeget, én azt gondolom, tehát mondjuk egy CD-nek az árát, egy olcsóbb CD-nek az árát, és tulajdonképpen egy hónapig az ember azt hallgat, amit akar. Tehát ez egy jó dolog, én azt gondolom, de viszont valahol elveszti a varázsát is, nem? Tehát amikor az ember megfog egy CD-t, egy bakelitet, és elolvassa mondjuk a hátlapját, vagy a belső borítót, azért valahol az egy életérzés.
6: Igen, pont ezért szeretnék én is majd fizikai formában is nem ezt megjelentetni, hogy ez a fajta érzés ne vesszen el, hogy csak a Spotify-on vagy az Apple Music-on találja meg az ember.
5: És milyen stílusú zenék lesznek az albumon?
6: Öt saját szerzeményt rögzítettünk, és egyet apukámtól, mint említettem. Alapvetően jazz lemez, szóval azt mindenképp tudni kell. De nagyon erősen klasszikus zenei hatások is fellelhetőek benne szerintem. Uh-huh. Így a darabok szerzeményét illetően, meg a komponálási stílust illetően. Szerintem ez hogyha egy kronológiai sorrendben rakom a számokat, hogy keletkezésük sorrendjétől, akkor ez így szerintem így a baroktól így a modern kortárs zenéig megtalálható klasszikus zenei elemek is felelhetőek így a darabokban.
5: Nekem az a tapasztalatom legalábbis, hogy a jazz zenészek gyakran nyúlnak Bach zenéhez inspirációul. Természetesen Bartókot is nagyon szeretik, hiszen gyakran említik. De Bach az, ami valahogy nagyon közel áll a jazzhez. Ezt te is így látod?
6: Abszolút, igen.
5: Mi lehet ennek az oka?
6: Talán az, hogy a Bach zenéje annyira átható, és talán így szokták mondani, hogy mindennek az atya.
5: Uh-huh. Sokszor improvizatív, az is egyébként, ugye?
6: Hát alapból az improvizatív, igen, szóval hogy alapból a barokk zenében ez jellemző, hogy az improvizáció az nagyon fontos része a zenének, és talán ez is közelebb hozza így a jazzhez, de én más szemszögből, hogyha azt nézem, hogy miért akarom összekapcsolni Bachot a jazzel, akkor nem feltétlen ez az, akkor inkább arra gondolnék, hogy az ő dalamközpontusága meg a harmonizálása, amit tulajdonképpen a jazzben is ugyanúgy lehet használni, mint ahogy ő ezt a klasszikus zenében teszi. Aha. És én ebből a szempontból közelítettem meg inkább van egy olyan darabom a lemezen, ami, ami inkább ebben a harmóniai stílusban uh-huh. íródott.
5: Uh-huh. És kik azok a zeneszerzők még, akik inspiráltak?
6: Hát van egy darabom, amit kifejezetten Chopinnak dedikáltam. Az a neve, hogy Impromptu.
5: Aha.
6: És szerintem ezt nem is nagyon kell megmagyarázni, hogy miért, mert ugye az Impromptu maga egy ilyen improvizációs forma, vagy stílus, nem is tudom, hogy mondjam. És ott is igazából a Chopinnek igazából a harmónia világa, ami, meg a dallam világa, ami megjelenik így a témában. Uh-huh. Aztán van olyan, ami meg inkább a kortárs 20. századi zenét mutatja egy kicsit egy más köntösben.
5: Ott ki volt az, aki inspirált
6: téged? Ott igazából nem tudnék egy zeneszerzőt mondani, de hát ott nagyon sokféle hatás szerintem uh-huh. ért engem. Eleve az, hogy itthon, az itthoni klasszikus és jazz zenei közeg mindenképpen. Édesapám komoly zenei darabja is, és hogyha egy klasszikus zeneszerzőt mondani kell, akkor talán Richard Strauss.
5: Aha.
6: Aki még, akinek a harmóniai világa.
5: Uh-huh. Ez lesz az első CD-t, ha jól tudom, az első önálló albumod.
6: Igen.
5: Azért ez egy nagy jelentős lépés egy művész életében.
6: Igen, és ezt nagyon vártam már ezt a pillanatot. Ez az első saját albumom, viszont nem az első album, amin szerepelek, már nagyon sok de azért legalább egy ilyen 10-12 albumon játszom.
5: Hát fiatal korod ellenére azért ez egy nagyon szép szám. Sőt, ha jól tudom, akkor még ebben az évben két másik albummal is készültök. Erről is beszéljünk egy picit.
6: Igen, bátyám Olá Krisztián zongoraművész és zeneszerző, és hát vele már az Olá Krisztián kvártettel több albumot is rögzítettünk, és a következő album is meg fog jelenni idén. Illetve édesapámnak lesz most egy új albuma, az Olá Kálmán Szeptet formációval. Uh-huh.
5: Kik vannak benne a zenekarban?
6: A Szeptetben Balázs Lemér, Barca Horváth József, fúvós szekcióban jó magam, Borbély Mihály, Basó Kristóf és Schreck Ferenc. Úgyhogy egy nagyon erős csapattal.
5: Ez így van. Ez kétségtelen.
6: Együtt. Uh-huh. És hát lesz rajta egy olyan darabja apukámnak, ami a Művészetek Palotája 20. jubileumi évfordulójára komponálódott. Az a címe, hogy Pangea. Ami egy nekem egy nagyon közel álló darab, és hát jó nehéz is, szóval, hogy azért megszenvedtünk vele a stúdióban.
5: Mi az, hogy nehéz? Összetett a ritmusa, a szerkezete, vagy mitől nehéz egy darab? Nehéz a dallam vezetése?
6: Igen, alapvetően ez a darab egy szimfonikus zenekarra írodott.
5: Na hát akkor megvan a...
6: Úgyhogy ez a elsődleges válasz.
5: Igen.
6: És ezt redukálta le végül is Szeptet formációra. És hát azért jó sokszor valamit el kell játszani.
5: Igen.
6: Meg.
5: Teljesen
6: összetett, szóval, hogy egy zenekari darabból egy átiratot készíteni, akkor mindig az van, hogy nagyon sok információ van, amit át kell adni.
5: Így van, így van. Ez mikorra várható egyébként, ez az album?
6: Erről nem tudok nyilatkozni.
5: Majd még az év folyamán.
6: Még az év folyamán valamikor, igen.
5: És testvérednek, Krisztiánnak az albumáról tudunk részleteket? Milyen zeneművek hallhatók majd esetleg rajta, vagy ki a zenekarnak a tagjai?
6: Igen, ezen az albumon bátyámnak tulajdonképpen egy 6 tételes szvitje szerepel, amiknek nincsenek címei, csak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uh-huh. És ezek a darabok, ezek nagyon szigorúan megkomponált. Tulajdonképpen én kortárs és jazzzenei közti darabok, és mindegyik tétel egy-egy hangulatot, egy-egy ilyen érzésvilágot, vagy egy-egy lelkiállapotot mutat meg, és ezeket a tételeket improvizációs részek kötik össze. Uh-huh. Szóval ez egy ilyen utazás A-ból B-be, és érintünk közben. Szóval ez inkább egy ilyen spirituális utazás, megmondanám. Ezt az egész zenei albumot, és ez nagyon, nagyon érdekes, és nagyon, nagyon jó volt ezt rögzíteni is. Ami még érdekesség, hogy ezt fölvettük most újra egy stúdiókoncert keretében, ahol berendeztük a stúdiót 50 ember számára, és rögzítettük az albumot úgy, mint egy koncertet. Szóval elejétől a végéig, mint egy koncert lement az egész zenei anyag, és ennek talán az volt ugye a legfontosabb, szóval az volt a lényeg ennek, hogy mi is úgy tudjuk eljátszani ezt az egész szvittet, hogy a közönséggel. Mert az energiák, amiket mi ott átélünk a színpadon, azok úgy tudnak igazán érvényesülni, hogyha oda-vissza jön a közönség felől. És hát ez így szerintem sokkal, de sokkal másabb. Nem azt mondom, hogy jobb vagy rosszabb, így fölvenni egy lemez, csak sokkal másabb lett ez a fajta felvétel, mint amúgy, amikor elmegyünk csak négyen a stúdióba. Az inkább egy ilyen műhely munka, meg egy olyan közeg, ahol elrontjuk, aztán utána, ja, akkor felveszünk még egyszer. Itt meg az van, hogy úgy, mint egy előadás, végigjátszuk az egészet, és ha vannak benne hibák, akkor ott maradnak a hibák, de talán így a mondani valója jobban átmegy a zenének szerintem, úgyhogy ezt már másodjára csináljuk egyébként, és ez már így nagyon, ez nagyon jól sikerült először is, és most már másodjára szerintem még jobban.
5: Én azt gondolom, hogy a jazzben kiemelten fontos az valóban, amit te is említettél, hogy a közönség inspirálja magát az előadót, hiszen ott van, tapsol, az előadó látja, hogy tetszik a közönségnek, és ettől valahogy ő is olyan hangulatba kerül, amitől nem biztos, hogy egy átlagos stúdiófelvétel átélhető. Ez lehet a lényege, ami más, mint egy normál stúdiófelvételnél.
6: Abszolút.
5: Térjünk vissza egy picit a gyökerekhez. Sokat beszéltünk már a mai bevezetés során édesapádról is, aki híres jazz-zongora művész. Gondolom, ilyen közegben felnőni azért az egészen más, mint hogyha az ember mondjuk nem zenés családba születik. Beszéljünk egy picit a gyökereidről konkrétan, esetleg nagyszüleidtől kezdve.
6: Mindkét szülőm zongorista, szóval ennyit azért ez így elég erősen így behatárolt minket. Uh-huh. Így a zenében nőttünk fel tulajdonképpen. Anyukám klasszikus zongoraművész és zongoratanár, apukám pedig jazz zongoraművész és zeneszerző, és tanár ő is. Nagyszüleim pedig mindkét ágról nagypapáim cigányprímások voltak, szóval így a cigányzene tradíciója is érintett minket.
5: És hát akkor természetesen meg lehetne említeni a családnak a messzebbi tagjait is. Nemrég például unokatesóddal készítettem egy interjút ifja Begri Jánossal.
6: Igen, Jancsi az még nagyon közeli, szóval ő első unokatestvér. Tulajdonképpen együtt nőttünk föl, szóval hogy ugyanolyan hatások érték őt is, mint minket, szóval hogy így kérdésem volt, hogy nem az enne lesz az utunk. Mm. És nekem egyébként elég érdekesen alakult, mert én zongorán kezdtem el tanulni. Azt hiszem 7 vagy 8 évet tanultam klasszikus zongorázni.
5: Hát az már nem kevés idő. Tehát akkor az általános iskolát az tulajdonképpen majdnem végig.
6: Igen, abszolút. 6 éves koromtól 13-ig. Aha. Úgyhogy 7 évet, igen.
5: Mm. És akkor anyukád kezdett el veled foglalkozni először? Hiszen ő klasszikus zongoratanár. Vagy inkább apukád, vagy egyszerre?
6: Anyukám nagyon, nagyon... jól meglátta ezt a helyzetet, hogy ő anyaként ne legyen a zongoratanárom, hanem aha, inkább beiratott engem egy másik zongoratanárnőhöz, Torlasinéke Lemen Líviához, akinél bátyám is, meg én is nála kezdtünk el klasszikus zongorázni, és hát nagyon szerettük, és hát nagyon jó hangulatban teltek mindig az órák. Persze ettől függetlenül anyukámmal is foglalkoztunk a zenével, de inkább csak úgy, hogyha én megkértem őt, hogy mit tudom, gyakoroljon velem, vagy együtt megnéztünk valamit, amit az órára kellett.
5: Uh-huh. azért az sokat számít egy gyereknél, hogyha van otthon olyan segítség, aki meg tudja mutatni, hogy valójában hogyan is kell azt a darabot eljátszani, hogyan szól, vagy hogy esetleg rád szól mondjuk főzés közben a konyhából, hogy figyelj csak, ott rossz hangot játszol, ugye hallott te is?
6: Na igen.
5: Ez hogy ment
6: körülbelül
5: nálatok?
6: Így, ahogy most mondod. Hogy...
5: Igen, azért mondom, hogy nálam is ugyanez ment. Igen. Tehát, hogy ha bár anyukám nekem nem zongoratanár, de ő is nagyon sokat zongorázott. És ez a fajta segítség, ez mindig nagyon sokat számít egy gyermek életében. Mert nem egyedül gyakorol akkor.
6: Igen,
5: hiszen
6: igen.
5: Az egyedül való gyakorlás az kihívás.
6: Igen, igen. Meg hát meg is kell tanulni valahol gyakorolni. Szóval, hogy tulajdonképpen ezt már elég korán megtanulhattam így azáltal, hogy hogyan kezdje egyedül foglalkozni valami zenei anyaggal. Uh-huh. És végül én konziba terveztem egyébként klasszikus zongorával felvételizni. Uh-huh. Aztán abban az évben így tulajdonképpen a semmiből egyszer csak elkezdtem szaxofon tanulni. Szóval, hogy
5: hallottad így, valahol, vagy hogy jött ez az inspiráció?
6: Hát azért volt előzménye is, de hát az inspiráció az főleg onnan jött, hogy ugye hát apukám az már egész kisgyerekkoromtól kezdve végig egyfajtában koncertezett, és mi, mint hallgatóság mindig ott voltunk, szóval, hogy uh-huh. mindig hallottam kiváló szaxofonos szólistákkal játszani, és megtetszett ez a hangszer. Aztán van egy ilyen vicces családi sztori is az egészben, hogy anyukám velem fújatta fel mindig a szülinapokon a lufikat, és én ilyen rekord gyorsasággal fújtam fel mindig az összes lufit, és akkor mondta anyukám, hogy hát lehet, hogy valami fúvós hangszert nem ártana kipróbálnod, és akkor nekem meg a kettőből összejött ez, hogy amúgy akkor nem ártana a szaxofont választanom. És a zongora mellett elkezdtem szaxofont tanulni egy évig, uh-huh. és egy év után felvételiztem a konziba, és egy év után sikerült felvételt nyernem oda.
5: A Bartok konziba?
6: Igen.
5: Uh-huh. Ahol négy évig
6: tanultam Kolman Gábortól, és hát onnan egy lépcsővel arrébb a Zeneakadémiára felvételiztem, ahol meg Borbély Mihálytól, Elek Istvántól és Bacsó Kristóftól volt szerencsém tanulni.
5: Uh-huh. 6 éven keresztül
6: tulajdonképpen.
5: Akkor volt ott 3 év BA, tehát az a bachelor, utána 2 év master, művészmaster, és akkor 1 év művésztanári.
6: Egy év művésztanári, ahol már igazából a szaxofonozásban már nem. Szóval ott már szaxofontárgyam nem volt. Uh-huh. Ott már inkább csak így
5: ott tanítani kell már csak.
6: Igen.
5: Egy picit azért térjünk vissza még a gyerekkorra, még az alapokhoz, hiszen az nagyon érdekes, hogy akkor te alapvetően klasszikus zenével kezdtél, és zongorával. Az, hogy zongorával kezd valaki, az nyilván sok előnnyel is jár többek között azzal, hogy akkor te játszod a dallamot, általában a jobb kezeddel, te játszod saját magad a kíséretet, általában a bal kezeddel. Persze pedálozni is kell, de ez egy másik kérdés, de ez a fajta hangzás, ezt gondolom meghatározza azt, hogy akkor neked megvan az a fajta zenekari hangzás élményed, mondjuk így, vagy hát az, hogy dallamot és kíséretet is játszol egyszerre. Ez nem minden szóló hangszeresre jellemző.
6: Igen, én ezt ezért nagyon, nagyon hálás is vagyok ezért, hogy zongorával kezdtem, mert, uh-huh. mert ennek mai napig, meg hát még sokáig remélem, hogy sok hasznát veszem. Alapvetően a komponálásnál ezt a tudást, ezt a mai napig használom. Az, hogy több szólamban kell gondolkodni, meg hogy harmóniákban kell gondolkodni, uh-huh. ezt mind a zongorával tudom megcsinálni, és eleve egyébként is, hogy amikor én leülök, egy darabot írni szeretnék, akkor a zongorához ülök le először, szóval uh-huh. az első, amivel így elkezdem ezt az egészet.
5: És mióta játszol jazzt? Tehát mióta szaxofonozol, akkor kezdtél ismerkedni a jazzzel is?
6: Igen, az a kettő együtt indult el.
5: Vagy apukád már esetleg tanított neked korábban jazz darabokat, standardeket, harmonizációt?
6: Nem, azt inkább utána, amikor már így szaxofonon már játszottam jazzt, akkor kezdtem el a jazz zongorázással is úgy foglalkozni, hogy meg tudjam fogni az akkordokat, meg értelmezni tudjam az egészet, de hát a konziban, meg a Zeneakadémián tulajdonképpen végig ezzel foglalkoztam. Úgyhogy az így tulajdonképpen magától jött. Szóval apukámmal mindig csak akkor ültünk le így a zongorához, amikor én megkértem őt, hogy fél apu, ezt most mutasd már meg, hogy ez hogy van, hogy kell itt megfogni ez a kordot, meg stb. Kérdésekre, így fiam, és akkor megmutatta, de ő egyébként nagyon hagyta, hogy mi magunktól tanuljunk, és hogy szóval egyáltalán nem forszírozta azt, hogy ő most nekünk minden megmutasson, hanem csak azt, amire mi kíváncsiak voltunk, és ezt egyébként nagyon jó döntésnek látom még most így visszagondolva, hogy egyáltalán nem erőltette ezt az egészet ránk.
5: Fontos az szerinted, hogy klasszikussal kezdjen egy zenész? Tehát a klasszikus alapokat mennyire tartod jelentősnek?
6: Szerintem abszolút, ez szerintem anélkül nem is nagyon lehet egyébként. Szóval, hogy már csak azért is, mert hogyha az ember elkezd játszani egy hangszeren, akkor az első lépés az szerintem az, hogy a hangszerét megismerje, és maga biztosan tudjon rajta játszani. És ahhoz először csak a hangszert meg kell tanulni. Most az, hogy az ember skálázik, és technikát épít, ahhoz tulajdonképpen nincs jobb, mint a klasszikus zene.
5: Hát ott kimondottan vannak azért ilyen etüdök, mondjuk zongorából csernyi etüdök, lisztetüdök, amik ilyen technikai gyakorlatok, és ezek kimondottan arra vannak, hogy a technikánkat építsék.
6: Igen.
5: Tehát ezek nyilván nem biztos, hogy megszerezhetőek mondjuk a standardek gyakorlása közben.
6: Nem, igen.
5: Mikor tartod egyébként optimálisnak ezt a fajta váltást? Tehát, hogyha valaki klasszikussal kezd, akkor mikor kell, vagy mikor érdemes a jazz műfaj irányba kikacsingatni?
6: Ez egy nehéz kérdés, mert úgy alapvetően, ha már ugye szaxofonról beszélünk, akkor azt is nézni kell, hogy a szaxofonnál az a helyzet, hogy a klasszikus szaxofon és a jazz szaxofon között van egy nagyon nagy különbség, már pedig a hangszer megszólaltatásában. Szóval így befújás technikailag van egy olyan különbség, amit az ember, hogyha így tanul meg, akkor így fog játszani, ha meg úgy, akkor úgy. Tehát bár mondjuk ez se biztos, lehet, hogy van ebbe is kivétel, aki mondjuk mindkét hangzást meg tudja csinálni, de én úgy tanítok. Én jazz szaxofon tanítok egyébként már így 5 éve, és feladok klasszikus darabokat is, és emellett a jazzt is elkezdjük, szóval én párhuzamosan a kettőt együtt.
5: Zongorában ez nálunk úgy működik, hogy egészen más billentés kultúrát igényel mondjuk egy Chopin, egy Debussy, hiszen más az egésznek a hangzása, mint például egy jazz standard. Tehát aki mondjuk jazz standardeket már jól játszik, nem biztos, hogy tud jól játszani klasszikust. Tud azzal a könnyedséggel, puhassággal, könnyed ujjal zongorázni akár egy Debussyt, vagy mondhatnék egyébként Bachot is. De ez nálatok mennyire tetten érhető ez, hogyha akkor klasszikus szaxofon, illetve jazz szaxofont nézzük?
6: Ez egy jó kérdés. Nehéz is átrakni ezt a párhuzamot így a szaxofonra szerintem, mert azt is szerintem számításba kell venni, hogy ez egy viszonylag új hangszer. Szóval így az irodalma is, és hát nem tudom, hogy 100-120-valahány éves irodalma van rá, ami így a zenetörténelemben tulajdonképpen semmi.
5: Igen.
6: De így az utóbbi években azt látom, hogy így a kortárs zeneszerzők egyre jobban, meg egyre többet használják a szaxofont, és egyre nagyobb az irodalom rá. Viszont azt is nézni kell, hogy a kortárs zenéből van a legtöbb irodalom. Így a klasszikus szaxofonra szerintem. Uh-huh. Szóval, hogy alapból, és hogyha meg azt nézzük, akkor a kortárs zene az meg közel van a jazzhez. Szóval, hogy így van egy olyan, azért van egy átfedés itt szerintem, ami elég jó ebben. Szóval, hogyha most én szeretnék klasszikus szaxofon gyakorolni, és előveszek egy kortárs darabot, attól bajom nem lesz, hogyha azokat mind megtanulom, amiket amiket ők leírtak, mert hát egyébként nagyon ki van használva, úgy látom, a hangszer, és hogy egyre lejátszhatatlan dolgokat játszanak le a mai szaxofonosok, szóval a klasszikus zene csak épít, ennyi a lényeget tulajdonképpen az egésznek.
5: Számos hazai és nemzetközi jazz versenyet értél el kimagasló eredményeket. Melyeket említenéd szívesen ezek közül?
6: Azt kell tudni, hogy sok versenyen egyébként nem vettem részt, de talán amit kiemelnék, az a második Csepregi Gyula emlékverseny, ahol sikerült második helyezést elérnem, illetve a Jazz Showcase még 2016-ban, ami Pál által megrendezve, ahol a most kibővült kvintetten még kvartett formációval közönségdíjas lett, tulajdonképpen az indította el így a zenekaromat, illetve most 2021-ben azt hiszem volt egy jazz combo verseny, ahol az Impromptu című szerzeményem az év kompozíció díjat nyerte, úgyhogy ami egyébként szerepel a most megjelenő albumon is, úgyhogy
5: mit jelent számodra a Junior Prima díj, amelyet 2021-ben kaptál?
6: Hihetetlen boldogság volt, amikor ezt megtudtam, és hát nagyon meglepett egyébként, mert egyáltalán nem számítottam rá, nem is tudtam, hogy jelölve vagyok rá, és hát egyszer csak így reggel kaptam egy telefont, hogy gratulálunk, és hogy elnyertem ezt a díjat, és így nem tudtam, hogy fél kilenckor így hívott, egy fél kilenckor kaptam a telefont, és szóval se tudtam jutni körülbelül, szóval így nagyon azért boldog voltam, igazából nem tudom, más nem.
5: Azért ez egy nagy felelősség is, én azt gondolom. De hogy élted meg?
6: Igen. Ez a nagy öröm után ez az érzés is belém jött utána, hogy hú, hát akkor most már azért kicsit jobban kéne mindent. És azért még többet kéne gyakorolni, meg még jobban figyelni minden dologra, és hát ez a tulajdonképpen szerintem ez a lényege egy díjnak, hogy az emberre hasson, és vigye előre, és ösztönözze egy munkájában. És azt gondolom, hogy engem ez nagyon sokban ösztönzött, ez a díj, és nagyon sok mindenben előre vitt. Miért nagyon hálás vagyok.
5: Uh-huh. A szakmai utatban milyen jelentőséget tölt be? Tehát esetleg fellépéseket hozott még pluszba, felkéréseket CD-re, esetleg albumra?
6: Igen. Ilyen dolgok mind előjöttek. És hát legfőképpen azt tartom fontosnak, hogy utána így még jobban tudtam, még jobban bele tudtam erülni a zenébe. És hogy még elszántabban, meg motiváltan tudtam hozzáállni az egészhez. Uh-huh. És tulajdonképpen zenésznek szerintem nagyon fontos az, hogy visszajelzést kapjon a munkájáról, és hogy pozitív visszajelzést, ami utána őt építi, és ez egy ilyen pont volt az életemben.
5: Uh-huh. A saját zenekaroddal, és természetesen a testvéred zenekarával is számtalan helyen léptél már föl itthon és külföldön egyaránt. Mesélj nekünk, hogy merre jártatok már.
6: Igen, na ez egy nagyon jó oldala szerintem így a zenészlétnek. Imádok utazni, és hát a családom is imád utazni. Tulajdonképpen én akkor érzem jól magam, ha utazom. Úgyhogy én mozgásban kell lennem mindig. Nem is tudom, hol kezdjem ezt, de nagyon sok helyen jártunk egyébként. Bátyámmal voltunk Mexikóban, voltunk Kazaksztánban most idén, Kirgizisztánban, akkor Európában nagyon sok helyen. Apukámmal bejártuk Németországot koncertekkel, Franciaországot is, Olaszországot. Szóval ezt így felsorolni most szerintem így felesleges, uh-huh. de
5: esetleg fesztiválokon, vagy egy-két ilyen koncerteken, ilyen. Turnékon. Uh-huh. Melyik volt a legjelentősebb számodra, amit feltétlenül megemlítenél?
6: Talán Mexikóban a Eurojazz fesztivál, az a bátyámmal a kvartettjével léptünk fel. Az egy nagyon jó élmény volt. Uh-huh. És ott nem tudom, így több ezer ember volt a közönségben, de hát számtalan ilyen, úgyhogy most így nem.
5: Itthon milyen helyeken szoktatok fellépni? Nyilván a budapesti jazzkluboknak rendszeres fellépői vagytok.
6: Igen, emellett természetesen vidéken is, meg szóval vidéken is fesztiválokon, meg kultúrházakban mindenfelé szoktunk játszani.
5: Akkor igazán ismered az itthoni és természetesen a külföldi közönséget is. Mit várnak el egy mai jazzzenésztől? Milyen igényei vannak a közönségnek?
6: Hát, hogy mit várnak el, azt most így igazából nem tudom, de az, hogy mit kapnak, azt igen.
5: szóval, ami a lényeg.
6: Igen, szóval nekem így az a tapasztalatom, hogy akármelyik formációval megyek játszani, azt kell tudni, hogy mindegyik zenekarra teljesen másféle zenét viszünk, és mindegyiknek van egy magas stílusa. Sokan félnek attól, hogy valami nagyon modern, és hogy nem befogadható. Én azt vettem észre az utóbbi időkben, hogy ez pont fordítva van, és hogy az emberek szeretik nagyon az újfajta zenéket, és inkább az energiára összpontosít a közönség is. Hogyha valamiben van energia, meg lendület, akkor ezt ők föl tudják venni, és föl tudnak töltődni ebben. Úgyhogy szerintem nem is a zenestílusán múlik így az egész, hanem azon, hogy mi milyen energiaszinten tudunk játszani a közönségnek. Uh-huh. És ezt egyébként nagyon szeretem a jazzben, hogy ez így tud működni.
4: Uh-huh. Olá Kálmán Junior, junior primadíjas, jazz szaxofon művész volt a mai vendégem, aki mesélt nekünk a most készülő első saját albumáról, az életéről és a szakmai kiteljesedéséről. A beszélgetésünk második részét holnap este hallgathatják meg 10 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is, a viszont hallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon, Rádió Dík, rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi. Rólunk. Neked.
0: Itt a 100.3 Rádiódi süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Csondor Kata és a Gypsy Jazz Band. Különleges találkozás a jazz és a magyar könnyűzene világában. Augusztus 30-án különleges zenei eseményre kerül sor Budapesten. A Gypsy Jazz Band koncertjén két ismert magyar előadó művész, Csondor Kata és Horváth Charlie lesznek a vendégek. A koncert vasárnap este 19 óra 30-kor kezdődik, a Kultúrkúria Színház termében a Templom utca 2-10 szám alatt. A fellépés azért is érdekes, mert három különböző zenei világ találkozik egymással. A jazzmanus, a magyar könnyűzene és a Csondor Kata sokoldalú énekesi, színpadi előadói világa. Csondor Kata pályája. Csondor Kata a magyar zenei élet közismert és sokoldalú előadója. Énekesnőként, színésznőként és leginkább szinkron színészként is dolgozik, ezért nem csak zenei, hanem színpadi előadásában is otthonosan mozog. Hangját sokan különböző filmekből, reklámokból és szinkron szerepekből is ismerhetik. Énekesnőként különösen az ünnepi időszakban vált ismerté a nagy közönség számára. Az Add tovább című dala és annak karácsonyi hangulata sokak számára összefonódott az ünnepi időszakkal. Pályája során azonban nem kizárólag egyetlen zenei stílusban mozgott, előadói munkásságában a pop, a jazzes hangzás és a színházi előadásmód is megjelenik. A Gypsy Jazz Band története. A Gypsy Jazz Band 2018-ban alakult Kárpáti Róbert gitárművész vezetésével. A zenekar létrehozásában fontos szerepet játszott a világhírű magyar hegedű művész Robi Lakatos, aki szakmai mentorként segíti a formáció munkáját. A zenekar egyik legfontosabb célja a jazzmanus, vagyis a Gypsy Jazz hagyományának bemutatása és tovább gondolása. Ez a zenei irányzat az 1930-as években vált önálló stílussá, elsősorban Django Reinhardt munkásságának köszönhetően. A műfajra jellemző a lendületes ritmus, a gitárközpontú megszólalás, a virtuóz hangszeres játék és a jazz improvizáció szabadsága. A Gypsy Jazz Band azonban nem egyszerűen régi hagyományokat másol. A zenekar saját hangzásvilágot alakított ki, amelyben a Django Reinhardt által megteremtett hagyományok és Robi Lakatos sajátos, unortodox, cigány fúziós zenei szemlélete is találkozik. Ezáltal a zenéjük egyszerre képes megőrizni a hagyományos manus jazz hangulatát, miközben modern, friss és rendkívül energikus megszólalást hoz létre. A zenekar tagjai és a világa. A formáció központi alakja Kárpát Róbert, aki gitárművészként és zenekarvezetőként is meghatározó szerepet tölt be. Mellette több kiváló muzsikus dolgozik a produkcióban. A zenekarához kapcsolódóan többek között Lakatos Mirjam énekes, Flór Noémi nagybőgő művész, valamint Kökény László gitárművész neve is szerepel. Robi Lakatos hegedűjátéka pedig különleges színt ad a produkciónak. A Gypsy Jazz Band egyik különlegessége, hogy koncertjeikkel rendszeresen helyet kapnak vendégművészek is. A zenekar vezetője tudatosan törekszik arra, hogy különböző zenei hátterű előadókat kapcsoljon be a produkciókba. Ez azért is fontos, mert így minden koncertnek lehet egyedi hangulata.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Dikben. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. május 29-e csütörtök van. Ismét Olá Kálmán Junior, junior primadíjas jazz szakszofon művész a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesél nekünk a most készülő első saját albumáról, az életéről és a szakmai kiteljesedéséről is. Tartsanak velünk ma este is!
5: A saját zenekaroddal és természetesen a testvéred zenekarával is számtalan helyen léptél már föl, itthon és külföldön egyaránt. Mesélj nekünk, hogy merre jártatok már.
6: Igen, na ez egy nagyon jó oldala szerintem így a zenészlétnek. Imádok utazni, és hát a családom is imád utazni. Tulajdonképpen én akkor érzem jól magam, ha utazom. Úgyhogy én mozgásban kell lennem mindig. Nem is tudom, hol kezdjem ezt, de nagyon sok helyen jártunk egyébként. Bátyámmal voltunk Mexikóban, voltunk Kazaksztánban most idén, Kirgizisztánban, akkor Európában nagyon sok helyen. Apukámmal bejártuk Németországot koncertekkel, Franciaországot is, Olaszországot. Szóval ezt így felsorolni most szerintem így felesleges, de
5: esetleg fesztiválokon, vagy egy-két ilyen abszolút koncerteken, ilyen. A turnékon. Melyik volt a legjelentősebb számodra, amit feltétlenül megemlítenél?
6: Talán Mexikóban a Eurojazz fesztivál, az a bátyámmal a kvartettjével léptünk fel. Az egy nagyon jó élmény volt. És ott nem tudom, így több ezer ember volt a közönségben. De hát számtalan ilyen, úgyhogy most így nem.
5: Itthon milyen helyeken szoktatok fellépni? Nyilván a budapesti jazzkluboknak rendszeres fellépői vagytok.
6: Igen, emellett természetesen vidéken is, meg szóval vidéken is, fesztiválokon, meg kultúrházakban, mindenfelé szoktunk játszani.
5: Akkor igazán ismered az itthoni és természetesen a külföldi közönséget is. Mit várnak el egy mai jazzzenésztől? Milyen igényei vannak a közönségnek?
6: Hát, hogy mit várnak el, azt most így igazából nem tudom, de az, hogy mit kapnak, azt igen.
5: Szóval, ami a lényeg.
6: Igen, szóval nekem így az a tapasztalatom, hogy akármelyik formációval megyek játszani, azt kell tudni, hogy mindegyik zenekarra teljesen másféle zenét viszünk, és mindegyiknek van egy magas stílusa. Sokan félnek attól, hogy valami nagyon modern, és hogy nem befogadható. Én azt vettem észre az utóbbi időkben, hogy ez pont fordítva van, és hogy az emberek szeretik nagyon az újfajta zenéket, és inkább az energiára összpontosít a közönség is, hogyha valamiben van energia, meg lendület, akkor ezt ők föl tudják venni, és föl tudnak töltődni ebben. Úgyhogy szerintem nem is a zenestílusán múlik így az egész, hanem azon, hogy mi milyen energiaszinten tudunk játszani a közönségnek. És ezt egyébként nagyon szeretem a jazzben, hogy ez így tud működni.
5: Mit gondolsz, hogy állnak a mai fiatalok a jazzzenéhez?
6: Én sem vagyok még öreg.
5: Igen, hát tulajdonképpen pont abban a korosztályban tartozol.
6: Én azt látom egyébként, hogy nagyon motiváltak, és már csak így a tanítás szempontjából is, ahogy tanítom a leendő szaxofonosokat, hogy nagyon gyorsan fejlődnek, ilyen túlzás felgyorsulás van így a egész világban, szerintem így az információ áradat, meg az egész média, az egész internet, ahogy felgyorsította így a világot, az ezt is felgyorsította, hogy az emberek gyorsabban is tudnak fejlődni, annyi információt kapnak. És hát tulajdonképpen ezt látom, hogy így konzis jazzzenekarok olyan szinten tudnak játszani, legutóbb voltam a bemutató koncerten, és hallottam egy ilyen zenekart, akik teljesen így profi zenészek már szinte, és hogy ez nagyon, nagyon motiváló, hogy ilyen fiatalon már nagyon magas szinten tudnak játszani.
5: Mit gondolsz a jazznek a jövőjéről? Szüksége van esetleg valamiféle megújulásra, vagy így folytatódik majd, ahogy napjainkban is halljuk?
6: Megújulásra mindig is volt és lesz is szerintem szüksége. Ugye hát tulajdonképpen a jazz az másról sem szól, csak erről. Szóval, hogy ez egyfolytában így épül és újul. Szerintem mindig lesz jövője a jazznek, és azt gondolom, hogy egyre divatosabb a jazz.
5: Ezt jó hallani.
6: Úgyhogy én pozitívan állok ehhez, és azt látom, hogy a fiatalok körében is egyre jobban eljönnek koncertekre. Szóval, hogy amikor jazzklubba játszunk, akkor azt látom, hogy így már csak fele-fele arányban majdnem, hogy velem egykorúak is, és a nálam idősebb korosztály is 50-60%-os arányban, vagy 60-40%-os arányban jelen van, és ez már itt szerintem egy tök jó lépés.
5: Beszéljünk egy picit a saját zenei stílusodról, illetve az inspirációidról. Elsősorban a barokk és romantikus klasszikus zenéből merítkezel. Mely zeneszerzők azok, akik igazán nagy hatással voltak rád eddigi életed folyamán, illetve a zeneszerzői stílusodat alakítják?
6: De első név, akit megemlítenék, ahogy már te is említetted, az Bach. Az ő zenéje mellett szerintem senki nem tud elmenni. Mai napig imádom, és minden darabját szinte így már így majdnem kiveséztem, amit hallgattam.
5: Megemlítenél ezek közül néhány művet esetleg?
6: Te persze.
5: Kedvenceidet esetleg?
6: Legutoljára például a muzikális eszopfer, akkor a fuga művészete, akkor a Hámolmise, Máté Passió.
5: Igen, tehát ez tényleg a Bach életművnek tulajdonképpen a csúcsai.
6: Igen.
5: És más zeneszerzőkkel? Hogy állsz?
6: Hát Rachmaninov az egy nagy kedvencem például.
5: Ezt romantikus. Mindig jó hallanom, köszönöm szépen.
6: Na hát, örülök.
5: Zongoristaként eznek mindig nagyon örülök. Nekem is egyik kedvencem. Tőle mit szeretsz egyébként a legjobban?
6: Tőle? Hát a zongora versenyét imádom.
5: Kettő vagy három? Melyik a jobb? Nyilván mind a kettő jobb? Más.
6: Hát ez nagy kérdés.
5: Nehéz kérdés, ugye?
6: Hát, nálam nagyobb hatással van a C-moll, a második.
5: A második, aha.
6: De hát nem, igazából a D-moll, az a zongoristáktól hallom, hogy ők azt preferálják jobban. Talán azért, mert nehezebb egyébként.
5: Sokkal nehezebb, igen. És elmélyültebb is, azt gondolom.
6: Lehet. Nekem a második az nekem így sokkal mélyebben van. Nekem így az én nem mélyebb hatással van, inkább azt mondom.
5: Általában populárisabb is egyébként a második zongora verseny.
6: Nem de egyébként meg a kedvencem tőle az nem a zongora versenyek, hanem a Halálsziget. Aha. A zenekari darab. Szóval, hogy az...
5: Voltak szigete.
6: Voltak szigete, igen. Bocsánat.
5: Más zeneszerzők, itt említettük már Richard Strauss-t is közben a beszélgetésben.
6: Hát igen, tőle meg egyértelműen amiért nagyon megszerettem, az a Metamorfózis. Szóval az meg az a ilyen hömpölygő zene, ami végig tulajdonképpen egy egész életet mutat be, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, de hogy az a sok változás, ami benne van a zenében, és ahogy változik, és hogyha zenei szemszögből nézzük, akkor meg az, hogy modulál egyes hanglemekből, akkor az nagyon érdekes számomra, és azt nagyon szeretem hallgatni, meg nem csak hallgatni, hanem hogyha megnézem a kottáját is, megpróbálom elemezni kicsit, akkor az is nagyon, nagyon sok minden, nagyon sok érdekességet föl lehet benne fedezni, és nagyon tele van olyan zenei megoldásokkal, amik inspirálók tudnak lenni egyébként a jazz zenébe. Úgyhogy azt is nagyon szeretem.
5: Beszélgettem korábban természetesen édesapádnak a növendékeivel is, akiket a Zeneakadémián tanít, illetve a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen is, és ők is megemlítették ezt a darabot, hiszen szerintem apukádnak is nagy kedvence lehet, mivel ezt a darabot igen. Rendszeresen tanítja az ő növendékeinek, illetve hát gondolom akkor elemzik, beszélnek róla. Inspiráció forrásként akkor ott is felmerül. Neked is édesapád volt az, aki megmutatta ezeket a darabokat, vagy úgy magadtól fedezted föl ezeket a kincseket?
6: Hát azért a Zeneakadémia nagyon sok olyan zenetörténet órán egyébként, meg
5: persze.
6: Szóval nagyon sok olyan darabba találkoztam, amiről nem hallottam még addig, és nagyon sok ilyen meg is maradt onnan, amiket mai napig hallgatok. Meg természetesen otthonról is, hogy amiket éppen hallgatott apukám, akkor ez mi, és akkor így, ja, ez, és akkor aztán én is hallgattam. Meg természetesen a bátyám is, amiket hallgatott, mert hát ő idősebb az én majdnem 3 évvel. Uh-huh. Szóval amikor én voltam én 14-15 éves, akkor még annyira nem volt meg, hogy miket szeretek annyira hallgatni, hallgattam mindent, aztán utána így kialakult így a saját ízlésem.
5: És Wagnernek is nagy rajongója vagy, ha jól tudom.
6: Igen.
5: Melyik a kedvenc Wagner operád? Ezek a monumentális művek, ezek azért nem könnyed hangvételű darabok általában.
6: Igen, igen. Hát amiért nagyon megszerettem Wagnert, az a Tristan és Izoldának a prelüdje.
5: Ó, igen.
6: Bevezetés. Szóval, hogy, igen. Hogy az miatt szerettem meg igazán, az operát is egyébként. Szóval, hogy addig annyira nem foglalkoztam vele.
5: Aztán, a műfajjal?
6: A műfajjal, aha. Igen. Aztán utána, amikor ezt így végighallgattam, akkor azért megszerettem. Nem mondom azt, hogy egybe hallgattam végig. A mennyiséggel még azért... Szóval, hogy avval még van mit leküzdeni. Szóval, hogy nagyon tömör zene, igen. És nagyon oda kell figyelni. Én legalábbis úgy szeretek zenét hallgatni.
5: Na jó, de ezek több órás művek.
6: Igen, pont ezt mondom, hogy egyben viszont nem biztos, hogy jól esik meghallgatni, aha. Hanem inkább részenként, amikor kedvem van hozzá.
5: Uh-huh. És ezeknek a zeneszerzőknek a harmónia fordulatait, melódia kezelését, ezeket próbálod beépíteni a saját kompozícióidba is akkor? Ami tulajdonképpen akkor jellemzi a saját zenei stílusodat?
6: Tulajdonképpen csak inspirációt próbálok meríteni belőlük, és nem tudatosan próbálom ezt beleépíteni tulajdonképpen hogy a jazz szerzeményekbe, hanem az, hogy én nagyon nagy arányban szeretek klasszikus zenét hallgatni, az kihatása van arra, hogy az ember utána milyen zenét ír. Szóval, hogy a zenehallgatás az határozza meg az embernek a zenei ízlését, és meg azt, hogy utána milyen zenét fog szerintem írni. Szóval az, hogy sok klasszikus zenét hallgatok, az mindenképp hatása van erre.
5: Uh-huh. Beszéljünk egy picit az oktatói tevékenységedről is, hiszen már több éve tanítasz.
6: Igen, 5 éve egész pontosan a Patrona Hungária Zeneiskolában jazz-szaxofon tanítok. És hát nagyon szeretek tanítani egyébként, és PED1-es minősítést is szereztem már.
5: Célod egyébként tovább lépni a pedagógus minősítési táblázaton?
6: Igen, igen, szeretnék. Meg egyszer szeretnék még doktorit is csinálni, úgyhogy van még tervben elég sok minden. Tanítással kapcsolatban is, meg így a koncertezéssel kapcsolatban is.
5: Akkor beszélgessük egy picit a jövőről, hogy következő 5 évre mondjuk, vagy 10 évre mit tervezel, hol látod magad?
6: Ez egy jó kérdés. Szeretnék mindenképpen több saját zenei albumot is fölvenni a zenekarommal, és egyre több zenét írni. Ebben így az utóbbi években egy kicsit szóval ezt az alkotói folyamatot ezt egy kicsit elhanyagoltam, mert nagyon sok zenekarban játszottam, meg játszok is aktívan. És hát amikor az ember játszik sokat, akkor a saját projektjeit az hajlamos akkor mindig egy kicsit félrerakni. És most szerintem annak van az ideje, hogy egy kicsit jobban ráfókuszáljak erre. Uh-huh. És szeretném azt, hogyha a zenekarommal bejárnánk Magyarországot, és utána külföldi országokba eljutni, játszani. Az lenne a cél, hogy igazából Európa szerte tudjunk koncertezni.
5: Uh-huh. Van még olyan álomcélpont, olyan koncertterem esetleg, ahova szeretném mindenféleképpen eljutni?
6: Hát koncertterem most így tulajdonképpen olyan, hogy most melyik koncertteremben az nem kifejezetten nem, de hogy az, hogy minél nagyobb presztízsű koncertteremekbe külföldre, uh-huh. Az igen. Meg hát szeretnék egyszer eljutni távolabbi országokba, például Amerikába, így a saját formációmmal, ugye már a bátyámmal voltam Mexikóban. Az Egyesült Államokban még nem voltam, úgyhogy mindenképpen szeretnék eljutni uh-huh. Tővel.
5: Távol-Kelet esetleg?
6: És a Távol-Kelet is, vagy a Japán nagyon, nagyon, nagyon érdekel, és nagyon vágyok oda, nem feltétlenül zeneileg, hanem csak az országban is, szóval egy turistaként is. Uh-huh. De hát zeneileg is, szóval, hogy mindenképpen jó lenne egyszer.
5: Azért a japánok nagyon befogadók a jazzzenével kapcsolatban, tehát ott fantasztikus jazzzenészek vannak.
6: Igen, igen, igen. Hát édesapám többször játszott már ott, meg lemezt is felvettek már ott. úgyhogy ő is csak jó dolgokat mondott.
5: Mielőtt bejöttünk ide a stúdióba, neked is megmutattam azt a mesterséges intelligencia által generált zenét, amit tulajdonképpen az én gombnyomásom fémjelez, ha lehet ezt mondani rá, hiszen nekem kellett beadni magát a témát, hogy miről szóljon a dal, illetve a dalnak a szövege, és én határoztam meg a műfajt. De tulajdonképpen csak ennyit kellett beadnom a mesterséges intelligenciának, és generált nekem több zenét is. Mit szólsz hozzá? Tetszett neked a zene egyébként?
6: Hát igen, amikor így meghallottam, akkor hát nem tudtam hirtelen hova rakni, mert egy nagyon kommersz zene szólalt meg. Uh-huh. És az egy olyan zene, amire azt nem tudtam volna azt mondani, hogy rossz, de az se, hogy jó. Uh-huh. Szóval, hogy...
5: Mi hiányzott belőle?
6: Nem mi azt, hogy mi hiányzott az, belőle, egyszerűen csak ilyen... szóval olyan, amikor az ember mondjuk bemegy egy épületbe, és beszáll a liftbe. Ebben szerintem meghatároztam. Aztán kiszáll. Szóval igazából valahol ide raknám ezt a AI-os zenéket, hogy hallgatsz valamit, így meghallod, jó, kis light-os valami, aztán utána mész tovább. Uh-huh. És így ilyen hatása nem volt igazából sehogy rám. Uh-huh. De nem azt mondom, hogy rossz, hanem csak az, hogy igazából engem nem tehát, szóval az, hogy a zene hatása legyen rám, ahhoz valaminek kell történni, valami olyan dolognak, amire nem számítok. Uh-huh. És egy ilyen, pont, hogy egy ilyen intelligencia által generált zenében csak olyan dolgok történik, amire számítasz. Úgyhogy pont az a lényeg, az kiveszik belőle, és ezáltal már rögtön nem is tud tetszeni. Szóval igazából ez van.
5: Persze lehet, hogy a következő verzióban már beprogramozzák, hogy
6: az is lehet, valami... hogyha mondjuk az már egy érdekesebb verzió lenne, hogyha mit tudom én, a zenei aspektusokat is meghatározza benne az ember, uh-huh. és meghatározza neki azt is, hogy milyen zenei elemeket használjon benne meg, és a többi uh-huh. érdekes dolgokat.
5: Meg lehet határozni egyébként, de ezzel direkt nem próbálkoztam, mert én egy ilyen általánosan meghatározható, leírható, mondjuk csak műfaj által behatárolt stílust próbáltam generálni, illetve hát dalt próbáltam generálni. Lehet, hogy ennél még sokkal részletesebben is bele lehet menni a dologba, sőt, biztos.
6: Biztos.
5: Biztos. Lehet, hogy ettől már különlegesebb lesz, de egyébként mutattam neked opera felvételt is, ami mondjuk a kávézásról szólt, az a bizonyos opera szöveg, a dalszöveg, szövegkönyv, és eleírt valamilyen, nem is tudom, Mozart, Haydn, romantikus operáknak az egyvelegét.
6: Hát, igen. Szóval, hogy...
5: Nem ijesztő egyébként az, hogy ilyen minőséget tud generálni egy számítógép? Nem fogja elvenni a zenészeknek a lehetőségeit, a munkáját?
6: Hát azt gondolom, hogy nagyon ijesztő, és lehet, hogy egyébként így hasznunkra is válhat ez a dolog, és így a munkánkat elő tudja majd egy bizonyos szinten segíteni. Viszont lehet, hogy hátráltatni is fogja. Ezt most így nem tudom megmondani, hogy melyik része lesz az erősebb, de tehát én igazából a zenének már az is, hogy jazzzenész vagyok, az is megmutatja, hogy igazából a kiszámíthatatlanságot szeretem a legjobban, és ugye ez így a intelligencia által kreált zenében ez nem szerepel, így ez nekem nem egy annyira izgalmas terep. Uh-huh.
5: Igen, egy jazzzenész nyilván egészen másként gondolkodik, mint egy klasszikus zenész, akiknek egyébként eddig főleg mutattam. És nyilván az improvizáció, mint lételemed, az egészen másként meghatározható, mint egy klasszikus zenész esetében. Tehát lehet, hogy ebből fakadóan is akkor is vannak lehet. Ezek a gondolatok.
6: De ez egyébként szerintem nem feltétlenül így a klasszikus és a jazzzenei közti különbség miatt van ez, hanem lehet például az is, hogy mondjuk, hogyha említetted Mozartot, ha most mondjuk azt mondanánk a intelligenciának, hogy írjon valamit Mozart stílusban, akkor ő valószínűleg írna egy ilyen ilyesmi operaszerű darabot, vagy egy szonátát, vagy akármit. Valószínűleg olyan stílusban, hogy tényleg azt hinni az ember, hogy ez valami olyasmi zeneszerző, vagy mondjuk az a korszak. De az az érdekes szerintem igazán, hogy a tényleges zeneszerző, Mozart, ott van a melyik vonos négyes? Ez a Cismol vonos négyes. Első tételnek a körülbelül 40 másodperce. Az olyan, hogy azt beraktam már így több ismerősömnek is, akivel játszottunk, szoktunk ilyet játszani, berakunk egymásnak zenéket is felismerni, és senki nem találta el, hogy Mozart. Mert az nem az a stílus volt. Az ő akkor egy ilyen 100 évvel előre körülbelül komponált egy olyan bevezetőt, egy vonós négyesbe, ami tulajdonképpen olyan, mint hogyha a Richard Strauss írta volna. És akkor szerintem itt jön be az a pont, hogy akkor a mesterséges intelligencia az tulajdonképpen ebben már értesz, hogy a zeneszerző az mit tud, meg hogy mit akar, az két külön dolog. És hogyha ő igazából tudott volna teljesen más zenét is írni, csak akkor ennek nem volt ott az ideje, meg hogy ő nem arra vágyott. De azért megmutatta nekünk, hogy amúgy figyeljetek, itt van ez is, lehet, hogy majd ez lesz 100 év múlva. Szóval nekem ez egy nagy, szerintem egy fontos különbség így, hogy egy zeneszerző az tud újat mutatni, ha még nincs is fölkészülve rá mindenki, mondjuk.
5: Te is keresed így az újításokat a saját zenétben?
6: Igen, keresem, de nem tudatosan. Szerintem ez így magától változik és alakul. Én ezt így hagyom szabadjára, engedem ezt az egészet is, és ahogy én épp amilyen pillanatban vagyok, meg amilyen státuszban, mondjuk, vagy ahol tartok, azt csinálom. Szóval, hogy így, ahogy fejlődök, meg ahogy alakul a zenei ízlésem, úgy változik a zene is. És ez egyébként most így az első albumon szerintem érezhető lesz, mert lesz rajta két olyan szám, amit idén csináltam, és lesz rajta egy olyan, amit tavaly, és kettő olyan, amit már egész régen. Szóval, hogy lesz benne egy ilyen, van benne egy ilyen út, hogy változik a zene.
5: Egy zenész számára mindig nehéz kérdés az, hogy határozza meg a kedvenc zenéit. Hiszen ahogyan változunk, ahogyan fejlődünk, természetesen minden korszaknak megvan a saját kedvence, a saját kis stílusa, tehát mondjuk 10 évesen lehet, hogy egészen mást szeretünk, mint 20 évesen. De most kíváncsi lennék arra, hogy most jelen pillanatban, hogyha azt mondanák, hogy elvisznek téged egy lakatlan szigetre, akkor mi lenne az az 5 zenemű, 5 album, amit elvinnél magaddal, a jelenlegi fejeddel?
6: Hát ez az 5 album, ez biztos, hogy nem sorrend lesz, szóval nem fontossági sorrend, mert az már itt tényleg túl nehéz feladat lenne, hogy még ezeket sorrendbe is rakjam.
5: Igen.
6: De akkor most kiválogatok 5-öt, amit így most Spotify-on most megnyitom, és aztán amiket épp most hallgattam. Hát akkor itt van például Rachmaninov zongora versenyei.
5: Kinek az előadásában? Kocsis Zoltántól.
6: Ez a San Francisco-i szimfonikus zenekaros változat. És itt a Fiszmolt és a C-molt játsszák.
5: Az első és a második.
6: Akkor van itt egy The New Standard, Herbie Hancock album. Ez egy klasszikus jazzlemez 96-ból. Szóval ez egy nagyon komplex darabokat tartalmazó lemez, ami talán ugye mai zenére is nagyon erős hatással van, ami a jazz zenére. Itt van, amit már említettünk, Richard Strauss metamorfózisa, berlini filharmonikusoktól, akkor a fuga művészete, azt is mindenképp említeném, Emerson vonus négyestől, és akkor még mondok valami jazz, mondjuk a Love Supreme John Coltrane-tól, ami ugye a jazz zene. Hát John Coltrane nekem ugye a jazz zene atya, szóval, hogy még a szaxofonozásnak a fő, legfőbb alakja nekem. Úgyhogy Meg alapból Coltrane zenéje az, az nekem egy nagyon fontos pont amúgy is, szóval, hogy ezt mindenképpen meg kellett említenem.
5: A mai technika, illetve a digitalizáció, illetve ez a közösség, ami tulajdonképpen a Facebook kora, mondjuk így, ez milyen hatással van a zenészekre, a jazz zenészekre? Nyilván egy zenész igazából egy kicsit befordul, és a saját maga világában él, de klasszikus zenészekre ugyanígy, sőt, hát ez általában minden zenészre igaz, hiszen a gyakorlás azért elmélyíti ezeket a gondolkodásokat, és nem biztos, hogy mindenki feltétlenül úgy gondolkodik, hogy nyit a közönség felé, és a közönségépítést tartja, illetve az önmenedzselést tartja szem előtt. Szerinted mennyire fontos ez a mai korban?
6: Nagyon fontos, és ahogy mondod, szerintem ez nálam is egyébként így van, hogy sokáig ezzel egyáltalán nem foglalkoztam, hanem inkább csak a zenével, és aztán egy pár éve kellett rájönnöm, hogy ez tulajdonképpen egy olyan skill, amit nem tudok, és ezt ugyanúgy, mint bármi más meg kell tanulni, és ezzel foglalkozni kell. Hogyha ezt így lehet mondani, akkor a fiataloknak annyi előnyük van, és hogy a mostani generációnak, én szerintem így a kettő között vagyok már így, hogy még a ezredforduló előtt születtem, még akkor nem volt ennyire erős így a Facebook, Instagram vonal, amikor én voltam ilyen 14-15 éves, és pont bekerültem így a konziba, szóval akkor még ez annyira nem, akkor kezdett el így nagyon fellendülni, és akkor változott meg ez az egész tulajdonképpen a koncertek szervezése is igazából ezeken a platformokon keresztül történik már nagy részt, és, uh-huh. és akkor erre még nem is voltunk felkészülve, meg ezzel nekünk így vele együtt kellett jönni, és nem is számítottunk erre, hogy szóval, hogy én abban nőttem föl, hogy apukámat egyfolytában keresték a szervezők, és felhívták is, hogy az volt, hogy volt egy telefonod, és volt egy kontakt bázisod, és te hívogattad az embereket, és akkor kapcsolatot tartottál ténylegesen beszéddel. Esetleg e-mailezés volt, oké. De hogy akkor még ez tényleg így sokkal erősebben működött, most meg már mindenki inkább csak saját magát menedzseli, hogy ahogy te is mondtad, és ez így a koncert szervezést is megreformálta szerintem. Koncertszervezők egy meglévő, bejövő információból dolgoznak nagy részt, ami nem biztos, hogy egyébként sokszor jó, mert ugye ez még 10-15 évvel ezelőtt úgy működött, hogy ők maguk tájékozódtak 100%-ban ők maguknak kellett tájékozódni, hogy kik milyen zenét csinálnak, ki lesz az az alkalmas ember, akit most én meg szeretnék hívni erre a fesztiválra. Most meg beajánlod magad, és akkor ott lesz, mit tudom én, valakinek 50 e-mail, és akkor ha szerencsénk van, meghallgatják, és akkor elhívnak játszani, ha nem, akkor meg nem. Szóval, hogy sajnos egy kicsit lehet, hogy elment ebbe az irányba az egész. Uh-huh. Nem biztos, hogy sajnos, lehet, hogy ez teljesen jól van így. Csak hát jönni kell ebben a változással nekünk is. Úgyhogy ez egy biztos egy tanulságos dolog volt nekem, és amikor erre így ráébredtem, hogy én csinálom a dolgom, az nem egyenlő azzal, hogy utána nekem mekkora profitálásom lesz ebből.
5: Igen, azért régen a menedzserek keresték tulajdonképpen a fiatalokat, a tehetségeket, és hát ők szervezték a koncerteket. Sőt, mondhatjuk a kiadókat is, akik felkérték a legnagyobb zenészeket, a legtehetségesebb előadókat, hogy akkor ők szeretnének készíteni veled egy lemezt, vagy bárkivel, és akkor ezért természetesen valamilyen honoráriumot kapott az előadó. De ez most már egy picit megváltozott, hiszen például, ha befizetsz egy minimális összeget, mondjuk egy ilyen online kiadóhoz, maradjunk csak ennyiben, akkor ők tulajdonképpen terjesztik a te felvételeidet, amit otthon elkészítesz, a saját kis számítógépeddel, tehát már nem is szükséges bemenni egy nagy stúdióba. Tehát egészen megváltozott az utóbbi évtizedekben a zeneipar, és minden, ami ezzel jár, a koncertszervezés. Igen. Hogyan lehet ezt túlélni?
6: Hát ahogy te is mondtad, hogy jönni kell ebből a változással nekünk is, szóval, hogy Én is most azon vagyok, hogy az Instagramomat egy kicsit jobban építsem, és gyártsak olyan tartalmakat, amik esetleg érdeklik az embereket, és hogy a másik oldalról meg úgy tűnik, hogy nekem föl kell keresnem azokat az embereket, akikkel fesztiválokra meg koncertekre tudok kapcsolatot építeni.
5: Hol hallhatunk téged legközelebb?
6: Legközelebb a saját zenekarommal május 30-án az Opus Jazz Clubban fogunk játszani. Ahol hallható lesz az új lemezünk anyagából is néhány szám. Ez még nem egy lemezbemutató, a lemez majd csak ősszel fog érkezni, de azt is nagyon várjuk majd.
5: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és megosztottad velünk a gondolataidat. Természetesen sok szeretettel várunk vissza a későbbiek folyamán is, amikor esetleg beszámolsz nekünk az újabb sikerekről.
6: Köszönöm szépen én is.
5: Ismét Olá Kálmán junior primadíjas jazz szaxofon művész volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a most készülő első saját albumáról, az életéről és a szakmai kiteljesedéséről. A Roma Szalon műsorban elsődleges feladatomnak tartom, hogy neves klasszikus, jazz és cigányzenészeket, költőket, írókat, tanárokat vagy más kulturális szempontból érdekes személyeket mutassak be. De ezen kívül fontosnak tartom azt is, hogy a fiatal tehetségek bemutatását... Jó? De ezen kívül fontosnak tartom a fiatal tehetségek bemutatását is, akik, habár még csak pályájuk elején járnak, de már jelentős teljesítménnyel hívták fel magukra a figyelmet. Így volt ez a napokban adásba került Hankó József leendő hegedűművésszel is, akinek a mai napon volt a diploma hangversenye a Régi Zene Akadémián. Innen is szívből gratulálunk neki. A következő héten pedig Varga Tivadarral készült interjúmat hallgathatják meg. De addig is ne feledjék, hogy holnap és holnap után, vagyis pénteken és szombaton tartják a 4. cigányzene éjszakáját a Józsefvárosban, a Lőrinc pap téren, a Mikszát téren és a Krúdi Gyula utcában 18 órától. Az eseményen a vonópárbaj győztes prémásai muzsikálnak, amelyre a belépés ingyenes. De hogy egy picit pontosabbak legyünk, május 30-án pénteken 18 órakor a Lőrinc pap téren nézhetik meg Cinka Panna Színház előadásában az Aranyesőtől József Attiláig című művet, amely egy zenés műsor versekkel. Előadják a Cinka Panna Cigány Színház művészei és a Tromara Acoustic Live. Szombaton 18 órától pedig 3 különböző helyszínen tartanak programot, méghozzá a Mikszát téren Robi Lakatos prémás és zenekara játszik, a Krúdi Gyula utcában Puka Károly prémás és zenekara, valamint a Lőrinc pap téren Salasovics Dezső prémás és zenekara kápráztatja el a közönséget. Ne feledjék, mindhárom helyszínen Tolnai András is énekel majd nekünk, aki egyébként volt már itt természetesen a Roma Szalon című kulturális műsorunkban is. Jó szórakozást kívánok önöknek a programokon való részvételhez. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, tartsanak velünk jövő héten is. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádió D kulturális műsora.
1: Tarts velünk minden hétköznap.
0: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. A terv célja, hogy természet alapú megoldásokkal és a természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. Szerdai ülésén több mint 40 napi rendi pontról tárgyalt a kabinet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, napirenden szerepelt a költségvetés és az uniós források megszerzése. Emellett a közlekedési beruházásokról, a paksi atomerőmű és az energiaszektor helyzetéről, valamint a klímavészhelyzetről és az aszályról is egyeztettek. Megkezdte munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila testület elnöke megerősítette, azt vizsgálják, hogy a jegybank korábbi működése során, különösen az alapítványi vagyonkezelésben, az ingatlan beruházásoknál és a székház felújításnál sérülhettek-e az átlátható és felelős közpénzgazdálkodás követelményei. Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Balázs Attila tulajdonos maga kezdeményezte az eljárást a cég ellen, tudta meg a Telex. A döntést a tulajdonos, aki egyben Orbán Viktor vejének Tiborcz Istvánnak az üzlettársa is, kedvezőtlen piaci folyamatokkal, a szabályozási környezet megváltozásával, valamint a zuglói irodakomplexum megvásárlásától való kormányzati elállással indokolta. Több tagország vezető politikusával egyeztetett eddig a következő hosszú távú uniós költségvetésről az Európai Tanács elnöke. António Costa Pozsonyban találkozott a szlovák miniszterelnökkel, aki úgy fogalmazott, Szlovákia számára az erős kohéziós és mezőgazdasági politika a prioritás. Az integrációért felelős osztrák tárca nélküli miniszter egy lapinterjúban úgy fogalmazott, nem lesz megállapodás minden áron az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Szükség esetén folytathatja a katonai csapásokat Irán ellen az Egyesült Államok, jelentette ki az amerikai hadügyminiszter. Pete Hegseth szerint jelenleg a gazdasági szankciók okozzák a legnagyobb nyomást Iránnak, de a katonai fellépést sem zárják ki. Eközben az amerikai elnök közölte, minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi szorosban, és figyelik, hogy ne telepítsék azokat újra. Péntek hajnalban 93%-os holdfogyatkozás szemtanúi lehetünk. Akik felébrednek a 3 óra 24 perckor induló jelenségre, ők azt láthatják, amint a hold belép a föld fél árnyékába. A leglátványosabb pillanat 5 óra 20 perc környékén várható, ekkora föld árnyéka kitakarja a hold több mint felét, amitől narancssárgás-vöröses színben fog pompázni a nyugati égbolt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dik.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. június 11-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Kis Zoltán, fiatal leendő hegedűművész a mai vendégem, aki mesélt nekünk a céljairól, a motivációjáról és a szakma kihívásairól. Tartsanak velünk ma este is. Mai vendégem Kis Zoltán, leendő hegedűművész. Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Én is köszönöm, és szeretettel üdvözlöm a Dik Rádió hallgatóit is.
4: A napokban tértél haza Finnországból egy nagyszerű kurzusról. Mesélj nekünk, hogy milyen volt.
5: Hát az az egy hét, ameddig kint voltam Finnországban, eléggé jól telt, ugyanis nagyon jó emberekkel voltam körülvéve, nagyon értékes emberekkel voltam körülvéve, mint például Szabadi Vilmos tanár úr, aki tartotta ezt a rendezvényt, ezt a kurzust, és természetesen nagyon sok mindenben segített nekem, ami a diplomáig vezető útamat támogatja. Mint gyakorlás technikában, zeneileg.
6: Te jövőre diplomázol, tehát tulajdonképpen neked nagyon fontos, hogy most így kicsit intenzívebben rákészülj a diplomára. Miben segít neked ez az egy ilyen hét, amikor így töményen csak a zenével tudsz foglalkozni? Tehát ez mennyire dobja meg a zenei fejlődésedet?
5: Szóval a jövőbeni terveim elég világosak és határozottak. Hegedűművészként szeretnék kiteljesedni. Jelenleg is sokat gyakorlok és tanulok, mert az a célom, hogy minél magasabb szintre fejlődjek, technikailag és zeneileg is. Szóval ez leginkább ebben tudott segíteni.
6: És ilyenkor, amikor ilyen intenzíven foglalkozol a hegedűvel, a zenével, akkor az egészen másfajta eredményt hoz, mint amikor itthon csak úgymond órákra készülsz.
5: Ugye ott össze voltunk zárva, együtt voltunk szinte a nap 24 órájában, és bármikor bármiféle kérdésem volt a tanár úr felé, az bármikor feltettem neki. Mert ugye ott volt velem pár méterre volt tőlem, szóval...
6: Tehát mondjuk gyakorolsz valamit, és akkor rájössz, hogy valami más új rend kellene, akkor gyorsan átszaladsz a másik terembe.
5: Így van. Jaj, tanár úr, itt volt egy kis baki, itt volt egy kis dolog, amit nem értek, és egyből megvan rá a válasz. Természetesen ez a napi életben, való életben is ez így lehetne, de azért nem akarom mindig, mert én tudnám puskázni a tanárút egész nap kérdésekkel, mert ugye mindig van hova fejlődni, és ez nagyon sok munkával jár ez a szakma, hát, úgymond.
6: Igen. Milyenek ilyenkor a úgymond versenytársak? Inspirálnak ők is téged, hogy hallod őket esetleg, és mondjuk ellesel tőlük ezt-azt?
5: Persze, hát ez benne van, ez igazából az egész. Erről szól, az ösztönzésről, az inspirációról, hogy olyan emberekkel, olyan személyekkel legyünk körülvéve, akik ugyanúgy a zenében vannak, mint jelen esetben én.
6: Térjünk vissza akkor egy picit a gyökerekhez. Nyilván te is zenés családból származol, ez nagyon fontos, hiszen én azt gondolom, hogy aki zenés családból jön, az valahogy valamiféle előnnyel rendelkezik.
5: Zenés családból származom, amióta csak az eszemet tudom a zene vesz körül, a zenét hallom, a zenét látom, és ezáltal egyértelművé vált, hogy én is erre az útra fogok lépni. Nagyon inspiráló emberek vesznek körül, természetesen a családomban is, mint például Nyári Károly, zongoraművész.
6: Ő a nagypapádnak a testvére.
5: Így van, ő a nagypapám édes testvére, nagypapám Nyári László.
6: Ő a Rajkóban tanít.
5: A Rajkóban tanít, és ő pedig a klasszikus vonal mellett a cigányzenét, a magyar cigányzenét emeli ki, és támogatja mai napig. Szóval a muzsikáló Magyarországban részt is veszünk közösen ebben a misszióban.
6: Ő tanítja egyébként a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnáziumban a kis rajkókat, vagyis a kis cigányzenekart.
5: A kis rajkókat. Én úgy gondolom, hogy ezt a fajta zenét mai napig értékesíteni kell, fenn kell tartani, ugyanis tényleg megvan a saját maga értéke, amit nem szabad, hogy elvesszem. És a nagypapám ebben nagyon ott van, hogy ezt tartsa, ezt.
6: Igen, ez...
5: Ugye a fiatalabb generációnak is át tudjuk adni ezt a dolgot.
6: Ez egy úttörő munka, amit ő végez, hiszen nagyon fontos, mert a Rajkó Talentum Szakgimnázium az utolsó fellegvára.
5: Így van.
6: A cigány zenének, tehát ő nagyon jelentős munkát végez ott.
5: Igen.
6: És az ő fia nem mellesleg a Nyári László, aki junior prima díjas, ha jól emlékszem.
5: Így van, hát igazából nekem a László adta a kezembe a hangszert.
6: Aha.
5: Laci. A vonót is már, amikor megszülettem, ő volt az első, aki beleadta a kezembe. Szóval ő nagyon nagy szerepet játszott abban, hogy tényleg én a hegedűművészi pályára induljak el.
6: Ő kezdett el veled foglalkozni először egyébként?
5: Igen. Szóval az első hangot vele húztam meg a hangszeren.
6: Mikor kezdett el veled foglalkozni, mennyi idős voltál?
5: 5 éves koromban.
6: 5 éves korodban. Tehát akkor még a zeneiskolai tanulmányaid előtt.
5: Persze, természetesen a zeneiskolai tanulmányok előtt. Utána fordult komolyabbra a dolog, ugyanis Ásnészi Lévához beirattak engem, és ott kezdtem el hivatalosan is a hegedű.
6: Ha jól emlékszem, a Tóth Aladár zeneiskolában tanít.
5: Ott megtanultam úgymond az alapokat. Hát ugye egy kisgyerek életében mik az alapok, üres húr, kotolvasás, vonókezelés, ezeket megtanultam, és utána Szászné Réger Judit tanítványaként folytathattam a tanulmányaimat a Józsefvárosi Zeneiskolában.
6: Én azt hiszem, nagyon szerencsés vagy, mert a két legnagyszerűbb tanártól tanulhattál, akik így zenei alapfokon tanítanak.
5: Ők eléggé meghatározó személyiségek az alapfokon.
6: Igen, így van.
5: A klasszikus hegedűben ugyanis nagyon sok híres név jött ki a kezeik közül.
6: Így van, pontosan.
5: Magyarországon és nemzetközi szinten is egyaránt.
6: És mi volt az első megmérettetés, ahol igazán megmutathattad a tehetségedet?
5: Az első megmérettetés 2012-ben vagy 11-ben volt, igen, a Rados Dezső hegedű verseny, azt sikerült megnyernem 10 éves koromban, vagy 9. És akkor onnantól jött belém ez a versenyszellem, ez az inspiráció, ugyanis szerintem egy verseny a legjobb lehetőség arra, hogy inspiráljon, és fejlődésre késztessen, szóval a versenyszellem az nagyon megindult bennem akkor.
6: És több versenyén is voltál ezt követően?
5: Persze, hát utána jött ugye a Virtuózok tehetségkutató műsor, az egy nagyon nagy mérföldkő volt az életemben.
6: Ez volt 2014-ben.
5: 2014-ben, igen, így van.
6: Milyen sikereket értél el, meddig jutottál? Én a döntőben még hallottalak.
5: Nagyon sok zenekarral felléphettem, a Zeneakadémia nagytermében is, a Kodály Központban is, rangos magyar szimfonikus zenekarokkal, és ezek az élmények elég mély nyomot hagytak bennem, és akkor döntöttem el, hogy szólista szeretnék lenni. Szóval ez ettől a műsortól azt kaptam, ami egy elég egész életen át végig fog kísérni a szóló karrierem kialakításának a célját.
6: Van olyan nézet is, akik azt gondolják, hogy egy ilyen fiatal gyereknek, akár 10-12 éves gyermeknek nagyon megterhelő a Virtuózok. De ezt hogy élted akkor át? Nem volt ez neked túl sok?
5: Hát igen, ez hirtelen lehet, hogy soknak tűnt, de azóta is minden nap ezért dolgozom, hogy ez az út sok kitartást igényel, ugye, fegyelmet és nagyon sok gyakorlást. De ez számomra nem teher, hanem ez egy hivatás és öröm.
6: Ezt követően más versenyeken is részt vettél még?
5: Ezt követően más versenyeken is részt vettem. Utána megtörtént ez a műsor, ugye nagyon sok számos rangos zenekarral felléptünk, és egyszer kaptam egy felkérést Artur Kaganovszkitól, Pinkas Zuckerman tanítványától, és vele eltölthettem egy hetet, úgymond egy kurzus keretein belül, aminek a vége az lett, hogy kaptam tőle is egy mesterhangszert ajándékba.
6: Mit lehet tudni erről a hangszerről?
5: Ezt ő készítette. Ő készítette, és tényleg egy nagyon-nagyon szép hangszer.
6: Most is ezen játszol?
5: Nem, most egy Bárány Dezső által készített mesterhangszerrel játszom, amit 2015-ben kaphattam a Magyar Emberi Források Minisztériumától.
6: Milyen versenyeken voltál még?
5: Voltam még Konciános hegedű versenyen, 2016-ban, amit sikerült megnyernem, és elhoznom még 3 külön díjat. Voltam nemzetközi versenyeken is, mint például Fehér Ilona hegedű verseny, ahol Slomo Mintz volt a zsűri elnök, és ott második díjat sikerült elhoznom.
6: Milyen hatással volt rád Szabadi Vilmos tanítása, hegedű játéka?
5: Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem hallgatója vagyok, és hatalmas megtiszteltetés, hogy Szabadi Vilmos tanítványa lehetek. Szabadi Vilmos tanítása és hegedű játéka nagyon nagy hatással volt rám, ugyanis tényleg minden órán rengeteget tanulhatok tőle, mint zeneileg, mint technikailag, mint a gyakorlás tudományának az elsajátításában. Mindig tudok tőle újat tanulni, és újat tud nekem mindig mutatni, és nagyon hálás vagyok, hogy tőle tanulhatok.
6: Ő azok közé, a művészek közé tartozik, akik nagyon sokat foglalkoznak a fiatalokkal, egyrészt, másrészt ő egy koncertező művész, és én azt gondolom, hogy az a fajta tanár, aki koncertezik is, ott olyan tudást tud átadni ezeknek a növendékeknek, amit egy átlagos tanártól mondjuk nem biztos, hogy megkaphat egy növendék. Szabadi Vilmos mennyiben más, mint Szenthelyi Miklós tanítása? Két nagyszerű professzorról beszélgetünk, akik nagyon támogatják a tehetségeket.
5: Igazából Szabadi Vilmos és Szenthelyi tanár úr között az a különbség, hogy ezt nem lehet elmondani, ezt tapasztalni lehet igazából. Szóval én sokkal jobban megértem azt a metodikát, amit Szabadi tanár úr ad. alkalmaz. Uh-huh. Igazából ennyi a különbség. Uh-huh.
6: Most bachelor másodéves vagy. Ez azt jelenti, hogy akkor jövőre diplomázol.
5: Így van, jelenleg is sokat gyakorlok és tanulok, mert ez a célom, hogy minél magasabb szintre fejlődjek technikailag és zeneileg is. A következő nagy lépés számomra ugye a diploma megszerzése, és mellette egyre több lehetőséget szeretnék megragadni a színpadi fellépésekre, hogy elkezdjem felépíteni a szórókarrieremet. Szóval igazából nagyon fontosnak tartom azt is, hogy versenyeken részt vegyek, mert ezek nem csak szakmai visszajelzést adnak, hanem inspirációt és új kapcsolatokat is. Hosszú távon szeretnék nemzetközi szinten is ismerté válni, és olyan előadó lenni, aki nem csak technikailag pontosan játszik, hanem valódi érzelmeket is közvetíteni tud a közönség felé.
6: Szerinted mi kell a sikerhez?
5: A sikerhez kitartás, rengeteg gyakorlás és önfegyelem.
6: Ennyi elegendő? Szerintem, ha ezek mind megvannak, akkor garantált a siker?
5: Szerintem, hogyha a Jóisten adott képességeket egy embernek, azokkal nem szabad visszaélni, és azokat fejleszteni kell.
6: Uh-huh. Ez így van.
5: Szóval szerintem természetesen szerencse is kell hozzá, de ha van fegyelem, van kitartás, és megvan a napi szintű gyakorlás, akkor szerintem nincs semmiféle akadálya.
6: És mihez kell a szerencse?
5: A szóló karrier kialakításához.
6: Az az igazság, hogy rengetegen végeznek, akár hegedű vagy zongora szakot nézek, és abból csak a töredéke lesz. Olyan szólista, aki ebből meg is tud élni. Itt legalábbis Magyarországon. Tehát nyilván a nemzetközi piac az sokkal nagyobb ebből a szempontból, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nehéz utat választottál, de remélhetőleg ezek a képességek, amik számodra adottak, ezek elősegítenek arra, hogy erre az útra lépj. Viszonylag keveset hallunk rólad mostanában. Mi ennek az oka?
5: Hát igazából az az oka, hogy a jövőben szeretném folyamatosan emelni a mércét. Célom az, hogy nemzetközi versenyekkel is megmérettessem magam, fejlődjek, tanuljak, és lépésről lépésre felépítsem a saját karrieremet. És hát persze ez nem jön össze pár nap alatt. Szóval egy kicsit úgymond azért észrevehető talán, hogy eltűntem, mert a szóló karrierem kialakításán dolgozom.
6: Mennyire tartott fontosnak az önmenedzserést? Tehát most már azért biztos te is tapasztalod, hogy egy picit más világot élünk, míg régebben, hiszen amíg korábban az volt, hogy a menedzserek tulajdonképpen megkeresték azokat a művészeket, akikkel szerettek volna dolgozni, most már lehet, hogy nincs akkora üzleti lehetőség, potenciál ebben a műfajban, mint esetleg korábban volt, és most már valahol jobban elvárják az előadóktól az önmenedzserésnek ezt a formáját. Szerinted mennyire fontos te ezt? Hogyan érzed?
5: Hát szerintem ez elengedhetetlen ebben a szakmában, sőt, más zenei stílusban is ez elengedhetetlen, ugyanis tényleg ha saját magad önmenedzselésében nem vagy ott, akkor természetesen más se fog felkérni arra, hogy ezeket a dolgokat csináld, de természetesen videókat kell gyártani, tartalmakat kell gyártani, és természetesen mindig mutogatni kell az embert magának ahhoz, hogy ez a dolog kialakulhasson maximális szinten. Viszont tényleg a háttere az egész dolognak az, hogy gyakorlás, gyakorlás és gyakorlás.
6: Ha esetleg csak a gyakorlását megmutatja az ember, hogy aktuálisan éppen mit tanul, akár egy kurzuson, vagy akár a tanárától, akkor az már valahol az önmenedzselésnek egy fontos lépése.
5: Így van.
6: Hiszen akkor a közönség, vagy hát legalább a szakma, a barátok, azok megismerhetnek ebből a szempontból, hogy te éppen mind dolgozol. Mennyire tudod ezt mindennapjaid mellett vinni?
5: Ez egy lépcső. Ez lépcsőfokokból áll. Természetesen, ahogy mondtad, először a barátok, ismerősök, kisebb közönségek, nagyobb közönségek, aztán természetesen nemzetközi úton is szeretném ezt kiteljesíteni.
6: Nem tudom, mennyire kell ezt szétválasztani. Tehát például, hogy ha az ember felteszi mondjuk magát egy közösségi médiára, ahol esetleg valóban a világon bárhonnan rátalálhatnak az emberre, akkor tulajdonképpen itt már nem az a lényeg, hogy most helyi közönségnek, vagy éppen a világnak játszik az ember.
5: Így van, a közösségi médiában nagyon nagy szerepet játszik, és ott kell ezeket ugye természetesen megmutogatni ugye a világnak. Szóval jól mondtad. Igen.
6: Tehát amikor én például rád kerestem az interneten, akkor nagyszerű felvételeket találtam rólad 12 éves korodból. A virtuózokból főleg, ezek jöttek ki természetesen elsőnek. Tehát ez egy olyan mérföldkő lehet egy előadó, akár egy szólista, vagy szólistának készülő művész számára, ami valóban egy alapvető lépés. De utána magunknak kell megtenni a következő lépéseket, akár hetente, akár minden nap, de ez természetesen egy kicsit túlzás, hiszen minden nap ezzel nem tudunk foglalkozni.
5: Igazából a Virtuózok tehetségkutató műsor már lassan 9 éve történt. Ezt az időt én teljesen magamra szántam, és ezt majd most szeretném kamatoztatni. Most szeretném azt, hogy úgymond visszatérjek a közéletbe.
6: Hogyan szeretnéd ezt megvalósítani?
5: Nemzetközi versenyekkel.
6: Igen.
5: Tartalmak gyártásával. Imént beszéltem Szabadi Vilmos tanár úrral Finnországba, és a jövőbeni terveink azok, hogy a Kodály Központban a pannonfilharmonikusokkal eljátszom a Saint-Saëns Szegedű versenyt. Például ez egy elég jó mérföldkő lenne a folytatáshoz, a jövőmmel kapcsolatosan.
6: Már tervezed esetleg a diplomaműsorodat is?
5: Nekem nagyon nagy álmom, hogy a diploma hangversenyemen Csajkovszki D-dur hegedű versenyét játszhassam, ugyanis nekem van egy meghatározó felvétel az életemben, Nyári László, ugye a bátyám, neki van egy fantasztikus felvétel erről a Csajkovszki versenyről, és ez tényleg nagy szerepet játszott az én zenei tanulmányaimban is. Szóval szeretnék én is egy hasonló szintű felvételt, vagy esetleg egy hasonló szintű koncertet ezzel kapcsolatosan gyártani, vagy csinálni.
6: Kik azok a nagy hegedű művészek, akik inspiráltak eddig életed folyamán?
5: Azok a hegedű művészek, akik engem inspiráltak a zenei pályámon, természetesen a családomon belül is, a közeli családtagjaim, Nyári László például, de ha nemzetközi mércét és nemzetközi szinten szeretnénk ezt a választ megválaszolni, akkor például, hogy egy nevet mondjak, Jasa Heifetz.
6: Természetesen.
5: Szóval ő nagyon nagy hatással volt rám, David Oistrakh és Lenoid Kogán. Ők voltak ugye a hegedülés nagymesterei, mondhatni úgy is. De ezeket a neveket természetesen sorolhatnánk reggelig is, ugyanis a régi hegedűművészek világában minden egyes hegedűművésznek volt egy egyénisége, egy személyisége, mind hangszínben, mind technikai játékban. Szóval mindenkinek megvolt a saját maga szépsége, és minden hegedűművésznek megvolt a saját maga érdekessége, ami tényleg eléggé inspiráló lehetett ahhoz, hogy én ezt a dolgot elkezdjem.
6: Hogyha elvégezted a BA diplomádat, illetve megszerezted a BA diplomádat, akkor utána gondolom elsődleges cél a master diploma.
5: Igen, a master diplomát szeretném még megcsinálni a bachelor után. Doktorin nem gondolkoztam, de viszont tanárin igen. Mert én ugye tanítok most egy zeneiskolában, és ugye mivel Szászné Réger Judit tanárnőnél tanultam, ott rengeteget elsajátíthattam a tanítás szépségeiből, és természetesen ezeket szeretném továbbadni a fiatalabb generációnak is.
6: Fontosnak tartod egyébként a tanítást, hogy esetleg a saját szempontodból, a saját fejlődésed szempontjából is?
5: Így van, természetesen. Ezzel nem csak én tanulhatok, vagyis nem csak a gyerekek tanulhatnak, hanem én is tanulhatok és fejlődhetek minden téren, a zenével kapcsolatosan. Szóval tényleg, hogyha látod azt, hogy egy fiatal a nulláról megtanul egy bizonyos szinten játszani, akkor az jó érzést ad, hogy ezt te alkottad. Ez a te kezeid munkája igazából.
6: De közben nyilván egy felelősség is, én azt gondolom.
5: Persze, hát ez nagyon nagy felelősséggel jár, ugyanis nem mindegy, hogy adja valaki a hegedűt egy fiatal gyerek kezébe, mert az egész pályáját végig kísérheti.
6: Tehát, hogyha rossz technikát tanul esetleg az elején, akkor ezt nagyon nehéz kijavítani.
5: Ki lehet javítani, de nem egyszerű.
6: Nem egyszerű, tehát ezért felelősség teljes.
5: Igen, nagyon nagy felelősséggel jár a tanítás is. És természetesen szeretném ezt csinálni a jövőben. Ezt is majd.
6: Akkor gondolom ezért is tartott fontosnak, hogy
5: persze.
6: A tanári emmát is elvégezd.
5: Igen.
6: Ha kitennének egy lakatlan szigeten, akkor mi lenne az az öt album, esetleg bakelit, CD, netán előadókkal megnevezve, akit mindenféleképpen magaddal vinnél a jelen élethelyzetedben. Tehát tulajdonképpen most kik a kedvenceid?
5: Elsősorban Jasa Heifetz Mendelzó Hegedű versenyét vinném magammal.
6: Aha. Ez egy legendás felvétel.
5: Egy legendás felvétel, ugyanis már 7 éves kora óta játszotta ezt a nagy közönség előtt. Hm. Ez volt az első nagy koncertje, Tudtommal, nagy zenekarral, és az tényleg egy olyan technikai szinten lett eljátszva és előadva, ami nagyon nagy dolognak számít a világban, szóval ez egy egyedülálló előadás. Második lemez Itzhak Perlmannak lenne a Bach szóló szonátái, ugyanis ez tényleg egy nagyon gyönyörű és sokoldalú felvétel, amiből nagyon sokat lehet tanulni, és nagyon sokat lehet átvenni. Úgymond. Uh-huh. Szóval tényleg ott olyan gyönyörű zenei színek vannak alkalmazva abban a felvételben, abban az albumban, hogy ez egy eléggé egyedülálló. A harmadik igazából Csajkovszkij Hegedű versenye lenne Jasa Heifetztől, mert amint mondtam, ugye az nagyon meghatározó számomra.
6: Hát tulajdonképpen ez az álmod, ebből szeretnél diplomázni.
5: Így van, az nagyon nagy álmom, hogy azt egyszer egy szimfonikus zenekar előtt eljátszassam. Uh-huh. A negyediket kéne mondanom, akkor valószínűleg egy jazz albumot vinnék magammal. Uh-huh. Például egy Jarrett, vagy például egy Chick Corrát.
6: Uh-huh. Tehát zongorista legyen.
5: Így van, nagyon-nagyon szerettem, és nagyon közel áll a lelki világomhoz a jazz műfa uh-huh. is. Ezek mellett, szóval valószínűleg elmondom akkor Heifetz, Perlman, Jarrett és Járóka Sándor.
6: Aha.
5: Egy Járóka Sándor albumot is vinnék magammal.
6: Tehát a cigányzenét nem lehet kihagyni.
5: A cigányzene az elengedhetetlen. Uh-huh. Mert ugye az is teljes mértékben végigkísérte az egész életemet. Az ötödik pedig egy Cifra György album lenne, ugyanis tényleg a zongora az még nagyon-nagyon közel áll a lelki világomhoz, és ez egy elengedhetetlen tényleg. Ugye a zongora és a hegedű kapcsolódása, összefonódása az egy eléggé szép összképet tud mutatni a klasszikus zenéről és a jazzről, vagy bármiféle zenei műfajról. Szóval ez egy eléggé jó kombináció, az a kettő hangszer, szerintem.
6: Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és tulajdonképpen egy picit megismerkedhettünk a szakmai sikereiddel, megismerkedhettünk a gondolataiddal, a céljaiddal, vágyaiddal, és azzal, hogy milyen zenéket szeretsz, illetve mit vinnél magaddal egy lakatlan szigetre. És természetesen kívánok neked sok hasonló sikert, amit eddig is elértél a további életed, illetve szakmai sikereid folyamán, úgyhogy remélhetőleg hallunk még rólad hamarosan ismét, és várunk vissza ide a stúdióba.
5: Nagyon szépen köszönöm.
6: Köszönöm szépen.
7: Kis Zoltán fiatal leendő hegedű művész volt a mai vendégem, aki mesélt nekünk a céljairól, a motivációjáról és a szakma kihívásairól. A műsor végén hallgassanak meg egy telefonos interjú részletet Kalla Évával, aki a Cigányzene Éjszaka program megálmodója, amely legutóbb május 30-án és 31-én került megrendezésre a budapesti Józsefvárosban.
6: Milyen kihívásokkal kellett szembenézni a szervezés során? Illetve milyen támogatók, együttműködő partnerek segítették az eseményt?
8: Hát ez az önkormányzatnak a közösség szervező irodája. Uh-huh. Tulajdonképpen semmilyen nehézség nincsen.
6: Ezt jó hallani. Ezt jó hallani.
8: Igen, erre most már költségvetési terv van, tehát már tavaly meg lett szavazva a költségvetésben, az önkormányzat költségvetésében, hogy ez van, meg a cigányzenészek éjszakája is van. Úgyhogy voltak éppen ez ilyen nagyon gördülékeny, a dolog könnyen intézhető, zenekarokat könnyen össze lehet, illetve hát én primásokat szoktam megkeresni, és akkor ők állítják össze a zenekart. Abban én nem szólok bele, hogy kivel muzsikáljanak. Természetesen nem az én dolgom. De hát Szóval tényleg egészen könnyen megy, és most meg már ott tartunk, hogy nem csak most, tehát nem csak erre a cigány zene éjszakájára, hanem a cigány zenészek éjszakájára is jelentkeznek a romák. Tehát most már nem is nagyon kell nekem kitalálni, hogy mi legyen, mert jönnek a jelentkezések, és akkor vagy igen mondok, vagy nemet mondok, mert hogyha betelik, most is miután már megvolt a program, többen jelentkeztek, hogy ők szívesen muzsikálnának itt, meg énekelnének itt, de hát van egy összeghatár, amit nem tudunk túllépni, mert annyi a keret, amennyi a keret, tehát azt elköltjük, utána már én nem tudok bevenni senkit. Tehát tulajdonképpen csak ennyi az akadálya, mert én végül is nem utasítanék vissza senkit, mindenkinek jó az, hogyha van lehetősége arra, hogy muzsikáljon, énekeljen.
6: Véleményed szerint kinek szól elsősorban ez a rendezvény? Sikerül esetleg megszólítani a fiatalabb generációt is?
8: Hát azt láttam eddig, hogy a fiatalok is ugyanúgy élvezik, és nem csak romák, hanem nem romák is. Egyébként ez azért is jó helyen van, mert eleve tudod, ez egy ilyen sétáló rész, ahol települve a kávézók, az éttermek, tehát mindig van vendégkör is eleve. És akkor nem menekülnek el a vendégek attól, és ezek fiatalos helyek, fiataloknak szóló helyek, ezek a kávézók, éttermek, amik itt vannak, nem tudom mennyire ismered.
6: Igen.
8: És maradnak és élvezik, és azt látom, hogy végig mennek mindegyik helyszínre az emberek, szóval jönnek, mennek, mindenhol megállnak, hallgatják, táncra perdülnek egy csomóan, a fiatalok is mulatnak, szóval tetszik, szóval, és ez természetesen nem csak romáknak, sőt, elsősorban nem is romáknak terveztem én annak idején, hanem megmutatni ezt a kultúrát a nem romáknak, meg külföldieknek. Egyébként nagyon sok külföldi is szokott ott lenni, és nagyon jól érzik magukat. Azt látja az ember, hogy azért mégiscsak van a cigányzenének keletje.
6: Igen, ezt akartam kérdezni. Tehát egyébként pozitív visszajelzések jönnek a rendezvénnyel kapcsolatban, akkor mind a cigányok, mind pedig a nem cigányok köréből. Ez nagyon fontos.
8: Igen. Igen. És mert jó, hogy most van a romáknak ez a program, ami majd még nem kezdődött el, de hamarosan júniusban elkezdődik a program. Ha nincsenek az éttermekben, teraszokon, nem muzsikálnak egyébként romák. Ami annak idején a 70-es években, még a 80-as években is, hát végig mentünk a körúton, és nem tudom hány zenekar volt. Rengeteg, és minden helyen volt egy-egy cigányzenekar. Vagy ha nem cigányzenekar, akkor volt zongora. Tehát valami zene, élő zene volt. Most nem nagyon van.
6: Tudjuk, hogy a cigányzenészek körében nagyon fontos a Józsefváros, de azért egy picit fejtsük még ki, hogy miért éppen a Józsefvárosban szervezted tulajdonképpen ezt a rendezvényt, azon kívül, hogy természetesen itt laksz. Van ennek valami kulturális, illetve történeti oka?
8: Hát nézd, ilyen módon nincs, de mivel, hogy itt kaptam a lehetőséget erre. Ez, hogy itt voltak, erre nyitottak. Egyébként meg hogy ne lenne történelmi jelentősége, illetve előzménye, hiszen nincs olyan roma, aki valamilyen módon, muzsikusokról beszélek, nincsenek olyanok, akik valamilyen módon ne kötődnének a 8. kerülethez, a Józsefvároshoz.
6: Tehát nem véletlenül van esetleg a muzsikus cigányok parkja is ott a Baros utca és a Szigony utca sarkán.
8: Hát igen, az egy méltatlan hely nagyon. de mert azt nem oda kellett volna tenni a lakótelepre, és ott nincs is történelmi előzménye annak, hogy oda került ez a szoborpark, vagy hát nem is szoborpark, mert inkább relief az, ami ott van, és hát valljuk őszintén, hogy a megjelenéssel elég esztétikailag nekem nagyon sok bajom van vele. Tehát azt onnan valahogy el kellene helyezni máshova, aminek persze már nem sok esélyét látok, de jó lett volna, hogyha ugyanez megvalósulhatott volna már testéren, mert akkor legalább van köze.
6: Hiszen régen a cigány zenészek ott gyülekeztek a Mátyás téren. Egyébként tényleg egy olyan csomópont még ma is, ahol nagyon sok cigány zenész él még napjainkban is.
8: Akkor, amikor felépült a lakótelep, ez a része, a Szigony utca, a Baross utcai lakótelep, akkor nagyon sokan kaptak oda lakást. Hogy ilyen módon oké, hogy ott laknak romák, de történelmi jelentősége ennek nincs ott. Lehet, hogy majd a későbbiek során 50-100 év múlva majd lesz ennek jelentősége, de akkor, amikor ezt elkezdték, akkor ez nem volt. Egyébként már nem csak gyülekeztek a romák, hanem tanultak is egymástól.
6: Igen.
8: Főleg a fiatalok, az idősebbektől. Vannak is történeteim erről egyébként most, hogy készítem a muzsikus romák albumát, amiről tudsz, és hogy te is benne vagy, meg a lakukád is benne lesz ebben az albumban, hogy vannak történetek, amikor mesélik, hogy ott kitől tanultak, ki dicsérte, ki az, akit sztároltak éppen. Érdekes ez a Mátyás tér.
7: A műsor végén Kalla Évával hallgathattak meg egy telefonos interjú részletet, aki a Cigányzene Éjszakája program megálmodója volt. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk legközelebb is. A viszont hallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap, mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma zenei hagyományok és különleges budapesti koncertek